0: vagy kell, pedig te vagy a legjobb.
1: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
2: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Budokot mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Sziasztok, Fesztdaun Béla vagyok. Hallgassátok a Rádió Cafét 98.0.

0: mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
3: Emlékszel?
4: Emlékszel?
3: Azt mondta, nem fog menni.
4: Azt mondta, nem fog menni.
3: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
4: Emlékszel?
3: Azt mondta, nem vagy elég.
4: Azt mondta, nem vagy elég.
3: Türelmes belé.
4: Türelmes belé.
3: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
4: Emlékszel?
3: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
4: Talán most.
3: Na már most ő is, te vagy első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen is, a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
4: Emlékszel?
3: Szint vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
4: Ott, vagy a
3: ott
4: közepén.
3: Vagyunk veled.
4: Ott vagyunk.
3: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
4: ott vagyunk
3: mindig,
4: veled.
3: Mindenhol.
4: Mindenhol.
3: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad neked, nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
4: Emlékszel?
3: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
4: Elfut az élet.
3: Léteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyárra, ha bárki megkérdezne? Csak te emlékszel,
4: csak
3: vagy?
4: Emlékszel vagy?
3: Rád is emlékezne?
4: Rád is emlékezne?
3: Ne félj, kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mindegy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
4: Emlékszel?
3: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
4: Lép feljebb a zenével.
3: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
4: ott
3: mindig,
4: vagyunk veled mindig,
3: mindenhol.
4: Mindenhol.
3: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elitted, tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
4: nem tudsz többet.
3: Helyből a szabadban. De saját magad hite legyél magadban.
0: Rádiókafé. Van barátod.

0: dob ki!
1: Ki ne dobd a rádiót!
2: Rádió Café 98 pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

0: Kalocsra.
1: Vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
3: Vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club.
1: Nem jó.
4: Ez egy szakműsor.
2: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
0: Vidámabban.
2: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
0: Magyarul.
2: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdett el.
3: Nem jó.
0: Tegyünk alá zenét!
5: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: szabadságra van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor...

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Rendet tennének az e-rollerek körül. Visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból. Szabadidősport, tömegeket vonzott az idei mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védőöltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlander szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Oroszban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
3: Ritka modern porcelán csodák érkeznek a Virág Judit galériába. A Deforma csoport tagjainak egyedi kézzel festett kerámiái mutatkoznak be. A kiállítás június 27-éig látható. Ezek az alkotások egyszerre műtárgyak és luxus lakberendezési kiegészítők, amelyek a kortárs magyar kézművesipar esszenciáját tárják a látogató elé. A keramikus iparművészekből álló Deforma csoport 1993-ban alakult, és tagjai azóta 33 éve dolgoznak együtt. A közösséget a design világában nemzetközileg is elismerik, több díjat és elismerést nyertek az évtizedek alatt. Művészetükben a korai Art Deco eleganciája és arisztokratikus minősége keveredik a szabad, modern formabontással. A tárlaton a látogatók díszes és modern használati tárgyakat, teás és kávés készleteket, fantázia edényeket vásárolhatnak meg. Az egyenként több százezer forintot is érő, kézzel festett alkotások bármelyik otthon művészi igényű díszei lehetnek. A kerámiák egy része a zsolnai porcelánokhoz hasonlóan a gyár titkos technológiáját alapul véve magas tűzű eljárással készült. A kiállítás tehát június 27-ig látható a Virág Judit galériában.
0: Tánc.
3: A Milánói Scala, a Bajor Állami Operaház, a Párizsi Opera és a Bécsi Állami Operaház balett együtteseinek szólistái is fellépnek a Magyar Nemzeti Balett táncosaival a Nagy Iván emlékére 10. alkalommal megrendezett balett gálán a Magyar Állami Operaházban június 14-én. Az eseményen közreműködik a Magyar Nemzeti Balett Intézet és a Magyar Állami Operaház zenekara Dénes Orovszki Marcell vezényletével. A gála műsorát hagyományosan az Opera Balett iskolájaként működő Magyar Nemzeti Balett Intézet növendékei vezetik fel, akik a Pakita Suite-ből mutatnak be polonészt és mazurkát.
0: Régészet.
3: Egyedülálló szarmatakori település részletet és védműrendszert tártak fel a Türr István Múzeum régészei a Bács-Kiskun vármegyei Vaskút határában lévő mezőgazdasági telephelyen. A silóknál fekvő építési területen lakóházak alapjai, egy kút és több füstölő kemence is felszínre került. Csuvár Andrássy Réka ásatás vezető régész muzeológus elmondta, Vaskút halma kiemelt jelentőségű védett régészeti lelőhelynek számít. Ez az egyetlen olyan szarmatakori halmos, kőrárkos temetkezési hely az Alföldön, amely a mai napig látható formában fennmaradt. Bár a területen már a 19. század óta kutatott többek között Rómer Flór is, Cirfusz Ferenc és Tompa Ferenc, eddig kizárólag a jómódú szarmaták sírhalmait vizsgálták. A Bajai Múzeum munkatársai legutóbb 2017-ben végeztek itt megfigyelést, akkor egy 7000 éves neolit árok került elő. Település részlet azonban most először került felszínre a halmok szomszédságában lévő mezőgazdasági telephelyen. A több mint 500 négyzetméteres területen az egykori szarmata falu szélét sikerült dokumentálni. A települést egy észak-déli irányú kettős árokrendszer védte.
0: Koncert.
4: A$AP Rocky októberben első koncertét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése is meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon. Ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest sportarénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll, közölte a szervező Live Nation. A Don't Be Dumb World Tour május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel a Chicagói United Centerben. A turné ezt követően olyan városokat érint, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncert sorozat eljut Brüsszelbe, Londonba, Milánóba, Münchenbe, Stockholmba, Hamburgba, Berlinbe, Párizsba, az új állomások közé most bekerült Prága, Budapest, Zágráb és Belgrád. A turné pedig Athénban zárul. A 37 éves rapper, a szintén világsztár Rihanna férje 2011-es berobbanása óta a zeneipar meghatározó alakjává vált. Dalai eddig összesen több mint 25,7 milliárd streamet értek el világszerte, videóklipjei közel 9 milliárd megtekintést gyűjtöttek a YouTube-on.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: A Balaton nyári programjai között egyre nagyobb szerepet kapnak a szabadtéri színházi esték is. Egy előadás a vízpart közelében egészen más élményt jelent, mint egy hagyományos kőszínházi este. A naplemente, a balzsamos levegő és a szabadtéri helyszínek atmoszférája a darabok hangulatát is formálja. Szabadtéri előadások Siófokon. A déli part kulturális életének egyik fontos helyszíne a Kálmán Imre Művelődési Központ, amely egész évben szervez programokat, nyáron pedig szabadtéri előadásokkal és vendégprodukciókkal is készül. A siófoki estékhez régóta hozzátartoznak a zenés darabok, koncertek és könnyebb nyári előadások, amelyek sokszor a nyaraló közönséget és a helyieket ugyanúgy megszólítják. Színház a Tihanyi apátság közelében. A tihanyi szabadtéri játékok hangulata egészen különleges balatoni környezetben várja a nézőket. A tihanyi nyári estékhez jól illenek a szabadtéri előadások. A történelmi környezet és a Balaton közelsége egyszerre teremt nyugalmat és ünnepi atmoszférát. A programban rendszerint zenés előadások, vígjátékok és ismert színészekkel érkező produkciók szerepelnek. Így, ha egy előadásról lemaradtunk a színházi évadban, könnyen lehet, hogy épp nyaralásunkon pótolhatjuk be. A balatoni nyár egyik ismert kulturális kezdeményezése a Kultkikötő, amely több településen, Alsóörsön, Balatonbogláron, Balatonföldváron és Balatonszárszón szervez színházi és zenei programokat. A különböző helyszíneknek köszönhetően a kulturális élmények nem egyetlen városhoz kapcsolódnak, és szinte végig kísérik a balatoni szezont. A program kínálatban gyerekdarabok, kortárs előadások, koncertek és ismert társulatok produkciói egyaránt megjelennek. Ez a sokszínűség jól mutatja, hogy a balatoni nyár kulturális szempontból is egyre változatosabb. Nem csak a strandolás vagy a gasztronómia miatt érdemes útra kelni, hanem az esti előadásokért is. A centrál nyár előadásai a Balaton felvidék egyik legkülönösebb hangulatú településére viszik a nyári színház világát. Szigliget esti atmoszférája önmagában is erős élmény. A vár látványa, a keskeny utcák és a balatoni panoráma különleges keretet adnak a szabadtéri programoknak. A nyári színházi esték itt sokszor lassabban, ráérősebben telnek. Egy szabadtéri előadás egyszerre lehet közösségi élmény és lassabb kikapcsolódás, ahol maga a helyszín is hozzátesz az estéhez. A tó körül pedig egyre több olyan kulturális pontot találunk, amelyek miatt érdemes a nyári naplemente után is útnak indulnunk.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcssal.
6: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
7: Kezdődjék a Dáridó, ahogy annak idején a tévében mondta a trombitás ember.
8: Hogy is szólt?
7: Kezdődjék a Dáridó, eddig tudom.
8: Valahogy így, természetesen gyülöngelt hozzá.
7: Azt mert vagy kis kezével így.
8: Ja, igen, igen. Erre egyébként zseniálisan rájátszott, ugye, Gálvölgyi.
7: Igen.
8: A paródiájában, szevasszabb, üdvözlöm a
7: hallgatókat. Igen, szia Gellért, ez a filmszerész, ha esetleg valaki most találkozott volna ezzel a tartalommal először életében, de hát az előbb a szignálból kiderült, és hát akkor mielőtt bármibe is belefognánk, ami a mai műsor igazán lényegi részét illeti, egy igazán lényegi résszel kezdünk, mégpedig azzal, hogy a te hősöd, Michael J. Fox 65 éves lett a héten.
8: Így van. Az magyarázatra szorul, hogy miért az én hősöm, gondolunk azokra a kedves hallgatókra is.
7: Akiket említettem, hogy most csatlakoztak.
8: Igen, akik most csatlakoztak, vagy mondjuk nem olvasnak engem az egyéb felületeken. Hát egyrésztől ugye az van, hogy a Visszajövőbe a kedvenc filmem, ami csak egy nagyon picit lett mesterségesen a kedvenc filmem, mert szerintem mindig is az volt, csak én annyira szeretem a filmeket, a mozgóképet, mint olyat, hogy...
7: Ne hülyeskedj!
8: Hogy egy, igen, most mondd meg, hogy egy ideig nem feltétlenül szerettem volna sorrendet állítani a legkedvencebb, ilyen magyar tanul fogalmazva, filmjeim között, de aztán egyszer tulajdonképpen így ráeszméltem arra, hogy hát ehhez a filmhez köthető a ilyen kvázi gyűjtőszenvedélyem is, mármint, hogy van néhány ilyen relikviám a Visszajövőbével kapcsolatban, és hát Michael J. Foxnak a személye is egy olyan figura ő, akire én elég erősen rezonálok. Ugye, ha megnézzük a sorsát, ugye eleve az, hogy most 65 éves, hát ezt egy olyan 20 évvel ezelőtt senki nem mondta volna, nem is mondták neki, hogy megélhet egy ekkora kort, mert hát olyan 20-30 éve diagnosztizálták nála ugye a Parkinson-kort.
7: Hát az visszajövőben a harmadik része forgatásánál derült ki,
8: ott
7: hogy valami nem
8: oké. Először a lóról úgy, hogy nem igazán tudták, hogy mi történt. Mi igen, és talán már ebben a műsorban is elmeséltem, amit ő leírt, azt hiszem az a életrajzi könyvének a címe, hogy egy szerencsés ember, amit ő leírt ebben, meg aztán később különféle verziókat lehetett hallani itt-ott, de abban megegyeznek ezek a történetek, hogy már rögtön az elején, amikor az első néhány orvos megvizsgálta a baleset után, már akkor mondták, hogy igazából az összes tünet arra utal, hogy itt Parkinson-korról van szó, de mivel ő annyira nincs benne a korban, ahol ezt diagnosztizálni szokták, ezért biztos nem az. És akkor néhány évre így el is engedték igazából, és amikor már úgy kelt föl, hogy minden ízébe remegett, akkor tulajdonképpen akkor ébredt rá, vagy akkor ment vissza orvoshoz, és akkor derült ki, hogy ő valóban Parkinson-kóros.
7: Egy igazán nagyívű, hát azt nem mondom, hogy félbetört a karrierje, mert csodálatos módon hogy megy tovább a karrierje, de hogy félbetört mégiscsak az ő igen, magasan repülő karrierje. Egy nagyon foglalkoztatott és nagyon szeretett, kedvelt színész.
8: Igen, aki ezt a betegséget egyébként, hogyha lehet ilyen kicsit meghökkentő módon fogalmazni, akkor rendkívül jól adaptálta a saját színészi karrierjébe, mert hogy több olyan díjnyertes szerepformálása is volt, ahol nem elrejteni akarta ezt a betegséget, hanem a karaktereket már eleve úgy találták ki, hogy Parkinson-kórosok voltak, akiket játszott a Michael J. Fox. Sőt, ezt is talán mondtam már, mert erről is sűrűn szoktam beszélni, amikor szóba kerül a személye, hogy az egyik legklasszabb szerepe az a The Good Wife című sorozatban egy olyan ügyvéd, aki konkrétan visszaél azzal, hogy ő Parkinson-kóros. Tehát konkrétan, amikor a bíróság előtt ugye érvelni kell, akkor ő eléggé manipulatív módon használja ezt, és hát ezért díjakat is kapott. Ez szerintem az élő bizonyítéka annak, hogy egy igazi művésznek a szelleme, az elég sok mindenen felül tud kerekedni, és hát visszakanyarodva a karrierjének a megtöréséhez, igazából az is érdekes volt abban az időszakban, ugye most a 80-as évek végéről, a 90-es évek elejéről beszélünk, inkább a 90-es évek elejéről, hogy akkor az emberek, a nyilvánosság nem feltétlenül volt tisztában azzal, hogy mi a helyzet Michael J. Foxról. Ugye ő nagyon sokáig ezt titkolta is, a róla szóló dokumentumfilmben például abból a polgármesteres sorozatából vannak is jelenetek mutatva, ahol így rázúmolnak, mutatják, hogy hogyan rejtette el a remegését. Alapvetően túlmozgás próbálta meg ezt mindig elrejteni. Szóval, hogy ez nem volt annyira a szemünk előtt, ezért csak egy ilyen tipikusnak mondható one hit wondert láttunk benne, akinek volt egy nagy filmje, ahhoz meg csatlakozott ugye két folytatás, és hogy utána nem igazán sikerült neki ott maradni, tehát nem igazán jöttek azok a szerepek, amik így bebiztosították az ő
7: szerintem azért
8: pályáját továbbra is, de hogy ez nem azért volt, mert hogy nem lett volna kedve, vagy nem lettek volna ajánlatok, hanem egy idő után már úgy is kellett szerepet válogatnia, hogy hát hely tudjon állni.
7: Szerintem azért volt egy bizonyos zsánerben ebben a kis bohókás
8: romantikus komédiában, igen, voltak aranyos dolgai.
7: Ez a Doc Hollywood például, abban szoktam idézni.
8: Igen, és vele kapcsolatban egyébként viszonylag kevesen szokták emlegetni. Nem annyira jó, de szerintem azért érdekes a Háború áldozatai című 1989-es filmet, ami akkor készült, amikor nagyon mentek ezek a vietnámi filmek.
7: Igen,
8: a szakasz is akkor.
7: És volt neki egy vietnámos filmje, ezt akartam
8: és
7: mondani.
8: És ez volt az, amiben ugye nem kisebb név volt a másik nagy név, mint Sean Penn, és Brian De Palma rendezte ezt a filmet. Egyébként annak a forgatásán is voltak már leginkább a Sean Pennek köszönhetően ilyen mindenféle ügyek, de hogy aztán csinált ő egyébként a James Woods-szal is, szerintem egy nagyon szerethető ilyen haver filmes metafilmet, ugye, amiben egy színészt játszott, akinek el kell játszania egy menő zsarut, és egy zsaru segíti az ő alakítását. Ez volt a Jobb ma egy zsaru, mint holnap kettő. Azt hiszem ez volt a magyar címe. Ez is bukott a pénztáraknál egyébként, de szerintem ebben is megmutatta azt, hogy ő valóban egy rendkívüli komikus. Tehát ő alapvetően szerintem egy komikus színész, aki egyébként ezen a vonalon is került be Hollywoodba is, mert ugye a Családi kötelékek című szitkommal lett ő igazából világsztár, mert ugye egy kanadai színészről beszélünk, és hát igazából majdnem a Családi kötelékek miatt nem, sőt, ugye vissza is utasította vissza a jövőbét, pont azért, mert hogy kötelezettségei voltak a sorozat felé, aztán elkezdték forgatni ugye az Erik Stolccal, és akkor közben rájöttek a Spielbergék, hogy valami nem működik az Erik Stolccal, és akkor visszahívták a Michael J. Foxot, aztán végül is
7: nagy dúzogva.
8: Nagy dúzogva, igen, és ilyen egészen őrületes hát egészen őrületes menetnek tette ki magát Michael J. Fox, ez a róla szóló dokumentumfilmben eléggé ki van vesézve, hogy olyan napi beosztást vállalt a film és a sorozat miatt, hogy ő nagyon sokáig egyébként azért nem is ment el orvoshoz a különböző tünetei miatt, mert ő azt gondolta,
7: nekem erre
8: hogy...
7: nincs időm.
8: Nem, egyrésztről, de inkább azért, mert ő azt gondolta, hogy egyszerűen kimerült a teste. Mm. Tehát, hogy annyira elfáradt ebben a hajtásban, hogy most a teste benyújtja a számlát, ami sajnos nem volt igaz, hanem ennél durvább valóság volt.
7: Minden esetre nagyon boldog születésnapot kívánunk innen a messzi távolból Michael J. Foxnak, aki 65 éves lett a héten, és akkor gyorsan a FBI jelentésszerűen mondjuk el, hogy mi lesz a mai műsorban.
8: Ó, leleplezzük.
7: Lesz egy film, amit meg szerettem volna nézni, de és nem tudom, hogy jól tettem-e, hogy várom ezt a filmet. Azt az UFO-sat.
8: Ja, pont a Spielberg filmről beszélsz, ami az első alkotás lesz. Én is nagyon vártam, igazából az idei blockbuster szezonban ez volt az a film, amit a legjobban vártam, ez a cím, hogy a leleplezés napja, és hát, hogyha Spielberg skifit csinál, akkor az azért, hogy mondjam, minimum érdekes.
7: Vagy van köze hozzá, akkor
8: igen,
7: minimum érdekes.
8: Igen, igen, minimum érdekes, de hogyha egy film ekkora elánnal lesz bevezetve a közvéleménybe, vagy a közvélemény elé, mint a leleplezés napja esetében ez történt, akkor az embernek még nagyobbak a várakozásai, és onnan szép nagyot esni, ugye, hogy ezt mondani szokták.
7: Megbeszéljük.
8: De mindjárt eljutunk odáig. Aztán van egy film, amit már elég régen hát be akartak mutatni, én igazából már egy éve írtam róla a filmvilágba egy kritikát, de végül most mutatták be. Ez egy kanadai, magyar film tulajdonképpen, bár elsősorban a magyar vonatkozásai azok hát a történet miatt, meg a rendező miatt lényegesek. Ez a Blue Heron, egy nyár emléke című film. Aztán visszatért a mozikba Mads Mikkelsennek az egyik leghíresebb filmje, pontosabban Anders Thomas Jensennek és Mads Mikkelsennek, akik együtt elég sokat szoktak dolgozni. Az egyik leghíresebb filmjük, ami 2005-ös volt, ez az Ádám almái, amiből színházi előadás is készült, és talán még te is láttad, mármint a filmet. Nem láttad?
7: Nem tudom, szerintem róla? Nem láttam ezt a filmet. Ciki, most akkor megint megkapom, hogy miféle ember vagyok én.
8: Mi? Most szoktam én neked ilyeneket mondani. Én soha nem mondok ilyeneket. Ez egy jó hír, meg tudod nézni moziba, mert tényleg nagyon jó, és valószínűleg tényleg a legjobb filmje ennek a párosnak, meg hát meg kellett volna említeni ugye Nikolaj Lee Cast is, aki harmadikként
7: azt
8: szintén
7: akartam mondani, hogy az egyik kedvenc felfedezettem, szerintem őről van szó. Aki játszik a Igazságosztók, vagy mi abban
8: az Igazságbajnokai, az is egy Jensen film.
7: Na igen, na, ez egy kiváló film.
8: Igen, na hát, hogyha azt kiválónak érezted, akkor ezt még kiválóbbnak
7: fogod szerintem. Jó, hát akkor beveszem a hétvégi filmnézős etapba, és akkor megnézem.
8: Nem fogod megbánni, meg majd igyekszem még kedvet csinálni, hozzájutunk odáig. És a végére, hát igazából ahogy készültem a műsorra, akkor jutott eszembe, hogy én megnéztem az új Star Wars filmet. Úgy
7: három hete ígérgeted, igen.
8: Igen, a Mandaróli és a Grogut, de múlt hétről kifelejtődött, úgyhogy most beszerkesztettem, de azért ez eléggé beszédes, mármint, hogy nem tudom, hogy igen, hogy tologattuk, mert nem tudom, hogy egyébként a Disney-nél már szembenéztek-e ezzel, de tulajdonképpen a Mandaróli és a Grogu bebizonyította azt, hogy nem minden arany, ami Star Wars, mármint, hogy viszonylagos bukást is tud produkálni egy Star Wars film a
7: nálam már évek
8: mozikban.
7: Óta.
8: Hát nálad már évek óta, de kereskedelmileg most ért téged utol a világ.
7: Igen, igen. Ez lesz. Ma nem sokára jövünk vissza, ez itt a Filmszerész.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész, nem csak kommentelőknek.
1: Kezdjük akkor azzal, ami...
2: Ami ugye az új Spielberg film, az a címe, hogy a leleplezés napja, és hát ez volt az a film, aminek már így az előzetes plakátjai is, amik így évelején kijöttek, meg a mindenféle kett csinálók.
1: Meg a tyutyogó hangot kiadó Emily Blunt.
2: Igen, a tyutyogó hangot kiadó Emily Blunt, meg az egyéb ilyen Spielberges dolgok. Hát így jó előre meghozták a kedvet ehhez a filmhez. Én ugye ahhoz a generációhoz tartozom, akik Spielbergen, meg Lucason, meg Martin Scorsese ezért nőttek föl, ezért, hogyha abból a késői 70-es évekbeli hollywoodi branchból valaki új filmet csinál, akkor az én figyelmemre bizton, hogy számíthatnak. Meg még ezen belül tulajdonképpen mondható vagyok Spielberg rajongónak is. Szerintem ő nagyon sokat tett alapvetően a népszerű filmek között azért, hogy egy film ne csak szórakoztató legyen, hanem így művészileg is rendesen meg legyen csinálva.
1: Na, szépen összefoglaltad, hogy én mit keresek egy filmben például. Tehát az, hogy szórakoztatás mellett legyen valami üzenete, meg mondjuk nézzen ki valahogy. Tehát szerintem valahogy így komplexé tette azt a filmnyelvet, ami eddig nem létezett.
2: Igen, vagy inkább én azt mondanám, hogy új szintre emelte azt, amikor egy szórakoztató film, egy commerce film szerzőinek is mondható, mert ugye a rendezőjének világképe van, milyen a Spielbergi világkép, ugye meglehetősen szentimentális, tehát így sokat sírnak benne, meg alapvetően a szereteten alapul, meg a barátságon, meg ilyen dolgokon, meg az ismeretlenre való rácsodálkozáson, ami az egyik legfontosabb Spielbergi motívum. Ugye szinte mindegyik Spielberg filmben láthatunk olyan jelenetet, amikor még nem mutatják a tárgyat, vagy az akármit, az élő lényt, amit éppen néznek a hősök, csak a tekintetüket látjuk.
1: De hogy már félsz tőle.
2: Vagy félsz, vagy már előre te is ámuldozol. Igen. Most nyilván az egyik leghíresebb példa, ami ilyenkor mindig előjön, az a Jurassic Parkban, amikor ugye a Sam Neill-ék meglátják a dinókat, és akkor hosszú másodpercekig csak azt láthatjuk, ahogy ott a terepjáró keretein belül így fölállnak, meg néznek, nem akarják elhinni. És hát ez ugye pszichológiailag is egy rendkívül erős suspense hatás, tehát hogyha egy színész az jól eljátsza azt, hogy valamin ámuldozik, akkor az agadós lesz, és te is elkezdesz ámuldozni. És hát a Spielberg az UFO-kon már elég régen ámuldozik, tulajdonképpen az egyik első nagy kasszasikere, a harmadik típusú találkozások is erről szólt, ami igazából szerintem az előképnél egy kicsit vaskosabban hasonlít a leleplezés napjára, mert itt is tulajdonképpen arról van szó, és akkor most belevágok így a közepébe a véleményemnek, de arról van szó, hogy megismerünk néhány karaktert, akik is, nem spoiler ezek, ezt szeretném leszögezni, akik valamilyen módon kapcsolódnak az UFO-khoz, és azt láthatjuk, hogy ez a kapcsolódás, ez egyrészt, hát hogy mennyire vannak tudatában ennek a kapcsolódásnak, hogy a külvilág, kvázi a hatalom hogyan reagál erre a kapcsolódásra, és hogy mi lepleződik le ezen a napon, amiről szól igazából ez a film. Amikor ugye a harmadik típusú találkozásokat bemutatták, akkor kezdtek nagyon divatba jönni az ilyen tudományos fantasztikus nézetek, az elképzelések arról, hogy nem csak, hogy nem vagyunk egyedül, hanem, hogy egészen valószínű, hogy már az emberek találkoztak űrlényekkel, ugye Roosevelt legendája nevezik
1: elég
2: így.
1: Sokat, a Hollywood azért megemlékezett erről folyamatosan, de valahogy tényleg ott a nulladik típusú, a harmadik típusú találkozás a környéken kezdett el szárba szökkenni. Hát úgy látszik, hogy ők nem hallottak a Fermi paradoxonról, ami egy kicsit dugába dönteni ezeket az elméleteket szerintem.
2: Igen, és a harmadik típus találkozásokban igazából arra akartam kivinni ezt a gondolatmenetet, hogy az volt a különleges, hogy nem kapaszkodott bele az úgynevezett valóságba, mármint nem azt állította, hogy ami 1940 valahányban Új-Mexikóban történt az igaz, hanem arra játszott, hogy ez valahol benne van az emberek fejében, meg benne van a közhangulatban, hogy erről gondolkodunk, és ennek az úgynevezett valós eseményeknek feleltette meg a saját fiktív történetét, és ezáltal egy egy kicsit jobban ki is nyitotta az egészet, ha úgy tetszik, akkor úgy tudott a harmadik típusú találkozások nagyon általánosan beszélni az idegentől való félelemről, és a reményről, hogy talán nem is kell félni az idegenektől, hogy közben egy alkotónak a legfontosabb motivumai is akkor alakultak ki, az a stílus akkor alakult ki, amit azóta Spielbergi filmkészítésnek hívunk, és hát a leleplezés napjára ugye eljutottunk odáig, ugye néhány hónap múlva lesz 80 esztendős Steven Spielberg, hogy egyébként most írtam is egy kritikát erről a filmről, amiben így leírtam, hogy alapvetően a fiatal filmesek azok saját magukról készítenek filmet, az öreg filmesek meg a saját életművükről készítenek filmet, általában ez szokott lenni. Amikor már így intézményesül egy alkotó, akkor hát ugye olyan öröksége van, amihez a legtöbbször eléggé bátran hozzányúl, tehát tulajdonképpen recyclingolja saját magát. Vagy, ezt most nem sikerült kimondani.
1: Kimondta, tök jó. Hogy meg hozzá nyulat, mert ugye volt a J.J. Abramsnek a filmje a Super 8, amiben ugye masszívan benne volt Spielberg is, mint producer, ha jól tudom.
2: Igen.
1: Javíts ki, nem így volt, de hogy ott is azért arról volt szó, hogy na, így kell Spielbergi filmet készíteni. Az egésznek a csinyát, bínyát mutatták meg a gyerekek által, szerintem legalábbis.
2: Igen, és hát a leleplezés napjában azt láthatjuk, ahogy Spielberg bizonygatja, hogy ő tud Spielbergi filmet csinálni. És tulajdonképpen ez az egyetlen dolog, amit ebben a filmben állít, mert szerintem pont az az érdekes benne, hogy 145 percen keresztül pulzál benne ez az őrült feszültség, hogy mégis mire viszi ki ezt a történetet, mi történik ezekkel az emberekkel, akik kapcsolatban állnak valahogy a földön kívüliekkel, és a végén annyira nem állít semmi olyat, amit már előtte ne tett volna meg 45-ször ő is, meg mások is, hogy én legalábbis ott ültem a moziteremben, ment a stáblista, és még mindig azt vártam, hogy...
1: Na most tehát, akkor ki az UFO?
2: Nem, hogy akkor most majd történik valami, ami megmagyarázza ezt a filmet, hogy ezt miért kellett megcsinálni, és aztán ahogy telt az idő a vetítés után, úgy egyre inkább arra a véleményre jutottam, hogy igazából az van, ami van, mármint, hogy ez maga az ötlet.
1: Már is idézte Scorsese a filmből, az van, ami van.
2: Az van, ami van. Tudok én egy-két dologról, vagy valami ilyesmi is van ott arrafelé. Szóval, hogy alapvetően itt semmi másról nem szól ez a film, csak arról, hogy van egy 80 éves rendező, akinek van egy zseniális operatőre, meg volt, nem tudom én, 120 millió dollárja, hogy a legnagyobb sztárokkal csináljon egy ilyen kergetőzős, szentimentális skifit, és az a lényeg az egésznek, hogy gyerekek, én megmondtam. Mármint, hogy Spielberg megmondta, hogy valójában leszálltak az UFO-k, hogy valójában itt vannak, és valójában segíthetnének nekünk. Igen, erre a boldozott, csupa nagybetűs naugyére van fölhúzva a Leleplezés napja című film, ami ebben a formájában nekem meglehetősen nagy csalódást nyújtott, éppen ezért, mert formailag sem, bár van benne egy-két jelenet, ami nagyon-nagyon jól meg van csinálva, meg igazából letagadhatatlan a film, tehát hogy nívójában azért, ha odarakjuk a többi hollywoodi sci-fi velé, azért még mindig fölfelé lóg ki, mert hát csak egy Spielberg filmről beszélünk, de a Spielberg életű vonatkozásában a bluff kifejezést az szerintem ennyire érvényesen még nem nagyon lehetett használni egy filmjére sem.
1: Akkor sem vetted el a kedvem, bármennyire is nem
2: volt
1: szándékod. Igen. Elmegyünk egy picit hidratálni, aztán jövünk vissza mindjárt.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A Filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Meg is érkeztünk, ez továbbra is a filmszerész. Még három tartalmat fogunk megrúgózni egy kicsit, és akkor ami a következő, az pedig létszer segítség.
2: A Blue Heron egy nyár emléke című.
1: Na tessék, film. Akkor most mondjad.
2: Ami kanadai-magyar játékfilm. Elsősorban, hát azért kanadai, mert hogy Kanadában játszódik, és egy Kanadában vándorolt magyar családról szól, és akkor itt már azt is előttem, hogy mi a magyar. Azon felül, hogy NFI pénz is van benne, tehát filmintézet is rakott bele lóvét. A film írója, rendezője, Sophie Romvári, aki hát, hogyha valaki ismeri a magyar filmtörténetet, akkor eszébe juthat, hogy ki volt Romvári József, aki egy rendkívül magasan jegyzett díszlettervező volt, egyébként filmes díszlettervező, és az ő unokája Romvári Sophie, aki talán Kanadában is született, ebben nem vagyok biztos, de hogy életének nagy részét Kanadában töltötte, és tulajdonképpen ez a film, a Blue Heron, az az ő coming of age története, egy nagyon érzékenyen fölépített intim családi történet, ami egyfelől arról szól, hogy ez a család hogyan próbált meg, és hogyan illeszkedett be a kanadai közegbe. Szerintem nagyon kevés ilyen film készül, amely ennyire érzékletesen és szépen adja át a migrációs érzést, tehát akár a honvágyat, akár az idegebben levésnek az érzését. És hát mellette pedig van itt egy nagyon erős családi dráma, mert hogy itt egy több gyerekes családról beszélünk, ahol a legidősebb fiú eléggé furán kezd el viselkedni, tehát ilyen nagyon komoly ilyen viselkedési problémái lesznek az iskolában, meg otthon, meg mindenhol, és tulajdonképpen ez a film arról szól, ahogy a család ráeszmél arra, hogy mi a baj ezzel a srác, vagy megpróbálnak valahogy rájönni, hogy hogyan segítsenek rajta. Szóval alapvetően ez egy elég szomorú, de egy rendkívüli módon szép film. Ezt a kifejezést már az előbb használtam, de most nem jutott eszembe jobb. Egy nagyon tiszta családi film, amiből már úgy értem, hogy családtörténet, nem feltétlenül ez nem a dolognak a...
1: Nem a pónilovas családi filmre.
2: Hát a családról szól, de azért ne ültessük.

0: aki szereti az ilyen különlegesebb, nagyon emberi és nagyon lélekkel teli filmeket.
1: Aki úgy járt, mint én, hogy szatyorban lakott az elmúlt 20 évben, és nem látta az Ádám almáit, most megteheti, hogy elmegy szépen, és megnézi a moziban. Mads Mikkelsen az egyik hívó szó a filmmel kapcsolatban, a másik pedig a film rendezője.
0: Igen, Anders Thomas Jensen, meg egyébként a többiek is, mert a bevezetőben, így a műsor elején igazságtalanul nem említettem meg a filmnek a harmadik, de talán legfontosabb főszereplőjét, akit Ulrich Thomsen alakít, aki szintén egy eléggé zseniális színész, és ő játsza Ádámot, a skinheadet, az új nácit, akit bizonyos dolgok miatt közmunkára ítélnek, és,
1: vajon mi?
0: És pont egy papnak a nem tudom én a területére téved, pontosabban ennek a papnak, akit Mads Mikkelsen alakít, van egy ilyen közössége, ami nyilván az a célja ennek az egésznek, mint általában az ilyen közmunkára ítéltetésnek, hogy a hős az rájöjjön arra, hogy a személyiségében merre kéne fejlődnie, és hát ha ugye segítenek neki. Na most azért az a címe egyébként, anélkül spoilereznék, hogy Ádám almái, mert hogy abból a szempontból is egy nagyon érdekesen és eléggé, hát ilyen gonosz módon biblikus az egész történet, hogy nem csak, hogy Ádámnak hívják az egész főszereplőt, hanem valóban szerepel benne egy gyümölcs, egy alma, ami egy almafa pontosabban, amihez nem igazán nyúlhatna hozzá, már pedig ő szeretne almatortát sütni rettenetesen, és ez az alapkonfliktusa tulajdonképpen az Ádám almáinak, amiből a Thomas Jensenhez méltó mindenféle ilyen bizarr és eléggé sötét humorú fordulatok bontakoznak ki. Egyébként a Jensen egy kicsit olyan szerintem, mint a három óriás plakát Ebbing határában rendezője, aki ugye szintén egy olyan hapsi, akinek a...
1: Martin McDonagh.
0: Igen, Martin McDonagh, akinek a darabjait szintén szívesen játsszák a színházak, és ő is ilyen eléggé sok szereplős, fekete humorú, bizarr történeteket szokott morális és erkölcsi kérdésekről forgatni.
1: Már ha érti az ember, ugye a Sziget szellemeire gondolok.
0: Igen, igen, és hát a Jensennél is ez van, hogy már ha érti az ember, hogy éppen mire gondol a művész, és nem csak azon hökken meg, hogy milyen képi, meg mindenféle más megoldások vannak a filmjében. Az Ádám almái a Jensen univerzumnak az egyik legmesszebb fényő csillaga, hogy a te egyik kedvenc fordulatoddal éljek. Ez az, amivel leginkább szokták egyébként a Jensent azonosítani, meg jó ideig, amíg a Mikkelsen nem lett tényleg ilyen abszolút a kategóriás szupersztár, addig a Mads Mikkelsen filmek közül is általában ezt mondták így, vagy először, vagy az elsők között, úgyhogy most, hogy 20-21 éves a film, most szerintem pont ideje volt, hogy megint visszahozzák a moziba. És hát Star Wars-szal fejezzük be a mai adást, ugye a Mandalori és a Grogu nincs névelő, tehát ezt folyamatosan rosszul mondom, tehát a Mandalori és Grogu, mert hogy a Grogu az itt egy tulajdonképpen hát valahol egy személynév.
1: Vagy egy intézmény.
0: Igen, mert hogy...
1: Nem, akkor kéne a...
0: És igen. Akkor most elmondom, hogy mi is ez az egész. Ugye, amikor a Disney megvette a Star Wars-t, akkor egyrészt elkezdtek egy új trilógiát gyártani, meg ilyen mindenféle filmeket, ilyen Star Wars történeteket. És hát amellett, ahogy a Disney Plus is elkezdett hódítani, ugye Star Wars sorozatokat is készítettek, és az egyik első ilyen produkció volt a Mandalori, amiben hát ez a sisakos fejvadász kavarott a sivatagba meg mindenhol, és az volt a nagy találmánya ennek a sorozatnak, és többek között én is többek között ezért szerettem meg, amellett, hogy tök jól élesztette újra azt a stílust, ami nálunk annyira nem volt ismert, ami leginkább az amerikai ilyen matiné sorozatokban, vagy vasárnap esti ilyen kalandsorozatokban volt jelen, hogy volt egy western hős, akinek voltak mindenféle missionjei, amiket így részenként valahogy teljesíteni kellett, és közben meg ugye ment előre, és vagy lovagolt, vagy éppen amit így csinált, és a Mandalóri is egy ilyen sci-fi western sorozat, amiben

0: mindig megvan a hét szörnye, meg a hét feladata, de az, amitől ez igazán klasszúrott lenni, vagy amitől megszerették az emberek, és én is, az pont ez a Grogu nevezetű kis lény, akit nagyon sokáig csak Baby Yoda-ként apostrofáltunk, jobb híján, mert hogy ő tulajdonképpen ugyanabba a fajtába tartozik lényként, ahova a Yoda is, de értelemszerűen ő nem lehet a Yoda, mert ő egy ilyen kis picike Baby Yoda. Igen, egy ilyen izé. Nyilván le lehetett róla gyártani 250 műanyag változatot, amit oda lehetett rakni a megfelelő gyorséttermi menü mellé, tehát ez a része is tök működött a dolognak. És mivel döglődik a Star Wars a moziban is, ezért úgy döntöttek, hogy hát akkor ebből a sikeres, vagy a legsikeresebb Star Wars sorozatból érdemes talán egy mozifilmet készíteni, és ebből lett ez a 130 perces tulajdonképpen külön kiadás, és a legnagyobb baj éppen ez vele, hogy szerintem azt abszolút biztosan nyújtja, amit egy sorozat rész, vagy egymás után rakott több sorozat rész, mert ez egyébként ilyen fél órás etapokból álló sorozat a Mandalorian, 3 vagy 4 évada van, azt abszolút nyújtja, olyan, mintha több ilyen rész egymás után lenne fűzve ebbe a mozifilmbe, de ennél egy dekával se többet. És amikor, érted, akkor a tévét már lehet már otthon venni, mint a nem tudom én, mint egy házfal, akkor azt gondolom, hogy az már önmagában nem élmény, és olyan nagy kereskedelmi sikert se tud hozni, mint a Mandalori és Grogu kapcsán ez kiderült, hogy ugyanazt meg tudod nézni vásznon is, mint amit otthon. Tehát a mozi azért még mindig egy olyan hely, ahol szerintem meg kell indokolni, hogy miért mutatunk be egy ilyen filmet. És az az érdekes a Mandalori és Groguval kapcsolatban, hogy még az ilyen, én legalábbis azt látom, ahogy olvasom a mindenféle netes hozzászólásokat, meg kritikákat, hogy még az ilyen elvakultabbnak mondható Star Wars rajongók is azt érezték, hogy ez csak valamiféle pótlék. De nem az az igazi Star Wars érzés, amit várnak. Bár ez is megérne szerintem egy misét egyébként, majd egyszer erről beszélgethetünk, hogy 2026-ban vagy a 2020-as években mit is értünk Star Wars élmény alatt.
1: És ki is érti, amit a Star Wars élmény alatt, az is egy érdekes elemzés lenne.
0: Mert igen. Én azt hiszem egyébként, bár ezt már sokszor elmondtam, hogy én arra vágyom, vagy azt hiszem az lenne talán a legjobb, ami történhet a Star Wars-szal, ha nem azt vesszük, hogy hagyjuk békén, mert az is opció, hogy hagyjuk békén, de ez nyilván nem fog megtörténni, mert tök sok pénzt lehet ezzel keresni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen mindenféle irányban elhasznált, feldolgozott, átgondolt franchise-nál csak az működik, ami általában mindig, hogy végrehajtunk vele egy halálugrást. Tehát jön egy alkotó, aki valami olyasmit kezd el vele csinálni, amit előtte nem merészeltek, vagy nem volt igen bátorságuk, vagy igazából ötletük se volt hozzá. Tehát szerintem oda kellene adni ezt a dolgot egy nagyon karakteres, kicsit talán, hogy mondjam, félelmetesen karakteres rendezőnek, aki be tudja bizonyítani, hogy vannak olyan fókuszok ebben a Star Wars világban, amiket még így nem dolgoztunk fel. De hogyha nem találunk ilyet, ha nincs ilyen szemszög, nincs ilyen nézőpont, akkor valóban el lehetne engedni, mert azért azt szerintem már bebizonyította a filmvilágnak a folyása, vagy a szórakoztatóiparnak a folyása, hogy bár az eredeti nem szokott általában csorba lenni attól, hogy a folytatások vacakul sikerülnek, de valamilyen módon azért kihat rá. És azért a Star Wars szerintem nagyon sok generációnak nagyon fontos, ahhoz túl fontos, hogy ilyen apró pénzre váltsuk.
1: Hát igen, a Disney Plus-on, hogyha oda tévedek a Star Wars szekcióhoz, ami ott egy külön Star Wars szekció van, akkor egy perc böngészés után elkapcsolok, mert egyszerűen követhetetlen, mi történik ott. Próbálják így rendszerbe szedni, tehát kedveznek nekem is, aki ugye már az új reménnyel kezdte az egész Star Wars pályafutását, de hát aztán ott belefutok olyanokban, hogy azt sem tudom, hogy micsoda.
0: Igen, és egyébként én úgy látom, hogy a Lucasfilm, ahonnan most ugye elkerült a Kathleen Turner, aki a főnöke volt ennek az egésznek, és ettől várnak valami új fuvallatot, Szóval, hogy a streamingre rakták a kísérletező terepet a Star Wars-szal kapcsolatban. Ugye valamikor ez nagyon bejön, mint például az Andor című sorozatnál, ahol ugye a Zsivány egyest használták föl arra, hogy elmeséljék az Andorban, hogy mi történt a Zsivány egyes előtt ezekkel a lázadókkal, és ott tényleg találtak valami olyat, egy olyan különlegesebb szemszögöt, ami ennel még nem próbálkoztak a Star Wars kapcsán, ugyanis ez egy ilyen igazi pszichológiai kémkrimi az Andor, tehát így nagyon komolyan van véve, és ez jól is áll neki, de ezen kívül nem nagyon tudtak még mit kitalálni, és hát erre példa, ugye ez a Mandalorian.
1: Egy biztos, hogy addig fogják folytatni, amíg ebben látnak pénzt, a legnagyobb bántunkra, vagy nem tudom, hogy a legnagyobb bántunkra, mert kísérletezés lehet, hogy nem lesz belőle, amit te mondta, hogy nem lesz halálugrás, hanem biztosra fognak menni.
0: Hát igen, az de... a kérdés, hogy hol engedik el ezt a dolgot, igen. Hogy elengedik el egyáltalán.
1: Ki tudja. Mi elengedjük ezt a mai adást, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, jövő héten ismét találkozunk, vagy szeretnéd még mondani, hogy körülbelül miről lesz szó jövő héten?
0: Kézzel előkerestem, két címet mondok, ami biztos lesz, az egyik a Toy Story 5, amitől én nem vagyok hajlandó megijedni, mert az első rész óta mindegyiktől megijedtem, és mindegyik tök szuper lett, úgyhogy itt is remélem az, itt a főgonosz egyébként egy táblagép.
1: Ja, tényleg.
0: Vele veszik föl a harcot Woodyék és a többi játék. Aztán lesz egy nagyon-nagyon klassz, állítólag nagyon-nagyon klassz film, amit nagyon dicsérnek, az a címe, hogy Életem legjobb száma, és az a Pali rendezte, a John Carney, aki hát tulajdonképpen csak és kizárólag zenéről szokott játékfilmeket csinálni, általában világsztárokkal, mint például a Szerelem hangszerelve, a Sing Street, és a leghíresebb film az a Once, az egyszer, ugye arról a két ír utcazenészről, és most egy fiktív történetet mesél Paul Rudd és a popstar Nick Jonas szereplésével.
1: Paul Ruddot bírom.
0: Igen, és az a sztori lényege, hogy egy világsztár találkozik egy tehetséges dalszerzővel, aki eddig életében egy darab igazán klassz számot írt, és ez a sztár meg éppen a klassz számok hiány van, ezért tulajdonképpen a barátságukból fakadóan valahogy ő ezt ellopja, ezt a dalt, és hát erről a konfliktusról meg gondolom, hogy sok minden másról is szól.
1: De ez majd jövő héten, így akkor van. Még egyszer elbúcsúzunk, köszönjük a mai figyelmet, ez a műsor is fent lesz a Spotify-on, és akkor jövő héten találkozunk, sziasztok!
0: Így van, köszönjük, mindenki vigyázzon magára.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

a pottyentek a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga? Néninek szívébe lopta magát tolba, honva lenne, ha nem rettenne. Meg de sajnos elve

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Rendet tennének az aerollerek körül. Visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, hulladékudvart működtetett a portáján egy gyöngyös oroszi férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
4: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
3: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlander szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmazott fel udvarán egy férfi gyöngyös orosziban. A bitumen és az azbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
5: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mit jelent úgy elengedni reggel a gyermekünket az óvodába vagy az iskolába, hogy egyetlen falat étel is akár életveszélyes állapotot okozhat? Mennyire vannak felkészülve ma Magyarországon az oktatási intézmények egy anafilaxiás vészhelyzet kezelésére? És vajon tudnánk-e, hogy mit kell tenni mi magunk, hogyha valaki mellettünk kap hirtelen súlyos allergiás sokkot? Az anafilaxia ugyanis percek alatt életveszélyes állapothoz vezetett, és erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Fináli Magyar Judit, pszichológus, az anafilaxiás allergiásokért egyesület alapító tagja, aki szakemberként és édesanyaként is személyesen érintett a témában. Judit, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Induljunk onnan, hogy különböző élelmiszerek, gyógyszerek, de akár daráscsípés is kiválthat súlyos esetenként akár életveszélyes allergiás reakciót, és az, amit említettem, ez a bizonyos anafilaxiás sok váratlanul jön, sokan ráadásul nem is tudják, igen, hogy ők maguk vagy a családtagjuk érintett lehet ebben, és említettem, hogy te magad is érintett vagy ebben. Megvan az a pillanat, amikor először szembesültetek azzal, hogy a kislányod allergiája nem egyszerű érzékenység?
2: Igen, igen, neki nagyon pici korától voltak tünetei, de nem tudtunk, hogy mivel állunk szemben. És igazából, amikor az első rosszul léte volt, még akkor se tudtuk, hogy ez mennyire veszélyes állapot volt tulajdonképpen, hanem elvittük a kórházba egy tojásevés után, amikor nagyon furcsa letargiába esett, így elaludt, pedig nemrég kelt föl, még 15 hónapos volt, és csalánkiütéses lett, és aztán került később kivizsgálásra, és tudtuk meg, hogy ez egy vérnyomáseséssel járó állapot volt, ami nagyon veszélyes volt. Szerencsére ott kijött magától ebből az állapotból, ami csecsemőknél gyakoribb, hogy így ki tudnak jönni belőle a gyerekek, és utólag tudtuk meg egyébként, hogy ez mennyire egy veszélyes helyzet.
1: És érdekes, amit mondtál, hogy igazából csak máshogy viselkedett, mint szokott, ugye?
2: Igen, nem olyan volt, mint sokszor a filmekben, hogy óriásira feldúzzadtak a szemei, igen, és az arca,
1: ezt akartam,
2: hanem olyan volt, mint aki egy picit ilyen részeges, picit vérben úztak a szemei, úgy ledőlt, és úgy már egy picit beszélt, és olyan elmosódott volt a beszéde, és aztán ilyen piros kisebb kiütések lettek az arcán, tehát nem volt ez a nagyon látványos rosszulét. Aztán vérvétel és egyéb vizsgálatok során derült ki, hogy nagyon súlyos allergiája van tojásra, és később kiderült, hogy egyéb élelmiszerekre is, abból több mindent már kinőtt, a földi mogyoró az, ami megmaradt, és a tojás.
1: Egyébként hogyan reagáltatok rá szülőként? Mert először az ember nem is tudja, hogy mivel szembesül, nyilván aggódik, de lehet, hogy nem pánikol, hiszen nem is tudja, hogy milyen súlyos
2: így
1: az,
2: van,
1: az a
2: így
1: helyzet.
2: Van. Valóban elég későn esett le azt, mondja, hogy mivel állunk szembe, sokáig nem is volt még életmentő injekciónk, epipenünk, mert olyan pici volt, hogy ahhoz a testsúlyhoz akkor még nem adtak ki epipent, ezt az autóinjektort, amiben adrenalin van, ami egy életmentő eszköz, amit bárki tud használni, tehát ez nem kell orvosi szakértelem. Semmi tudás nem volt igazából akkor azzal kapcsolatosan, hogy egy ilyen kisgyereket hogy kell felnevelni. Nagyon-nagyon egyedül éreztük magunkat így a férjemmel ebben az egész helyzetben.
1: Ez tíz évvel ezelőtt történt.
2: Pont ma hoztam fel a Facebook az emléket, hogy 2010-ben volt az első vizsgálat, ahol vért vettek a kislányomról, és a fotókat felhozta a telefonom, szóval pont egy ilyen évforduló is van. Érdekes,
1: és azt mondod, hogy azóta nagyot változott
2: nagyon,
1: a
2: nagyon,
1: világ.
2: Nagyon-nagyon sok víz lefolyt a Dunán azóta, és nagyon sokkal több tudás van már arról itt az országban, hogy mit jelent felnőni anafilaxiás allergiával, ami hát sajnos egy tragédia következtében történt. Sajnos az kellett ahhoz, hogy egy elsős kisfiú életét veszítse, és ezután álltak össze szülők köztük én is, és alapítottuk meg azt az egyesületet, amit a bevezetőben mondtál,
1: igen,
2: az anafilaxiás allergiásokért egyesületet, amit tulajdonképpen azért hoztuk létre, hogy még egyszer ne fordulhasson ilyen tragédia elő, hiszen itt egy rendszer szintű hiba történt. Nagyon sok területen láttuk azt, hogy nincsen tudás, és hogyha van tudás, ez a legfontosabb, és ismeret, akkor elkerülhető egy ilyen tragédia.
1: Mert hogy ez egy iskolában történt, itt érintett volt, vagy érintettek voltak pedagógusok ebben, a szülők nem emlékszem pontosan, hogy mennyire tudtak erről a helyzetről.
2: Igen, nagyon kérdéses, hogy mennyire volt tájékoztatva, hogy ebben nem szeretnék állásfoglalást, mert nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, de az biztos, hogy nem volt ott a gyermeknél az adrenalin autóinjektor, közben lehetett tudni, hogy allergiás, és a tanárok sem voltak felkészülve, és valószínűleg a szülő sem arra, hogy mit kell tenni egy ilyen helyzetben.
1: Hogyha a ti esetetekre visszatekintünk, a 10 évvel ezelőtti esetetekre szülőként, mi volt a legijesztőbb ebben az időszakban?
2: Hát én még ilyeneket kérdeztem először az allergológus orvost, hogy az ilyen gyerekek felszoktak nőni, meg járhatnak közösségbe, szóval nagyon sok mindenre tünetelt a gyerekem, és nem tudtam elképzelni, hogyan tudom elengedni a kezét, mert ugye ez egy olyan állapot, ami az egyént érinti, de nagyon nagyban függ a közösségtől, hogy tud-e jól működni, vagy sem, tehát nagyon-nagyon függ a környezet hozzáállásától az, hogy biztonságban lehet-e egy adott ember, aki egy ilyen allergiával küzd, ugyanis majd gyakorlatilag teljes életet lehet élni ezek a gyerekek, vagy akár felnőttek, nem betegek mindaddig, amíg a szervezetük nem találkozik azzal az anyaggal, ami nagyon heves immunreakciót vált ki. Ugye ez egy immunbetegség, túl hevesen reagál egy olyan dologra, ami valójában nem lenne veszélyes a szervezetnek, de a szervezet mégis veszélyesként értelmezi. És hogy a környezetnek néhány gesztusa, odafigyelése, elővigyázatossága, néhány plusz dolog, úgy, mint mondjuk egy óvodában egy kézmosás uzsonna előtt, után, egy plusz terítő, egy külön étkészlet, ezek életet tudnak megmenteni olyan szempontból is, hogy akár az egész család nem szakad ki a társadalomban az, hogy otthon kell tartani a gyereket, ezáltal a szülő kiesik a munkaerőpiacról, izolálódik a gyerek, nem fog tudni később a társadalomban integrálódni, tehát minden szempontból kiszolgáltatott a környezetnek az a gyerek, aki ilyen nehézséggel küzd, ugyanakkor elég kevés, de konkrét és nem túl bonyolult elővigyázatossággal és odafigyeléssel a környezet nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
1: Én pont ezt akartam kérdezni tőled, hogy megszületik egy ilyen diagnózis, utána mennyire változik meg egy család teljes működése?
2: Hát állandóan előre kell gondolkodni, tehát nem lehet spontán étkezni, spontán jönni-menni a világban. Mindig van egy ilyen úgynevezett hipervigilancia, tehát állandóan készenléti helyzetben van az emberi idegrendszere, mert hogy folyamatosan monitorozzuk a környezetünket. Ezt sok szülőtársal megbeszéltük, hogy ez bizony így van, és később utána olvastunk szakirodalomban is, mert külföldön van ennek akár pszichológiai szempontú szakirodalma is, és egy bizonyos szorongás szint, ez a helikopter szülőség, ez jelen van, de hogy ez bizonyos szintig adekvát ebben a helyzetben, mert valójában tényleg egy állandó készenléti állapotot jelent azt, hogy az ember, ha leül egy padra, megnézze, hogy nincs ott valami morzsa, amit el kell söpörni, vagy egy kis törlőkendővel letörölni, vagy ha moziba megy, megnézi, hogy mellette nem rágcsálnak-e mondjuk földi mogyorót.
1: Hát mondjuk egy gyerek,
2: vagy egy játszótéren, a homokozóba egy szülő elkezdi bontogatni a mogyorót, vagy akár van, aki tej, tojás allergiás, és akkor ott a morzsák. Nagyon sokszor tapasztaltuk már, hogy kis csalánkiütések megjelennek a játszótéren a gyerekek arcán, és akkor ugye egyből figyeljük, hogy na ebből lesz egy súlyosabb allergia, vagy egy enyhe reakcióról van szó, tehát egy állandó figyelés, és nyilván amikor közösségbe kerül a gyerek, akkor nagyon nehéz azt elképzelni, hogy 25-30 gyerek között hogy tudják követni ilyen szorosan a gyereket.
1: De azt mondod, hogy akkor ez megoldható.
2: De hogy megoldható, fel kell rá készülni, és ami a legfontosabb, hogy tényleg legyen tájékozott az a közösség, a gyerekek, a szülőtársak, és főként a pedagógusok, de azt gondolom, hogy mindenkinek kell egy tudás, és egyébként ez is az egyik fő célja az egyesületünknek, ez a tájékoztatás, a lobby tevékenység és a szülői érdekképviselet.
1: Említetted a játszóteret, és említetted az óvodát, iskolát, de ott a bevásárlás, a vendégség, a szülinap, a nyaralás, így tehát van, rengeteg élethelyzet, a mindennapokat, ez milyen szinten befolyásolja?
2: Mindig előre kell gondolkozni. Tehát ha vendégségben megyünk, akkor általában meg szoktuk kérni, hogy azért porszívózzanak ki, szellőztessenek, és rakják el a szekrénybe azokat az élelmiszereket, amik veszélyesek lehetnek. Ha ott megkínálják a gyereket, akkor általában előre egyeztetünk, hogy milyen összetevőkből készülhetnek, de sokszor mi magunk viszünk előre csomagolva ételt.
1: De ezt nyilván a kislányod tudja.
2: Tehát, igen, hogy persze, egy idő után ő ebben nőtt bele, hogy ő nem eszik bele más ételébe.
1: Igen, erre gondoltam, hogy a gyerekek egy idő után ezt már önmaguk csinálják, tehát nem feltétlenül a környezettől várjuk el, hogy ő rájuk figyeljenek.
2: Igen, de sokszor egyébként teljes jó szendékkal szeretnének neki főzni, sütni, és ilyenkor is van, hogy még a fűszereket is átolvassuk. Most volt például egy születésnapi zsúrban a kislányom, és mindent tudott enni, amit ott készített a barátnőjének az édesanyja, de ahogy megnéztük együtt a fűszerektől kezdve az összes hozzávalót, hogy az mit tartalmaz, és így előre egyeztetve végül is nem volt semmi gond, és tudott tenni.
1: Szakemberként, pszichológusként hogyan látod, milyen lelki terhet jelent ebben a folyamatos készenlétben élni, és attól, hogy te szakember vagy, könnyebb volt esetleg?
2: Nagyon megterhelő mentálisan. Tehát
1: még így is.
2: Igen, és a szakirodalom is azt írja, hogy ugye ez egy krónikus állapot, és nincs vége tulajdonképpen, és ezért nagyon hosszú távú stresszt és szorongást okoz, de hogy erre szükség van egy bizonyos mértékig, de azért, ha ez túlzás lesz, és már a funkcionálást rontja, akkor nagyon fontos pszichológushoz fordulni, és most már szerencsére van is egy olyan pszichológus Budapesten, aki kifejezetten erre szakosodott, és anafilaxiás allergiások gyerekeknek, allergiásban érintett gyerekeknek és szüleiknek a támogatást, hogyha arra szükség van, a kezelőorvosra egyeztetve szokták látni, vagy akár nyilván maga a szülő is kérheti a konzultációt. Hogyha úgy érzi, hogy olyan erős már a szorongás benne, vagy a gyermekben, ami akadályozza a mindennapokat, akkor mindenképpen érdemes segítséget kérni. Én nagyon sokáig nem is vállaltam szülőtámogatást, mert felmerült, hogy mint pszichológus én is csinálhatnék ilyet, de mivel én érintett vagyok, és nagyon be tudok vonódni ebbe a témába, nyilván én ezt nem vállaltam, hanem inkább szakirodalomban, edukálásban veszek részt, a szülősegítést és a gyereksegítés az pedig egy képzett, erre képzett pszichológus végzi.
1: Azt jobban el tudjuk képzelni felnőttként, vagy akár szülőként, szülőtársként, hogy hogyan dolgozza fel, vagy hogyan küzd meg egy szülő egy ilyen helyzettel, de a gyerekek hogyan dolgozzák fel azt, hogy bizonyos helyzetekben másképp kell működniük, mint a társaiknak?
2: Szerintem ez nagyon attól függ, hogy milyen környezetben nő fel a gyerek, hogy mikor kap diagnózist, hogy a környezete mennyire elfogadó. Mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert nálunk a tágabb család is nagyon körültekintő, és átálltak arra, hogy bármikor föl tudunk ugrani, és mindig van olyan biztonság a lakásban, mondjuk az én szüleimnél, vagy a férjem szüleinél, ahol biztonságban tudhatjuk a gyereket, és spontán is föl tud menni, illetve már óvodában és az iskolában is elképesztően elfogadóak és odafigyelőek, de azt látjuk így a nagy tágabb szülői közösségben, ugye sok szülővel vagyunk így az egyesületen keresztül kapcsolatban, ahol nagyon komoly nehézségek vannak, sokszor vissza is utasítják a gyerekeket, akár egy óvodából, egy iskolából az állapota miatt nem veszik fel, vagy kizárják bizonyos rendezvényekből. Nagyon szélsőséges helyzetekkel is találkoztunk, volt olyan kisgyerek, akire rá akasztották az EpiPennes táskáját, és még egy ünnepi karácsonyi fotózáson se vehette le, ami azért egy erős stigmatizáció lehet, egy túlzott félelem akár, mert nyilván mindig legyen kéznél az EpiPen, de nem kell rávarni a gyerekre. Uh-huh. Nagyon nehéz olyan...
1: Tehát,
2: olyan...
1: hogy ő attól még érezhesse magát gyereknek.
2: Így van, és tényleg olyan közösséget kellett találni, ahol ugye van az a csoport, ahol azt mondják, hogy ugyan már úgyse lesz semmi baja, majd legfeljebb fáj a hasa, vagy hány egyet, az kész, nem. Tehát ez azért egy életveszélyes helyzet. És van a másik oldal, amikor nem mernek a gyerekhez hozzányúlni, mert úristen, bármelyik pillanatban meghalhat, és egy ilyen hihetetlen nagy szorongás van a pedagógusok körében, amit egyébként megértek, de hogy ez sem jó sajnos a gyereknek, hanem valami olyan köztes természetességgel jó azt kezelni, hogy ő egy egészséges, átlagos gyerek, de oda kell figyelni figyelni bizonyos helyzeteknél.
1: Tehát előfordul, hogy egy-egy gyereket a beiskolázásnál elutasítanak?
2: Így van, nagyon gyakori egyébként. Nem is tudják sokszor a szülők, hogy egyáltalán bevallják a jelentkezésnél, vagy sem.
1: Vagy csak utólag,
2: vagy utólag mert
1: el.
2: Hogy mi van, ha emiatt nem veszik föl, de egyébként pont a mi egyesületünknek a lobby tevékenysége nyomán 2023. szeptember 1-től bekerült a közoktatási törvénybe, hogy az anafilaxiás allergiával élő gyerekeket nem lehet az állapotuk miatt visszautasítani, illetve különleges bánásmódot érdemelnek ugyanúgy, ahogy a diabéteses gyerekek, tehát annak analógiájára.
1: Igen, amikor leültünk beszélni, pont a cukorbetegség így merült van, fel, van, hogy ez egy van. Hasonló állapot, mind a szülők felkészültségét, illetően mind a környezet elfogadását és segítségét, támogatását nézve.
2: Igen, sok tekintetben hasonló, és pont annak mintájára nyújtottuk be mi is a javaslatot a törvénymódosításra, és ez meg is született. Ennek ellenére még látunk nagyon súlyos hiányosságokat, és évről évre jönnek visszajelzések, hogy nem körzetes iskolában mondjuk ennek kapcsán utasítanak vissza a gyerekeket.
1: Igen, említettél egy-egy élethelyzetet, amikor mondjuk visszautasítanak egy gyereket, vagy nem mernek hozzáérni. Sok ilyen félreértés van, amelyekkel leggyakrabban találkoznak az érintett családok? Mert tévhit, mert hogy ez tévhit sokszor.
2: Igen, tehát egyik az, amikor összekeverik az étel érzékenységet az allergiával, ez az, amikor alul gondolják ennek a dolognak a természetét, tehát hogy nem lesz ugyan már nem lesz nagy baj, ha leveszem mondjuk a tojást a főzelékről, uh-huh. vagy hogyha a levesből kiveszem a borsót mondjuk egy borsóallergiás gyereknél, tehát hogy
1: ezt viszont komolyan kell
2: igen,
1: menni,
2: hogy
1: nem
2: itt,
1: szabad
2: itt nem hasmenés lesz,
1: venni.
2: Meg hányás, hanem egy szisztémás reakció, ami gyakorlatilag a keringés összeomlásával járhat, érintve különböző szervrendszereket, tehát tüdőt, gyomor, bőr és kardiovaszkuláris idegrendszeri tüneteket, de a vége egy anafilaxiás soknak az a keringésre hat, tehát ez uh-huh. tényleg nagyon veszélyes. A másik mondjuk az, hogy nagyon félnek az adrenalin autóinjektortól, ami nem egy orvosi eszköz, hanem átlag emberekre lett tervezve.
1: Olyan, mint egy golyóstoll, aminek...
2: Így van, be kell kattintani, és be kell nyomni a comba. Igazából az nagyon fontos, hogy ennek nincsen negatív szövődménye, ha feleslegesen adtuk be. Azért kell mentőt hívni utána a protokoll szerint, mert egy anafilaxiás sok visszatérhet, és megfigyelés alá kell vonni egy sokban érintett embert. Nem azért, mert az adrenalinnak olyan mellékhatása lenne, ami veszélyes. Ez nagyon fontos. Tehát ha kétségünk van, nem tudjuk eldönteni, hogy beadjuk vagy ne adjuk, akkor mindenképp érdemes beadni, mert azzal ártani nem tudunk, viszont életet menthetünk vele. Tehát ez egy tévhit, hogy úristen, injekciót kell, tűt kell szúrni a gyerekbe, ez valami brutális dolog.
1: Ezek
2: a gyerekek
1: ezeket
2: nagyon
1: kimondani.
2: Megkönnyebbülnek, ha megkapják az injekciót, és hálásak érte.
1: Tehát, hogy ezzel jót teszünk egy ilyen
2: helyzetben. Abszolút, ez nem kérdés. Ezt angolul úgy is mondják, hogy epi first, epi fast. Tehát, hogy először és gyorsan, minél hamarabb kell beadni, mert akkor a leghatékonyabb a hatása.
1: És említetted, hogy ti szülők álltatok össze, és hoztátok létre
2: igen.
1: ezt az egyesületet, ami után a törvénymódosítást is elért,
2: igen.
1: hogyha jól értem. Miért van az, hogy sok ilyen helyzetben érintett szülők tudnak csak lépni, és nem a társadalom más rétegei, akiknek mondjuk akár a törvényalkotás feladata lenne. Nincs meg ez az érzékenység?
2: Nincs meg a tudás, az érzékenység, a motiváció kényelmetlen. Azt gondolom, vagy kikerült nem került be a... Tehát szerintem maga ez a szó, hogy anafilaxia, ez most már az elmúlt években sokkal jobban a köztudatban van. Az első híradóban, amikor erről szó volt, még a bemondónő nem is tudta kimondani, hanem anafilaxia, vagy valahogy teljesen rosszul ejtette ki. Szóval, hogy azt hiszem, hogy a köztudatban nagyon nem volt jelen ez a dolog.
1: Nem hány volt. Szülő társ állt össze?
2: Uh-huh. Mi 10 vagyunk a csapatban, és köztük van a mi fő doktornénink, a Magyarország, mondhatom, legjobb allergológusa, dr. Csáki Csilla, aki felkarolta az egyesületet, és szakmai vezetőként része, vagy hát a legfontosabb tagja az egyesületnek, és ő képvisel minket, illetve hát nyilván ő adja a szakmai hátteret hozzánk, és 10 szülő állt össze, akikből volt, aki azóta elköltözött külföldre, vagy lemorzsolódott, voltak újak, akik bejöttek, de úgy nagyjából ez egy ilyen 8-10 fős csapat, akik aktív aktívan, tevékenyen részt vesznek gyakorlatilag napi szinten az egyesületi működésben.
1: Most egy kis szünetet tartunk, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Fináli Magyar Judit pszichológussal, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület alapító tagjával. Mai témánk az allergia, illetve azon belül is annak súlyos életveszélyes foka. Most megnézzük, hogy pontosan mi történik a szervezetben egy anafilaxiás sok során, hogyan lehet felismerni a veszélyt, mit kell tenni vészhelyzetben, és vajon mennyire felkészült ma Magyarország az ilyen helyzetek kezelésére, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
1: Most hétvégén, klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
5: Ez itt még mindig az egészségkód, amelyben mai témánk az allergia, illetve annak súlyos, akár életveszélyes foka. Vendégem a stúdióban pedig Finári Magyari Judit pszichológus, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület tagja, aki azon túl, ahogy beszélgettünk róla, hogy szakember, érintett is, hiszen egy 11,5 éves érintett kislánynak az édesanyja, és hát ti álltatok össze több szülőtárssal, és hoztátok létre ezt az egyesületet, és hát beszéltünk arról, hogy mit nevezünk anafilaxiának, illetve hogy miben más ez, mint egy hagyományos allergiás reakció, de egy picit hozzuk közelebb azokhoz, akik ezzel egyébként szerencsés módon még nem találkoztak. Milyen tünetek azok, amelyeknél már nem szabad bizonytalankodni, vagy nem szabad várni?
6: Igen, tehát vannak enyhébb tünetek, mint enyhe csalánkiütés, mondjuk a száj körül az arcon, vagy a végtagokon, a törzsön, tüsszögés, torokkaparás.
5: Ezek ilyen első
6: jelzések, akár pollen első jelzések, igen, és amikor nagyon erős hasi fájdalom, ilyen nagy volumenű erős hányás lép fel hirtelen egy étel elfogyasztása után viszonylag hamar. Amikor az egész testet érintő nagyon erős, ödémes csalánkiütés van, ami nagyon viszket és nagyon fájdalmas tud lenni, amikor bedagad a belül a szájban a nyálkahártya, a nyelv, a torok elkezd szorulni, egy gombóc érzet van, sokszor rekketté válik az ember, mert nem tud rendesen beszélni, levegőt venni, akkor egy ilyen nagyon erős, ilyen asztmás, hörgő, ilyen tüdő, légúti tünet is kialakulhat, amikor nem kap jól levegőt.
5: És hát bocsánat, muszáj visszautalnom a ti esetetekre,
6: igen,
5: a 10 évvel
6: ezelőtti ez a vérkeringés,
5: esetre, így a kisbabátok
6: így
5: esetében.
6: Így van, tehát lehet akár idegrendszeri tünet, ilyen szédülés, bizonytalanság érzés, amikor az ember kicsit így nincs teljesen magánál, ami mondjuk egy diabétesesnél is ugye
5: igen,
6: sokszor...
5: Említetted az elmosódott beszédfunkciókat.
6: Így van, és akár ez a hirtelen elalvás, hirtelen vérnyomás leesés, gyengesség le kell feküdni, nem tud állva maradni egy ember. Ezek mind egyenként is olyan tünetek, amikre már adrenalin autóinjektort kell beadni, és ha két szervrendszert érint akár enyhe tünet, tehát mondjuk van egy erősebb hányás, és mellette egy kaparó, viszkető torok, akkor már be kell adni.
5: Ott már sietni
6: így
5: kell.
6: Így van. Tehát ha két szervrendszert érint, vagy akár egy szervrendszer, de egy súlyosabb tünet. Erre egyébként vannak most már plakátjaink, ilyen protokoll, amin vizuális segítség is van ahhoz, hogy milyen tünetnél kell, mire figyelni, mikor elég esetleg antihisztamint adni, mikor kell már adrenalin autóinjektort, úgyhogy most már vannak erre anyagaink, amik segítik a tájékozódást.
5: A ti kislányotok másfél éves volt, ez mindig kiderül ilyen pici korban?
6: A legtöbb esetben tünetek már pici kortól vannak, akár anyateljes tápláláson keresztül, akár a hozzátáplálásnál.
5: Hiszen nem mindegy, hogy az édesanyja mit eszik.
6: Az, hogy eljut-e valaki a diagnózishoz, az viszont nem egyértelmű. Tehát lehet, hogy vannak tünetek, de nincs beazonosítva, mert nem biztos, hogy akár egy gyerekorvos vagy egy védőnő tudja, hogy az mit jelent, hogyha mondjuk egy kesúdiós fagyi után egy gyerek hirtelen hányt egyet. És sokszor már második,
5: egy
6: harmadik...
5: Egy vírusfertőzésre gondol először az ember.
6: Így van. Sokszor második, harmadik rosszul létnél áll össze a szülő fejébe, hogy itt több lehet, mint egy egyszeri valami.
5: Igazából a kérdésem arra is vonatkozott, hogy egy 5-6 éves gyereknél
6: akkor is
5: kezdődhet.
6: Akkor is alakulhat ki. Igen. Így van. Tehát igazából bármikor alakulhat ki allergia, nyilván ritkább, hogy később alakul ki, mint kiskorban, de bármikor léphet fel első
5: mert
6: allergiás
5: reakció. Mert hogy a kiváltókokról még nem beszéltünk, csak bizonyos helyzetekről, ha mogyoróval érint, ha tojás, ha daráscsípés, de hogy sok minden okozhatja ezt.
6: Igen, hát gyakorlatilag bármi, nyilván a 8 alap, vagy az alapallergia élelmiszer lista van, ami föl is van tüntetve az élelmiszereken, ezek a leggyakrabban allergiát kiváltó élelmiszerek, de ezen kívül gyakorlatilag bármilyen élelmiszer okozhat anafilaxiát, illetve bármilyen kemikália, rovarcsípés, gyógyszerek.
5: Amivel korábban nem találkozott a gyermek.
6: Hát,
5: és így derülhet ki egy későbbi
6: hát
5: időszakban.
6: Igen, illetve valamilyen módon mégiscsak találkozott, mert szenzitizálódik a szervezet, de lehet, hogy olyan enyhe volt az első pár alkalommal a tünet még kis csecsemőkorban, hogy az nem is vette észre a szülő esetleg, vagy még nem okozott tünetet. Valamilyen módon a szervezet találkozik vele, nem mondjuk egy élelmiszerallergiánál nem kell, hogy az a gyerek meg egye. Mondjuk az én kisanyom soha nem evett földi mogyorót, és nagyon magas volt a vérértéke, mert hogy a bőrén keresztül, a légutakon keresztül is tud allergiássá válni egy ember, tehát az nem kell elfogyasztani, hogy valaki allergiássá váljon.
5: Beszéljünk a kézzelfogható dolgokról, hogy mi mit tehetünk laikusként, hogyha egy ilyen helyzettel találkozunk, és egy ilyen anafilaxiás reakciót észlelünk.
6: Igen,
5: mi az első lépés?
6: A gyermekről, vagy a felnőttről, akkor az nagyon fontos, hogy az a szabályos, ha nála mindig van két darab EpiPen.
5: Miért kettő? Bocsánat, hogy visszakérdezek,
6: igen,
5: de hogy ez
6: igen.
5: Egy fontos kérdés.
6: Azért kettő, mert van, hogy 5-10 percen belül még egyet be kell adni, hogyha nem javul az állapot, vagy rosszabbodik, és nem ér még ki a mentő. Illetve azért is, mert ez egy életmentő eszköz, és ha valamiért véletlenül elrontjuk a beadást, vagy az eszköz nem működik, akkor legyen még egy pót eszköz. Tehát mindenképp kettőt javasolnak maguknál tartani az érintetteknek. Nagyon egyszerű beadni, tehát akkor be kell adni, és mentőt kell hívni, le kell fektetni.
5: Ezt
6: az
5: ruhán
6: illetőt.
5: Keresztül is be lehet adni, vagy?
6: Ruhán keresztül is, ez nagyon fontos, igen, tehát nem kell semmit tenni, annyi, hogy le kell fektetni az illetőt, mert a vérnyomás ugye jobban tud vagy jobban megy a vérkeringés, hogyha vízszintes helyzetben van az illető. Ha nagyon nem kap levegőt, akkor egy picit így a hátát meg lehet támasztani, de a lába az mindenképpen, tehát ne a lábán álljon. És hívni kell a mentőt, és azt kell mondani, hogy anafilaxiás sok, és a helyszínt megmondani. És hogyha mondjuk hozzátesszük, hogy gyerek, akkor azért nagyon reméljük azt, hogy hamar kiérkezik.
5: Itt percekről van szó, gondolom.
6: Igen.
5: Tehát, hogy minél hamarabb ott legyen a mentő.
6: Így van, tehát ez egy sürgősségi helyzet, így van. Igen. Ha nem tudjuk, akkor ugye le tudjuk fektetni, mentőt tudunk hívni, és arra tudunk figyelni, hogy hát, hogyha tudjuk a vérnyomást vizsgálni, és hogyha újra kell éleszteni, akkor azt elkezdeni, tehát ott mint bármilyen vészhelyzetben.
5: Egyesületi szinten mit tapasztaltok? Ma már többen merik beadni az EpiPent, vagy még mindig sokan félnek tőle? Milyen információk jutnak el hozzátok érintettektől, pedagógusoktól, intézményvezetőktől?
6: Szerencsére, tehát inkább a cél az, hogy ne kelljen beadni az EpiPent.
5: Természetesen, tehát, de ha...
6: Igen, tehát volt a sajtóban is több
5: sikeres
6: hogy beadták gyerekeknek, tanárok, pedagógusok, óvónők, akik résen voltak és részesültek oktatásban, és bátran beadták az EpiPent.
5: Beszéljünk az egyesület által elért eredményekről, mert hogy annyit már említettél, hogy törvénymódosítást sikerült elérnetek ezen a téren, de milyen eredményeitek vannak eddig?
6: Igen, tehát talán ez a legfontosabb, hogy külön figyelmet érdemelnek ezek a gyerekek, illetve az adrenalin autóinjektor ilyen 16 és 20 ezer forint darabáron volt elérhető, és ezt most már államilag támogatottá tette a lobby tevékenységünk hatására az állam azoknak, akiknek tényleg szakorvos felírja, hogy ez adekvát.
5: És tehát, hát ahogy említetted, hogy kettő kell, igen, hogy legyen
6: igen,
5: nálunk.
6: Igen, tehát van, akinek azért nem volt, mert mondjuk nem engedhette meg magának, hogy megvegye az életmentő eszközt, és most már dobozáron, tehát 300 forint per darabért ki lehet váltani receptre, hogyha szakorvos fölírja, mert már tehát az illetőnek volt már korábban allergiája, vagy bizonyíthatóan anafilaxiás reakcióra potenciálisan erre, tehát kellhet neki, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy dolog, és ami még nagyon fontos, hogy a közétkeztetésből kikerültek a leggyakoribb, legsúlyosabb, hát minden

0: megevés útján hanem, lehet reakció, hanem akár a nyálkahártyába kerülve, igen. vagy összemasszatolják a gyerekek a kincset, akkor utána megfogja a kisgyerek, belenyúl a szemébe, szájába, tehát így is lehet allergiás reakció, és nagyon sokszor azt láttuk, hogy azokon a napokon, amikor nutellás kenyér volt, vagy müzli szelet, vagy nem tudom, diós burkifli, akkor a szülők egyszer nem vitték iskolába, vagy óvodába a gyerekeiket, meg a tanárok is frázban voltak, és el is várták, hogy ne menjenek iskolába.
1: De nyilván így nem lehet
0: és
1: élni.
0: És így nem lehet élni, és azért ez egy nagy segítség, hogy ez most nincs ott a mindennapokban az intézményekben. Ez azért is nagyon fontos, mert nemzetközi irodalmat áttekintve azt tapasztal, vagy azt láttuk, hogy az esetek, azt hiszem 25%-ában közoktatási intézményben van az első anafilaxiás sok. Tehát,
1: ilyen
0: hogy,
1: okok
0: hogy
1: miatt,
0: igen,
1: amit
0: sokszor,
1: te is említettél.
0: Sokszor ott óvodában, iskolában derül ki egy allergia, igen.
1: Mennyi energia és mennyi munka van a mögött, hogy ezeket az eredményeket el tudtátok érni? Mennyi munkaóra?
0: Sok. Például az, ami nagyon még egy fontos cél, és ugye elkezdtük, de nincs befejezve ez, hogy ugye törvény van arra, hogy különös bánásmódban kell részesíteni ezeket a gyerekeket, de hogy ez nincsen körülhatárolva, törvényileg nincs előre, vagy ez pontosan mit jelent. Erre az egyesület megcsinált egy protokollt, egy intézményi protokollt, amiben benne van, hogy az első nap előtti naptól, amikor a gyereknek kinéznek egy intézményt, addig, amíg oda jár, pontosan milyen lépéseken kell keresztül menni a szülőknek, az orvosnak, a befogadó intézménynek, mikre kell a hétköznapokba figyelni, hogyan kell az étkezést menedzselni, hogyan kell az oktatásban részesülnie a pedagógusoknak. Szóval egy nagyon konkrét, de egyszerű egyébként kézzelfogható, még ilyen vizuális segítségek is vannak. Van egy protokollunk, hogy hogyan lehetne ezt jól működtetni, amit természetesen külföldi jó gyakorlatokból innen-onnan szedtünk össze, meg hazai tapasztalatból, és tulajdonképpen ez még nincs átvíve a rendszeren. Mi megkaptuk a belügyminisztériumtól az engedélyt annak, hogy mi magunk továbbítsuk ezt az ország összes intézményébe, és kaptunk egy levéllistát, és gyakorlatilag kézzel, e-mailen pötyök te be az egyesületi tagság hónapokon keresztül az e-mail címeket, hogy minden iskolába és óvodába eljusson ez a protokoll, és aztán, hogy ők megnyitották-e, vagy a spambe ment, vagy odébb rakták, vagy elolvasták, azt nem tudjuk, és ez az egyik fő célunk, hogy ez valamilyen szabályozás alá kerüljön, hogy ez a protokoll, ez törvényileg előírt legyen, és emellett a pedagógus képzése, a felkészítése egy anafilaxiás vészhelyzet felismerésére, megelőzésére, felismerésére és kezelésére, ez ott legyen a tarsójukba kötelezően, ezen részt vegyenek. Nagyon szeretnénk, hogy szeptembertől már így induljon az év, hogy erre már van egy szabályozás.
1: És hát az jutott még eszembe, hogy itt beszéltünk az óvodákról, iskolákról, de ott vannak az edzések, és nagyon sok hát, olyan igen. helyzet, ahol még érzékenyíteni, meg informálni kell azokat a szakembereket, akik a gyerekeinkről gondoskodnak. Van, tehát, van, hogy ez egy valahol egy ilyen soha véget nem érő
0: van,
1: folyamat.
0: Mindig van egy következő lépés, igen, akár szeretnénk, hogy az éttermekben, szállodákban tájékozottabbak legyenek, hogy meg tudják mondani, hogy van-e olyan étel, ami tehet biztonsággal egy érintett személy, egyáltalán tudjanak erről, hogy mi a különbség mondjuk a Nutella mogyoró és a sós mogyoró krém között, tehát két különböző földi mogyoró és a török magyarul, ez is nagyon sok vendéglátósnál tapasztaljuk, hogy nem tudják a pultban mondjuk a fagyi árusok.
1: És hogy miből készült
0: hogy mi,
1: ez
0: hogy az milyen
1: magyarul,
0: igen.
1: Gondolom vannak jól működő gyakorlatok, képzések és programok. Ezek közül kiemelnél egy néhányat, hogy hol lehet tájékozódni? Vagy hova lehet bekapcsolódni?
0: Igen, igen. Tehát a mi honlapunkon az www.anafilaxia.hu, ilyen egyszerű oldalon nagyon sok anyagot felraktunk, amit külön kezdőszülőknek egy csomagot, akik most kerülnek bele a helyzetbe, külön óvodára való felkészülés szülői oldalról, pedagógus oldalról, ugyanígy iskolára való anyag, aztán, hogy milyen szociális juttatások vehetők igénybe ezeknek a családoknak, hova érdemes fordulni, milyen vizsgálatokat lehet, milyen terápiák jönnek szóba. Tehát nagyon sok anyag ott van, ami ha az én gyerekem pici korában lett volna, sokkal-sokkal könnyebben és biztonságosabban tudtam volna elindulni ezen az egész úton. Tehát azt gondolom azt, hogy már van információ, hogy egyáltalán igen, van egy, nem nekem kell megálmodni, hogy kell ezt kommunikálni, hogy mi kell ahhoz, hogy biztonságban legyen mondjuk az óvodában a gyerek, hogy erre már van egy gyakorlat, és le van írva, és azt én oda tudom adni egy pedagógusnak, és nem az van, hogy az én asszertív kommunikációm múlik, hogy átmegy egy üzenet, vagy nem, hogy megértik-e azt a környezet, hogy

0: szülőtársak hogy néznek, hogy most miről beszél itt, hanem van egy anyag, amit aláír egy orvos, és az egy valid dolog, ez már egy iszonyú nagy segítség, és nem kell nulláról kezdenie minden szülőnek, mert mi tizen azt tapasztaltuk meg, hogy mindannyian nulláról kezdtük, úgyhogy nem tudtuk, hogy merre forduljunk.
1: És hát amit említettél és beszélgettünk az első fél órában, a lelki mentális támogatás, ami szintén azt gondolom egy nagyon fontos, tehát hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, hova fordulhat?
0: Ugye egyrészt mi egyesületi tagként nagyon sokszor menedzselünk eseteket, amikor valami elakadás van, és próbáljuk akár képviselni egy családot egy olyan helyzetbe, ahol valahogy ő nem tud dülőre jutni, illetve van ez a pszichológusunk, aki az ELTE-n ebből doktorandusz hallgató, és kifejezetten erre a problémakörre adaptált terápiás üléssorozatot hozott létre, tehát ő is tud segíteni. És
1: beszéltünk a gyermekek támogatásáról,
0: és sokszor vannak rendezvényeink, ahol akár ilyen rövidebb, ilyen szülőtámogatás szokott lenni, ilyen kis közös gyakorlatok, ahol együtt meg tudjuk beszélni a tapasztalatainkat.
1: Hát meg az az érzés, hogy nincs egyedül.
0: Ez is egyébként a mottónk, ez a hashtag nem vagy egyedül.
1: De ezt nem tudtam, de hogy ez egy nagyon fontos dolog.
0: Tehát ez nagyon fontos, és akkor ezeken a rendezvényeken gyereknapkor, Mikuláskor, húsvétkor összejövünk, és fantasztikus rendezvényeket tartunk, és sokszor ott a kisgyerekes szülők azt mondják, hogy az első olyan hely volt, ahol ott merte hagyni a gyereket, ő bement egy szülőprogramra, egy beszélgetésre, és a gyerekét kimerte hagyni egy játszószobába, anélkül, hogy így minden...
1: Tehát, hogy rettegne.
0: Hogy rettegne. Igen. Szóval, hogy ez fantasztikus, jól tudnak sikerülni, és ez is nagyon nagy segítség. És akkor még ezt nem mondtam el, hogy van még az Allergia Képzett Iskola nevű honlap, ahol egy online tanfolyamot el lehet végezni, és ott is nagyon sok információ van arról, hogy mit kell csinálni egy intézményben, meg az anafilaxiáról, mindenféle dolog, és akkor, ha azt az ember végigcsinálja, akkor kap egy ilyen online kis, nem tudom, plakátot, hogy ő egy allergiaképzett pedagógus, és ezt is nagyon ajánljuk azoknak, ahol van érintett gyerek, vagy akár lehet, hiszen bármikor lehet érintett gyerek, úgyhogy mindenkinek ajánljuk ennek az elvégzését. Igen, is.
1: Beszéltünk az intézmények felelősségéről anafilaxiás sok esetében. Mit tehet egy intézményvezető már holnap reggeltől azért, hogy nagyobb biztonságban legyenek az érintett gyerekek, ha eddig erre nem volt gyakorlatuk?
0: Igen. Tehát amit átküldtünk e-mailen mindenkinek, minden intézménynek, azt nyissa meg, olvassa el a protokollt.
1: És ha valaki nem kapta meg, akkor keressen benneteket.
0: Igen, de hogy a honlapunkon is ez elérhető, a www.anafilaxia.hu oldalon. Reméljük, hogy ez szeptemberben még egyszer kimegy hivatalosabb formában is, illetve vannak az oldalunkon rövid kis videók, ismertető anyagok, ezeket el kell olvasni, és kommunikáljanak azokkal a szülőkkel, akik érintettek. Igazából nem egy NASA program, szóval nem nagyon bonyolult.
1: Nem, de mondjuk egy továbbképzéssel,
0: ja, igen,
1: és pedagógusok egymás közötti tudás átadásán lehet erről beszélni.
0: Igen, az OMS is szervez sokszor pedagógus képzéseket, de ezek nagyon gyorsan beszoktak telni egy pillanat alatt. A Bethesda Gyermekkórház szervez még kifejezetten pedagógusoknak anafilaxia képzést, és mi is tartunk, mi nem orvosilag, mi inkább ilyen lelki felkész, vagy ilyen edukációs tréningeket szoktunk időnként tartani, mondjuk egy ilyen művelődési házba, vagy közösségi téren, tehát hogy ilyen rendezvényeken, de azt gondoljuk, hogy ez azért elsősorban orvosoknak a feladata.
1: És azért nyugtassuk meg a szülőket, hogy ezzel kellő odafigyeléssel együtt lehet élni, mert hogy te is említetted, hogy a kislányod épp osztálykirándulni indult ma reggel.
0: Igen, pont ma reggel ment egy 4 napos ottalvos osztálykirándulásra, immáron 6. alkalommal megy ottalvos táborba, úgyhogy ez sem lehetetlen.
1: Viszont említetted, hogy minden bedobozolva.
0: Igen, előre csomagolt ételeket visz, mikrót vittünk neki le a táborba, bedobozolt melegételt, hidegételt, amit magának is meg tud kenni, kenyeret, meg olyan dolgokat, amiket ehet, és az osztálytársai figyelmét fölhívtuk arra, de már maguktól is tudják, hogy mi az, amit ne hozzanak, mert veszélyes lehet, akár hogyha érintkezik vele a kislányom, ebben szerencsére nagyon együttműködőek, és aki nem tudja, hogy hú, ez a nasi jó-e vagy nem, akkor befotozzák, és elolvassuk, szóval nagyon egy csapat munka ez tulajdonképpen, és nyilván a pedagógusok tudják, hogy mit kell csinálni vészhelyzet esetén, úgyhogy így biztonságban tudhatjuk őt, és hát nyilván ő a legfontosabb, aki magáról tudja azt, hogy mi tehet és mit nem, és miből és hogyan és mikor kell kezet mosni.
1: De akkor, ha jól ért, nagyon fontos az értő figyelem és az összefogás ebben, meg a tanulni akarás, amit
0: igen.
1: Én így
0: igen, tehát itt a szándék, tehát azért mondom, hogy nem nagyon bonyolul dolgokra kell gondolni. Tehát tényleg annyi, hogy ne kerüljön a gyereknek a közvetlen környezetébe az az allergén, vagy ha olyan alapélelmiszerről van szó, ami nem elkerülhető, mondjuk tejtojás, akkor legyen egy kis törlőkendő, amivel letöröljük az asztalt, a többi gyerek mosson kezet, mosson száját étkezés után, ne cserélgessenek uzsonnát, tényleg asztalnál ülve legyenek a kicsik, amíg még nagyon morzsáznak, meg maszatolnak, tehát mondjuk ne rohangáztanak össze-vissza egy tanteremben lehetőleg, vagy akár lehet, hogy akkor pont az a tanteremben ne egyenek, hanem akkor legyen meg vagy az uzsonna is csak az ebédlőbe lehet, vagy egy olyan részen, ahol utána biztos nem egész napot van a gyerek, hanem erre kijelölt helyen. Tehát hogy néhány technikát,
1: nem könnyű, megoldható.
0: Abszolút megoldható, igen, és azért kialakul a rutin, és mindig lesznek nehezebb helyzetek, amikor egy élethelyzet változás van, amikor óvodából iskolába vált, amikor alsóból felsőbe, amikor az első kirándulás van, amikor az első ottalvós pizsupartiba megy a gyerek, tehát hogy mindig lesz valami, amit meg kell ugrani.
1: Születésnap edzés, ahogy van, beszéltünk is
0: elengedni.
1: Róla.
0: Igen, egyedül kezd közlekedni, és a többi, akkor hogyan írjuk ki a táskájára, hogy ott epipen van, szóval mindig van valami, amit ki kell találni, és aztán belerázódik az ember, így van.
1: És akkor elkerülhetőek a súlyos életveszélyes.
0: Így van, abszolút elkerülhető, a cél az a prevenció. Ami még egy nagyon fontos célkitűzése az egyesületünknek, amellett, hogy az iskolákhoz, óvodákhoz eljusson ez a protokoll, hogy igazából egy olyan vérvétel van, ami pontos diagnózist tud adni, és ez nagyon-nagyon drága ez a vérvétel, és azt szeretnénk, hogy államilag finanszírozott legyen ez a vérvizsgálat, mert hogy nagyon sokan azért nem jutnak el pontos diagnózisig, mert nem finanszírozott államilag ez a vérvétel, és csak ez az egyfajta komponens alapú vérvétel az, ami valid eredményt tud mutatni, hogy pontosan mivel állunk szemben, mert nagyon sok a felesleges diéta egyébként, tehát hogy egyfajta diófélére, mogyoróra reagált mondjuk egy gyerek, és akkor eltiltják az összes mag, olajos magtól, mert hogy azt mondják, hogy hú, akkor semmit ne fogyasz, és aztán kiderül, hogy a többit mind ehetné, és csak egyre vagy kettőre allergiás vagy.
1: És hát akkor a környezetnek sem kell
0: így
1: ezt
0: van, és
1: kizárni.
0: Azért egy csomó egészséges, fontos élelmiszertől, meg iszonyatos sok korlátozással jár, akár még egy élelmiszer kivezetése is, vagy eliminációja az étrendből. Tehát, hogy ahhoz, hogy nagyon pontosan lássuk, hogy keresztallergia van, valódi allergia van, a pollennel együtt van csak reakció, vagy ez egy valódi IgE alapú allergia. Tehát az, hogy egy pontos diagnózis legyen, ahhoz muszáj ez a vérvétel.
1: Akkor minél kevesebb esetet, és minél több sikert kívánok nektek akkor az egyesület kapcsán.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Fináli Magyari Judit pszichológus, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület alapító tagja volt a vendégem. Én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok! Mi vagyunk a Hakumba zenekar. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
7: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
10: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Átalakítják a szakképzés irányítását. Drogdílereket fogtak Törökszentmiklóson. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Jurid oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébih károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabuca elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
1: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
11: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Sziasztok, ez a Társadalmi Gazdasági Értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És a mai témánk pedig nem más, mint a vagyonadó, ami talán az egyik legizgalmasabb kérdés, ami most a sajtóban is teret kap. Vannak ugyanis, hát ugye az egyik Tisza ígéret volt a vagyonadó bevezetése, és amióta kormányon van a Tisza párt, várjuk folyamatosan, hogy milyen intézkedéseket hoznak meg. És a vagyonadóval kapcsolatban az az érdekes, hogy vannak erre nagyon jó, meg vannak erre nagyon rossz példák világszerte, és a magyar milliárdosoknak a körét is megosztja ez a téma, hiszen vannak olyan milliárdosok, például Váber György, de akár említhetném Jelinek Dánielt is, vagy Bojár Gábor, akik azt mondták, hogy üdvözlik ezt a lépést. Mások, mint például Csányi Sándor, azt mondták, hogy ő, vagy azt mondta, hogy ő nem is érti, hogy ezt egy milliárdos, vagy egy gazdag ember miért fogadja el ezt a típusú adóztatást. Úgyhogy a vagyonadó a témánk, erről szeretnénk átfogóan beszélgetni.
2: Igen, szia, sziasztok! Még érdekesebbet mondott egyébként szerintem Csányi Sándor, konkrétan valami olyasmit mondott, hogy ő nem fogadja el ezt, ami hát elég érdekes, hogy ő nem hajlandó ezt befizetni, vagy nem tudom, mit értett ez alatt, tehát hogy azért a többségünk nem úgy van ezzel, hogy az adórendszert nem fogadjuk el, vagy nem tartjuk elfogadhatónak. Nyilván lehet vitázni, tehát mindenkinek joga van vitatni különböző adónemeket, de ő ennél furcsábban fogalmazott. A vagyonadó témája egyébként szerintem a rendszerváltás óta egyrészt egy téma, és egy nagy adóssága egyébként szerintem a magyar adórendszernek. Ugyanis mindig az történt, hogy akárhányszor megpróbálták ezt bevezetni, először azt hiszem, hogy Horn Gyula próbálkozott még vele a 90-es évek közepén, mindig beindult a felső középosztály és az elit részéről egy ilyen elképesztő PR akció, amiben elkezdték bizonygatni, hogy nem lehet, rossz adó, behajthatatlan, tattorattara, majd ezeket boncolgatjuk, hogy miket szoktak mondani, és mindig az a konklúzió, hogy ezt ne csináljuk, és a végén aztán sikerült is mindig megcsákjázni, és ez nem is lett Magyarországon, tehát kimutathatóan a magyar adóbevételek között azok a típusú vagyonadó formájú adónemek, ami konkrétan a cégek értékéről szól, vagy az ingatlanról szól, vagy az örökösödésről szól, ezek gyakorlatilag alig vannak, elhanyagolható, míg egyébként nyugati országokban ezek nagyon jelentős részét teszik ki az állam bevételeinek, és most azért került ez megint terítékre, mert ugye itt vagyunk a Fidesz éra után, itt mindenki számára egyértelmű volt, hogy a leggazdagabb magyarok jó része alapvetően azért gazdagodott meg, mert az állam gazdagá tette. Ugye ez nem nagy titok, hiszen Lánci András, a Corvinus rektora gyakorlatilag ezt ki is mondta, ugye volt ez a híres mondás, hogy amit önök korrupciónak tartanak, az a mi fő politikánk, tehát hogy nemzeti tőkés osztályt akarunk létrehozni. Csak hát azért véletlenül úgy sikerült, hogy a miniszterelnöknek a gyerekkori barátja, meg a veje, meg a hát egyéb más hozzájuk közel álló oligarchák lettek rettentően gazdagok. Én egy ilyen tudományos dolgozatomhoz összeszámoltam a Forbes Top 50 alapján, hogy a mostani, tehát a tavalyi top 50 gazdagból Magyarországon 38 konkrétan vagy a Fidesznek köszönhetően, tehát hogy a kormánynak köszönhetően gazdagodott meg, vagy korábban is gazdag volt, de igen jelentős 38 konkrétan vagy a Fidesznek köszönhetően, tehát hogy a kormánynak köszönhetően gazdagodott meg, vagy

0: korábban is gazdag volt, de igen jelentősen gazdagodott tovább a Fidesz érában. Egy valaki volt, aki ugye örökösök, ez Demján Sándor örökösei, és a maradék az 50-ből az, aki tulajdonképpen elmondható, hogy valahogy nem az államhoz kötődően gazdagodott meg. Tehát, hogy elég erősen az a hangulat Magyarországon, hogy már pedig ezzel valamit kell kezdeni, ezzel az utolsó 16 évvel, és így került terítékre megint a vagyonadó, ami egyébként olyan szinten felkeltette a világ érdeklődését, amúgy is a világ érdeklődésének a középpontjában vagyunk a Orbán Viktor bukásával, de hogy újságírók hada kezdett el foglalkozni ezzel. Engem például megkérdezett a Guardian arról, hogy mit gondolok erről. Tehát így nagyon Angliában is akarnak bevezetni vagyonadót egy csomó más országban. Tehát, hogy ez nemzetközileg is egy érdekes kérdés, nem csak Magyarországon, de hogy nagyon-nagyon aktuális, és szerintem érdemes beszélni róla, mert most vannak azok a pillanatok, amikor ezt az adót a pénzügyminisztérium megalkotja.
1: Igen, és talán azért ilyen aktuális a világ sajtó szempontjából a mi esetünk, mert itt most valami formálódik, és talán egy ilyen best practice-t lehet megfigyelni, ha ez sikerül. Ahogy mondtad, azért voltak már kísérletek, jó és rossz kísérletek erre. Erről majd beszélünk egy picit, ugye talán az egyik legismertebb a közelmúltból a francia rendszer, annak ugye láthattunk ilyen érdekes jelenségeit, mint Gérard Depardieu, aki orosz állampolgár lett emiatt a helyzet miatt. De hogy ha visszamegyünk, és szerintem azért érdekes ez a téma világszerte, mert többször is citáltuk már a World Inequality Reportot, ami azt mutatja, és az nagyon érdekes egyébként nézegetni az adataikat, sőt, mi több, ha jól emlékszem, az oldalukon be is tudod írni magad, hogy körülbelül milyen fizetésed van, és az alapján te hova kerülsz a világon, és nagyon sok magyarnak meglepő lehet, hogy az ő keresetével nem a top 10%-ba, de még a fölött is van, annak ellenére ugye, hogy úgy ítéljük mi meg, hogy nem keresünk sokat. És a 70-es évek óta azt lehet látni, hogy meredeken nyílik az az olló, ami a világ gazdagjai és a szegényei között van. Amerikában is voltak erre kimutatások, ugye a Trump-éra egyik érdekessége ez. De azt lehet látni, hogy úgy osztik meg a világ, hogy a 75%-a a vagyonnak, az a 10%-nak a tulajdonában van. És hát ez bemutatja, hogy ez mennyire rossz rendszer.
0: Ez is, igen, tehát hogy nagyon-nagyon nagyra nőttek az egyenlőtlenségek. Az Oxfamnek volt ez a híres ábrája, amikor ugye azt mutatták be, hogy először egy double deckernyi nagyon gazdag, milliárdosnak volt annyi vagyona, mint az emberiség alsó felének, ugye az emberiség az most 8 milliárd ember, tehát ennek az alsó felével megegyező vagyona volt először egy double deckernyi embernek, utána egy busznyi embernek, és a végén már egy mikrobusznyi embernek van annyi vagyona mostanában, mint az emberiség alsó felének. De annál szerintem még érdekesebb, hogy ez hogy alakult ki, mert hogy ugye az egy nagyon fontos ábra még ott, hogy a termelékenység növekedését a hétköznapi emberek jövedelme az ugye az 1970-es évekig követte. Tehát abban az időszakban, amit ugye jóléti állam korszakának nevezhetünk, a 40-es, 50-es, 60-as évek, 70-es évek eleje, ahogy nőtt a termelékenység, ugye a gazdagok is gazdagodtak, de a nem gazdagok is ebből részesültek. És az egy elképesztő ábra, hogy ugye a neoliberalizmussal, ugye ez Milton Friedman, August Hayek, stb. Egyébként Tony Blair, Gerhard Schröder, Gyurcsány Ferenc, stb. Tehát, hogy a neoliberalizmus kezdetétől az ábra, ez azt mutatja, hogy hiába nő tovább a termelékenység, ebből gyakorlatilag a hétköznapi emberek alig részesülnek, tehát gyakorlatilag a top 10% és azon belül is a top 1% és azon belül is egy mikrobusznyi ember viszi haza a megtermelt extra növekedésnek, jövedelemnek, kibocsátásnak a messze-messze túlnyomó részét.

0: tehát hogy ezek az elképesztő egyenlőtlenségek, ezek úgy alakulnak ki, hogy egy olyan formáját sikerült a kapitalizmusnak kialakítani, ahol egész egyszerűen nem követik a bérek a termelékenység növekedését, az inflációval együtt gyakorlatilag elszakadtak a gazdagok és a szegények, és itt ez nagyon jó példa arra, hogy nem meritokratikus a történet. Tehát, hogy azok a típusú érvelések, hogy a gazdagok azért gazdagodnak meg, mert ők ezt megérdemlik, ez nagyon-nagyon megkérdőjeleződött itt az elmúlt évtizedekben, és nem csak Magyarországon, tehát ugye Magyarország azért érdekes, mert itt a legvilágosabb a példa, ugye szoktuk itt emlegetni ebben a podcastben is ezt a Hanna nevű matematikus lányt, aki ugye kiszámolta, hogy mekkora annak az esélye meritokratikusan, hogy a miniszterelnök veje és a miniszterelnök gyerekkori barátja benne van a top 10-be a leggazdagabbak között. Ugye ez ilyen, ha felnőtteket nézünk, ez ilyen 1 a 8 millióhoz szorozva 1 a 8 millióval, tehát hogy nagyon-nagyon kicsi az esély, hogy ez tényleg organikusan történt volna ez a gazdagodás. Magyarországon ez holt evidens, hogy az államnak köszönhető, de hogy azt gondolom, hogy ugye általában a neoliberális kapitalizmussal kapcsolatban vannak óriási kérdőjelek, hogy elmondható-e az, hogy ezek az elképesztő vagyonok, ezek meritokratikusan, tehát érdemelően jöttek létre, úgyhogy azt gondolom, hogy ezért is, meg még egy dolog, amit meg érdemes hozzátenni, hogy arányaiban is sokkal kevesebb adót fizetnek a gazdagok. Tehát újra és újra ki lehet mutatni, ez Magyarországon is ki lehet mutatva máshol is más országokban, hogy a teljes jövedelmük arányában mondjuk egy Jeff Bezos vagy egy Elon Musk sokkal kevesebb adót fizet, mint a saját portásuk adott esetben, tehát mondjuk Elon Musk és Jeff Bezos voltak olyan évek, amikor nulla adót fizettek, tehát nem nehéz kimutatni, hogy a portás nagyobb arányban fizetett adót, de hogy egy csomó esetben, tehát egy sokkal szélesebb mintát véve is, alapvetően olyan adórendszer lett, olyan adó optimalizálási formák, offshore, adójóváírások, tatarattara, meg maga az, hogy ugye elkezdték kivezetni az ilyen vagyoni típusú adókat, elkezdték kivezetni a tőkejövedelem adókat, stb. Hogy a végén ugye a személy jövedelem adót fizető és a elsősorban áfát fizető kis emberek sokkal nagyobb arányát költik a adókra, a jövedelmüknek, mint az igazán gazdagok, úgyhogy ez is felveti ezt a kérdést.
1: Új, itt most nagyon sok mindent mondtál, szerintem abba ne menjünk most bele, majd talán csinálhatunk egy másik adást arról, hogy a meritokrácia kérdésköre az hogy van, mert körülbelül egy olyan jellegű vita lehetne belőle, amikor azt mondják, hogy na de hát klímaváltozás mindig is volt, ugye, és akkor visszamegyünk a feudalizmusba, vagy még korábbra, amikor azt mondjuk, hogy hát sokkal egyenlőtlenebbek voltak akkor a viszonyok, de most nem ezt vizsgáljuk, mert amit te mondtál, annak több része is van, illetve hát ugye mennyire meritokrácia az, hogy valaki örököl egy vagyont attól a szüleitől vagy nagyszüleitől, aki viszont tényleg kétkezi munkával, meg az eszével megtette ezeket a megfelelő lépéseket. Tehát vannak ilyen nagyon jó példák erre. Itt van például Warren Buffett, aki egy tökéletes példa erre. Mondjuk az ő gyerekei pont nem öröklik azt a vagyont. De hogy mindegyikben vannak olyan szürke zónák, vagy nem teljesen fekete-fehér, amit át lehet beszélni. Az azonban, amit mondtál a bérek mértékéről, és az abból való adózásból, vagy a különböző offshore-okból, vagy a említetted Bezos, de az összes nagy céget vehetjük, akik kitalálták például az ír-holland dupla szendvicset, és az ehhez hasonló adóelkerülési technikákat, ami ellen az Európai Unió is küzd. Na hát az egy másik kérdés. Meg az, hogy mondjuk a vezetőknek a vagyona a 70-es évek vége óta a vállalatvezetők vagyona 160%-kal nőtt, ahhoz képest pedig a nem vezetők vagyona, illetve a bérezése, a bérezése pedig sokkal kisebb mértékben. Na ezek azok a kérdések, amik szerintem igazán érdekesek, és akkor meg lehet nézni azt, hogy a társadalom különböző szintjén, pozíciójában, a társadalom különböző decilisében elhelyezkedő emberek mit tesznek bele a közösbe, és hogy mi lenne az ideális.
0: Igen, csak azért hoztam fel ezeket a nemzetközi példákat, hogy ugye Magyarországon nagyon sokszor elterjedt az, hogy csak Magyarországon rossz a kapitalizmus, és ugye ezt mondjuk, nem tudom, Kornai János volt ennek az egyik ilyen nagyon tipikus képviselője, és akik őt szeretik, ők nagyon sokan el is hitték ezt, és nagyon elterjedt érzet, hogy van ez a rossz kapitalizmus a magyar, amit majd egyszer meg kell javítani, de hogy máshol a kapitalizmus az nem korrupt, nem, hanem meritokratikus. És hát az a helyzet, hogy rengeteg adatunk van arra, ha mondjuk valaki követi az én másik podcastemet, a Hatalmas Arcok podcastet, ahol hétről hétre hozok vállalkozókat, és ezeknek a történetét megnézi, akkor pontosan látja, hogy ez máshol sincs így. Makroökonomiai vizsgálatok mutatják ki, hogy iszonyatos mértékű korrupció van, meg hát anekdotikusan. Tehát épp a minap ültem az Adrián egy gyönyörű naplementében az Erste Banknak az egyik ilyen fő-fő-fő vezérével, nevet nem mondok, aki egyszer csak pár pohár bor után nekünk szegezte a kérdést, hogy lehet-e egyáltalán bárki a kapitalizmusban nem korrupt, gazdagá lehet-e válni nem korrupt módon, majd hozzátette, hogy ő maga is korrupt. És mondom, egy osztrák fő-fő-fő vezetőjéről beszélünk az Erste Banknak, és tök őszintén elmondta, hogy szerinte nem, tehát szerinte nem lehet nagyon gazdagnak lenni anélkül, hogy ne vállalna be az ember vállalhatatlan dolgokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ez szélesebb probléma annál, mint hogy egyszerűen csak itt a Fidesznek a meggazdagodott oligarcháit meg kell adóztatni, de most itt ugye ennek a Tisza kormánynak az a vállalása, hogy valamit csináljon, és ugye még egy dolgot tegyünk hozzá, hogy hát szemben azzal, amit Magyar Bálint úgy hív, hogy maffia állam, ugye a maffia az egy
1: Magyar
0: olyan...
1: Péter?
0: Magyar Bálint. Pétert mondtam?
1: Magyar Bálintot mondtál, csak én...
0: Magyar Bálint, ugye maffia államról beszél, egyébként Magyar Péter is átvette ezt a retorikát, hogy maffia állam, csak ugye a maffia az egy olyan szervezet, ami titokban működik, jogellenesen működik, és erőszakot alkalmaz. Na most, a Fidesz az teljesen nyilvánosan működött, hiszen politikai párt volt és választásokat nyert, és a második az igazi döccenő, hogy ugye legalizálta a saját működését. Tehát ennek az egész elszámoltatásnak az egy óriási nehézsége, hogy az általuk alkotott jogszabályok szerint ezek a tenderek, a szabályozásnak a cégekre szabása, a feltőkésítések, a magántőke alapok, az MNB-nek a kötvényprogramja, az MNB-nek a hitelprogramja, és még sorolhatnám, ezek legálisak voltak, tehát hogy nagyon nehéz jogszerűen elszámoltatni, és ugye ezért nagyon fontos ez a vagyonadóztatás, mert hogyha nem tudunk megbolygatni visszamenőlegesen jogot, ami azért, hogy mondjam, egy jogállamban kockázatos, azt mondani, hogy mi visszamenőlegesen megkérdőjelezzük az akkori jogszerűségét, hiszen itt mégiscsak parlamenti választásokon nyert politikai erő által hozott törvényekről beszélhetünk, akkor nem nagyon marad más a nyilván volt egy csomó, ami az ő törvényeik szerint is jogszerűtlen volt, tehát erről már ebbe a podcastben is beszéltünk, hogy nyilván ami az ő törvényeik szerint törvénytelen volt, azt el kell számoltatni, de mi van azokkal az egyébként 1000 milliárdokkal, amik jogszerűen kerültek ki, és itt nem nagyon marad más választásod, mint valahogy visszaszívni a költségvetésbe azt az állami tőkét, azt a közösségi adót, amit mi befizettünk, és oda kirakták, és itt még ez egy ilyen aspektus ennek a vagyonadónak.
1: Hú, most sok mindent mondtál, amire szívesen reagálnék, de szerintem tartsunk egy szünetet, és akkor utána folytassuk. A vagyonadó a témánk ebben az adásban.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
5: Folytassuk tehát, a vagyonadó a témánk, és mondtam, hogy reagálnék az előző elhangzottakra. Először is a nagyon filozófikus hangulatban lévő Erste főfővezérre mondanám, hogy ő nem jogi értelemben mondta magáról szerintem, hogy korrupt, hanem elgondolkodott azon, hogy mi a korrupció valójában. És egy tényleg olyan kérdést tett fel, ami érdekes és izgalmas egy kapitalista.
6: Az a helyzet, hogy én ott ültem az asztalnál, ő a legszorosabb értelemben korrupcióról beszélt, és utána példákat is mondott.
5: Hát ez elég erős azért.
6: Ugye az Erste azért egyrészt jelen van a térségben, tehát hogy az térség összes országában vannak bankjaik, de magát Ausztriát is nagyon korruptnak nevezte, tehát hogy nem arról van szó, hogy amikor megvettek cégek, nem csak arról van szó, hogy amikor megvettek cégeket a térségben, hanem őszintén elmondja, de a legtöbb osztrák barátom őszintén elmondja, hogy Ausztria egy végtelenül korrupt ország, és ő maga is így fogalmazott egyébként.
5: Na, ez izgalmas.
6: Ennek is van egy másik irodalma, de ezt majd egyszer máskor dolgozzuk fel.
5: Oké, ez jó kis adás lesz akkor. Akkor volt egy másik dolog, amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy maffia állam vagy nem, és hogy legitimizálja magát. Ugye ez olyan, mint a Gomorra, amikor elkezdett szemétgyűjtéssel, meg útépítéssel, meg ilyenekkel foglalkozni, és a tevékenységének egy részét valamilyen szempontból legitimizálta. Szóval én azt gondolom, hogy ezt nem mentsük fel teljesen. Értem, amit mondtál, hogy a klasszikus értelemben véve más, de azért a megfélemlítés jelen volt. Mindenki tapasztalhatta, lehet látni. Nyilván a mértéke az egy kérdés. Abban igazad van, hogy voltak olyan jogszabályok, amiket ők maguk meghoztak, és azon jogszabályoknak megfeleltek. Na most, hogy ennek a törvényessége az valójában mennyire helytálló, ez egy nagy kérdés. Az, hogy a vagyont azt vissza lehet-e szerezni, az meg egy másik, viszont szerintem nem szabad ezt a vagyonadót úgy beállítani, hogy most mivel ezeket a pénzeket nem tudjuk megszerezni itt Magyarországon, ezért a vagyonadó egy nagyon jó eszköz. Tehát, hogy én szerintem a vagyonadó önmagában ennél egy nagyobb dolog, és nem csak arról szól, hogy most a jelenlegi helyzetben a költségvetésbe tudunk-e pénzt visszahozni, amit így és úgy olyan, ilyen meg olyan módszerekkel kivettek, hanem önmagában azt kell megnézni, hogy azok a szupergazdagok, akik ugye a pénz csinál elvén is sokkal könnyebben gazdagodnak, hiszen hogyha van pár milliárdjuk és azt fialtatják folyamatosan, akkor az teljesen máshogy fial, mint az a pár százezer, ami egy nem tehetős embernek, vagy kevésbé tehetős embernek van. Az adófizetési példát azt elmondtuk az előző blogban, nem mindegy, hogy egy 27% áfát a bevásárló kosárra azt kifizet több milliárd forintból valaki, vagy kifizet pár százezer forintból valaki ugyanazt az összeget. Tehát sokkal nagyobb az, amit kihasít egy ilyen jellegű adó. Tehát, hogy a vagyonadó önmagában szerintem egy társadalmi igazságosságnak a kulcsa.
6: Egyetértek. Tehát én csak azt akartam mondani, hogy a Fidesznek a tevékenysége az most fókuszba helyezi, és beemeli a közpolitikába a szükségességét ennek, de hogy ennek itt kell maradnia, ennek az adónemnek az adórendszerben, és ugye valójában nem is egy adónemről beszélünk, mert hogy különböztessük meg a céges vagyonnak az adóztatását, különböztessük meg a tőkejövedelemnek az adóztatását, különböztessük meg az ingatlan adót, és különböztessük meg az örökösödési adót legalább, aztán biztos vannak még másik adónemek is, de hogy ha tágabban értelmezzük a vagyon adóztatását, akkor legalább ezt a négy külön kategóriát érdemes nézni. Azt az érvet, azt rögtön elvetném, hogy miért adóztat az állam valamit, amit már egyszer megadóztatott, mert ugye az egyik ilyen népszerű érv az szokott lenni, hogy amikor ő megszerezte, mit tudom én, társasági nyerességadóval leadózta, vagy SZIA-val leadózta, vagy valami hasonló, telistele van az adórendszerünk többszörös adóztatással. Tehát, hogy ez nem egy jó érv, mert hogy az ÁFA is ilyen adó egyébként, hogy ugye amikor veszek egy rágógumit, azt olyan jövedelemből veszem, hogy már egyszer adózott. Tehát, hogy az, hogy ugyanaz a jövedelem akár kétszer, akár háromszor, akár hányszor adózik, ezzel telistele van az adórendszer, szóval hogy ez nem egy szokatlan elem, hogy többszörösen adóztatunk meg jövedelmeket. Most, hogyha vesszük a különböző adónemeket, akkor az van, hogy Magyarországon a tőkejövedelem, hogyha megfelelően kezelik, akkor gyakorlatilag nem adózik. Tehát léteznek olyan konstrukciók, és akinek ugye jelentős összegei vannak, azt ismerik is ezeket a konstrukciókat, hogy gyakorlatilag el lehet kerülni a tőkejövedelem adózását Magyarországon. Az ingatlan adóval, és miközben egyébként ugye OECD országokban igen jelentős bevételei vannak az államnak a tőkejövedelem adóztatásából.
5: Az ingatlan hozzá, adó... hogy pont az általad említett szupergazdagok, így például Jeff Bezos is pont ugyanezeket a különböző loophole-okat használja ki. Tehát a tőkejövedelmét például ő is meg tudja oldani különböző módokon. Tehát nem csak Magyarország specifikus.
6: Nem csak Magyarország, de mondjuk nyugat-európai országokban azért sokkal nehezebb, tehát ott általában van tőkejövedelem adóztatás Magyarországon főszabályként, ha az ember nem nagyon béna, akkor nem adózik a tőkejövedelme után. Ugyanez a helyzet az ingatlannal. Tehát gyakorlatilag Magyarországon elhanyagolható az ingatlan adó. Itt megint ugyanaz volt, hogy akárhányszor megpróbálták bevezetni, elindult a felső középosztálynak és az elitnek egy ilyen PR akciója, hogy nem lehet követni, mert nincs elég jó vagyonnyilvántartás, meg majd szétszedi, több embernek adja oda, stb. Elosztja a család, azt, hogy ismerjük ezeket a sztorikat. Az a helyzet, hogy a nyugat-európai országok túlnyomó többségében van ingatlanadó, és igen jelentős bevételei vannak ezeknek a költségvetéseknek ebből. Tehát én azt gondolom, hogy ha Nyugat-Európában meg tudják oldani, akkor nálunk is meg tudják oldani. Egy csomó más adónemet is egyébként nehéz ellenőrizni, de ma már van olyan ingatlan nyilvántartás Magyarországon, ahol nyomon lehet követni, hogy kinek milyen ingatlanja van. Ha meg szétszedi, akkor majd több adózóként adózza le, de hogy le fogja adózni, csak nem egyszerre, hanem több adóalany fogja leadózni. Szóval ezekre mind-mind megvannak a válaszok. Egyszerűen nagyon-nagyon hiányzik az ingatlanadó a magyar.
5: Teljesen egyetértek, csak itt a morális nagyon rossz, tehát hogy lehet, hogy az általad említett felsőbb deciliseknél van az, amikor elindul egy lobby, hogy ne legyen, de hogyha megnézed az önkormányzat által beszedett ingatlanadót, akkor annak a fizetése, vagy az önkéntes bevallási része az totál katasztrófa. Nem értik meg, ahol én lakom, ott sem értik meg az emberek azt, hogy abból kéne az utcát felújítani, abból a pénzből, amit beadózunk. Tehát hiába mondod azt, hogy az egy garázs, meg egy műhely, meg egy mellékhelyiség, aminek a négyzetmétere nem tartozik hozzá, akkor sokkal kevesebb pénz lesz a kalapban, és nem fogják tudni megcsinálni a csatornát, meg az utcát.
6: Egyébként ez az egyik érve az adószakértőknek, hogy úgy érdemes bevezetni egy ilyen adót, hogy valami konkrét ellentételezést mellé raksz. Tehát, hogyha azt mondod, hogy csak úgy beszedünk egy adót, amiről az emberek többsége azt gondolja, hogy majd el fogják lopni a politikusok, akkor, és ugye itt azért iszonyatosan fontos, hogy elszámoltassuk a politikusokat, tehát, hogy ezért kell nagyon-nagyon az, hogy legyen elszámoltatás. Az emberek ne gondolják joggal azt, hogy az adókat ellopják, tehát hogy ezt szüntessük meg, hogy az adókat ellopják, de hogy mellé rakni valamit, hogy most akkor ezt az adót rendesen beszedjük, de cserébe, nem tudom, csatornázásra fogjuk költeni, és akkor nyomon követhető, hogy mire költjük ezt a sztorit. Ezek tipikusan egyébként ilyen önkormányzati vagy regionális adók, tehát egy decentralizált adónak nagyon jó az ingatlanadó, és az önkormányzatoknak amúgy sincsen jelentős bevétele, tehát ez egy nagyon jó forma lenne, hogy az önkormányzatok jelentős bevételhez jussanak, meg hát még egy dologra, mondjuk az ingatlan árak lenyomására. Hát egy csomó nyugat-európai országban olyan ingatlan adó van például, hogyha nem laksz a lakásodban, hanem kiadod, na akkor van rajta egy adó. Tehát nem betiltod a lakáskiadást, vagy az Airbnb-t, vagy hasonló, hanem azt mondod, hogy a kiadatlan lakásokra például, vagy a kiadott lakásokra, de nem arra, amiben laksz. Tehát, hogy arra nem, amiben laksz. És akkor ez is egy ilyen lehetséges formája, de hogy mindenképpen az ingatlan adó sokkal nagyobb bevételi forrás, ez egy méltányos adó, hiszen akinek nincsen lakása, az nyilvánvalóan ugye szegényebb, tehát annak kellene adózni, akinek van lakása, és akinek meg nagyon sok ingatlanja van, ott meg nyilvánvalóan ugye még inkább méltányos lenne.
5: Nem mondtunk összegeket, és ez fontos. Tehát ugye volt ez a cikk, amit korábban olvastam, amiben a Paris School of Economics egyenlőtlenségekkel, társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozó közgazdásza, Gabriel Zucman végzett több kutatást, és ő mutatta ki, hogy míg az átlagos polgárok körülbelül 50%-ukat költik el a fizetésüknek, a jövedelmüknek különböző adókra, addig ez a milliárdosoknál 25%. Tehát ilyen nagy a különbség, és azért az is egy érdekes dolog, hogy az a 25% az mennyi pénz igazából. Szóval, hogy nagyon érdekes szerintem.
6: Ja. És tegyük fel, hogy valakinek ugye rengeteg ingatlant halmozott fel, mondjuk nem mindenkire igaz, de mondjuk mit tudom én, Lázár János híres erről például, hogy ugye gyűjtögette az ingatlanokat, hát ugyan miért ne lehetne őt rendesen megadóztatni az ingatlanjai után. Aztán ugye a negyedik forma, az pedig az örökösödési adó, ami ugye megint rengeteg vitát vált ki, mert ugye lesz olyan, aki azt mondja, hogy hát én keményen megdolgoztam, ezért miért ne hagyhatnám a gyerekeimre, amire persze a másik azt fogja mondani, hogy jó, de mi van azzal, aki semmit nem örökölt, tehát mondjuk mit tudom én, árva, nem tud örökölni, vagy nagyon szegények a szülei, hát mennyire igazságtalan már az, hogy úgy indul az életbe, hogy nincs semmi, a másik meg azzal indul, hogy iszonyatosan gazdag, amire persze el fog hangzani, hogy hát az élet igazságtalan.

0: hozzáférést épületekhez, ugyanezzel a logikával mondhatnánk ott is, hogy ja, hát szori, bocs, nincs lábad, akkor nem tudsz bejönni ebbe az épületbe. De nem, ezt csináljuk, tehát hogy nyilvánvalóan, ahol tudunk, segítünk. Így azt gondolom, hogy az örökösödési adó is egy jelentős forrás, igazságos is, és egy jelentős forrása is lenne a költségvetésnek.
1: Hát nyilvánvalóan ezt is egy sávosan, vagy valami méltányossági alapon kell. Nem mindegy, hogyha valaki mondjuk egy ilyen mindössze egy ilyen pár 70 négyzetméteres omladozó félben lévő parasztházat örököl a nagyszüleitől, akik egész életükben ott laktak, és gyakorlatilag ezzel indul neki az életnek, hogyha úgy ugyanakkor a mértékű adóval sújtod ezt, akkor gyakorlatilag még azt is elveszed tőle, amiből valamiféle lehetősége lenne startolni.
0: Nézd, a technikai részleteket ki kell dolgozni, tehát itt most ebben a beszélgetésben nem fogjuk nyilván megoldani ennek a rengeteg adónemnek a rengeteg sávját és kulcsát. Nyilván ezek már részletek, hogy hogyan adózzon, de hogy kell ilyen adó, az biztos, és akkor most érkeztünk el a legnehezebb dióhoz, és ez legkeményebb dióhoz, és ez pedig ugye a céges vagyonnak az adóztatása, ami meg ugye azért nagyon fontos a magyar esetben, mert valójában ugye ezek a Fidesz időszakban meggazdagodott oligarchák, ezek nem ingatlanban tartják, tehát nyilván vannak ilyen Lázár Jánosok, akik igen, de hogy neki is valószínűleg a vagyonának a túlnyomó többsége nem ingatlanban van, nagyon messze vannak még az örökösödéstől, tehát addig még bőven elkölthetik, kivihetik, nagyon sok mind összeomolhat a cégük, tehát ugye az még nagyon messze van, hogy örökösödési adóval be tudsz szedni. Mondom, a nagy része a vagyonnak az céges vagyon, és nem ingatlan vagyon. És ugye, ha pedig társasági adóval akarod beszedni, tehát ugye a másik érv az szokott lenni, hogy akkor tőke jövedelemadóval, vagy társasági adóval, vagy iparüzési adóval, azzal meg az a baj, hogy nagyon sokszor ezek a cégek, ezek azért tudtak működni, mert az állam megrendelt tőlük. Na most, hogyha innentől fogva akarod mondjuk társasági nyerességadóval elszedni tőlük a pénzt, nyilván lesz olyan cég, amelyik továbbra is működik, és lehet, de a cégek jelentő többjük Balázsi Gyulától nem sok társasági nyerességadót fogunk tudni elszedni, hiszen az ő cégei gyakorlatilag összeomlottak azzal, hogy nincsenek tovább megrendeléseik. Tehát úgy nem tudom visszaszedni az oda kirakott pénzeket, még Balázs Gyula nagyon messze van attól, hogy örökösei legyenek. Ugye van három ingatlanja, ami ugye Hatházi Ákos jóvoltából, ezek a lebegő villák, ezek híressé váltak, de hát ez nagyon kis része az ő vagyonának. Magyarul megkerülhetetlen, hogy a céges vagyont is értékelt, és itt ugye nagyon sokan megszólaltak az elmúlt időszakban, Karagics István, a Blossam vezetője, vagy Zsidai Viktor, akik azt mondták, hogy túl bonyolult ez. Én azt gondolom, hogy nem, tehát, hogy bizony be kell vezetni az adóhatóságnál a vagyon ellenőrzéseket. Nyugat-Európában nagyon standard, hogy vagyon kataszter van, nagyon szépen nyomon lehet követni, hogy kinek mennyi vagyona van.
1: Sőt, olyannyira, hogy Svédországban fogod magad és fölmész az adóhivatalnak az oldalára, és bárkinek a teljes vagyonnyilatkozatát le tudod tölteni, akit oda beírsz keresőbe.
0: És azt gondolom, hogy ez így normális, mert hogy pontosan a vállalkozóknak lenne érdeke, hogy elváljon ezt a magyar mondást, a búza a pejvától, vagy nem tudom, miért kell mindig elválnia, hogy ilyen nagyon avit mezőgazdasági ihletettségű mondás, tehát hogy a meritokratikus vállalkozó váljon el attól, aki simlis. Tehát, hogy...
1: A simlis.
0: Tehát, hogy, igen, tehát, hogy pontosan az őszinte vállalkozónak a munkájával keményen megdolgozó érdemleges vállalkozónak lenne a leginkább érdeke, hogy ő el tud számolni a vagyonával. Ezt csináltam, feltaláltam egy építészeti szoftvert, amit eladtam Németországba, tisztességesen lettem gazdag. Nem pedig, ugye, mit tudom én, mindenfajta, nem tudom, mondjuk állampolgársági papírokat, hogy állampolgárságot árultam és tisztességtelenül lettem gazdag. Tehát, hogy
1: pontosan lehet ezt úgy megoldani,

0: szerinted, hogy ne csapjon vissza a lakosságra? Mert ez az egyik legnagyobb félelem az összes ilyennel, ahogy így például az ingatlannál mondtam azt, hogy ez visszaüthet olyanoknak, akik, olyanokra, akik egyébként kicsi vagyonkát örökölnek. Ugye volt ez az 1 milliárdos küszöb, amit emlegettek, hogy hát akkor nézzük meg a fölött, meg az alatt.
1: Ez azt megint, hogy hol kell meghúzni, ez megint egy olyan technikai részlet, amit ki kell dolgozni. Ugye Karagics István azt mondta, hogy az 1 milliárd túl alacsony, ha 5 milliárdnál húzod meg, akkor nem sokkal kevesebb adóbevételed van, de kikerülnek belőle a... Ezek részletkérdések. Tehát, hogy azt gondolom, hogy persze ezt jól ki kell találni, ezt is, meg a kulcsot is, de hogy ez technikailag igenis megoldható, az egyik ilyen PR akció, ez pontosan ez a jaj, ez túl bonyolult, túl nehéz. Nem. Már Gyurcsány Ferenc is megígérte, hogy vagyonvizsgálatok lesznek, majd utána megfelezte az adóhatóság költségvetését, és elbocsátottak rengeteg adóellenőt, és soha nem lettek adóellenőrzések, de igenis azt gondolom, hogy a leggazdagabbak között időről időre kell teljes vagyonvizsgálatot csinálni, és aki tisztességes, az el tud számolni a vagyonának az eredetével, és nincsen félnivaló. Aki viszont, de ez kell az, hogy legyen vagyonregiszter. Ugye Thomas Piketty, aki nagyon híres lett azzal, hogy megírta a Tőke a 21. században című munkáját, ahol 150 évre visszakövette a francia, a brit és az amerikai vagyonoknak az eredetét, és ezt azért tudta megcsinálni, mert ezekben az országokban vagyonregiszterek vannak. Tehát 150 évre visszamenőleg jól nyomon lehet követni, hogy melyik családnak mikor mennyi vagyona volt, milyen vagyonelemei voltak. Igenis lehet követni. Persze ez pénzbe kerül, de hogy nagyon sokszorosan megtérül. Tehát ha én rendesen megfinanszírozom az adóhatóságot, akkor... ez ezerszeresen megtérül, vagy tízezerszeresen megtérül, hogyha a 21. században a számítógépek világába egyáltalán nem olyan bonyolult nyomon követni azt, hogy kinek milyen vagyonelemei vannak. És ugye még egy év szokott itt lenni ez a elmenekülést, hogy akkor majd elmennek ebből az országból. Én azt gondolom, hogy ezt sem lehet komolyan venni. És akkor szoktak ilyen anekdotikus példákat hozni, hogy Gerard Depardieu elment Oroszországba, vagy
0: na, az IKEA az elején a műsornak.
1: Igen, vagy ugye, mit tudom én, az IKEA tulajdonosa Ingvar Kamprad már nem svéd, hanem holland. Vannak ilyenek, de hogy ez egyrészt egy töredék, tehát hogy a legtöbb adózó az bizony ott marad, és egyébként be lehet építeni az adórendszerbe olyan elemeket, amivel ezt meg lehet előzni, mondok kettő ilyet. Ugye az egyik ilyen ötlet az az, hogy nem is ötlet, van ilyen gyakorlat országokban, hogy aki elmegy, elviszi a cégeit emiatt, az innentől fogva nem kaphat semmilyen állami támogatást, semmilyen adókedvezményt. Mehet, de akkor számoljon azzal, hogy akkor az állam innentől fogva, ha nem tudja tőle beszedni az adót, akkor semmilyen kedvezményt nem is fog neki adni. És a másik ilyen, ez pedig az, hogy bizony, ez egyébként az általad előbb említett Gabriel Zucmannak az ötlete, hogyha egy adott cég egy adott országban gazdagodott meg, akkor azokra az évekre, amikor ezt a vagyont összeszedte a tulajdonos, azokat megadóztatjuk, utána mehet is te hírével, akkor majd máshol adózik, de hogy azokra az évekre, amikor itt ebben az országban gazdagodott, akkor itt beszedjük azokat az adókat, és igazából akkor nincsen incentívája elmenni, mert hogy azt gondolom, hogy ha ezt mindenki megcsinálja, akkor nincsen incentíva. Tehát rengeteg technikai megoldás van arra, hogy ennek is bizony elejét lehet venni. Szerintem ez is a PR része, ez a jaj, majd akkor mindenki elmegy. Nem fog mindenki elmenni.
0: Jó, hát ugye egyelőre nincs tervezet. Jó, hogy ezt átbeszéltük. Maradt még egy pár kérdés szerintem, amit érdemes megvakargatni. Arra mondjuk nagyon kíváncsi lennék, hogy mondjuk a céges vagyonadóknak a versenyképességre vetített problematikája, hát azt végig lehet kutatni bizonyos országokban, és vannak olyan példák, amik azt mutatják, hogy itt ebben az országban van ilyen, itt így csinálják, és lám nem romlott, vagy csak kicsivel a versenyképesség. Például ez is egy érdekes dolog lenne. Minden esetre
1: dolgoznak a vagyonadó tervezetén, tehát hogy elméletileg a napokban elő is fognak ezzel állni, tehát visszatérhetünk egyébként erre a kérdésre, mert Kálmán András és a pénzügyminisztérium pont most, ahogy beszélgetünk, dolgoznak ezen, és nem sokára lesz erről egy tervezet.
0: Oké, szuper. Várjuk akkor ezt, és várjuk a hozzászólásokat, esetleg ötleteket, jó példákat a vagyonadó kérdéséhez is. Köszönöm szépen, nagyon érdekes beszélgetés volt.
1: Köszönöm, sziasztok, kommentáljatok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
3: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Vigyázni kell a napon, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Orosz harci repülőgépeket észleltek Svédország közelében. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Azt írták, ma a Dél-Dunántúlon az UV-index helyenként a 7,2-es értéket is elérheti. A szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg mindenki kerülje a tűzőnapot, viseljen megfelelő ruházatot és használjon fényvédőkrémet. Felhívták a figyelmet arra is, hogy normál bőrtípus esetén akár 15-20 perc is elég a leégéshez. Mobil alkalmazással bővült a Nébih károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabuc elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
7: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
6: Orosz harci gépek miatt riasztották a NATO-t a Balti-tengernél. Svédország szerint két orosz repülőgépet észleltek a svéd légtér közelében, ezért svéd és NATO gépek is felszálltak. A repülők nem sértették meg a svéd légteret, a stockholmi vezetés ugyanakkor hangsúlyozta, az orosz műveleteket komolyan kell venni, mert rendszeresen veszélyeztetik a térség biztonságát. Svédország korábban többször is jelezte, hogy a Balti-tenger térségében egyre gyakoribbak a GPS zavarások. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádiókafé utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: okostelefon, okosóra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok, Ács Gábor vagyok, velem szemben pedig Andonov Alexi, Okos Utas társunk. Szervusz!
2: Sziasztok!
1: Te voltál az a titokzatos károsult, aki... a megbüntetésével elindult, hát nem, a te megbüntetéseddel indult el, meg ez túlzás lenne, hogy lavina, de a Wizzair csomagbüntetős mizéria, ami most nagyot ment, az végül is innen indult, illetve amikor erről mi beszéltünk itt a műsorban, akkor az 2 hónapja volt, de nem írtunk róla cikket, mert hogy bíztunk abban, hogy ez egy egyedi és elszigetelt jelenség volt. Leegyszerűsítve is röviden, hogy hiába szabályos a csomagod, mégis megbüntettek. Aztán utána kiderült, hogy ez több reptereken, viszont jól behatárolható körben, tehát szinte kizárólag csak Spanyolországban, azon belül is ugye kiemelkedik, Alicante, Gran Canaria és Tenerife-re lehetett így szorítkozni. És sok, ahogy teltek, múltak a napok, kaptunk utasoktól hasonló sztorikat, és még ugye képeket is, és a Wizzair-es fórumokban is egyre több panaszos volt. És akkor ezért döntöttünk úgy, hogy akkor jó, akkor írunk erről cikket, és akkor hívjuk el erre föl a figyelmet, és megkérdezzük a Wizzair-t is, hogy mit szól ehhez. És hát ez most egy tényleg komoly téma lett, és egy fontos az is, hogy a légitársaság erre hogyan reagált, és mint reagált. Úgyhogy ezeket most gyorsan elmondjuk, megbeszéljük, de akkor mondd el nagyon röviden, hogy pontosan mi történt a te esetedben, utána meg elég sok tanulsága van az ügynek, és akkor ezeket megbeszéljük, és levonjuk, legalábbis a műsor első felében biztos, hogy ezzel fogunk foglalkozni, mert komoly és általános tanulságok vannak szerintem.
2: Hát igen, hogy idézek néhány komment előtt, hogy voltak, hogy azt mondták, hogy hát én nem tudom hány év óta utazom Wizzairrel, és hogy biztos, hogy az, akit megbüntetnek, az nem volt szabályos. Hát én is megmondom, én 2004 óta, amióta megalapították a Wizzairt, utazom Wizzairrel. Most ugye 2026 van, tehát ez...
1: De nem trigurázod az útjait számát, ugye? Vagy igen, megvan pontosan?
2: Hát nem, pontosan nem tudom, de most évente néhányszor, az most 22 év alatt, most megmondom, tehát mit tudom én, 100 fölötti valószínűleg, vagy ha oda-vissza nézed, akkor lehet, hogy 200 feletti.
1: Nekem is bőven,
2: út van a Wizzairrel. Eddig soha nem büntettek meg. Egyébként ugyanazzal a csomaggal, amit megbüntettek, szintén nem büntettek meg, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy nincs tapasztalatom, meg nincs rutinom ebben, hogy milyen csomaggal, meg hogy kell utazni a Wizzairen. Tehát, hogy ilyen 22 év után ez volt az első alkalom, hogy kaptam büntetést a Wizzairen.
1: Ugye itt fontos hangsúlyozni, mert ugye az interneten, amikor ha csak a kommenteket olvasok, ott azért keveredik a megfelelő szövegértés után beküldött vélemény, illetve egy csomóan olyanok is kommentelnek, akik vagy nem tudják, hogy miről van szó, vagy nem olvasták, vagy nem érdekli őket. Tehát a szabályokat be kell tartani, amúgy ilyen, még sos, ilyen nem fordulhat elő, őket most felejtsük el, itt tényleg pontosan az volt a probléma, hogy sokakat megbüntetnek jogosan, mert hogy túl méretes csomaggal érkeznek a beszállításhoz. Itt ez az ügy most azért más, mert a szabályos csomaggal érkezőket is büntették. A méret határ a kis ingyenes kézipodgyásznál az 20-30-40, ugye? 20-30-40 centi. Az esetben ugye az volt a probléma, hogy ha belefért, azt mondták, hogy nem esett le magától.
2: Igen, itt az a kérdés, hogy ugye mi, tehát ugye van a mérethatár, meg van az, hogy az ember egy normál hátizsák, ugye az nem egy tégla alapú test. Tehát egy normál hátizsák, hogyha az ember megpakol, akkor néha felvesz egy olyan formát, ami nem teljesen tégla test formájú. Na most itt az a kérdés, hogyha mi a szabály? Tehát, hogy pontosan ennyinek meg kell megfelelni úgy, hogy amikor így áll a hátizsák, vagy van egy ketrec, ugye egy ilyen próba ketrec, úgymond. Tehát, hogy abba bele tud-e férni, vagy nem tud beférni. És hogy tud beleférni? És itt, hát ugye ebbe volt a vita, hogy én eddig legalábbis minden reptéren úgy volt, ha még egy picit úgymond túl van pakolva, vagy fel van pakolva az a hátizsák, hogyha te így kézzel be tudod igazítani, úgymond a ketrecbe, és az befér, akkor az megfelelt a szabályoknak. És most itt Gran Canaria reptére ugye az volt a probléma, hogy én ráraktam a ketrecre a hátizsákot, és az úgy magától nem esett bele, és kellett egy kicsit kézzel beigazítani tehát magát a hátizsákot ahhoz, hogy beleférjen. Viszont amikor beigazítottam kézzel, teljesen fitten, minden oldalon, kilógás nélkül benne volt a ketrecbe.
1: És erre azt mondták, hogy szabálytalan fizes.
2: Igen, és erre azt mondták, szabálytalan fizes, mert hogy magától kell, hogy beessen a ketrecbe, és nem szabad kézzel belesegíteni, úgymond a csomagot. Tehát ez nyilván ez értelmezés kérdése, hogy most akkor hogy fér bele, meg hogy nem fér bele a ketrecbe.
1: Jó, és erre is rákérdeztünk, és ez fontos, akkor szűrjük le a tanulságot. Tehát amit eddig is tudtunk, tehát a Wizzair válaszában az van, és ez a legfontosabb, hogy nincs ilyen, hogy bele kell önmagától csúsznia. Ha te bele bármilyen erőszakossággal, nyilván az a jó, hogyha berakod és kicsit megigazítod. Ha belefér, semmi nem számít. A másik, ami terjedt egyébként a fórumokban, én nem is értem egyébként, hogy miért, illetve az alapja az valami felsorolás, példák felsorolása, hogy mi az, ami kis kézipodgyásznak elmegy, és akkor felsorolják, hogy retikül, laptop, táska, meg kis hátizsák, meg ilyesmit, és abban, miután nem volt benne a példa felsorolásban a picike, de kemény fedeles gurulós bőrönd, ebből volt, aki levonta a következtetés, hogy hát, ha az ott nincs felsorolva, akkor az eleve kizárt. Nem, szó nincs erről. Belefér, nem fér bele. Tehát a Wizzair megerősítette, hogy egy, belefér, nem lóg ki sehol, akkor jó. Van egy 5 centis ráhagyás a fogantyúra, és a kerekekre. Ha annyival lóg, és amiatt lóg csak túl, akkor az belfér. Akkor az szabályos. És az mindegy, hogy ilyen forma, hogy az hátizsák, laptop táska, vagy keményfedeles, picike bőrönd, annak nincsen jelentősége. Ilyen egyszerű, belefér, nem? És ha kicsit bele kell nyomni, az teljesen rendben van. A szabály tök egyértelmű, ezzel gyakorlatilag a Wizzair ismerte, hogyha ezzel ellentétesen döntöttek a földi kiszolgáló partnerei, ezeken a reptereken akkor ők hibáztak. A másik, ami nálad felháborító volt, hogy nem engedték lefotózni, mert hogy vita van, vitattad, és azt mondták, hogy ezt itt nem lehet fotózni, ugye?
2: Igen, ez nagyon fontos volt, és teljesen így érthetetlen volt, hogy én nem a embert akartam fotózni, nem a kaput akartam fotózni, meg nem bármilyen repte. Én kifejezetten azt a ketrecet akartam lefotózni, hogy belefér a csomagom. És erre nagyon erőszakosan léptek fel ott az alkalmazottak, azt mondták, hogy nem lehet fotózni, sőt, oda rakta a lábát is a ketrec előtt, hogy nehogy véletlenül lefotó, tehát hogy fizikailag próbálta megakadályozni, hogy fotót készítsek. Na most erre jött most a Wizzair válasz, hogy bizony
1: lehet
2: jogos,
1: fotózni.
2: És lehet fotózni a saját csomagodat.
1: A cikkünkben meg szerepel az ominózus fotó, a láb mögött megtalálható csomag, amely belefér simán a brekeszbe. Az egyik cikkünk illusztrációjaként egy régebbi fotót használtunk, és ez nekünk is új volt egyébként, hogy azon még egy picivel nagyobb mérethatár van ráírva. Természetesen mindig az aktuális számít. A Ryanair-nél egyébként tapasztalataink szerint egy nagyobb ráhagyás van a ketrecben a hivatalos csomag mérethatár fölött. A Wizzairnél mindig is kisebb volt, és volt, amit lemértem, és igazából ilyen néhány milliméter, tehát gyakorlatilag tényleg a pontos határ volt. De igazából ez lényegtelen, a ketrecet használják. Elképzelhet, hogy egyszer majd az jön, hogy hát, ha ketrecben nem egyértelmű, akkor majd a mérőszalag fog számítani, erről még nem hallottunk, és a légitársaság sem kommunikált erről. A legfontosabb az imméntiekből ismét az, hogy le lehet fotózni, ha az utas úgy érzi, hogy ez nem jogos, akkor igenis csináljunk fotót, és hogyha a fotó alapján az látszik, és beküldöd, akkor visszatérítik, hogyha jogtalanul büntettek meg. Úgyhogy a lényeg az, hogy a légitársaság tud a problémáról, és azt is megígérték, hogy kivizsgálják az érintett földi kiszolgálók, illetve érintett reptereken dolgozó földi kiszolgálóknak megmutatják, elmondják a helyes procedúrát, és hogy megfelelően járjanak el, és akkor nem lesznek ilyen ügyek. Viszont még egy kicsit haladjunk tovább. Tök érdekes önmagában az, hogy ki ez a cég. Ugye a Menzies, Minden esetben a Menzies földi kiszolgálói voltak a Wizz Air partneri ezeken a reptereken, ahol, amikről szó van, legalábbis a tudomásunk szerint. És ők az egyik legnagyobb ilyen szolgáltató, tehát a földi kiszolgálás mellett több más szolgáltatást is nyújtanak, és egy 1800 valahányban nagyon-nagyon hosszú múltra visszatekintő cégről van szó. Edinburgh-ban alapították Skóciában, viszont egy tulajdonos váltás volt náluk. 2022-ben Kuwaiti kézbe került, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egy új tulajdonos érkezett, összevont egy másik hasonló céggel, és hát arról is lehetett sajtóhíreket olvasni, hogy azért iszonyatos profit, vagy bevételi kényszer van. Te egy olyan is találkoztál, hogy éppen a Kanári-szigeteken a dolgozók is lávadoztak, meg sztrájkkal fenyegetőztek a nem megfelelő körülmények miatt.
2: Igen, ugye? Állítólag sztrájk is volt, pont ezen, hogy ilyen nagy nyomás volt a dolgozókon, tehát, hogy mindenféle, tehát valószínűleg ilyen a bevételi sztrájk is, és tehát amit én olvastam, hogy úgy globálisan is, ugye a Menzies-nek az van, hogy a büntetési tételek, azok egy olyan üzleti terv részét képezik. Tehát, hogy benne van az, hogy mit tudom, éves szinten mekkora úgymond büntetést várnak el, legalábbis a kereséseim alapján ez jött el, tehát ilyen mesterséges intelligenciával csináltam ilyen kereséseket, ilyen mély kereséseket ezzel kapcsolatban, és több helyről előjött, hogy bizony ez egy üzleti terv része, tehát, hogy nem úgy van, hogy hát most, ha kevésbé, tehát mint a szabálykövetőbbek az emberek, akkor kevesebb büntetés van, ha jobban renitenskednek, akkor több büntetés van, hanem így előre meghatározzák mondjuk minden évben, hogy mennyi a büntetés, és bizony, ahol kevesebb büntetést szednek be, ott a cég megpróbál valami, akkor azt mondja, rosszul dolgoznak a dolgozók, függetlenül attól, hogy most van-e annyi utas, akit megbüntetnek. És én, ahogy néztem, itt a Kanári-szigeteken, meg Spanyolországban valószínűleg egy kicsit túltolták ezt a dolgot, mert ott nagyon-nagyon erős nyomás volt a dolgozókon, tehát olyan infókat is találtam, hogy állítólag elbocsátottak olyanokat, akik nem hozták a tervet, tehát hogy ilyen nagyon erős kényszer volt az, hogy hozzák már pedig a
1: büntetését. És a fluktuáció is jó magas, mert azt a dolgozók sem örülnek ennek,
2: igen,
1: és sokan
2: tehát
1: ezt nem bírják.
2: A fluktuáció is nagyon magas emiatt, és hát igazándiból, és a legnagyobb probléma, hogy a repülőtéren, tehát ott vagy, megbüntetnek, nincs kit hívni, tehát ugye rendőr ott nincs a közelben, nem tudsz, tehát hogyha ott elkezdesz akadékoskodni.
1: De hogyha rendőrt hívsz, hogy általában a hivatalos személynek van igaza, tehát ők vannak védve, és itt van egy pont, ami fölött vissza is tudnak élni vele, és ezt nem szabadna átlépni, de néha sikerül, nagyon úgy tűnik.
2: Ez is van. A másik, hogy én megpróbáltam, tehát úgy utána járni, hogy gondoltam, hogy még akár fejlentést is teszek tehát így a konkrét emberek ellen, hogy tehát mert így a gyerekeim így pszichésen nehezen viselték azt az akciót ott, hogy jaj, hogy most mi a probléma, meg mit tudom, a reptéren, tehát hogy ott meg így bánnak velünk a reptéren, és közben kiderült, hogy nagyon nehéz egyébként feljelentést is tenni, mert hogy alapvetően, ha spanyol rendőrségen akarsz feljelentést tenni, akkor személyesen kell Spanyolországba tenni, úgyhogy tehát lehet online tenni feljelentést, de 72 órán belül alá kell írni. Mm-hmm. Én Budapesten direkt mondom, utána járok a kérdésnek, spanyol nagykövetséget megkérdeztem, nem lehet rajtuk keresztül se feljelentést tenni, mm-hmm. Magyar rendőrség is így visszahúzta. Tehát, hogy
1: hát ezt nagyon komolyan nyomtad, én az ideig nem mennék el, meg remélem, hogy nem is kell. Tehát az
2: én
1: csak szerettem, messze van az attól, hogy rendőrség ügy lehessen.
2: Nem, én csak szerettem volna megnézni, hogyha egy most szeretne egy utas mit csinálni. Tehát gyakorlatilag kiderült, hogyha te szeretnél ebből ügyet csinálni, nagyon nehéz, hogy bárki is, tehát hogy a jogaid, mint utas, abban a pillanatban, hogy te elutaztál külföldre Spanyolországba, hirtelen kiderül, hogy onnantól kezdve nem nagyon vannak jogaid, hogy egy ilyen ügyet ott kivizsgálni.
1: De akkor ezek szerint ez bármilyen ügyre?
2: Bármilyen egyéb ügyre, tehát mondom, én nekem jött egy spanyol nagykövetségre, és direkt írtam nekik egy e-mailt, mondom, megkérdezem, hogy ha én itt szeretnék most feljelentést tenni egy bármilyen egyébként bűnügybe, hirtelen azt mondták, hogy bocsánat, de menjen Spanyolországba, és ott, tehát fizikailag okay. Menjen.
1: Jó, de térjünk vissza, azért bízunk benne, hogy arra nem lesz szükség.
2: Igen, nem.
1: Abszolút, most durva is lenne, hogyha... Jó, akkor kanyarodjunk oda-vissza, hogy akkor most mi a teendő, nálad hol tart például az ügy? Te már megreklamáltad annak idején is a Wizz Airnél, de elutasítottak, ugye?
2: Igen, elutasítottak azzal a indokkal, hogy igazániból nem is vizsgálták az ügyet, hogy a fényképeket tekültem, stb. Azt mondták, hogy ők nem tudják, tehát az volt a válasz, hogy a ugye ez egy alvállalkozó cég, ők nem tudják felülvizsgálni az alvállalkozó cégnek a döntését. És így innen lezárult.
1: Na, de most viszont más a kommunikáció.
2: Most, igen, most mást kommunikáltak, hogy mégis. Úgyhogy most még egyszer be fogom nyújtani, és hát remélem, hogy most ezután a kommunikáció után mégis hajlandók az alvállalkozónak a döntését felülvizsgálni. Tehát itt igazán nekem, tehát hogy most nem ez a 73 euró, hogy hát tehát inkább az eljárás, meg az tehát igazániból szinte mindegy, hogy most kvázi visszatérítik, vagy nem, de ez egy inkább becsületbeli ügy, hogy most akkor az ember betartotta a szabályokat, meg, vagy nem tartotta be, akkor tehát hogyan értelmezik ezt a dolgot, tehát ilyen szempontból nekem fontos ez az ügy, és hát remélem, hogy a légitársaság betartja, meg hogy másokkal szemben is, tehát igazániból ne legyenek ilyen túlkapások a repülőtereken, tehát ilyen szempontból fontos ez az ügy, úgyhogy hát remélem, hogy lesz ennek hatása, és ugye, hogy kommunikál most a Wizzair, úgy látszik, tehát ha komolyan veszik ezt a kommunikációt, akkor remélem, hogy visszavesznek a reptereken, és a jövőben nem lesz ilyen.
1: Jó, be is számolunk akkor, hát nem csak nyilván a te esetedről. Most miután ez a cikkünk nagyot ment, és rengetegen írták, hogy ők is hasonlóan jártak, ők nyilván most ennek hatására, illetve látva a légitársaságnak a kommunikációját, be fogják adni az igényeiket. Az jó kérdés, hogy ha ezentúl valaki ilyen helyzetbe kerül, és netalántán, tegyük, jó, bízunk benne, hogy nem, mert hogy már oda fognak figyelni rá, és korrektan fogják betartani a szabályokat, de ha mégis, mert azért tegyük hozzá az utasok nagy részén, ez nagyon fontos, az utasok nagy részénél jogos a büntetés, mert tényleg nagy a csomag. Tehát akik fizettettek eddig, ez nem volt baj, mert hogy sokan átvitték úgy is, hogy megúszták, de akiket megbüntettek, azok általában vagy hát pódiat szedtek, vagy hát most nevezhetjük akárhogy, de erre tényleg nehéz nem büntetésként hivatkozni, vagy gondolni, akkor az általában azért jogos volt. Úgyhogy reméljük, hogy ezentúl akkor ez már nem lesz probléma, de ha mégis, a legfontosabb, hogy fotózzunk, és a kérdés, amire ki akartam lyukadni a mondatnak a 3 perccel ezelőtti kezdetekkor, hogy akkor mi van, hogyha megint azt mondják, hogy nem fotózhatsz, akkor most a magyar nyelvű cikket, vagy valamit előhúzva, nem tudom, hogy meg tudod-e győzni ott helyben az alkalmazottakat, hogy de hát figyeljetek, ez jelent meg, hogy a Wizzair lenyilatkozta, hogy lehet fotózni, úgyhogy ne vicceljetek már. Ideig, remélem, hogy nem kell ideig eljutni.
2: Én szerintem elég annyi is, hogy az utasok tisztában legyenek azzal, hogy van jogosultságuk. Tehát itt végül is én is készítettem úgy fotót, hogy azt mondták, hogy nem, de mivel meg voltam győződve, hogy már pedig nem akadályozhatják meg, hogy lefotozza, tehát hogy lefotoztam a lábával is, meg nélkül is a csomagomat, és akkor a végén nem az volt, hogy hívtak rendőrt, hogy én miért fotózom a saját csomagomat, hanem elengedtek, tehát az nagyon fontos, hogy az utasok legyenek tisztában azzal, már pedig a saját csomagjukat van joguk fotózni. Az, hogy most a magukat, a alkalmazottakat, mondjuk egyébként a biztonsági ellenőrzés, meg
1: a egy csomó nem, helyen. Az egyértelmű.
2: Az egyértelmű, tehát hogy a repülőtéren vannak olyan helyek, ahol nem szabad fotózni. De a ketrecben lévő saját csomagját az ember fotózhatja.
1: Ez a lényeg, igen.
2: Tehát, és ehhez joga van, és ezt megerősítette most a légitársaság is, úgyhogy ha bárki bármit mond, itt lehet úgymond nyugodtan az ember fotózhat, és nem kell ettől retorziókat tartani.
1: Annyi apró kiegészítés még mielőtt lezárjuk, hogy azért nem csak a Wizzairrel kapcsolat. Ugye ez most kiemelkedő volt, hogy ez rendszer szintűnek tűnt, egy cég, néhány reptér esetében. De azért a Ryanairnél is volt olyan, hogy necces, meg épp beleférőnek tűnő, vagy esetleg ott a határon levő csomagnál kimondottan a beszállás vége felé közeledve mondták azt, hogy már pedig fizetsz, és nincs idő vitatkozni, megy a gép, tehát most én zárom a kaput, vagy fizet, vagy nem éred el. Tehát ezzel az eszközzel éltek az a brit sajtóban, ezzel kapcsolatos hírek azért fölmerültek az elmúlt években is többször is, és ott nem emlékszem, hogy éppen ki volt a földi kiszolgáló, csak azért fontos ide tenni, mert fölhívták a figyelmet kommentelők, és sokan a Wizzairre terhelően mondták azt, hogy mennyire a Ryanairrel, mert annál ez nincsen. Itt ezekben az ügyekben valóban más földi kiszolgálókkal vagy reptereken dolgozik ő, van nekik saját is egyébként, de Ez egyén szinten is fölmerülhet, tehát vannak, találkoztam én is kifejezetten agresszív és bunkón viselkedő ottani mérő emberrel a reptéren, ahol nekem is el kellett mondanom, hogy de hát ez a probléma. Jó, és akkor utána elengedtek. Előfordulhat. Itt most tényleg az volt a különbség, hogy nem egyszeri túlkapásnak tűnt, hanem rendszeresen előfordult, és sokáig nem ment ez a rendszer. Na, akkor ezzel most lezárhatjuk, és akkor majd, hát erősebb vizekre vezünk szerintem majd a következő részben, mert egészen jó kis akciók vannak. Hát a repjegyeknél az nem meglepő egyébként, de hogy te már konkrétan egy nem várt, nem tervezett hajóutat is képtelen voltál otthagyni, olyan jó ajánlatokba futottál bele, úgyhogy ezekről is majd a műsor második felében beszélgetünk, úgyhogy ne menjetek sehová, mindjárt folytatjuk.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt, mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.
4: Folytatódik az Okos Utas magazin, továbbra is Ács Gábor és Andonov Alexia stúdióban. Nem bírom ki egy kis jönnek persze az akciók, meg a bagóhajót, de hogy egy kis AI-os csipkelődés, mert annyira nagy rajongó vagy, és vizsgálódsz, és mindenre ráküldöd, és én meg már kimondottan ráállok arra, hogy keressem a hibákat benne, és előszeretettel használom az utazások alkalmával. Jöttek ki egyébként felmérések is az elmúlt időszakban, hogy már bőven mennyi, vagy 60% vagy az utasok, mert nagyon sokan, tehát bőven már a többség tervez valamit a mesterséges intelligencia segítségével. Ú, de régen mondtam ki, annyira eljájosodtunk, hogy már a rendes szép magyar kifejezést alig használjuk. Na, a lényeg az, hogy valóban, amikor odaérsz egy városba, vagy éppen hirtelen, van pár óra, amit körül kéne nézni, egy optimális útiterv, akár séta, akár tömegközlekedés igénybevételével, azt szerintem nagyon-nagyon jól és profin megcsinálja. Itt az úti könyv kiadók lehetnek nehéz helyzetben, ezt tapasztaltam én is, de hogy a friss információk mekkora késéssel kerülnek fel, és nem tudják őket értelmezni, arra csak egy friss példát hagy mondjak el neked, amikor Kölnbe érkeztem Rajnai hajótól, az már egy érdekes történet, mert egy külön részesebb blokkot is szentelünk neki, mert egy csodálatos a Rajnai hajós kirándulás is, de ez majd egy későbbi műsorban lesz. Szóval délelőtti érkezés, reggeli érkezés és esti hazaindulás, és nem volt időm előre tervezni. Voltam már Kölnben, láttam jó pár dolgot, de Bonnban még nem. Hát ha Köln, Bonn, reptér, úgyis ott van a kettő között, akkor miért nem menjünk át Bonnba, és akkor majd onnan megyek ki a reptérre. Rá szabadítottam az AI-t a kérdésre, hogy akkor ez hogy lehet. Nem csak, hogy mit nézzek, hanem, hogy a közlekedés optimálisan és költséghatékonyan hogyan oldható meg. És nem találtam meg a korrekt választ. Úgyhogy felajánlott nekem nyilván két egyutas jegyet, ott meg a sétaútvonal mellett a reptérre a kimenést. Azt nem mondom, hogy elvártam volna, hogy azzal az információval ellásson, hogy az adott héten a Köln-Bonn reptér vasúti lecsatlakozás le van zárva valami hídépítés miatt, és nincs vonat és pótlóbuszozás van a reptérre. Oké, ez szerintem rendben van. De az, hogy a vadonatúj és a sajtóban részletesen kommunikált megoldás, ami nem arról szól, hogy ha akarsz még kicsit közlekedni, vegyél napjét, és akkor 22 euró. Ha meg csak átmész villamossal vagy vonattal, majd onnan kimész a reptérre, akkor a két egyutas egynek az összege az meg valami 15-6-7 euró, hogy ezek közül válasz, de én inkább a napjét ajánlom. A valódi megoldás az, hogy elindult egy vadonatúj szolgáltatás, egy új applikáció segítségével, te csak egy becsekkolsz és kicsekkolsz, erről is beszéltünk, ezeknek az új érdekes rendszerekről. A kettő közötti kilométer távolság alapján kalkulálnak egy árat, és amikor leszálltál, utána a beregisztrált kártyádod le is vonja, és így én például ugye mentem egy jó nagy kört, tehát visszafele jöttem, tehát nem a legrövidebb úton mentem, hanem egy kerülővel mentem el végül is a reptérre, de direkt próbaként nem csekkoltam ki az ottani reptéren, vagy illetve Bonnban, a városban, miközben ott kicsit kóricáltam, és akkor kiszámolta a 5 euró valamennyi is árat. Tehát elindult egy vadonatúj tarifarendszer, illetve egy vadonatúj szolgáltatás, amivel az árak csökkenthetők, és bárki 3 másodperc alatt letöltve, regisztrálva használhatja, és erről nem tudott az AI. És sokszor a csomó újdonság az nem kerül bele, vagy késve. Úgyhogy ezekre azért érdemes figyelni.
5: Igen, ez mindenképpen problémája az AI-nak, de fontos tudni, hogy ki lehet küszöbölni ezeket a problémát.
4: Persze, tehát a helyi közlekedési vállalat keresek rá egyedül, és Google keresővel, és kikerültem az AI-t, és rögtön megtaláltam az információt.
5: Van AI megoldása is van ennek a dolognak. Na. Tehát az egyik dolog, hogyha tényleg biztosan, tehát ahol van ilyen menetrend, vagy valami a konkrét tarifa a probléma, ott nyilván az AI-ja könnyen tudod megtalálni egyrészt azt az oldalt, ahol van, de ugye hogy lehet megtalálni sokszor? Tehát, hogyha régi az információ, a gyors keresésnél általában olyankor nagyon sokszor régi információt ad, vagy nem a megfelelőt. Ugye akkor van lehetőség ilyen mély keresésre, tehát mély kereséssel az egy kicsit lassabb, de ott már azért sokkal alaposabban utána néz a dolognak. A másik megoldás, amit én szoktam alkalmazni, akkor keresztet, amikor biztosra akarsz menni, keresztkeresés. Tehát megkeresed mondjuk a Gemini-jal, ad egy úti tervet, stb., szépen copy-paste, és akkor berakod mondjuk a ChatGPT-be, hogy ellenőrizze le a tényeket.
4: Hát ez már nagyon már túl bonyolult ennek, hát ez túl szofisztikált. Innentől kezdve viszont, hogyha egy közlekedéses kérdésem van, akkor tényleg sokkal egyszerűbb célirányosan az adott szolgáltatóhoz ellátogatni.
5: Nem, az igaz, viszont ha megvan a terv, tehát ugye arra, az AI az arra jó, hogy egy nagyjáboli tervet, tehát hogyha fogalmat sincs, hogy mit csinálját, tehát ő ad egy tervet, és akkor utána bemész a konkrét közlekedési cégeknek a honlapjára, megnézed, lecsekkolod, vagy például menetrendeket, tehát egy menetet, mondjuk egy komp menetrendet, azt ne az AI alapján tervezé be. Azt menjél be, azt mondjuk az AI-ja megtalálhatod, milyen kompok mennek az adott helyen.
4: Esetleg megtalálod azt is, hogy ezt hol találod meg, mert van, aki a saját oldalán kommunikál, van, aki az adott régiónak az oldalán, van, aki a Facebookra rakja csak föl, tehát ugye ez pont emiatt probléma, és sokszor a Google nehezen találta meg a friss információkat. Jó, oké, akkor ennyi.
5: Úgyhogy nem egyszerű ez az AI téma, tehát nincs olyan, hogy csak rákeresünk, sajnos ez is egy ilyen tapasztalati úton meg kell tanulni, hogy kell használni, vagy mire jó az AI, és mikor nem jó, és vannak ilyen kritikus dolgok, amire nem jó.
4: Jó, hát én kezdő és egyszerű felhasználó vagyok, csak mondom, én azért még nem vagyok elégedett, úgyhogy nem vagyok olyan szofisztikált, mint te. Na, akkor gyorsan viszont, amit ígértünk a kedves hallgatóknak, majdnem lekopíroztad a 3 évvel ezelőtti mázlimat, amikor én, hát gyakorlatilag ugyanúgy, mint te, Már megvolt, július elejére már megvolt a szabad időpont, amikor szabadságon tudunk lenni, gyerekekkel szerveztük a programokat, de az ilyen balcsi, kirándulás, bicikli, tábor, ilyesmi volt, amikor gyakorlatilag mínusz 2,5 hétnél last minute beesett a 10 napos Izland, Grönland, fantasztikus hajóút 600 euróért fejenként, és nem hittem a szememnek, mivel 2500 volt még előtte, és nagyjából az szokott lenni ennek az ára, néha azért alacsonyabb, és akkor dobtunk el mindent, és át tudtuk szervezni. Idén már fix programunk van, lekötött szállásokkal, repjegyekkel, vonatjegyekkel, minden, de te majdnem ugyanakkor, majdnem az évnek egy ugyanakkora időszakára találtál most egy nagyon durva leárazást. Mi is ez?
5: Hát most Norvégiában, Norvég fjordokra, tehát mi is pontosan nem terveztem én, hogy júliusban hajózunk a Norvég fjordoknál, mert hát...
4: Pedig akkor a legjobb.
5: Akkor a legjobb, de
4: és
5: akkor
4: a legdrágább. Kiemelkedően a legdrágább időszak is szokott lenni. Ehhez képest?
5: Hát ugye nem én se szeretek drágán utazni, úgyhogy hát kénytelenek vagyunk az ilyen időszakokat kikerülni, amikor nagyon-nagyon drágán lehet. Ehhez képest most hirtelen beesett ott is egy 10 napos hajóút, 600 euró óra fejenként a felnőtteknek. Most itt, és az is nagyon fontos, hogy a Kosztánál viszont a gyerekek, azt hiszem 17 éves vagy 18 évesig ingyen vannak.
4: Tehát gyakorlatilag, nem mindig, változó, de sokszor.
5: De most, ja, és egyébként most a nyári időszakra, ez se szokott jellemző, egyébként pont azt, amit mondtál, hogy nem mindig. Most az volt az érdekes, hogy a nyári időszakra, csúcsidőszakban, amikor a gyerekeknek a vakációja van, bizony ingyen volt a gyerekeknek. Tehát, hogy 2 felnőtt, 2 gyerek gyakorlatilag 1200 euróért, 300 euróért fejenként egy 10 napos norvég hajóút lehetett elmenni. Hát akkor mondtam, hogy be vannak fizetve most ilyen táborra, olyan táborra, akkor gyorsan írtunk a táborosztatóknak, hogy akkor sajnáljuk, de inkább nem mennénk most erre a táborra. Úgyhogy hát ezt a 10 napos utat, ezt befoglaltuk Hamburgból. Úgyhogy hát most ilyen pont csúcsidőszakban, és hát ilyen 3 fjordot, tehát hogy ez most nem megy, tehát volt, hogy 10 éve voltunk egészen a Nordkapig, tehát most ez így a közepén a Norvégiának megy, de igen, hát erről azt mondta, ez kihagyhatatlan, igen, ajánlat volt.
4: Beszéltünk a fjordos túráknál, mármint amikor az óceánjárók belmennek a norvég fjordokhoz, akkor sok, meglepően sok

0: ezeket egybe mindig, de általában kettőbe. Tehát elindul valahonnan Németországból, vagy Angliából mondjuk, egy nap tengeren vagy, utána 4 napot tudsz ott tölteni, mert egy nap vissza is tengeren, és megérkezel a végén egy hét elteltével ugyanaznap reggel. Tehát van 4 napod, egy átlagos út az 2-t eltolt valamelyik partmenti városba, azok is egyébként tök jók, most Haugesund, Stavanger, Bergen, Olezund, Molde, tök jó helyek vannak, és fantasztikus kirándulások csinálhatók onnan, de nem ez most a témánk, de van 4 nagyon mélyen benyúló fjord, amelynek vannak oldalfjordja, nyilván a leghíresebb a Geiranger fjord, oda is bemegy egy csomó hajó, de van 4, és ebből 2-be mondjuk bemegy. De vannak olyanok, amik nem mennek be egybe se, és folyamatosan szembe jön a ilyen fórumokba a kritika, hogy hát engem átvertek. És akkor mindig megnézem, hogy mi hogy volt meghirdetve. Hát úgy volt meghirdetve, hogy nem megy be, és amikor az utas ott ül, akkor szembesül vele, hogy ja, nem megy be. De nem nézik meg az útvonalat az emberek, és nem figyelik, hogy akkor pontosan hol áll meg, hogy melyik város van a parton, mert csak a városokat hirdetik nyilván sokszor. Van, amikor meg hozzáteszik, hogy ilyen 1 órás kirándulás oldalfjordokba, az meg ugye a marketing része, hogy így hirdetik meg ezeket az utakat, de itt igazából egy fontos szabály van. Legalábbis az olyanoknak, mint mi, akik a természetet szeretik, és azt várják, hogy minél többet menjünk a csodálatos fjordok között, ezekkel a nagy hajókkal is, hogy akkor menjen be minél többe. És a tiéd ráadásul 3-ba is bemegy, és több időt is töltött, úgyhogy nem is átlagos 7 napos, hanem 10 napos kanyar.
1: Igen, igen, ez egy 10 napos, és még az is, nem tudom, hogy ez most mitől függ, de egyébként ez nyilván nem a legnagyobb hajó egyébként, tehát ez ilyen 3500 fős, vagy 3800 fő talán fér, valami ilyesmi volt. Tehát, hogy nem tudom, hogy például a legnagyobb hajók be tudnak menni, vagy be tudnak-e menni ezekbe a fjordokba, vagy nem, vagy az összesbe.
0: A legnagyobbak is be tudnak menni.
1: Jó, ez így számomra.
0: Nem mindegyikbe, de a nagyobbak, tehát a Geiranger fjordba is be tud menni. Flowmba, ami az egyik klasszikus kikötőhely, és onnan ugye a vonatos kirándulás a Myrdalba föl a Serpentin régi vasúton oda általában be tudnak menni. Tehát mondjuk a Piandónak a legújabb hajói, azok már a 6000-es kategóriák. Egyébként nem ezt javasoljuk, tehát ha van rá lehetőség és nincs nagy árkülönbség, szerintem a minél kisebben megyünk, annál jobb. Egyrészt mert, hogy szerintem a sokkal kisebb a tehát kevesebbnek is érzed az embert, a tömeget, szerintem a hangulata is jó. Nyilván, hogyha a minél több vízi csúszda, meg minél több szolgáltatás, meg a gyerekek ezt szeretik, minél több medence hajója válogatja, meg hogy legyen rajta zipline, hogyha éppen olyan kell, néhány hajón van, akkor ez számíthat, de hogyha tényleg a táj miatt mész, meg a kikapcsolódás miatt, akkor meg a minél kisebb, annál jobb. És ugye az 1000-2000-es főknél, például az Ambassador Cruise Line egy tipikusan ilyen cég, akik Londonból indítják a 10-14 napos útjaikat is, és általában nem drága. Most nem extrém olcsóról beszélünk, mint a tiéd, amit most kifogtál, hanem mondjuk egy átlagos áron. Ők be tudnak menni még olyan helyekre is, ahova a nagyok nem, tehát még kisebb fjordok is benne vannak. Úgyhogy hát ezeknek a mérlegelésével kell egy fjordutat kiválasztani, de hát azért a tiédhez hasonló alacsony ára az ritka szokott lenni. Egy egyhetes útnál az 1000 euró per fő nyáron az teljesen rendben levő ár általában, meg az is, hogy a gyerekek is csak félárat kapnak, tehát az, hogy a gyerekek is megkapják, vagy akár harmadik, negyedik felnőtt utas is komoly kedvezményt kap, amellett, hogy alacsony az ár, az nagyon extrém. De nem csak a tiéd az egyetlen, tehát ugyanez a hajó, amivel most mentek, ez a Costánál, más Costa hajó is ott van, más kikötőkből, és ott is nagy árengedmény van, amelyik elmennek Izlandra, vagy van 2 hetes olyan út, amelyik fölmegy az északi fokig, és az is van 600-ért, 700-ért, tehát, és ez mind last minute. Tehát ez gyakorlatilag a július elején induló utak, és akkor rögtön utána lépcsővetesen minden út, ahogy haladsz előre, egyre drágább, és nagyjából július vége az már a szokásos ár. Most úgy tűnik, hogy megijedtek az emberek, és most kevesebben utaznak, és nem egyedi példa a Costa, másoknál is ilyen nagyon nagy last minute akciók vannak, úgyhogy szerintem, ha valaki érdeklődik, akkor ezt bizony lehet az utolsó pillanatra hagyni. Hát az utolsó 2 hétre. Lehet, hogy egy picit drágább lesz a repje. Egyébként ott is nagyon szépen lemennek az utolsó pillanatokban, még Bergenben is. De hogyha nem onnan indulunk, hanem Angliából, meg Németországban ezekre a utakra általában, akkor szerintem azt meg lehet játszani. Szóval ezek nagyon-nagyon jó árak vannak most. Augusztusban van, mit tudom, hogy a július-augusztus fordulóján van Szabink, akkor, hogy

0: kapunk egy kis helyet, vagy pedig meghagyjuk a lehetőséget, hogy esetleg beesik egy ilyen. Nem minden évben vannak ennyire extrém alacsony árak, akkor szerintem ezt érdemes megpróbálni. Aztán lehet, hogy addigra megjönnek a utasok, és mindenki örülni fog, és akkor már nem lesz ez az extrém akciózás, mint most, amit látunk, de valószínűbb, hogy igen.
1: Hát igen, ez a mostani akció, ez tényleg...
0: De ez neked is a legjobbak között van, ugye?
1: Hát a fő idényben biztos. Tehát igen. Itt ez mondjuk május végén, a júniusban ez normális volt, hogy vannak ilyen akciók, de nyilván akkor a gyerekek iskolába, stb. Tehát ez minden évben, tehát aki megteheti, hogy iskola időben elindul, annak azért a minden
0: annak
1: évben
0: vannak
1: lehetősége. Aki jobban hozzá van kötve az, hogy a július-augusztusban vagy főidénybe menjen, az most idén ez egy rendkívül.
0: Németországban alkalom. Mikor tör ki a iskolai szünidő? Azt tudod?
1: Hát jó kérdés. Én szerintem júliusban biztos ebbe az időszakban
0: itt
1: szerintem.
0: Itt már azért ők is.
1: Szerintem igen. Tehát ez már
0: igen, még csak az sincsen, hogy ez még éppen a suli időnek esetleg igen. Belelógna az utolsó napjaiban, mert azt
1: szerintem
0: te szoktad emlegetni, hogy ott nem lehet kivenni gyerekeket olyan könnyen,
1: láttam,
0: mint itt.
1: Hogy ott átlóg valahol júliusra már.
0: Az július 20-ig is elmegy a legtöbb suliban, azért van nekünk problémánk az július közepi hazautakkal, mert akkor extrém drágák a repjegyek is egyébként Angliából. Na jó, oké, hát ennyi fér bele. Remélem, hogy sok hasznos információt kaptatok. okosutas.hu oldalon olvashatjátok a cikkeinket, természetesen, meg az ajánlatainkat, és jövő héten ismét ugyanebben az időben ezt a műsort hallgathatjátok. Bíz magadban, utaz okosan, a jelszavunk változatlan. Köszönjük a figyelmet, és akkor folytatjuk hamarosan. Jó utat mindenkinek, szevasztok!
1: Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod!

0: Csapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mindig is csodás lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet.
3: Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Auto Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Változékony nyári időben lehet részünk. Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Megünnepelték a brit király születésnapját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarokra figyelmeztet a Hungaromet. A viharokat ma délnyugati ország részben erős vagy viharos szellőkések, jégeső és helyenként jelentős mennyiségű csapadék kísérheti. Somogy és Baranya vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, ahol akár 2 cm-nél nagyobb jég és felhőszakadás is előfordulhat. A Dunántúl többi részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekülttábor létrehozását tervezték volna. A volt kormányfő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. Újra választotta elnökének Orbán Viktort a Fidesz kongresszusa. A pártelnök egyedüli jelöltként indult a tisztségért. A szavazás előtti beszédében a választási vereség okait elemezve kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a külföldről vezérelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak az eredményben. Orbán Viktor egyúttal a Fidesz szervezeti megújítását is bejelentette. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Egyetlen percét át nem aludtuk,

0: hallottuk, csak hallgattunk, hallgattuk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk, míg közénk bújt egy harmadik.
1: A kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
2: Sziasztok, ez a Borravaló gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Kövessetek minket a Facebook oldalunkon, vagy az Instán, vagy nézzétek meg a borravaló.hu oldalt, az összes eddigi adásunk ott visszahallgatható, sőt a YouTube-on is most már, mert sokan kértétek, hogy a YouTube-ra is tegyük ki az adásokat, úgyhogy a Musicon és a sima YouTube-on is visszahallgatható az összes podcast. A mai témánk Törökországba kalauzol el, mert itt van a stúdióban velem Tóth Ági, a Nár Gurmé márka alapítója, török gasztronómiai vagy konyhaművészeti szakértő. Szia!
3: Szia, nagyon köszönöm a meghívást!
2: Hogyan lesz valakiből török gasztró szakértő?
3: Hát hosszú évek utazásaival, kutatásaival, munkájával. Én most már több mint 20 évvel foglalkozom török kultúrával és gasztronómiával, és igazából több mint 30-szor voltam már Törökországban, éltem is kint hosszabb ideig, és hát gyakorlatilag tényleg az elmúlt 20 évem arról szólt, hogy ennek a hatalmas országnak a rendkívül gazdag gasztronómiáját próbáltam minél inkább felfedezni.
2: Jó, ebben majd belemegyünk, mert ez nagyon érdekes, ugye sokan a török gasztronómiát viszonylag egysíkúnak gondolják, mert azt ismerik, amit találnak a világon mindenhol.
3: Igen.
2: És még talán hozzáteszem ide, hogy nagyon vicces, hogy például a mindenhol megtalálható street foodok egyike, az valójában német igazából, tehát igen, hogyha belegondolunk, sőt, igen, Skóciában találkoztam ugye egy német ilyen bárral, ahol dönert árultak, az igazi német döner néven, úgyhogy ez azért már kicsit átalakult. Na de vissza ide, szóval az, hogy oké, sokat utaztál, éltél Törökországban, de valahonnan jött egy ilyen impulzus, hogy Törökország, és az is jött, hogy gasztró.
3: Igen, előbb volt a Törökország, és utána a gasztró, mert hogy alapvetően én egyáltalán nem terveztem, hogy gasztronómiából fogok megélni. Én nemzetközi tanulmányok szakon végeztem, és amikor egyetemre jártam, akkor jártam kint először Törökországban egy ilyen kéthetes nemzetközi diáktáborban, és nekem az egy ilyen nagyon meghatározó élmény volt, mert akkor nyugat-törökországi partvidéket utaztuk végig, és akkor találkoztam először a török gasztronómiával, akkor láttam először, hogy mennyire nyitott és segítőkész és vendégszerető társadalomról van szó, mennyire gyönyörű ez az ország, mennyire modern, de egyben hagyományőrző is, szóval, hogy nagyon sok újdonságot tapasztaltam meg akkor ott, és hát igazából szerintem így maradtam, mert hogy a következő években rendszeresen visszajártam különböző régiókba, minél többet meg szerettem volna tudni az országról, elkezdtem törökül tanulni, és a gasztronómiai része az igazából később jött, mert én évekig a Török Kulturális Intézet kulturális vezetője voltam, és mikor eljöttem onnan, akkor azon gondolkoztam, hogy ha még csak hobbiként is, de hogyan tud nem ezt a török vonalat megőrizni az életemben, és mivel láttam az ottani éveim során, hogy a gasztronómia a legnépszerűbb téma, bármit szervezhetek, de a gasztronómia az mindenkit vonz, ezért elkezdtem írni Nár Gurmé néven egy blogot a török gasztronómiáról, és így indult tulajdonképpen az egész, amiből kinőtt tulajdonképpen a ma létező Nár Gurmé márkám, ami most már nem az írásra, hanem a főzésre koncentrál.
2: Oké. Az viszonylag érthető, hogy a tanulmányait kapcsán kerültél egy ilyen, hát ilyen kulturális diplomata szerepbe végül is?
3: Nagyjából, igen.
2: Ez Isztambulban volt?
3: Igen, tehát Tehát úgy indult, hogy először az itteni Budapesti Kulturális Intézetnek lettem a kulturális vezetője, tehát a kulturális diplomáciai vonal az itt indult. Utána olyan formán folytatódott, hogy mikor az intézetből eljöttem, akkor itthon a külügyminisztériumban dolgoztam tovább. Ott is a magyar kulturális intézeteket feleltem, többek között az Isztambulban működő magyar intézetért, tehát így a török vonal az megvolt. És aztán miután eljöttem a külügyből, utána kezdtem el szabadúszó séfként dolgozni, de volt egy megszakítás benne 22-23-ban, amikor megint visszaváltottam a diplomáciai életre, ugyanis akkor kiköltöztünk Isztambulba, és akkor a Magyar Kulturális Intézetben dolgoztam, és a magyar gasztronómiát népszerűsítettem a törököknek. Itthon pedig ugye ennek az ellenkezőjét csinálom, hiszen a török gasztronómiát népszerűsítem a magyarok számára.
2: Na, hát van egy csomó kapcsolódási pont.
3: Így
2: ugye
3: van.
2: Ebben a műsorban már sokat beszéltünk arról, hogy a magyar konyha kialakulásában mik voltak az ihletek, befolyások, stb. És hát nyilvánvalóan az egyik nagy ilyen befolyás az a török konyhának a jelenléte. Ugye az egyik legmagyarosabb ételünk, a töltött káposzta, az lényegében egy török ihletre létrejött étel. De amikor azt mondjuk, hogy török, akkor ezt tegyük azért rendbe. Nagyon jól mondtad, hogy ez egy óriási ország, és rengeteg változatos régió, ugye. Sokszor úgy gondolunk ilyen országokra, amikor beszélünk mondjuk kínai konyháról, vagy indiai konyháról, hogy leegyszerűsítjük.
3: Így van.
2: És egyébként, hogyha ezt elmondanád egy Antaliában élő embernek, vagy egy örmény határ közelében élő embernek, vagy egy isztambuli embernek, akkor teljesen más gondolna arról, hogy mi az a török konyha.
3: Így van, így van. Mindenek előtt azt is szeretném letisztázni, hogy bár én is sokszor használom a török konyha kifejezést, de igazából annyira nem szeretem, mert hogy talán helyesebbnek gondolnám az anatóliai megnevezést, mint így földrajzi egységet, vagy a törökországi konyhát, mert hogy igazából, amit ma török konyhának gondolunk, vagy Törökország konyhájának gondolunk, az egy elképesztően színes és nagyon sok évszázad, évezred alatt felépült konyha kultúra, amiben elképesztő sok civilizáció, vallási kisebbség, etnikai kisebbség hagyta ott a nyomát, tehát legyen szó tényleg az örményekről, a görögökről, a szefárd zsidókról, a környező országokról, vagy ha nagyon messzire megyünk az időben, akkor a bizánci birodalomról, szóval, hogy elképesztő sok minden formálta, és ahogy mondtad, tehát, hogy tényleg egy földrajzilag hatalmas kiterjedésű országról van szó, nagyon különböző klimatikus adottságokkal, szóval ez is rendkívül befolyásolja azt, hogy melyik régióban mit esznek.
2: Oké, talán az egyik kiinduló pont, hogyha így lehet mondani, akkor az Isztambul már csak azért is, mert egyrészt egy nagyon frekventált turisztikai desztináció.
3: Az biztos.
2: Nagyon sokan utaznak oda szerencsére, azért mondom, hogy szerencsére, mert szerintem egy varázslatos hely. Biztos, hogy van rossz oldala is, meg jó oldala is, meg nem minden. Láttam olyan turistákat, akik szitkozódva mászták ezeket a macskaköves kaptatókat Isztambul utcáin. Tehát, hogy azért arra föl kell készülni, hogy mondjuk, hogyha 30 fokban kell egy kis kondi, igen, bizonyos dolgokat megnézni. Nem mindenkinek tetszik ez a típusú világ, ahol azért nem egy ilyen maketszerű tisztaság
3: hát
2: van.
3: Hát ez biztos, igen.
2: Szóval, hogy van ilyen oldala is, de aki ezeket el tudja fogadni, vagy túlteszi magát, ezen elég varázslatos dolgokat lát, és azért gondoltam, hogy kezdjünk Isztambullal, mert sokan utaznak oda, ott azért koncentrálódik egy csomó minden, ami Törökországban van, és hát ugye ott el lehet kezdeni megismerkedni azzal, hogy mi ez az egész Anatólia.
3: Igen.
2: De javíts ki egyébként nyugodtan, mondd el, hogy hova kéne inkább menni, ha nem volt.
3: Nem, abszolút, én is ezt mondanám, szóval, hogyha valaki még nem járt keleten, pontosan azért, amiket elmondtál, hogy ez nem egy Svájc stílusú, tényleg elképesztően tiszta és rendezett ország, tehát itt már azért a kelet őrület és káoszt a felfedezhető, már csak azért is, mert egy több mint 20 milliós metropoliszról beszélünk, ami így magyarként kicsit felfoghatatlan, hogy kétszer annyian élnek a városban, mint egész Magyarországon. De hogy igen, szóval azért gondolom, hogy ez egy nagyon jó kiinduló pont, mert Isztambul tényleg egy nemzetközi metropolisz, elképesztő sokfajta emberrel, nagyon modern városnegyedekkel, de ugyanúgy megtalálhatóak nyilván a hagyományos építészetet, kultúrát bemutató helyszínek is, és hogyha az ember oda elmegy egy hétvégére, akkor szerintem le tudja magán tesztelni azt, hogy mennyire bírja ezt a keleti káoszt, a hatalmas tömeget, a nedves meleget, a bármit, meg egyáltalán ezt az elképesztő vibráló közeget, és hogyha ez tetszik, akkor lehet már egy kicsit hosszabb időre is kimenni Isztambulba, mert tényleg hatalmas a város, rengeteg felfedezni való van benne, szóval egy hetet, akár két hetet is simán el tudott tölteni az ember, és utána aztán lehet keletebbre is merészkedni, vagy esetleg mondjuk a nyugati tengerparti régiót végigjárni, ami szintén nagyon európai, tehát minél keletebbre megyünk, annál konzervatívabb az ország, viszont annál különlegesebb felfedezni valók vannak benne. Szóval, hogyha az ember már megbarátkozott ezzel a kis keleti káosztal, és nem riasztja vissza azt, hogy lehet, hogy kézzel-lábbal kell majd keleten kommunikálni, mert viszonylag kevesen beszélnek angolul, akkor én mindenkit arra biztatok, hogy lehet tovább menni, akár csak egy hétvégére is Isztambulból kiruccanni helyi járatokkal, rengeteg lehetőség van rá.
2: Nyugati oldal, amit mondtál, ott talán Izmir és az a környék. De ugye nekem az ugrana be erről, nem jártam ott egyébként, de az ugrana be, hogy ott ezek a hotel resortok vannak, sokan mennek oda turistaként.
3: Ezek a resortok, illetve az ilyen all you can eat hatalmas hotelkomplexumok, ezek inkább Antália és Alanya környékére jellemzőek, a déli parton, tehát a földközi tenger vidékén. Izmir szintén egy nagy város, ott nagyon sok látnivaló nincs, tehát, hogy ha egy-két napra elmegy oda az ember, az bőven-bőven elég, viszont az Urlai félsziget például, ami Izmirtől nagyjából egy fél órára található, az egy fantasztikus hely, gasztronómiai és vakáció szempontból is, mert hogy elképesztő, gyönyörű, apró kis falvak vannak, csodálatos tengerparttal, kis öblökkel, nem túl nagy tömeggel, nagyon pici butik szállókkal, és az elmúlt években egy fantasztikus gasztronómiai robbanás következett ott be, hiszen elképesztő sok Michelin csillagos étterem nyílt, fantasztikus, jó, középkategóriás éttermek is, rettentő sok olívaolaj feldolgozó üzem, illetve borászat nyitotta meg a kapuit, létrejött egy urla, hogy is fordítsam ezt le, szőlő útvonal, ahol végig lehet járni a helyi szőlőbirtokokat, és végig vezetnek titeket, és bemutatják a helyi szőlőfajtákat, és kóstoltatnak.
2: Ilyen borút?
3: Gyakorlatilag igen. Szóval,
2: de érdekes. Na például erre egyáltalán nem gondoltam volna.
3: Egyáltalán nem ismert szerintem még ez az arc a Törökországnak itthon, de gyakorlatilag az egész nyugat-törökországi partvonalra ez jellemző. Bodrumot talán kevésbé ajánlanám, bár az is egy híres üdülő központ, de elképesztő drága lett az elmúlt években, és nagyon nagy tömeg van, rettentő sok orosz és ukrán turistával, és alapvetően szerintem most már az a környék a nagyon-nagyon tehetős rétegek kiszolgálására rendezkedett be, viszont hogyha Izmirtől inkább észak felé indulunk el, akkor olyan kis gyöngyszemeket találhatunk a tengerparton, olyan kis üdülővárosokat, ami sokkal emberközelebb, és tényleg a helyi élettel ismerkedhet ott meg az ember.
2: Most nagyon sok érdekes dolgot mondtál, ugye szerintem a nagy közönség számára ez a török bor, mint olyan, az egyáltalán nincs meg.
3: Igen, igen.
2: Én találkoztam, tehát az látszik, hogy erre van egy ilyen nemzeti marketing terv, hogy megpróbálják népszerűsíteni ezeket. A londoni borkiállításon, a Wine Fair-en egyszer meglepve vettem észre a török zászlót. Uh-huh. Ugye még az is fura volt, ugye, amikor a georgiai, vagy régiesen grúz zászlót látta az ember, de azért mégiscsak azt mondta, hogy oké, valahol az a szőlőbölcsőjének tartják, ugye. Így ez van, a legenda.
3: Pontosan.
2: És azzal úgy az ember egyszerűbben tudott megbarátkozni, uh-huh. de hogy a török borral azért nem annyira. Tehát ez egy körülbelül olyan fura dolog volt, mint mondjuk a brazil bor, hogy hol vannak brazil borok, de érdekes. De hogyha, amikor voltam Isztambulban, akkor viszont láttam ugye mind a söröket, mind a borokat, és ki is próbáltam őket, úgyhogy ez nagyon érdekes lehet, hogy azt mondja az ember, hogy elmegyek Törökországba, hogy borútat megnézni, bortúrára. És a másik, ami talán kevésbé, pedig teljesen egyértelmű, jut el hozzánk, az a török olívaolaj, mert ugye a görögök, a spanyolok, az olaszok, azok dominálják ezt a piacot.
3: Hát én azt gondolom, hogy alapvetően általában jellemző az a törökökre, hogy szerintem nem annyira jó az önmarketingjük, tehát, hogy görög joghurtot ismerünk meg, spanyol olívaolajat, miközben a török joghurt és a török olívaolaj is fantasztikusan jó minőségű. Tehát kezdem akkor a borral. Szóval ugye alapvetően a Kaukázus és Dél-Kelet-Törökországi régió az, ami a szőlőnek az őshazája. A mai napig Törökországban több mint 400 fajta szőlő létezik. Ezekből nagyon sok olyan, amiknek soha nem nyúlt hozzá ember a genetikájához. Nem nemesítették, nem csináltak semmit vele. Ezek teljesen eredeti több ezer éves genetikával rendelkező szőlőfajták. És tulajdonképpen az elmúlt egy-két évtizedben egy ilyen mozgalom indult meg, hogy a fiatal borászok ezeket a régi szőlőfajtákat próbálják meg felfedezni, újra telepíteni és ebből bort készíteni, mert alapvetően amikor mondjuk nagyjából egy 20-25 évvel ezelőtt elkezdett mocorogni valami a borvilágban, Törökországban, akkor az első lendülettel Chardonnay-t és mindenféle francia és olasz...
2: Nemzetközi fajtákat, ugye ezeket a Cabernet-ket.
3: Igen, azokat és telepítették, pontosan.
2: Hát az volt, hogy a világdivat, és hát ez sok helyen előfordult, ugye, amit hát bánt később az ország marketing és a borászati társadalom, mert ugye minden ki a különlegeset keresi.
3: Igen, igen, de akkor úgy gondolták, hogy ha nemzetközi versenyekre mennek el, akkor így tudják összehasonlítani az saját boraikat, hogyha olyan szőlőből készítik, amit mások is ismernek, és így talán egyszerűbb lesz befutni, de most már, hogy ez kicsit változott ez az elképzelés, most nagyon sok helyen telepítenek ilyen ősi szőlőfajtákat, és visszatérnek ahhoz, hogy szőlő feldolgozásnál is az ilyen nagyon régi, több száz éves feldolgozási metódusokra térnek vissza, mint például a kerámiában való tárolás, és ezeknek nagyon érdekes fejlődési útvonala van egyébként, nem csak a nyugat-törökországi régióban, hanem Kappadókiában is, tehát a belső törökországi, belső anatóliai régiókban is, mert ott is fantasztikus szőlőfajták találhatóak meg, teljesen egyedi, máshol talán nem ismert talajban és mikroklimatikus körülmények között, szóval ezért abszolút van potenciál a török borokban.
2: Abszolút, úgyhogy szerintem ez egy teljesen külön világ, egy tök jó téma, amit majd érdemes lesz így külön kibontani. Uh-huh. Tartsunk itt egy kis szünetet most, vendégem a stúdióban a Nár Gourmet márka alapítója, Tóth Ági, anatóliai konyhaművészeti szakértő. Vele folytatjuk a beszélgetést mindjárt.
1: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátod. Rádió Café. Lipótvárosban, az FM 98-as frekvencián.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
2: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
3: Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a Rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
4: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin, és Tóth Ágival beszélgettek, a Nár Gourmet márka alapítójával, török konyhaművészeti szakértővel. Mit jelent a Nár Gourmet? Meg se kérdeztem.
5: A Nár gránátalmát jelent törökül, és azért esett erre a választásom, mert egyrészt imádom ezt a gyümölcsöt, szerintem ízben is és esztétikában is csodálatos, és egyébként a török gasztronómiában nagyon fontos helye van, mert egyrészt friss gyümölcsként is nagyon sokat használják, de gránátalma melaszt vagy balzsamecetet is készítenek belőle, ami az egyik alapanyaga a török gasztronómiának, illetve a mindennapi hagyományokban, díszítő motivumokban is nagyon fontos helye van, mert alapvetően a bőséget és termékenységet szimbolizálja.
4: Egy nagyon jó gyümölcs, én is nagyon szeretem, de mielőtt még belemennénk, akkor egy kicsit jobban ebbe, akkor te vagy a fő ember, akit meg lehet kérdezni, hogy hogyan kell megpucolni azt az átkozott gránátalmát, amire ilyen mindenféle mém videó születik, de azok nem működnek, most mondom, mert csupa gránátalma lesz a konyha, hogyha ütögetjük. Vagy de mondd meg te, hogy kell megpucolni.
5: Ezt a főzőkurzusaimon is mindig meg szoktam mutatni, mert ez tényleg egy nagyon fontos dolog. Szóval, hogy én azt szoktam csinálni, hogy először jó alaposan meggyúrom a gránátalmát, tehát így meghengergetem a vágódeszkán egészen addig, amíg annyira puha nem lesz, hogyha így megnyomkodom az ujjammal, akkor kb. Egy ilyen leeresztett focilabdára hajaz. Utána egy picit meg szoktam szúrni a késhegyével, mert azáltal, hogy így meghengergetem, nyilván egy kis levet eresztenek a magjai, és hogyha rögtön félbevágnám, akkor kifolyna a leve a vágódeszkára, amit nem szeretnénk. Úgyhogy így kiszoktam belőle préselni a levet, utána vágom ketté, és aztán a vágott felével ráhelyezem a tenyeremre, és a másik kezemmel pedig egy kanállal vagy fakanállal egyszerűen elkezdem püfölni, és nagyon szépen ki fognak esni a magok belőle.
4: Akkor mégis szóval csak püfölni kell, csak fontos az előző
5: így
4: mozdulat.
5: Így van, mert egyébként biztos nem fog kiesni belőle, mert az a fehér hártya, ami benne van, nem engedi el a magokat, ha nem gyúrod meg. Igen.
4: Igen, mert úgy mondjuk meg lehet jó lenni, akár a strandon is, hogy az ember elkezdi meghámozni, és akkor
5: hát csak az órák. Igen.
4: Hát igen, csak ugye mi órák, meg minden olyan lesz, de az nem... De rendkívül jó gyümölcs egyébként, tehát a balzsamecet, amit mondtál, azt szerintem szuper, akkor készítenek belőle üdítőitalt, ami szintén nagyon-nagyon jó, mert ugye van ez a kesernyés ízvilág, ami benne van az édessége mellett, szóval tényleg, meg hát ugye olyan, úgy néz ki, mint ilyen kis rubin darabkák, és akkor az ételekben benne, ahogy így világít, az is csodálatos. Szóval, hogy oké, gránátalma, de nagyon eltereltük a szót mondjuk bor és gránátalma irányba, menjük vissza az ételekre, szóval, hogy Neked van kedvenc régiód, amivel szívesebben foglalkozol, vagy ugye általában az egész elvarázsról?
5: Nagyon szeretek a különböző régiók konyhájából válogatni, és általában úgy próbálom összerakni a menüimet, például egy lakáséttermi vacsorára, hogy minden régióból mutatok valamit. De alapvetően én azt mondanám, hogy imádom például a Dél-Kelet-Törökországi régiót, mert elképesztően vibrálóak azok az ízek és az a fűszer használat, ami rájuk jellemző, viszont arra a régióra tényleg jellemző az erőteljes hús központúság, és amikor én egy hónapot eltöltöttem ott különböző helyeken gyakornokoskodva és dolgozva és főzőkurzusra járva és minden, akkor egy hónap után úgy jöttem haza, hogy úristen, én most hónapokig nem akarok húst látni, mert egyszerűen reggel délben este vörös húst ettem, és rengeteg állati zsiradékot, és ezzel így nagyon el tud tenni egy idő után az ember, ha nincs hozzászokva. Ugyanakkor szeretem a nyugat-törökországi régiónak is ezt az abszolút mediterrán étkezési vonalát, a rengeteg olívóolajjal, tengeri herkentjükkel, hallal, friss zöld salátákkal, de például ott is, hogyha eltöltöttem hosszabb időt, akkor egy idő után elkezdett hiányozni az, hogy sokkal több főtt meleg ételt tegyek, mert itthon valahogy ahhoz vagyunk hozzászokva inkább.
4: Hát igen, ahhoz vagy, mert meg, hogy is mondjam, van az embernek egy ilyen érzet, hogy a comfort food, a soul food, az valami olyan, egy ilyen egytál étel, ami ilyen meleg, és akkor tudod, így eltölt.
5: Igen,
4: és
5: igen.
4: Én például nagyon leveses vagyok, és Bulgáriában tapasztaltam meg ezt, hogy voltam kint két hétig egy ilyen cserep programban, és rendkívül elvarázsolt az a sok friss dolog. Az nagyon hasonlít arra, amit most mondtál. Mindenféle ilyen fetával töltött paprikák, saláták, a hús, akkor ilyen nagyon ilyen zsírmentes grillhúsok, ehhez hasonlók, és tök jó volt, és azt láttam, hogy egyébként sokkal kevesebb elhízott ember van, valószínűleg a táplálkozási kultúra nagyrészt emiatt, de voltak hidegebb napok, ez ilyen november-december környéke volt, és elkezdtem kívánni egy levest.
5: Igen.
4: És hát nagyon nehéz volt Szófiában egy olyan helyet találnom, ahol számomra egy ilyen tartalmas levest tudtam enni, és amikor csípőset kértem hozzá, az aztán teljesen...
5: De érdekes.
4: Ott nem nagyon nem értették ezt a dolgot. Mondjuk biztos, hogy van, csak és nem akarom ezzel a bolgár éttermeket megbántani, én nem találtam, akkor inkább találtam ezt a frisset.
5: Értem.
4: Viszont amit mondtál, hogy ez a nagyon vibráló fűszeres valami, ugye ez a már kicsit ez az arab befolyás, vagy az arab vonal, ez a Szíria, Libanon és környéke, ott a sok a birka, bárányhús, és alapvetően ezek az erős fűszerek. És mi az, ami mondjuk Törökországnak az észak-nyugati részére jellemző, az a örmény, grúz, fekete-tengeri rész, ami talán lehet, hogy kevésbé ismert.
5: Igen, sokkal kevésbé ismert, és mondjuk a gasztronómiai kultúrája annyira nem gazdag, mint mondjuk Dél-Kelet-Törökországnak, mert hogy gyakorlatilag, hogyha a Fekete-tengertől elindulunk befelé a szárazföld felé, akkor rögtön egy ilyen hegyvidékes helyre érünk, vagy hegyvidékes régióba érünk, ahol nagy részt fekete teát termesztenek, tehát gyakorlatilag a klimatikus adottságok is és a földrajzi adottságok más nagyon nem tesznek lehetővé. Kukorica és fekete káposzta, ez a kettő, ami jellemző egyébként még helyben, illetve a mogyoró. Gyakorlatilag ez a négy alapanyag terem meg azok között, a körülmények között. Szóval gyakorlatilag amíg mondjuk nem volt ennyire elérhető mindenféle alapanyag ebben a régióban, tehát mondjuk egy 100 évvel ezelőtt, ők nem nagyon használtak búzalisztet, inkább kukoricalisztből készítettek mindent, illetve a fekete káposztát, ami nálunk, sőt egyáltalán Közép-Európában sem létezik, ez egy ilyen hatalmas, nagy levelű káposztának kell elképzelni, nem egy olyan gömb, mint nálunk, hanem mint hogyha mondjuk a mángoldnak a levelei hatalmas és sokkal vastagabb nőnének, körülbelül úgy kell elképzelni. Ebből levest, töltött káposztát, mindent is készítenek, mindenbe belevagdalják, szóval nagyon sokféleképpen használják, és ami még egy fontos alapanyag, az a hamszi, ami egy apró hal, és gyakorlatilag mindent is csinálnak vele, szóval megrillezik, megfőzik, savanyítják, megtöltik,
4: hát
5: beletekerik
4: mindenbe,
5: szóval igen, gyakorlatilag...
4: De ez Ankarára is jellemző, vagy vagy az nem annyira inkább?
5: Ankara már annyira nem, tehát az inkább már belső Anatólia, és ott sokkal inkább már a húsok, hüvelyesek, gabona fogyasztása jellemző.
4: Igen, hát gondolom az is befolyásolja ezeket a fogyasztási szokásokat, vagy ezt a kultúrát, hogy a különböző kereskedelmi útvonalak hogy érintették ezt a régiót, és így mihez jutottak hozzá. Tehát biztos megtalálhatók ezek az ilyen nagyon ilyen nomád, vagy ilyen hegyi pásztor jellegű étkek, ahol tényleg persze, ilyen nagyon szegényes és ilyen egyhangú a koszt. De nekem mindig volt egy olyan benyomásom, hogy az egész ételkultúra, amit török Anatóliában látunk, az ilyen valahogy ez a street food alapja. Tehát, hogy gyakorlatilag majdnem minden olyan, amit így nagyon könnyen meg lehet csinálni. És ezért nagyon hamar el is terjedt.
5: Igen, tehát, hogy abban biztos van valami, hogy náluk sokkal nagyobb, akárhogyha csak Isztambulban körbenézünk, sokkal nagyobb a kínálat olyan ételek terén, amit csak beülünk, hirtelen megrendelünk, 2 percet megesztük, és állunk tovább. Tehát, hogy itthon ebből sokkal kevesebb van, a magyar konyhában is szerintem sokkal kevesebb van, valószínűleg itthon ezért terjedtek el a különböző ázsiai levesezők például, vagy egyéb kultúráknak az ilyen gyors termékei, de hogy Törökországban ez tényleg nagyon jellemző, viszont amit fontos kiemelni, hogy lehet, hogy sokan azért gondolják azt, hogy kicsit egyhangú a török konyha, mert hogy nagyon sok olyan étel van, amit egyszerűen csak otthon készítenek el. És hogy valahogy kialakult egy olyan berögződés náluk, hogy ha elmennek otthonról, akkor olyan ételeket szeretnének enni, amit otthon nem tudnak elkészíteni. Tehát például a kebabot, mert nincs mindenkinek otthon mondjuk faszenes sütője, vagy grillezője, tehát hogy egy kebab étterembe azért merj el az ember, hogy ott tényleg a faszénen készült, frissen, nagyon jó minőségű húst meg tudja enni mellé, esetleg, hogyha iszik alkoholt, akkor igyon mellé egy kis alkoholt, egyen néhány mezét, legyen ez egy közösségi történés, mert hogy náluk tényleg a közösségben való étkezés elképesztő fontos, és ez a legfőbb szocializációs módszerük igazából.
4: Hát igen, és azt mindenképpen ajánlom egyébként, hogy minél több ilyen jó kis kávézóba, meg teázóba üljön be az ember, mert az is egy olyan jó kis szertartás.
5: Abszolút.
4: És úgy azért be lehet venni ezeket a isztambuli kaptatókat, hogy inkább akkor beülünk egy
5: így
4: gyors
5: van, egy
4: teára.
5: Igen. Így van, igen.
4: És mi az, amit otthon főznek inkább, amit nem annyira ismer a közönség talán?
5: Nagyon sok egytál ételük van, illetve levesük. Levesezőket mondjuk most már azért elég sok helyen lehet találni Isztambulban is, vagy a nagyvárosokban is, de vannak olyan egytál ételek, amik különlegesebb alapanyagokból készülnek, vagy nagyon melósak, és ezért inkább nem állnak neki mondjuk egy étteremben megcsinálni. Tehát a különböző töltött tészták például, ezeket nem mindegyik étterem hajlandó arra, hogy ott frissen hajtogassa egyesével. Tehát nagyon sok olyan ételük van, amit igazából régebben az asszonyok közösen összeülve készítettek el, mert hogyha leültek, kicsit pletykáltak, beszélgettek, akkor mellette járt a kezük, és akkor nagyon nagy mennyiségben meg tudták csinálni ezeket az ételeket, legyen ez akár bármilyen töltike, mert hogy ők mindent is megtöltenek, tehát bármilyen levelet, nem csak a szőlőlevelet, meg a káposztát, hanem a cseresznyelevelet, a mángoldot, a mindent is. És egyébként pedig van egy ilyen érdekes mondásuk, hogy ők mindent megtöltenek, amin lyuk van, amin meg nincs arra, abban megcsinálnak, szóval, hogy
4: ez jó.
5: Hogy igen,

0: aki az asszonyok összejönnek és megcsinálják, igen, akkor ez az, igen. Viszont azt is észrevettem, hogy lehet, hogy egy páran idegenkednek attól, hogy megkóstolják ezeket az egyszerű ilyen kifőzdés ételeket. De én például végigkóstoltam, volt egy kedvenc reggelizőm, egy ilyen nagyon egyszerű kis hely, ahova a törökök jártak reggelizni, és figyelj, tehát gyakorlatilag fillérekért olyan vendéglátást kapott az ember, igen, és egy olyan jó reggelit, igen, különböző ilyen töltött leveles tészták mindenféle verziójában, egy teával,
1: igen,
0: amivel tök jól el lehet indítani egy ilyen városnézési, abszolút, napot, úgyhogy utána az ember csak délután lesz éhes.
1: Igen, igen, igen. Igen.
0: Aztán a kikötő mellett találtam egy nagyon jó... egy nagyon jó ilyen halas szendvicses helyet, uh-huh, ahol hát ugye gyakorlatilag mindenki horgászik, és gondolom ezeknek. Én azt néztem, hogy szerintem ezeknek a vendéglőknek adják el ezeket, uh-huh, ezeket a ilyen makréla faj, az, amire nagyon mennek ott. Vannak erről a nagyon híres sétálóhídról, ugye ezek a képek, hogy végigállnak a horgászok, és szerintem ezeket nem feltétlenül viszik mind haza, mert a mennyiség az túl nagy volt, viszont ott a környéken megtalálható egy csomó olyan hely, ahol hasonló, aha, halak vannak az étlapon. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy sőt, magán a Galata hídon is ugye alul van egy ilyen vendéglősor.
1: Igen, igen, igen.
0: Ki lehet,
1: igen,
0: ezeket, igen, rögtön eladják oda.
1: Hát ezt én azért kétkedem benne, mert vagy legalábbis én ezt nem örülnék neki.
0: Ezt csak én találtam ki, úgyhogy ezt hozzá kell tennem, hogy ez nem biztos, hogy így van, csak ahogy ott ücsörögtem és néztem.
1: De összeköti az ember a fejében nyilván. Igen, alapvetően szerintem ott nagyjából inkább az emberek maguknak horgásznak, mert hogy, tehát hogy én azt nem értettem soha, hogy ott olyan elképesztően szennyezett a tenger, hogy abból így nem tudom, hogy kinek van gusztusa enni bármit. Tehát, hogy a Boszporusz tényleg teli van halakkal, és hogyha kicsit elmegyünk északabbra, mondjuk a Fekete-tenger torkolatához, ahol tisztább a víz, akkor természetesen ott rengeteg halásszal fogunk horgásszal találkozni. És nyilván az éttermek nagy többsége egyébként onnan szerzi be a halakat, illetve a Fekete-tenger környékéről, vagy éppen évszaktól függ, hogy honnan éppen mit lehet, vagy milyen típusú halat, esetleg a Márvány-tengerről vagy Égei-tengerről hoznak még halakat maguknak.
0: Beszéljünk erről a, erről a lakásétterem dologról. Láttam az oldaladon, uh-huh, hogy ez tényleg úgy néz ki, hogy akkor ott hányan mennek el egy ilyen kóstolt, ez egy ilyen kóstoló menüket készítesz, ilyen mezzéket?
1: Igen, tehát a 8 fő tud nálam leülni, de most pont, hogy elindult a nyár, végre újra lesznek teraszvacsorák, amit múlt évben kezdtem el, ami egy kicsit kötetlenebb verziója a lakásétermi vacsoráknak, mert ez nem egy ültetett vacsora, inkább egy ilyen folyamatosan érkező ételekkel való kóstolás, naplemente, borozgatás, stb. Úgy elférnek 15-16-an is, így, hogy a teraszt is bevonjuk. De alapvetően úgy kell elképzelni az egészet, hogy kétfajta eseményem létezik. Vannak nyílt események, amikor kvázi ismeretlenek gyűlnek össze, akár ülnek egy asztal közé, és akkor mindig van egy tematikája az adott vacsorának, amiköré fűzöm az ételsort. Ez lehet épp az évszakhoz kapcsolódó, egy ünnephez kapcsolódó, egy alapanyagra épülő, és általában úgy néz ki, hogy három mezét kapnak először, a vendégek utána egy levest, egy főételt, majd egy desszertet, és ezek között pedig nagyon sokat mesélek, nem csak arról, hogy milyen alapanyagokat használok, és ezekről mit lehet tudni, hanem általában a kultúráról, a gasztronómiai szokásokról nagyon sok kérdést is szoktam persze kapni, pláne akkor, hogyha valaki még nem járt korábban Törökországban, és nyilván az utazási tapasztalataimról is nagyon sokat tudok mesélni, úgyhogy ez egy nagyon interaktív és nagyon személyes esemény szokott lenni, illetve nagyon sokan jönnek hozzám most már privát eseményekre is, amikor szülinapot ünnepelnek, vagy lánybúcsúra jönnek, vagy bármilyen, aha, oknál fogva.
0: Van egy ilyen elképzelés, hogy szeretnének egy ilyen török menüt, és vagy egy ilyen tematikus vacsorát?
1: Igen, nálam nincsen fix menü, hanem mindig mást főzök, és igazából egy privát eseménynek az is az előnye, hogy ott abszolút személyre tudom szabni, tehát bármilyen allergia, diéta, bármilyen kérés van, vagy kifejezetten speciális kérés, hogy mit szeretnének enni, akkor azt tudom teljesíteni, és abszolút rájuk tudom szabni a menüt.
0: Mennyit kell erre készülni? Azt el tudom készülni, hogy

0: 15 ember kérdezget folyamatosan, mint én, akkor azért elég kimerítő lehet.
1: Igen, de egyben feltöltő is. Tehát én nagyon, nagyon szeretem ezt csinálni, nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, emberekkel időt tölteni, és természetesen nem egyedül csinálom, tehát van most már azért a családban nagyon sok segítőm, hál' Istennek. Úgyhogy magát a főzést azt nagy részt én szoktam egyedül csinálni, viszont a kiszolgálásban ott már van jelentős segítségem.
0: És amikor te elutazol Törökországba ennyi tapasztalattal, akkor mit keresel? Úgy képzeljük el, hogy itt tényleg az a legjobb, hogy egy hátizsákot felúzol, és valami ismeretlen régióba, valami családhoz sikerül bejutni, ahol egy öreg nénitől olyasmit tanulsz, amit még életedben nem láttál?
1: Ez akkor, amikor még egyedülálló voltam, akkor nagyjából valahogy így nézett ki. Nem mindig családokhoz mentem, sokszor inkább ismerősönkön keresztül jutottam be cukrászdákba, éttermekbe, pékségekbe, ahol tudtam gyakornokoskodni, és így nagyon sokat utaztam. Mostanában pedig már a párommal fedezzük fel az országot. Mikor kint éltünk 2022-23-ban, akkor ugye kocsival költöztünk ki, és akkor nagyon szuper körtúrát csináltunk a Fekete-tenger partján is, Dél-Kelet-Törökországban is, és akkor tényleg fantasztikus tájakra jutottunk el.
0: Hát remélem, hogy kedvet csináltunk, nagyobb kedvet Törökországhoz, mert tényleg egy kedvelt hely, de én azt javaslom, hogy kicsit nyitottabban, tehát én azt vettem azért észre, hogy főleg a szervezett túráknál ilyen vezetettek a dolgok, amikor odautazik az ember, de nincs ott 100%-osan. Uh-huh, tehát, hogyha érted, mire gondolod.
1: Abszolút, igen.
0: Plusz ugye megvan a turista csapda mindenhol, ott is megvan, és azért vannak olyan helyek is, akár látványosság, akár étterem, ahol így, hát nem feltétlenül azt kapod, amit igazából kellene.
1: Igen,
0: tehát
1: igen,
0: ez
1: igen.
0: Valahogy ki kéne kerülni. Van erre tippet?
1: Erre tudok tippet.
0: Na mondd a tippet.
1: Ha szabad reklámozni saját magam. Szóval az elmúlt 20 év tapasztalatát összegyűjtve, én múlt évben megírtam az isztambuli gasztrotop listámat, ami összesen közel 80 éttermet, cukrászdát, mindenféle típusú vendéglátóegységet tartalmaz, kerületekre lebontva, szóval, hogyha Isztambulba mentek, akkor csak kinyitjátok ezt a kis listát, és bárhol vagytok a városon belül, meg fogjátok tudni, hogy a közelben hova tudtok menni, ahol biztosan megbízható, szuper ételeket fogtok kapni. Én itt leginkább olyan vendéglátó helyekre koncentráltam, amik már nagyon régóta léteznek, tehát nem múlt évben nyíltak, és egy ilyen hirtelen hype miatt lettek híresek, hanem amik már tényleg a város szerves részét alkotják, és megbízható minőséget adnak folyamatosan, szóval ez szerintem egy nagyon jó kiinduló pont tud lenni, hogyha ténylegesen nyitottak vagytok a gasztronómiára, és szeretnétek új dolgokat kipróbálni. Ezen kívül pedig az utazás, igen, tehát hogyha Isztambulba abszolút lehet vezető nélkül is menni, tehát ez egy annyira nagy metropolis, és annyira modern, hogy bárki tényleg felszokott merülni, hogy nők mehetnek-e oda, akár ketten, abszolút, tehát semmi különbség nincs egy nyugat-európai városhoz képest, menni kell és felfedezni abszolút nyitottsággal. Ha keletebbre szeretne menni az ember, én például annak már nagyon örülök, hogy az utazási irodák most már nem csak Kappadókiára koncentrálnak meg Isztambulra, hanem egészen Kelet-Törökországba is szerveznek most már nagy 10-napos, 10-12 napos körutakat. Úgyhogy ha valaki tart attól, hogy egyedül utazzon, vagy egy-két baráttal, mert kevésbé ismeri ezt az országot, akkor egyébként szerintem ezek is tök jó lehetőségek tudnak lenni, illetve van egy barátnőm, aki Sára, aki a Törökország Sárával című oldalon található meg a közösségi médián, és ő nagyon pici csoportos túrákat tart, tehát ilyen 8-10-12 fő, és teljesen ismeretlen vidékeire kalauzolja az embereket, fantasztikus történelmi tudással, meg helyi ismerettel rendelkezik, úgyhogy ha valaki kifejezetten a kis csoportos túrákat tartaná jobbnak, akkor akkor őt mindenképp tudom ajánlani, illetve bizonyos időközönként elvétve, de én is szoktam gasztrotúrákat szervezni Isztambulba, úgyhogy ha valaki már végignézte a Topkapit, a Kékmecsetet és az Hagia Szófiát, de kicsit többet szeretne látni, és kifejezetten az ételekre koncentrálna, akkor érdemes engem is követni, és remélem, hogy legközelebb együtt tudom majd utazni.
0: Oké, ez tök jó hangzott. A nárgurmé.hu oldalon lehet érdeklődni, és ott megtalálnak szerintem mindent, akiket például egy ilyen gasztrotúra érdekelne. Ági, nagyon szépen köszönöm, volt a beszélgetés. Tóth Ágival, a nárgurmé alapítójával, anatóliai gasztroszakértővel beszélgettem. Hát így csak így bele-bele nyúltunk a témákba ennyi idő alatt, mert rengeteg érdekesség lenne még, de szerintem fel tudtad villantani azt, hogy mennyi minden más tud adni ez az egész bizon ország benne. Meg régió. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!
0: És kövessétek a Borra Való közösségi média felületeit, a Facebookon, az Instán és a YouTube-on is keressetek minket, vagy a Spotify-on. Én Kántor Endre vagyok.
2: Borra Való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátod.

0: Borravaló. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
7: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
8: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
9: Most hétvégén, klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Átalakítják a szakképzés irányítását, digitális segítség a szőlős gazdáknak, új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabuc elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
11: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
10: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hello járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
1: Nagyon szép délután, sziasztok! Ez már a Hello járat Winkler Nórával.
3: És ki mással, mint Mahán Csetvei Frigyessel. Sziasztok!
1: Sziasztok, én is azt mondom nektek, bizodalommal tekintek a mai műsor elé, hiszen sikerült végre egy olyan beköszönéssel elindítanom, amely az én saját nagyon magas
3: szakmai
1: igen, az elvárásai. Igen, azt az egy mondatot sikerült jól elmondanom, teljes.
3: Én hangban, ezt most így fogjátok hallgatni egy pár órán keresztül, egy kicsit megfáradt középkorú úr tónusával rendelkezem.
1: Ez így van.
3: És ebben fogom prezentálni ezt az adást, hiszen erről már sokszor beszéltünk, ezek az aranyos kis ovis vírusok, melyek az ovis gyerekeket rendkívül életvidáman tartják, energikusan, és oké, hogy közben lenyomnak egy ilyen kis náthás valamit, de ők alapvetően szuperül vannak, és általában 24-30 óra alatt regenerálódnak. Az anyukák viszont hónapokig krákognak, fekszenek és vonszolják magukat, majd férfivá alakulnak hangban.
1: Én ezt annyira szeretném árnyalni, hogy ti ezt nem látjátok, de én most már évek óta figyelem a Nórát, ahogy ő a svábiznusnak egy olyan, nem tudom én, most már egy ilyen aranyfokozatú támogatója, tehát maga a fegyelmezettség.
3: Az biztos.
1: Tehát tényleg szó nem érheti a ház elejét, itt nincsenek ingadozások, patentmódon betartva étkezési, életvezetési és egyéb ajánlások, amivel körülbelül 300 évig fogsz élni. Csak hogy, amit én így empirikusan, tapasztalati úton látok belőled, az nem azt támasztja alá, hogy nekem is ezt kéne folytatnom, amit te csinálsz, hanem én bizony, hát a hedonizmus oltárán egy csomót áldozok.
3: Nagyon helyes, de nehogy úgy tűnjek már a hallgatóknak, mint aki reggel 4-kor felkel, elkezdi az edzését, facsarok magamnak zellerszárból leveket. Tegnap például ott ebédeltek nálunk a barátnőim, és csoki tortát ettünk, hogyha ez téged érdekel.
1: Jó, de a csoki tortának, tehát a eufémizmusban ne menjünk azért. Hát teljesen biztos volt egy 10 milliköpcentinyi, amit megkóstoltál, amit mondjuk a fűzős műsorokban én mindig elfogadottan nézem, amikor sosem nézek ilyenet, de azért egyet-egyet látok 10 másodpercekig, és akkor úgy kóstolnak a szakácsok, a séfek és a a legmagasztosabb főző emberek, hogy ilyen, tudod, a villának, a hegyének, a végének beveszik, és szerintem abból nem is érezni semmit. És csócsálják, majd megszakértik. De ha legalább 3-4 falat biztos, hogy kéne ahhoz, hogy el tud dönteni, de tudom, hogy ők sokkal magasabb pozícióban vannak, nekik ezt tudniuk kell.
3: Na.
1: Vagy előtte megkóstolták, csak azt már a felvételek nem mutatták.
3: Túl az életvezetési beszámolóinkon, amiről beszélni tervezünk, voltam Bécsben, amiben szeretnék megemlékezni az M1 autópályáról, és arról az életérzésről, amit ez mostanában, és még a következő 1-2 évben nyújt a használói számára, Bécsről, mint olyanról, és a Kurbé kiállításról, amit célba vettünk Topor Tünde barátnőmmel, hiszen az Art magazin legfrissebb számához gondolkodott címlapképben, és volt egy terve, hogy a Kurbé kiállításról az egyik mű mennyire jó lenne, és akkor megbeszéltük, hogy végül is itt van egy köpésre, miért is ne néznénk meg? Na, erről szeretnék beszélni. Sportvonalon Frigyesre számíthatok, mint mindig. Lesznek ajánlóink, hogy hol lehet velünk találkozni a következő héten, következő napokban. Stream ajánlónk, Matchmaker szokásosan szép lesz. Ha van idő, én még az Ovis ballagásról is megemlékezek. Te?
1: Én azzal indítanám a mai műsort, hogy Rambalaya. A Rambalaya az egy katalán zenekar, Barcelona, elég jobba keveredtem azzal a kiadóval az elmúlt időszakban, akik őket is publikálják, és amikor meghallottam ezt az új dolgozatát a Rambalajának, ami a surf rock, a rock and roll, és oly sok minden más keveréke, tudod, amit én szeretek, uh-huh. És van benne fúvós, van benne gitár, torzított, szóval minden alkalmatosság, hogy lehessen táncolni rá, és mivel nyár van, és már mindenki elindult valamelyik fesztiválra, sőt, hát az lehet az igazi nehézség kiválasztani Magyarországon a fesztiválok közül, hogy melyik fesztiválra fesztiválozzunk. Én azt ajánlom, hogy mindenki először próbálja meg a saját zenéjét, zenei stílusát összerakni fejben, és ahhoz válasszon egy megfelelőt, ahol elkölti a nagyon sok pénzét. Cantos de Sirena. A sziréna hangjai és éneklése a szirénáknak. Szoktátok itt a műsorban hallani, és szóval megyünk Barcelonába, és ez már a Rambalaya.

0: Javasoltam tündémnek, hogy menjünk vonattal, mert annyi horror sztorit lehet hallani a M1-es autópályán való közlekedésről, de nem tudtam őt meggyőzni, mert neki meg olyan történetei voltak, hogy mennyit késtek vonatok, meg állni kellett, meg átszállni mégis, amikor úgy van. Na, szóval, hogy viaskodtak a úti rémálmaink, és végül az lett, hogy oké, jó, menjünk kocsival, végül is ez kényelmesebb, vezet, jó. Elképzelhetetlen állapotok vannak az M1-en. Az volt, az, kifele még oké volt Bécs irányába, és csak visszafele néztük egyre elkeseredettebben, hogy hosszú métereken, kilométereken keresztül áll egy sáv a Budapest felé vezető oldalon, tehát amit mellett mi csak elsuhantunk, akkor még boldogan, amiben azt látod, hogy kamionok, akik nem tudom, tehát aki ezt elvállalja, hogy ő kamionsofőr lesz, az valószínűleg bekalkulál dolgokat az életébe, de az olyan átlag emberek és átlagvezetők, mint mi a saját személyautóinkban, azért máshogy vagyunk kalibrálva. És azt látod, hogy vannak ezek a moccanatlanul átsorgó kamionok, és köztük egy-egy odatévet szegény, szerencsétlen, jóra való személyautó. Benne egy ember, családok, két ember. Egy idő után kiszállnak, állnak, nézik a semmit. Én azon is gondolkoztam, hogy egy kamionos, aki úgy tölt órákat, hogy nem lát tulajdonképpen előre más, mint egy másik kamionnak a hátsó oldalát. És ezt ilyen életmódszerűen meg kell szokja legalábbis az M1-en. Én nem, ezt nem tudom elképzelni. De megbeszéltük a tündével, hogy akkor visszafele nagyon kell figyeljünk, hogy a két sávból melyikbe állsz, mert vélhetően nem lehet egyértelműen kitáblázva, hogy mit rizikózol, hogyha a jobb oldali sávot választod, nem a balt, és mi nagyon figyeltünk arra, hogy amikor majd elindulunk Bécsből, akkor semmiképpen ne abba a sávba keveredjünk, ahol a kamionok vannak. Oké, egész jól abszolváltuk kifele menet. Tünnének volt egy zseniális parkolóhely ismerete. Megálltunk, és mielőtt becsattogtunk volna Gustav Courbet kiállítására a Múzeum Square-jába, és egy másikat is meg akartunk nézni, ami egy csoportos kiállítás, amin szerepeltek az általunk nagyon kedvelt Kisvarsó néven futó művészpár, és az is a Múzeum Square-jába, hogy először gondoltuk, hogy kezdjük egy normális ebéddel, és az egyikbe, ahova én szeretek járni, leültünk, szintén itt a Múzeum Square-jén belül, és tudod, van ez a szuper jó kitalálmány, amit Budapesten is szeretek, hogy menü kínálat van. Az éttermekben, ami azt ígéri a szegény Budapesten szocializálódott embereknek, hogy a menü az azért van kitalálva menünek, hogy abból viszonylag gyorsan, jó tempóban kiszolgálják az embereket, és aki az étlapról választ, az egy kicsit legyen türelmesebb. Na most, ezt én belátom, hogy a türelem sohasem volt erősségem, és az elmúlt években, hogy úgy mondjam, az a kis kevéske, ami a személyiségemmel érkezett, az is nagyon erősen lecsökkent. És az, hogy nekem egy óra egy menü ebéd, az alatt én három ideg összeroppanást kaptam. Tünde hátradőlve nyugtatgatott, hogy nem sietünk sehova. És körbenéztem, közelstávol én voltam az egyetlen ember, aki idegi alapra helyezkedett attól, hogy várakoznia kell az ebédre. Ezek nagyon jó visszajelzések arra, hogy mi itt milyen tempóhoz vagyunk szokva, milyen várakozási kapacitásokkal, hiszen az ott élő emberek, akik ücsörögtek a környező asztalokon, a nagyon kellemes napfényes teraszon, a kellemest kicsit megcsillagozom, mert annyira brutális meleg volt, és gondolkoztam, hogy visszatekeredjek a múlt, aztán múlt héten beszélgetünk arról, hogy a városokban milyen a hőség, hogy Bécs már most nagyon-nagyon-nagyon tele van turistákkal, ami tök jó. Egy ilyen folyamatosan hömpölygő áradatot képzelj el, amiben nem azt mondom, hogy fogni kell a tündekezét, hogy ne sodródjunk el, és ne az legyen, hogy 4 óra múlva csak SMS-be tudjuk elérni egymást, és én már egy másik kerületbe vergődtem át a haddal. De nagyon sokan vannak, és pusztító meleg van a napon. Brutális meleg van. Tehát el se tudom képzelni, hogy júliusban, augusztusban mi lesz Bécsbe, és nem lent vagyunk Dél-Olaszországban, hanem Bécsben. Whatever, ülünk a teraszon, tünde nyugtatgat engem hosszan-hosszan, reménytelenül. De hát megint rá kellett ébrednem, hogy nagyon más a kelet-európai szocializáció, mint ez a lassan hömpölygő, a jólétbe, már réges-réges-régen beleszokott, ennyire egyáltalán nem rohanó, nem siető bécsi élet, és majd, hogyha a következő megszólalásba a Gustav Courbet kifejtem, ott ugyanez a kétféle élettapasztalatnak az össze, nem tudom, csapódása volt az alapélményem. Szóval visszafele jövet nagyon koncentráltunk arra, hogy ne a kamionossába menjünk, hanem csak a személyautóba, és úgy éreztük, hogy tényleg tulajdonképpen megnyertük az 5-ös lottót, mert sose tekerettünk a kamionok közé, és ez érzésünk egészen addig tartott, míg a személyautósáv is meg nem állt, és soha nem derült ki, hogy voltak éppen miért áll, de áll. Addigra már jó késő este volt, egyébként jól elszórakoztunk az autóba, felhívtuk az ismerőseinket, és nevetve számoltunk be nekik arról, hogy tulajdonképpen hosszú órák óta semmi nem történik velünk, itt ülünk az autónba, és beszélgetünk, zenét hallgatunk, és röhögünk, és nézünk más kamionosokat a mellettünk levő sávba, akik ugyanúgy nem tudnak mozdulni, illetve mögöttünk és előttünk személyautóból kiszálló, visszaülő emberek. Na, és az volt az érzésem, hogy ez egy tökéletes eszenciája ennek a, hála Istennek, lezárult 16 évnek, hogy van egy ilyen terv, hogy átépítik az M1-et, és nyilván nagyon sok mindent mérlegeltek, nagyon sok mindent elgondoltak, de olyan volt, mintha azzal így nem foglalkozott volna senki, hogy itt élő emberek lesznek majd ebben a helyzetben, hogy velük hogy lesz ez, velük úgy mi lesz. Igaziból se ki, se visszafele nem láttam munkást, munkagépet akcióban. Tehát van egy ilyen valamilyen állapotban éppen leledző, felújítás alatt álló autópálya, ami ebben az állapotban, azt a 24 órát, amit én megtapasztaltam, azt feltétlenül ebben az állapotában töltötte, de a szerencsétlen nyomorult emberek, akik használni kényszerülnek, nagyon résen kell lenned, hogy rájöjjél egy-egy táblából, hogy az most dől ez el, hogy te augusztus közepéig egy kamion mögött fogsz elcsorogni a balsávban, vagy megadatik neked, hogy a jobban 2 nap múlva visszatérj szeretteidhez a Székesfővárosba. Figyelj, a pokol maga, és tényleg úgy éreztem, hogy aha, ez ilyen. Ha meg kéne mutatnom kicsibe, hogy milyen úgy élni, hogy valahogy teljesen kifelejtődik a rendszerből az, hogy neked humanoidnak valahogy úgy kellene kapni szolgáltatásokat, kéne, hogy azt érezd, hogy rád is gondoltak, hogy veled is kalkuláltak, nulla ebből, hanem ácsorogsz, röhögsz, aztán őrjönksz, aztán röhögsz az M1-en.
1: Havonta egyszer legalább megteszek némi távolságot ott az M1-esen. Én mindenkinek azt ajánlom így előre, hogy ha létezik alternatív útvonal, de nem létezik, mert hogyha ez megadatna, akkor az a régi egyessel lenne állandóan teli. Az van, hogy strukturális problémák vannak, nem csak azzal, hogy ha 4 sáv lenne, 4-szer, vagy 2x4 sáv lenne az M1-es, az sem biztos, hogy elég lenne, mert bizonyos szűkítő pontokon nem jut át az a forgalom, ami nekünk így ilyen típusú országként nyugat és kelet között az átmenő forgalmat kellene elvezetnünk. Magyarul azt, hogy mennek Szlovákia felé, Csehország felé, Lengyelország felé, Ukrajna felé, Románia felé, Szerbia felé, minden felé. Rajtunk keresztül az áruszállítók, szóval nem lehet olyan időszakban arra felé menni, hogy jó legyen, kivéve gondolom én a hajnal 2 és 4 között, vagy a hajnal 4 és 5 közötti idősávot. Életveszélyes.
0: Abszolút életveszélyes.
1: Azoknak, akik egy kicsit bizonytalanabbak a vezetésükben, azoknak konkrétan halálos. Nem tudom, hogy miért lesz jó, vagy mennyivel lesz jobb az a struktúra, ami kialakulás előtt van, tehát a gyorsító nem az van, hogy lesz egy teljes harmadik sáv az M1-esen, hanem ilyen kis szakaszok lesznek, már nem volt pityenka már a Mészároséknak, hogy az egészet, a harmadik sávot is végighúzzák, vagy nem lehetett kisajátítani, nem értek hozzá. Azt látom én móron, hogy nagyon sok olyan több olyan tranzitforgalomban érdekelt áruszállító, aki egyszerűen már képtelen kiülni azt, hogy egy 8 lóás szakaszban 2 kilométert tesz meg az áru, az átpróbál jönni a 81-es úton, Győrnél le az M7-es felé, emiatt aztán a poklok pokla van egy egyszer-egy sávos főúton, ahol naponta van 2 olyan baleset, hogy abból az egyik halálos, és még csak most jön a nyári csúcsforgalom, amikor megindulnak Nyugat-Európába a kelet-európai vendégmunkások egyszer oda, majd vissza, az áruforgalom nem csökken, plusz benne van az, hogy most úgy autózunk mi magyarok, mint hogyha nem lenne holnap, hiszen védett áras az üzemanyag, ezért mindenki autóra kap, aki csak létezik és meg tud indulni. Szóval, ha tudjuk, türelemmel kerüljük el egy évtizedre az M1-es. Nem tudom, ez most csak egy ilyen, tényleg én magamnak mondom, de ha lenne olyan vonatforgalom Budapest-Bécs között, ami el tudja vinni, az nagyon jó, én párszor voltam, és tényleg jó, csak ahhoz sok idő kell, tehát egy olyan életszakaszban vagy, ami megengedi neked azt, hogy ne kelljen másnap reggel 6-kor már a gyerekkel, vagy bármivel bíbelődni, és egy-két napot, és még jól el vagy látva pénzzel, és egyet meg tudsz aludni Bécsben, az lehetne a megoldás, mert néha érdemes arra elmenni, és az utolsó gondolat pedig, vannak már térképek arról, hogy hogyan változik meg a klímája Kelet-Európának, benne Budapest és Bécs is,
0: és
1: csak óriás vörös foltokat látni, ami azt jelenti, hogy mint a botnak lesz vége mindenkinek, aki a városban él, ha csak nem tud magának olyan árnyékolás technikát sok-sok pénzért megvalósítani, ami lehetővé teszi azt, hogy a legforróbb napokban ki se lépjen az utcára. Én egy mexikói hölgyel, egy nagyon érdemes művész, Lila Downs-nak hívják, évtizedek óta figyelem és hallgatom a lemezeit, és most van egy új Lila Downs lemez, ami bőven merít a kumbia zenei stílusból, ami iránt megint csak van egy ilyen érzelmi elfogódottságom. Cumbias, mi mundo, ez az új Lila Downs.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
1: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Most hétvégén, klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: És akkor a Courbet kiállítás. Gustave Courbetről van szó, aki egy 19. századi francia festő volt, és a legismertebb képe a Világ eredete, ami egy női akt, köldöktől combközépig festve, kicsit szétnyitott lábakkal. Ennél alaposabban nem tudom leírni, hogy megfeleljünk a médiahatóság elvárásainak.
3: Én direkt nem is megyek most sem erre ebben. Hagylak téged kivontakozni, mert tudni egy 300 milliós büntetés lenne belőle. De ez egy ismert kép.
2: Ez egy nagyon ismert kép, és egyébként nagyon, én nagyon bírom ezt a címadást, hogy a világ eredete, mert tényleg ez a világ eredete. Ha bemész Bécsbe, akkor ennek a képnek, ha ismered ezt a képet, akkor felismered, hogy ennek pici részleteivel hirdetik a Courbet kiállítást, és én is így tennék, mert ez a...
3: Én is.
2: Nem csak az ő életművén belül, hanem ez az egyik legismertebb mű. Így
3: a világon.
2: A világon. Tehát, hogy jogos, hogyha ezt a képet te megnézheted itt élőben, ami azt hiszem, hogy a Musée d'Orsay-ban van amúgy, és nagyon kevésszer engedik el kölcsönözni más múzeumokba. Tehát, hogy ha már ez itt van, akkor én is ezzel hirdetném. És akkor nagyon lelkesen el is indulsz, szintén a Múzeum Square-jében látható a...
3: Ez a múzeumi negyed Bécsben, csak hogy a külföldiről lefordítsam, ott van egy pár, Leopold is ott van, meg ez egy jól kialakított, szerintem már így 15 éve felújították az egész múzeumot.
2: Sokkal régebben, annyira béna, hogy az ember ilyen kevésnek érez kétszer akkora időket, nem?
3: Tényleg,
2: hogy én is azt mondom,
3: lehet
2: minden...
3: már 30 éve is.
2: Én minimum, szerintem igen, én inkább 30-nak mondanám.
3: Na, ha elegetek volna nagy múzeumokból, akkor oda lehet menni, és akkor jól érezni magatokat. Este is jó élet van ott.
2: Nagyon jó élet van, és szuper jól kitalálták, hogy a legalább 6 múzeum van ott egyben, és a köztük lévő szabad placon, ahol kávézók vannak, az említett étterem, ahol kicsit elvesztettem a idegrendszeremet, mert várni kellett, nagyon sok ilyen kifekvésre alkalmas ilyen utcabútor, és nagyon használják is az emberek. Fekszenek, van, aki alszik, van, aki olvas, vágyakozva nézett.
3: Van hogy... ideig aludni, meg olvasni.
2: Ez, pontosan.
3: Na, menjünk is tovább, mert felnyomom az agyamat ezen.
2: Na, jó, és aztán majd mindjárt felfogod megint. Szóval megérkezünk a Courbet kiállításra, ami egy nagyon nagy területen kibontakozó, nevezzük úgy, hogy életmű kiállítás, de kicsit mindent túlzónak érzek. Szóval az van, hogy megérkezel, elkezded olvasni a falszövegeket, és akkor elkezdesz vándorolni így teremről, teremre, teremről, teremre, teremről, teremre, teremről, teremre.
3: De most úgy csinálsz, mintha nem ez lenne a dolgod évtizedek óta, hogy teremről, teremre vándorolsz, és megtekinted, és megszakérted.
2: Igen, de pont ezzel összefüggésben, hogy ezt hosszú ideje csinálom, van egy elvárásom attól, hogy mit kell hozzon egy kiállítás, már amennyiben nem 1814-ben vagyunk, hanem 2026-ban. És az egyik ilyen elvárásom, és ez nem csak e felé, a kiállítás felé, hanem minden felé, amit megnézek, hogy valamilyen módon épüljön fel egy történet, amit én ott nézőként megnézek. Már csak azért is, hogy óriás közhelyeket mondjak, melyek igazak, hogy szokva vagy egy tempóhoz a tartalom fogyasztásban. Egy szokva vagy egy nem szórakoztatási szinthez, és az tök jó, hogy egy múzeum nem akarja fölvenni a versenyt a videójátékokkal, ez abszolút így van. De mondjuk azt én már nem érzem egy kurátori munkának, vagy erőfeszítésnek, hogy egy kiállításhoz nagyon sok helyről nagyon sok művet összeszednek. És ezeket egyiket a másik után kiállítják. Mert szerintem az nem nagyon veszi figyelembe azt, hogy ki lesz ennek a nézője. És akkor itt visszatérek ahhoz, ami az étteremben is volt, hogy az én tempómhoz, meg az én ahhoz az élethez, amihez én szokva vagyok itt, mármint ilyen feladatmennyiségben, valóban kibírhatatlanul lassú volt ez a menü, de figyeltem a többieket, és voltak ilyen nagyon elegánsan felöltözött helyi házaspárok, akik csodálatos blúzokba és zakókba irtóztató lassan vándoroltak képről képre, meg-megállva egyik előtt, lassan megfigyelgetve. Tehát, hogy úgy azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy a helyi felső középosztálynak abban a életben, amit ők élnek, ez egy adekvát dolog, de úgy képzelem, hogy nem. Szóval, hogy mész egy terembe, amiben sötét barna színű képeket nézel, volt egy válogatás vadászati témákban. Hát, hogy mondjam, szóval, hogy azt pont a közelmúltban láttuk, hogy a vadászat az nagyon sokakat érdekel. Ők nekik feltétlenül ajánlom, hogy nézzék meg nagyon lassan, mielőtt börtönbe viszik őket, legyen még meg nekik, Gustave Courbet-tól. A vadászati témájú festmények csoportja nekem nem érdekes. És különösen úgy nem érdekes, hogy 12 ilyet nézek, egyiket a másik után. Természetesen időről időre voltak olyan képek, ami előtt hosszan ácsorogtam én is, mert annyira érdekes, ahogy megoldja, ahogy meg van festve, fantasztikus ilyen vízesések, hogy tényleg így eleven a kép. Tehát kb. Hallod, ahogy így csobog a víz ilyen nagy erővel, de az öme a képeknek, meg a struktúra, ahogy eléd tárják, abban semmi, de semmi, de semmi innovatív, vagy érdekes nem volt. És szerintem fel lehet húzni egy kiállítást arra, és fel is van arra húzva, hogy egy pontján a 450 teremből az egyikben végre ott van a világ eredete, és azt nagyon jó közelről nézni. Csináltam pár képet, írtó vicces, hogy ott van a világ eredete, és akkor mellette a teremőröknek van egy ilyen oda allokált fotelje, és abba ülnek ilyen totálisan szétunt arcú emberek, miközben egy látod a festményt magát, akkor van ez a kicsi zavar, ami így a férfi látogatókban van, hogy szeretnék elhesegetni azt a vélekedést, hogy ők azért átcsorognak ennyire közelről, hogy azt nézzék, amit ez a kép ábrázol, hanem hogy ők egy festményt, egy festészeti megoldást néznek. Van egy ilyen tétova közeledés a pasikban a kép felé. Ez önmagában nagyon szórakoztató.
3: Hát azért, mert elszoktunk már, hogy nem brazil gyanta van mindenhol, és ilyet is, tehát ez már a történelem szerintem szeretete, és egyfajta kulturális, szexuál-kulturális felfedezés, hogy milyen volt az idő a borotvák feltalálása előtt.
2: Simán lehet, erre nem gondoltam. Igen, de teljesen igazad van. Tehát, hogy ez egy ilyen historikus adalék még ehhez a látványhoz.
3: Hogy segítsem a férfiakat, amikor majd a feleségüknek magyarázkodni kell, hogy miért töltöttek 4,5 órát a kép csodálatával. Arról tudunk-e, ha már művészettörténetileg tartunk, mert most ezt felfogtuk, hogy bizony a kurátorok hiányoztak erről a kiállításról. Azt gondolták, hogy a főkép viszi a sót, és kiderülhetett belőle, hogy ez a bizonyos Gusztáv lehet, hogy ezzel az egy sikerült képével...
2: Nem, hát, meg kell védenem Gusztávot.
3: Akkor védd meg.
2: Nagyon sok jól sikerült képe van. Nagyon sok fontos. Valahogy nagyon közel tudsz kerülni ahhoz, hogy ő mit gondolt magáról, a saját festői szabadságáról. Ezek szuperek, ezek az élmények, tényleg. Csak úgy érzem, hogy ha nyilván nem lehet csak főművekből összerakni egy kiállítást, hogyha ez egy ekkora méret, és minden csodálatos festőnek is vannak közepesen sikerült művei, vagy akár olyan időszakai, amikor semmi olyan igazán jelentős nem jött ki a keze alól, hanem csak úgy gyakorolt. De szerintem ezeket az úgynevezett gyakorló képeket ilyen mennyiségben nem kell kiállítani, mert semmit nem gazdagodsz tőle, nem érted meg tőle jobban ezt az embert, nem kapsz látványba újdonságot.
3: Én tudom, hogy volt ez. Hogy? Az Orszi azt mondta, figyú, odaadjuk a széttett lábú asszonyt, viszont viszitek az összes eddig soha nem látott, ott porosodnak nálunk a raktárba tanulmányokat, grafikákat, mert hogy végül is azoknak is kell a napfény. De szerintem ez a meséd, ez a történeted a saját megélésedről, hogy milyen volt Gusztáv kiállítása, a Courbet-é, felhívhat minket arra, hogy elmenjünk és mi is megnézünk, és egyszer majd közösen megvitassunk, mert hogy már vannak könyvklubok, meg lemezklubok, de ilyen kiállításklubok, ahol
2: tudom,
3: emberek vitatkoznak.
2: Ezen, hogy ilyet kéne csinálni?
3: Hát te mennyit gondolkodsz rajta? Mert mindig a gond, tudod, a tett halála. Mi
2: az
3: a tett
2: okoskodás.
3: Halála? Az a gondolkodás inkább. Menjünk is bele, hogy Sébastien Tellier és Juliette Armanet elénekelhesse azt az új, és Sébastien Tellier szerintem a modern Gusztáv Courbet zenében
2: már amennyiben?

énekes hölgyet, akiről semmit sem tudok, mert nem volt időm megnézni, mert annyira új ez a dal, amit most le fogjuk nektek játszani, mert tánczenét tartalmaz, nem csak nyomokban, hanem teljes egészében, modernet, úgyhogy ha valaki Shake Your Booty-t akar játszani majd a nyáron valamikor, valamelyik fesztiválon, úgy hajnal 2 tájába is fel akarja hívni saját magára a DJ figyelmét, akkor kérje ezt a dalt, melynek címe Thrill of the Night.

0: Három szuper borítót kaptam most is matchmaker javaslatra, és az egyiket nem tudom berakni a matchmakerbe, be tudnám tenni, hogy egy olyan tenger melletti növény, egy ilyen posgás, nagyon aranyos, húsos növény, amit akárhol nyaralunk a húgommal, vagy én tengerparton, mindig hozunk az anyunak, aki ezeket elülteti, és mivel ő fantasztikus a virágokkal, ezért ez megmarad nála teraszon, Balatonon a kertben, de ahhoz nem festészeti analógiám lett volna, hanem ilyen családtörténeti. És amit kiválasztottam, az egy piros fejű ember napszemüvegben, és emlékeztet egy kicsit a Donald Trumpra, de csak ilyen finoman, tehát nem is tudom, hogy a zenésznek volt-e ilyen terve, hogy valamit oda pörköljön az őrültnek, de maradtam ezen a piros arcbőrön, és eszembe jutott az a részint saját strandélményem Spanyolországban, Benidormban, ahol egyszer nyaralni voltam a családommal, ilyen így tág családommal, tehát 30-an körülbelül. Nagyon jó volt. De nem tudtuk, hogy Benidorm egyébként a brit munkásosztály kedvelt nyaralóhelye.
1: Puskás öcsinek is volt ott, hogy valami Benidorm az magyar vonatkozásban. Én meg csomószor oda járt a magyar válogatott edzőtáborra, az öcsi Bayern intézte.
0: Szóval ennek a Benidorm nevű helynek vannak kulturáltabbnak mondható részei, meg az egy kellemes rész volt, ahol mi ahol a mi szállodánk volt, de összességében véve egy ilyen elképesztő

0: üvöltő, ordító, söröző, tetoválószalon konglomerátumba jössz-mész, számos az első három órában olyan vörösre leégő angolla, mint ezen a borítón, és akkor eszembe jutott a Martin Parr nevű fotós, aki ennek a típusú beach életnek az egyik legjobb dokumentátora volt, pár éve halt meg, és nálunk a műcsarnokban volt kiállítása, ami szuper volt, meg az egész életműve nagyon jól dokumentált, és könyvekbe is megvásárolható, aki ilyen kedves, de ironikus módon számol be arról, hogy hogyan napoznak izomból az emberek a tengerpartokon, és ez a típusú vörösre égés, ez egy kedvelt témája. De mondom, hogy nem ilyen nagyon genyózva fotózza ezeket, csak olyan finoman távolságtartóan, de azért te érted, hogy mi az ő világnézete. Szóval, hogy egy Martin Parr fotót tudok társítani a borítóhoz, aki kicsoda.
1: Candy Truck, egy zenekar, Georgia állam, Egyesült Államok, Savannah a város neve, és ilyen tepelés lesz most gitárokkal, igazi, szerintem erre lehetne stage divingolni is. Nekem most már csak ilyen fesztivál zenekar fellépők, pseudo eszmefuttatásaim vannak, vagy ez az időjárás arra inspirál egy ilyen zenéket. Hallgassak, és van az a pillanat, amikor kell például permetezés közben, majd erről lesz szó, és az a lényeg, hogy ilyen energia legyen az emberben, mert elalszol, akkor azt veszed észre, hogy lementél a földgömbről. Matchmaker app a Hello járaton, hellojarat.hu-n, és akkor ott össze is lehet vetni, most pedig ki lehet szállni a fotelekből, egy kicsit megizgazgatni magunkat, és akkor ráfeszülni arra, ami most jön, mert a Nevik

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul léci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
4: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
5: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
6: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
3: A Pályán Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain. Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Rendet tennének az e-rollerek körül. Visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból. Szabadidősport, tömegeket vonzott az idei mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
9: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
8: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlander szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Oroszban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
10: Nagy dolgok vannak készülőbe. Így szokták kezdeni mindig a második órát az olyan rádió műsorokban, amelyek adnak magukra valamit, és így próbálják felhergelni a hírek és a reklám után a közönséget. Szóval nagy dolgok vannak készülőbe nálunk, az agráriumban is, hiszen a permetelő szezon az elindult, mindenféle esők jönnek, és nekünk, akik nem vegyszerekkel próbálkozunk, olyan sanszaink vannak, hogy azt a részkén, narancsolaj és mondjuk csalán preparátum kombót próbáljuk kiutatni úgy, hogy nekünk van egy elég rövid időablakunk, ugyanis 20 Celsius fok alatt kell megjelennünk, mert a réz az el tudja égetni a növényt, amire kifújjuk, tehát 20 fok alatt kell kifújni.
11: Mármint, hogy az aznapi legmagasabb hőmérséklet nem mehet 20?
10: Nem, tehát hogy mielőtt kifújod, nem lehet 20 fok fölött.
11: Na de várjál, ráfújod mondjuk 18 fokba, és délre felmegy 27-re, akkor
10: az már oké, mert hogy ezek nem felszívódószerek, hanem a felszínén, a levélzetnek, a gyökérzetnél és a gyümölcsnél tapadnak meg, uh-huh. És akkor már oké vagyok. De okay. Ha fújom mondjuk 28-ba, akkor... Igen. Ez viszonylag rövid időszakot engedélyez.
11: Ez hajnal,
10: hát,
11: nem?
10: Hát hajnal vagy éjszaka, ahogy esik úgy.
11: Éjszaka szoktál permetezni?
10: Hát van, hogy igen, elemlámpával a fejemen, mert hogy...
11: Esküszöm, hát, hogy ilyen van, hogy elemlámpával a fejeden körbe hát permetezel 4 hektárt?
10: Hát nem 4 hektár, de 3. Mondjuk ezt az éjszakait azt mondjuk a háti permetezés, az pedig Somló. Ott csak 1 hektárt kell, botladozok, elesek, felkelek, azt nem, az egy igen furcsa úgy gyakorlat, hogyha valakinek ez jut eszébe, akkor azért figyeljen oda, rá kell készülni.
11: De ilyen esküsz, hogy volt veled ilyen, hogy éjszaka van, ott vagy Somlón,
10: a bogarakkal és a vadakkal.
11: A bogarakkal és a vadakkal, és elesel hátadon a...
10: mint egy bogár a hátamra esek, és akkor, ha mondjuk teli van a...
11: Kérlek, ezt én nem bírom hallgatni.
10: Mit? Hát ez ilyen. De, nem, de ezzel nem egyedül vagyok.
11: A hegy... tök, de őket nem ismerem. Ja? Téged ismerlek, okay. És ezért így elkezd így csorogni a szívem, hogy te ott a hátadon fekszel a 14 tonnás háti permeteződdel a világ végén a vaksötétbe, ezt nem szívesen képzelem el.
10: Hát, amikor én elképzelem, tudod, mint egy rajzszínben, amikor van ez a gondolatbuborék, akkor a halálfej, a csontok, a, és tudja, hogy leképezik infografikába a káromkodásokat. Hát persze, az nem egyszerű, mert ugye a hátadon van 20 pár kiló, az a mozog, tehát a felállás ott az a nehéz, tehát úgy, valahogy úgy kell felállnod, azért többször volt nagy a nyakamba folyt az egész. Ez pályafutásom elején, amikor belecsöppentem, most már azért sokkal-sokkal nagyobb a tapasztalatom nekem, azért már nem engedem a hátamba folyni, csak így a fenekembe, tudod. Mikor hova folyik a lé? Hát marha! Tehát egy tényleg azért
11: de
10: ez
11: nagyon így... nagyon aranyos lehet.
10: Jó, ez így romantikusnak hangzik, de egyáltalán nem az.
11: Azt elhiszem. Ez
10: nagyon közelébe sincs annak, én csak próbálom úgy előadni, hogyha mondjuk hallgatnak minket most tizen pár éves millióan gyermekek, akik pályaválasztás előtt vannak, akkor messzire kerüljék el ezt a fajta tevékenységet, mert mégis elfárad az ember, utána fürödni kell, mire hazaért, nézegetni állandóan az időjárás előjelzés, ami igazából az a drámai, hogy naponta óráról órára változik, tehát egy tervezni ebben az időszakban nekünk az, hogy hogy fújunk ki, mert ugyanis a felszívódó szereknél, ha van egy két órás időablak, kifolyás után, az már felszívódik. Tehát a méreg az gyorsan felszívódik a növényzetbe, azzal nincs össz. Kifújod, amikor mondja az aktuális szponzorot, hogy ki kell fújni, akkor azt megteszed. Nálunk azonban ez a hülyeség, hogy próbáljuk óvni, meg védeni a természetet, meg ilyen organikus borokat készíteni, ez ezzel jár. Ezt az ember lelkileg készíti fel igazából saját magát erre, és akkor jön a karbantartás, a gépek karbantartása, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy egyáltalán el tud kezdeni. Pályafutásom elején nagyon sokszor volt, hogy feltöltöttem anyaggal a permetezőt, megindultam és nem fújt a gép. Nem fújt a gép, nem fújt a gép, oda mentél Vályog Kovács módjára, mert
11: Vályog Kovács.
10: Vályog Kovács. Sokkal...
11: Vályog Kovács.
10: Igen.
11: Ezt imádom.
10: De hát Vályog Kovácsnak van értelme. Az, hogy Hályog Kovács semmit nem jelent. De ugorjuk meg ezt, jó? Most nincs erre időnk, hiszen azt szeretném elmesélni.
11: Másodszorra érzékenyülök el a hogy, háti permetező sztoridom.
10: Hogy mennyire fontos az, hogy megfelelő karban tartsuk a mi gépünket. A gép a legjobb barátunk, a traktor és a gép. Szép vagy, de nem lehet annyira szép, mint egy új traktor. Tartja a népi mondás. Na most, amikor én ebbe az egész őrületbe bekerültem, akkor meghozták trélerrel a traktort, és hozzá a különböző felszereléseket, és akkor mondták, hogy itt a kulcs. Tessék parancsolni. Na most az a legszebb, amikor nulláról kell, vagy mínuszból kell indulni, mert hogy én minden vagyok, csak nem vagyok handyman. Tehát azért csavarhúzó meg kicserélni egy izzót az oké, okay, de mondjuk már szétszedni egy 600 literes permetezőt, ami elektromos is, meg mechanikus is, meg az már azért kihívás jelent. És akkor ez minden a szezon elején, amikor elindulsz, akkor egyrészt átnézed a gépeket, hogy a télen mi történt velük, meg mi nem, maradt-e bennük víz, belefogyott a víz, mi fog szétcsattani, mert olyan még nem történt egyszer sem, simán ment volna minden. Olyan nincs. Tehát, hogy mint egy sportolónál. Készülsz, de arra nem készülsz, ami fog történni. Mert hogy egy csomó mindent már tapasztaltál, de sok minden hátra van még. Tehát, hogy kitisztítod a részszűrőt, kikeféled, fogkefével leszeded, lecsavarod, ráragad, különböző szerekkel próbálod leoperálni a belerohadt csavarokat, mert igaz, hogy több millióért vásárolsz egy eszköz, de hát azért nyilván az olyan anyagokba készül, ami nincs arra felkészítve, hogy esetleg használják. Ezért aztán lényegében egy folyamatos és állandó önképzésben vagy, és készülsz arra, hogy tuti, hogy valami gebasz lesz, tuti, hogy valami A fúvókákat kitisztítottad, oké, rápróbálsz, nem fúj. Na, akkor hol lehet az elakadás? Van három szűrő. Az elsőt leszeded, kitisztítod, kipróbál, nem fúj. Vagy csak csorog belőle a lé. Tehát, hogy azzal nem lehet. Túl, akkor megnézed a nyomást. Az elég nagy, de még mindig nem fúj. Akkor leszeded a baloldali fúvókákat, jobboldali fúvókákat, akkor azokat letisztítod, legjobb tudásod szerint megpróbálsz emberektől információt kinyelni, de hát ilyenkor ki ér rá? Akihez ért? Senki nem ér rá, mert szezon van. Szóval botorkálsz szezonról szezonra, permetezésről permetezésre, és igazából próbálsz pozitívan hozzáállni, hogy úgyis történik valami, úgyse vagy felkészülve arra, ami most történik, lejön a saru például, és belülről nem tudod a bal-jobb oldalt irányítani, és ott vagy a tábla közepén, és nem fúj csak a jobb oldal. Akkor két választásod van, ha jó a széljárás, akkor mindig csak egy oldalra közelítesz, ami megint kétszeresére meghosszabbítja azt az időt, ami alatt te le tudod permetezni, és amikor majd visszaérte, akkor szétszeded megint, vagy szétütöd, ha van nagy kalapácsod, akkor szétvered az egészet, de nem verheted szét, mert mi nem pályázunk, és csak az az egy eszköz van, tehát nem írtak ki új pályázatot, hogy vegyünk egy újabb gépet, és akkor legyen N plusz egy gépünk.
11: Szoktál beszélni hozzám?
10: Egyfolytában, folyamatosan.
11: És van a fejedbe egy neve neki?
10: Van a fejembe egy nevem, amit nem mondok ki, mert ez nem tartozik mindenkire, hogy mi a neve, annak próbálok jól bánni vele, de nem, tehát az a baj, hogy nem kapom vissza a szeretetet. Mert mindig elromlik. Valami mindig elromlik.
11: Lehet, hogy neki más a szeretet nyelve, ha fogalmazhatok így, mint amint te ódákat sutyorogsz neki. Tehát stratégiát, nem tudom, mert nem ismertem azért mondd még így a leírásod alapján, de érdemes ilyenkor más dolgokkal próbálkozni.
10: Na ez lesz, most ezért jön zene. Joey Quinones, Texasból. Don't Let Go.

0: pénteken délután, 5-kor Tupor Tündével beáll.
1: Tehát holnap után, csak hogy mondjuk ki.
0: Igen. Mostanában nagyon el vagyok veszve.
1: Látszik.
0: Az neked is van, hogy autózol, vagy kezedbe kerül egy ilyen programmagazin, és akkor van benne egy ajánlat, amit nagyon megtetszik neked, és ott van egy dátum, és egy kicsi ideig tart, míg abba eligazodsz, hogy ez a dátum előtted van-e még, vagy réges-régen mögötted.
1: Igen, amióta az agráriumban tevékenykedek, fogalmam sincs, hogy milyen napon. Bizonyos fontos eseményekhez kötődnek dátumok számomra, tehát hogy mikor hova megyünk, vagy mikor mi történik, de ha megkérdezik egy adott időpillanatban tőlem az utcán, hogy hányadika van ma, azt nem tudom.
0: De azt, hogy melyik hónapban vagy?
1: Azt sejtem. De mondjuk, ha határán van, múltkor pont egy-két napja volt ez, hogy még május vége van, vagy már június eleje. Szóval van, abszolút szét vagyok esve, de hát ez...
0: Jó, de nekem május közepén is szokott olyan dilemmám lenni, hogy lehet-e, hogy még április van. Tehát nem az van, nem az ilyen billegő, tudod, egy-két nap. Masszív hetek?
1: A te életviteleddel simán. El tudom képzelni, hogy ez van.
0: Jó.
1: Nem csodálkozom.
0: Szóval pénteken, 2 nap múlva, Tündével beállunk a Nemzeti Galéria Dolce Vita kiállításának üvegajtaja elé. Ott szoktuk várni a tárlatvezetésre érkező vendégeket, és együtt bemegyünk a kiállításra.
1: És pacsisztok, vagy öklöztök, vagy hogy?
0: A vendégeinkkel? Azt mondjuk nekik, köszönjük szépen, hogy jöttek, jöttetek, gyertek, menjünk be, és akkor itt az elején elkezdjük a felvezetőt. Ez jó ötlet, ez az öklözés. Ez a Tündéhez is, és egyébként hozzám is nagyon illik.
1: Vagy magas ötös, tudod.
0: Magas ötös. Aha, ezek nagyon jók. Aha.
1: Hát
0: aha.
1: Ez megy mostanában.
0: Oké. Ezt szerintem bevettem. Szóval, aki nem látta még a Dolce Vita kiállítást, vagy látta, de érdekli, hogy mi miket mondunk el róla, nem sok jegy van már, úgy figyeltem, ahogy fogy, mert a Nemzeti Galéria honlapján lehet megváltani, és nagyon kulturáltan mutatják is, hogy hány jegy elérhető. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki jönne. És egy másik ajánlatom is van, az Eszterházy Magyarország Alapítvánnyal kezdtünk el egy olyan podcast sorozatot csinálni, aminek Eszterházy Vibe a címe. Igen.
1: Képzeld, valamelyik nap meg akartam hallgatni kaszálás közben, és nem találta meg. A Spotin fönn van?
0: Minden. A Spotin,
1: igen,
0: Apple.
1: Eszterházy Vibe, így kell, mert
0: igen.
1: Elég sok Eszterházy podcast van fönt az interneten, úgyhogy azt mondja, csekkord le te is, hogy nézd meg, bocsánat.
0: Jó.
1: Hogy ment mi, mert hogy én hiába kerestem, aztán egy idő után eluntam, mert már izzadtam nagyon, hogy megtaláljam, de ez így jó, mert Eszterházy Vibe, és kivel volt az első, mert azt beszéltük 2 héttel ezelőtt talán, de már rég kicsúszott az agyamból.
0: Az első az irodalmi díj kapcsán volt, és egy beszélgetés volt a Margócsi professzor úrral erről az egész irodalmi díj működésről, és a Cigány Balázsral, aki ennek az alapítványnak a kulturális igazgatója, és ez az alapítvány nem csak irodalmat támogat, hanem képzőművészetet, szuper ilyen operafesztiválja, zenei rendezvényei vannak, tehát hogy nagyon sokféle módon vannak jelen a kultúrában, és az első beszélgetés az arról szólt, hogy az Eszterházy, aki így historikus áttekintésbe hol helyezkedtek el így a magyar kultúra támogatásában, meg ebben a nagy dinasztiában kik voltak azok a figurák, akik úgy különösen, szenvedélyesen csinálták ezt. Nagyon érdekes beszélgetés. És utána pedig, amit nagyon szerettem, a 2025-ben átadott Eszterházy irodalmi díjat Darvasi László kapta, a Neandervölgyiek című masszív 3 kötetes, és most írja a 4. kötetet hozzá, nagy regény folyamáért, és vele volt egy beszélgetés, és képzeld el, ott teljesen oda voltam, hogy pont amikor a Courbet kiállításon kimenekültem, idegesen, és elmentem megnézni, ugyanabban a múzeumban volt az ő nemzeti bankuknak a gyűjteményi kiállítása, akkor ott jövök-megyek a képek között, és egyszer csak így pittyen a telefonom, és egy nő írta, hogy ő a Darvasi László felesége, és most hallgatja ezt a beszélgetést, és ő annyi beszélgetést hallgatott már a férjével, és általában ugyanaz ismétlődik bennük, és szeretném megköszönni, hogy ez olyan más, és olyan dolgokat mond el a férje, amiről még ők se beszélgettek így az írás kapcsán. Iszonyúan meghatódtam, nagyon, nagyon jó érzés. Tehát azt a beszélgetést is ajánlom, és aztán ez így két hetenként frissülnek a feltöltések, és különböző területeit fogjuk bejárni ennek a kulturális jelenlétnek. Szóval, hogy ezt nagyon ajánlom, és ez egy olyan podcast, ami videós, tehát a YouTube-on megnézhető úgy, hogy látszik, ahogy ott ülünk ketten, hárman, és dumcsizunk.
1: Hát közszolgálati percénket halljátok éppen, tehát csak azért szeretném beleordítani az éterbe, hogy hallják azok is, akik még keresik ugye a megfelelő embereket majd az új közszolgálatisághoz.
0: Jézus, hogy szeretlek, hogy van ez a visszatérő topikod.
1: Itt ül velem szembe, kihasználatlan potenciál, a nemzet ugye szerintem szükségét látja annak, hogy valaki értő módon meg tudja akár Darvasi Lászlót is kérdezni arról, hogy jár elemezboltba, és hogy mennyit költ ott. Ezek mind...
0: De ehhez te fogsz kelleni.
1: Ez az egy kérdés, ez nem. Tehát ez most már azért váljon nála standard, hogy bárkivel is beszélsz az élet bármely területéről. Ez nagyon fontos attribútum, és sok mindent elmond az emberről magáról, és aztán a művészről is. Szóval Esterházy Vibe, így lehet megtalálni, végre én is megtudtam, különben pedig a Dolce Vita az meddig tart?
0: A Dolce Vita sokáig, azt szerintem augusztus több mint a közepéig látható még. Azért ez egy nagyon jól timingolt nyári. Egyrészt nagyon érdekes, hogy rengeteg olasz turistára is gondoltak, akiknek az izgalmas azt megnézni, hogy a magyar festészetben hol vannak ők. Tehát hol van az Olaszország élmény, az Itália élmény a magyar festészetben. Az engem is érdekelne, hogyha elutaznék éppen Rómába, és lenne egy kiállítás, hogy Budapest mit adott az olasz festőóriásoknak.
1: Annibale e i cantori moderni. Hogy a Dolce Vitára azért jött.
0: Szépen összecsomisztad őket.
1: És ráadásul a címe Trinity. Ha ez véletlenül így nem jönne meg, akkor két vonatkozási pontot, olyan sokat tanulok tőled, ilyen szófordulatokat, hogy vonatkozási pontot ajánlok nektek, amin el tudtok indulni egyrészt. Bud Spencer és Terence Hill egy nagyon híres filmjében csendül el 1971-ben, másrészt pedig egy Quentin Tarantino filmben is felhangzik. Képzeld, ez az Annibale, a keresztnevét tudom csak, de a vezeték nevét nem, nevű zeneszerző, 60 évet lenyomott Ausztráliába, ott élt, aztán valamiért visszaköltözött a 70-es éveinek, 1970-es éveinek elején Olaszországba, és képzeld, de van egy olyan műsor, én nem tudtam, hogy The Voice Senior. Tehát, hogy idősödő emberek is énekelnek tehetségkutatóban. Na, úgyhogy most már hármat is mondtam. Most már érdemes lesz meghallgatni ezt a dalt a Dolce Vita jegyében.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
1: Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
3: Hát New York megőrült. Kosárlabdáról fogunk beszélni. Most zajlik az észak-amerikai profi kosárlabda liga, egyszerűbb nevén az NBA döntője. Két csapat játsza, a San Antonio Spurs és a New York Knicks. A San Antonio Spurs az a csapat, amely már többször nyert bajnokságot az elmúlt 25 évben, talán 4-5-ször is, tehát ők tudják, hogyan kell. Plusz náluk játszik a Victor Wembanyama, aki hát, ilyen UFO jelleget ölt, hiszen olyan brutálisan magas és vékony, de mégis erős, de mégis iszonyú labda biztonsággal és tehetséggel megáldott játékos, hogyha nem fog megsérülni, én nem tudom elképzelni, hogy ezt így ebben a tempóban hosszú évekig tudja művelni, majd ha egyszer megnézed a képen, akkor megérted, tehát ilyen tényleg piszka fa meg minden, de az a csapat, ahol ő játszik, az abszolút esélyes, ráadásul a San Antonio-nak sikerült egy ilyen 20 év körüli törzsgárdát összerakni, ami azt jelenti, hogy ha ők így egyben maradnak, akkor egy ilyen dinasztia alakulhat ki, hogy állandóan ők nyerjék majd meg a bajnokságot, mert rettenetesen tehetséget, tényleg kalap le, és már most ennek a nagy döntőnek is ők voltak, és én azt gondolom még mindig, hiába 2-1-re New York vezet a 4 nyert meccsig tartó párviadalban, hogy a végén a fiatalság legyőzi nem az idősséget, hanem talán a tehetség és a potenciál az, ami megkülönbözteti őket, meg a nyomás. azt képzeljük el, hogy New Yorkban 53 éve nem ünnepeltek bajnokságot. Ez a város annyira ki van éhezve a sikerre, ahogy én így nézegettem, és van egy ilyen flow, amiben belekerülsz, ha egy pillanatra is csak rámész, és ezt nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg Spike Lee Instagram oldalát, onnan be lehet csatlakozni abba az érzelmi hullámvasútba, ami jellemzi most ezt a várost, hogy teljes emberöltő, 1973-ban volt az utolsó New Yorki bajnokcsapat, a New York Knicks. Érdekes módon, én ezt nem tudtam, hogy a város ennyire fanatikusan rajong ezért a kosárlabda csapatért, mert van ott még egy, ezek közül Brooklynban, és van ugye baseball csapatuk is, akik nyernek bajnokságot, nyertek, van amerikai foci is, de valamiért ugye a Madison Square Garden az otthona a New York Knicks kosárlabda csapatának. Ez valami olvasztó tégelyszerűen kapcsolja össze az egész város. Tehát, hogy tényleg pusztulat, ami van most ott, jelen pillanatban, annyira várják és szeretnék, hogy nyerjenek ilyen hosszú idő után egy bajnokság. Szerintem nem fognak, mert ezt nem lehet elviselni játékos szinten azt a nyomást, ami van rajtuk. Az előző meccsen a hétfőről kedre viradóra tartottan, amely az első meccs volt a Madison Square Gardenben a döntő során. Egy alapjegy, ha valaki egy felső kakas ülőre szeretett volna bejutni erre a meccsre, ahonnan nem látsz, tehát ki is van írva a jegyre, hogy korlátozott látási viszonyok vannak, $7,000 került.
4: Egy jobb... Már egy picit, akkor oda azért vesz valaki, hogy
3: ott legyen a történelemben.
4: Hogy az érzet.
3: Hogy ott legyen a döntőn, amit 99-ben játszott utoljára döntőt a New York Knicks, de 53 éve nyertek. Tehát azért mész el, hogy része legyél a történelemnek, ja. És egy jó jegy, kapaszkodj, egy jó jegy, az olyan 50 000 $100,000 van. Minden idők legdrágább sporteseményévé vált ezzel ez a történet. Valahogy úgy olvastam, hogy beengedtek 500 fiatal gyereket ingyen a meccsre, valami alapítványon keresztül, mert hogy ez elképzelhetetlen, ami történik most. Annyira szeretnék, hogy kicsúsosodjon, és szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy a New York Knicks csapata nem rossz, de nem az a csillogó, brilliáns világ, amit a San Antonio fiataljai képviselnek, hanem úgy képzelem én ezt, mint hogyha megnéznénk a Muhammad Ali Joe Frazier box döntőt, amit a Fülöp-szigeteken játszottak, és meg ott van a YouTube-on, én beszéltem is erről a meccsről fél évvel ezelőtt, hogy van egy Muhammad Ali, aki az ökölvívás, a művész, ez a San Antonio. És van a Joe Frazier, aki megy előre, leszeged fejjel, nem technikás, de elpusztíthatatlan. És most ez a két világ ütközik meg, és valami olyan élmény, és olyan érzelem gazdag. Nekem fáj egy kicsit, hogy a kosárlabda ennyire háttérben van Magyarországon. Általánosságban. Mert nézegetem a nagy szájtokat itthon, és alig-alig írnak. Arról emlékeztek meg, hogy most a Trump New Yorkban az első regnáló amerikai elnök, aki elment egy kosárlabda döntőre, és nyilván New Yorkba, és emiatt például nem engedték meg, hogy a Garden körül egy ilyen szurkolói zónát alakítsanak ki, hogy nézhessék a meccseket kivetítő, mert ugye a biztonsági előírások ezt nem jelent. Már az amerikai himnusz alatt kifütyülték, vagy a kivetítőn a Madison Square Garden mutatták a tisztelgő Trumpot, és kifütyülte a közönség, de hogy én nekem meggyőződésem, hogy ezért kaptak ki otthon most. Mert hogy ezt nem lehet elviselni. Tehát nem embernek való az a nyomás, amit most kapnak. És a San Antonio fiataljai hátukkal a szakadék szélén is vidáman tudnak játszani, tudják, hogy előttük még bármennyi van. Szóval nagyon érdekes figyelni, hogy ezt ki lehet-e bírni, szerintem nem. meg hogy tényleg mi van New Yorkban most, átfestették narancsárga kékre a metroállomásokat.
4: Fanta.
3: Mindenki mezben van. Tehát aki Manhattanben van, ha esetleg van olyan hallgatónk, aki ott lakik, és ezt meg tudja erősíteni, azt a hellojárat.hu-ra írjon nekünk, mert szívesen vennénk ilyen képeket, vagy hangulatjelentéseket, hogy mi van most ott. Lehet a Magyar Sport TV-n követni, délutánonként adják le, nem élőben, hanem délutánonként, és ha jól sejtem, akkor szerdáról csütörtökre, tehát adásunk után lesz a negyedik meccs New Yorkban. Már önmagáért azokért a képekért érdemes. És hogy ott az elsősorban az állistás sztárok sokasága van
4: kik,
3: ott.
4: Kik ülnek? Tehát ilyen zenészek,
3: Adam
4: színészek?
3: Adam Sandlertől, igen, komikusok, aha, színészek, Mariska Hargitay, John Turturro, most dobálom a neveket, akik eszembe jutnak és felismert zenészek, a Timothy Chalamet, a gyerekképű színész, aki, aha, a Dűnében játszik. Aha. De hogy a Spike Lee, amikor beszél erről az egészről, és a Spike Lee szerintem 40 éve van neki az első sorban bérlete, ez a bérlet azért valahol úgy 100 000 dollár körül van per év. És akkor mondja, hogy hát igen, én egy filmrendező vagyok, és ezek a filmek finanszírozzák. De olyan szinten vagy neki custom made New York Knicks cuccai vannak az órától, a karperecen át, a mindig másba, de csak New York, bárhol látod, ő kis táska, elutaztak San Antonióba is az első két meccsre. Én oda vagyok ettől a típusú rajongástól.
4: Abszolút, én is.
3: Hát külön a Spike Lee-nek képzeld el az ellenféltel, ez a Victor Wembanyama nevű srác, dedikálta az egyik mezét, ami hogy ki van a Spike Lee irodájába téve, hogy for Spike. És akkor ott a mez aláírva. Szóval ő nem csak a New Yorkért, elsősorban New York, de magára ezért a sportért, ami a kosárlabda. És ott ül, és ordít be a közönséggel, a bírókkal, a játékosokkal pacsizik, szóval hát így is lehet, na, így is lehet, ezt akartam mondani, és a Temptations következik, a Get Ready című dal, ez a 68-as időszak, mert hogy a játékos bemutatások előtt a Gardenben ez a dal is felszokott csendülni, The Temptations.

0: Nem is mondtuk az előzőhöz, mert annyira elragadott minket a hív, hogy amikor elküldted nekem pár napja, hogy a New Yorker címlapja is ezzel foglalkozik. Szuper ez a címlap.
1: Igen, és azóta kétleg, hogy elkelt az összes példány ebből a speciális címlapú New Yorkerből. Nézd, tudod, hogy nekem ez világom.
0: Tehát tudom.
1: Úgy, ahogy a belgrádiak nyomják, úgy csak úgy van értelme szerintem sportról, ha ennyire tudsz benne lenni.
0: Nekem meg az világom, és akárhányszor New Yorkba voltam, valahogy ilyen irigykedéssel, vegyes, nagyra becsüléssel gondoltam arra, hogy van ez az újság, a New Yorker, és hogy ennek a címlapjain tényleg olyan dolgok vannak, amiről ez a város akkor a leginkább lüktet, ami az övék, ami valahogy ilyen egyesítő erővel az övék, és biztos, hogy ebben van egy kis romantikus túlzás is, mert semmi nem egyesít embereket, akik nagyon más, hogy is mondjam, társadalmi szinten vannak, de akkor is, hogy a New Yorker mindig azt szimbolizálta nekem, hogy létezhet olyan, hogy egy város, még ha ekkora is, mint egy ország, vannak ilyen közös alapjaik, hogy éppen őket New Yorkiakként mi izgatja a leginkább, mert az van a címlapon. Hát én ezt meghatva imádom.
1: Igen, és mi

0: gyártókat, a települést, a burzsóáziát, a munkásosztályt, Angliát, thatcherizmus van bőven, a szexet, a zenét. Tehát olyan a, mint egy ilyen tabló nézed, és aztán találsz magának, persze mindenki szubjektíven mást vesz ki ebből, az angol vidék, a kastélyok, és az a fajta a magániskolák és állami iskolák végzetjeinek szembenállása, a kasztok, az autók, Amerika és Anglia, az amerikai például ennek a televíziónak a programigazgatója, egy nagyon szép lány, nő, aki használja a szépségét jól láthatóan, de a férfiak is használják a hatalmukat, aztán a vallás, az anglikán egyház, úgy veszem ki, az egy nagyon érdekes rész, van amelyikben domborítják jobban, van amelyikben kevésbé, hogy ahhoz, hogy kaphassál ott engedélyt arra, hogy ilyen kereskedelmi műsorszolgáltató legyél, kell egy kuratórium, és a kuratóriumban kell az anglikán egyháznak egy tagja legyen, képviselni az erkölcsiséget, miközben az a pap, aki ebben a kuratóriumban ül, épp megerőszakol egy fiatal lányt a hatalmánál fogva, és aztán 15 perce később meg beül egy szépségversenynek a hogy hívják, a zsűriébe. Igen.
1: Egy pap?
0: Egy pap, igen. Nagyon érted, tényleg nagyon érdekes, vicces is, drámai is, vannak-e nagyon erős pillanatok benne, de nagyon jó szórakozás. Nekem, aki ebben az időszakban nőtt föl, mondjuk nem Angliában, hanem Magyarországon, a zenék abszolút, tehát ezek az összes nagy 80-as évekbeli brit sláger, meg amerikai sláger, ez ott van, jó helyen, jókor. Mondom, a színészek rettenetesen jók. Ja, és persze benne van a skót, ír, angol ellenállás folyamatosan ütköztetve, aztán a melegjogok, tényleg egy ilyen teljes skálája annak a világnak, az éctől való félelem, akkor, hogy milyen témákkal foglalkoznak, ki vezet, milyen műsort, kivel vezet, hogyan vezet, na, hogyan áll össze a finanszírozása egy ilyen ügynek, óriás. Nekem nagyon jó, tetszik. És ez egy könyv, elfelejtettem az íróhölgyet, akinek a regényéből készült az adaptáció, de most lehet, hogy kedvet kaptam elolvasni, ez létezik magyarul, meglátjuk, én most csak erre szerettem volna felhívni a figyelmeteket, hogy ilyesmit is lehet nézni, hiszen nyár van.
1: A végéhez értünk két órás beszéd és zene folyamunknak, és most elkezdjük csepegtetni azt a hírt, hogy a következő héten hallgathatok minket a nyári szünet előtt utoljára élőben. Elképzelhető, hogy lesz módunk úgy összeegyeztetni a kettőnk nyári naptárját, hogy egy-egy friss epizóddal a hellojárat.hu-n tudtok majd találkozni. Hihetetlen erőfeszítés egyébként a naptárjaink összehangolása, de fogunk tenni kísérleteket. Minden esetre most úgy búcsúzunk, hogy jövő héten újra találkozunk, és remélem, hogy pénteken sokatokkal a Nemzeti Galériában. Sziasztok!
0: Sziasztok, és a sziasztok után végre nagy nehezen sikerült beprotezsálnom egy brazil művészt ebbe a műsorba. Valamiért ellenállást tapasztaltam a nagyszerű dél-amerikai ország zenei világával kapcsolatban. Pedro Mizutani São Paulo-ból Presente ez a...
1: Mizutani?
0: Dal. Igen, Mizutani. Mindig megakadszan ezeket.
1: Nem megakadok, hanem
0: érdekel. Jó, most már búcsúzzunk. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain. Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Szárazság az állattartást is veszélyeztetheti, az a száj. Brit tengeri akció az orosz árnyékflotta ellen. Embereken tesztelik a fog visszanövesztő gyógyszert a japánok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek szerint ma délutáni és esti órákban az ország több térségében is kialakulhatnak zivatarok, amelyeket viharos széllökések, jégeső és intenzív csapadék kísérhet. A déli ország részben egyes szellák különösen erősek lehetnek, akár 100 km/h erősebb széllel, nagyméretű jéggel és helyenként felhőszakadással. A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy a helyzet alakulásától függően a legmagasabb piros riasztást is kiadhatják. Valamelyest enyhítette az aszályt a csapadék, a gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, ami az állattartást is veszélyeztetheti. Mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdaságügyekért felelős országos alelnöke.
3: Nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
2: Orosz árnyék flottához köthető hajót tartóztattak fel a britek. A fegyveres erők egy kameruni zászló alatt közlekedő olajszállító hajóra csaptak le a La Manche csatornán. A 6 órás műveletben tengerészgyalogosok és speciálisan kiképzett nyomozók is részt vettek. A hajót jelenleg Anglia déli partjainál tartják megfigyelés alatt. London szerint az árnyékflotta hajói segíthetnek kijátszani az Oroszországgal szembeni szankciókat, és közvetve az ukrajnai háború finanszírozását is szolgálhatják. Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozzon létre új fogakat, ami a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett, és ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő, sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
1: Ritka modern porcelán csodák érkeznek a Virág Judit galériába. A Deforma csoport tagjainak egyedi kézzel festett kerámiái mutatkoznak be. A kiállítás június 27-ig látható. Ezek az alkotások egyszerre műtárgyak és luxus lakberendezési kiegészítők, amelyek a kortárs magyar kézművesipar esszenciáját tárják a látogató elé. A keramikus iparművészekből álló Deforma csoport 1993-ban alakult, és tagjai azóta 33 éve dolgoznak együtt. A közösséget a design világában nemzetközileg is elismerik, több díjat és elismerést nyertek az évtizedek alatt. Művészetükben a korai Art Deco eleganciája és arisztokratikus minősége keveredik a szabad, modern formabontással. A tárlaton a látogatók díszes és modern használati tárgyakat, teás és kávés készleteket, fantázia edényeket vásárolhatnak meg. Az egyenként több százezer forintot is érő, kézzel festett alkotások bármelyik otthon művészi igényű díszei lehetnek. A kerámiák egy része a zsolnai porcelánokhoz hasonlóan a gyár titkos technológiáját alapul véve magas tűzű eljárással készült. A kiállítás tehát június 27-ig látható a Virág Judit galériában.
0: Tánc.
1: A Milánói Scala, a Bajor Állami Operaház, a Párizsi Opera és a Bécsi Állami Operaház balett együtteseinek szólistái is fellépnek a Magyar Nemzeti Balett táncosaival a Nagy Iván emlékére 10. alkalommal megrendezett balett gálán a Magyar Állami Operaházban június 14-én. Az eseményen közreműködik a Magyar Nemzeti Balett Intézet és a Magyar Állami Operaház zenekara Dénes Orovszki Marcell vezényletével. A gála műsorát hagyományosan az Opera Balett iskolájaként működő Magyar Nemzeti Balett Intézet növendékei vezetik fel, akik a Pakita Suite-ből mutatnak be polonészt és mazurkát.
0: Régészet.
1: Egyedülálló szarmatakori település részletet és védműrendszert tártak fel a Türr István Múzeum régészei a Bács-Kiskun vármegyei Vaskút határában lévő mezőgazdasági telephelyen. A Silóknál fekvő építési területen lakóházak alapjai, egy kút és több füstölő kemence is felszínre került. Csuvár Andrássy Réka ásatás vezető régész muzeológus elmondta, Vaskút halma kiemelt jelentőségű védett régészeti lelőhelynek számít. Ez az egyetlen olyan szarmatakori halmos, kőrárkos temetkezési hely az Alföldön, amely a mai napig látható formában fennmaradt. Bár a területen már a 19. század óta kutatott többek között Rómer Flóris, Cirfusz Ferenc és Tompa Ferenc, eddig kizárólag a jómódú szarmaták sírhalmait vizsgálták. A Bajai Múzeum munkatársai legutóbb 2017-ben végeztek itt megfigyelést, akkor egy 7000 éves neolit árok került elő. Település részlet azonban most először került felszínre a halmok szomszédságában lévő mezőgazdasági telephelyen. A több mint 500 négyzetméteres területen az egykori szarmata falu szélét sikerült dokumentálni. A települést egy észak-déli irányú kettős árokrendszer védte.
0: Koncert.
2: A$AP Rocky októberben első koncertét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése is meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon. Ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest sportarénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 évszünet után megjelent új lemeze áll, közölte a szervező Live Nation. A Don't Be Dumb World Tour május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel a Chicagói United Centerben. A turné ezt követően olyan városokat érint, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut Brüsszelbe, Londonba, Milánóba, Münchenbe, Stockholmba, Hamburgba, Berlinbe, Párizsba, az új állomások közé most bekerült Prága, Budapest, Zágráb és Belgrád. A turné pedig Athénban zárul. A 37 éves rapper, a szintén világsztár Rihanna férje 2011-es berobbanása óta a zeneipar meghatározó alakjává vált. Dalai eddig összesen több mint 25,7 milliárd streamet értek el világszerte, videóklipjei közel 9 milliárd megtekintést gyűjtöttek a YouTube-on.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. a Balaton nyári programjai között egyre nagyobb szerepet kapnak a szabadtéri színházi esték is. Egy előadás a vízpart közelében egészen más élményt jelent, mint egy hagyományos kőszínházi este. A naplemente, a balzsamos levegő és a szabadtéri helyszínek atmoszférája a darabok hangulatát is formálja. Szabadtéri előadások Siófokon. A déli part kulturális életének egyik fontos helyszíne a Kálmán Imre Művelődési Központ, amely egész évben szervez programokat, nyáron pedig szabadtéri előadásokkal és vendégprodukciókkal is készül. A siófoki estékhez régóta hozzátartoznak a zenés darabok, koncertek és könnyebb nyári előadások, amelyek sokszor a nyaraló közönséget és a helyieket ugyanúgy megszólítják. Színház a Tihanyi apátság közelében. A tihanyi szabadtéri játékok hangulata egészen különleges balatoni környezetben várja a nézőket. A tihanyi nyári estékhez jól illenek a szabadtéri előadások. A történelmi környezet és a Balaton közelsége egyszerre teremt nyugalmat és ünnepi atmoszférát. A programban rendszerint zenés előadások, vígjátékok és ismert színészekkel érkező produkciók szerepelnek. Így, ha egy előadásról lemaradtunk a színházi évadban, könnyen lehet, hogy épp nyaralásunkon pótolhatjuk be. A balatoni nyár egyik ismert kulturális kezdeményezése a Kultkikötő, amely több településen, Alsóörsön, Balatonbogláron, Balatonföldváron és Balatonszárszón szervez színházi és zenei programokat. A különböző helyszíneknek köszönhetően a kulturális élmények nem egyetlen városhoz kapcsolódnak, és szinte végig kísérik a balatoni szezont. A program kínálatban gyerekdarabok, kortárs előadások, koncertek és ismert társulatok produkciói egyaránt megjelennek. Ez a sokszínűség jól mutatja, hogy a balatoni nyár kulturális szempontból is egyre változatosabb. Nem csak a strandolás vagy a gasztronómia miatt érdemes útra kelni, hanem az esti előadásokért is. A centrál nyár előadásai a Balaton felvidék egyik legkülönösebb hangulatú településére viszik a nyári színház világát. Szigliget esti atmoszférája önmagában is erős élmény. A vár látványa, a keskeny utcák és a balatoni panoráma különleges keretet adnak a szabadtéri programoknak. A nyári színházi esték itt sokszor lassabban, ráérősebben telnek. Egy szabadtéri előadás egyszerre lehet közösségi élmény és lassabb kikapcsolódás, ahol maga a helyszín is hozzátesz az estéhez. A tó körül pedig egyre több olyan kulturális pontot találunk, amelyek miatt érdemes a nyári naplemente után is útnak indulnunk.
3: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az 1-5-1 zenekar egy budapesti gimnáziumban megfogant szerelemgyerek. A srácok az évek alatt több stílust is próbáltak magukra aggatni, de a mai napig keresik az igazit. Ezért most legyen egyszerűen alternatív. Az bármi lehet, ahogy ők mondják. Hétköznapi témákat fogalmaznak meg, nem éppen hétköznapi módon. Néha balladák, néha industriális agymenés formájában öntik hangokba azt, ami a szívüket nyomja. Önmagukat keresik, mint mindenki más, szóval hajrá!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Motorbalesete után 18 hónapig lábadozott Woodstocki otthonában Bob Dylan. Egyik nap őrületes vihar kerekedett, amely megihlette a visszavonulás csendjében alkotó művészt. Megszületett az 1967-es folk klasszikus, az All Along the Watchtower. A bolondról és a tolvajról, akik egy őrtoronynál a kijutás lehetőségéről diskurálnak, ám a párbeszédet rejtélyes lovasok érkezése és süvítő szélvihar szakítja félbe. Egyesek a szerző bezártságérzetét, mások bibliai idézeteket, megint mások a vietnámi háborút látják bele a sorokba. Egy évvel később Jimi Hendrix pszichedelikus rock himmuszként gondolta újra a szerzeményt. 4 különböző fesztiválon is eljátszotta, különös módon éppen Woodstockban nem. 1973-ban Barbara Keith Arena Rock feldolgozást készített a műből.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
2: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 60-as évek úgynevezett vízöntő korszaka nem csak az önfeledt szabadsága, tánc és az LSD kábulatát jelentette, hanem a felesleges vietnámi katonásdit is. Milos Forman 1979-es Her című filmje remekül adaptálta a virággyerekek tiltakozását az értelmetlen halál ellen.

Robin Hood után végre egy újabb hőse van. Ő nem más, mint Liam Bailey, énekes dalszerző, akinek sorsát már korán meghatározta, hogy angol származású édesanyja egy jamaikai férfi párja lett. A zenész széles körben ismert soul, reggae és blues hatású énekstílusáról. Első albumát 2010-ben adta ki, és sikere azóta is töretlen. Folyamatosan koncertezik világszerte.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1985-ben 47 millió dollárért Michael Jackson tulajdonába került csaknem az összes Lennon-McCartney szerzemény joga. A jogokért Paul McCartney és Yoko Ono közösen is licitált. Jacko azonban jóval többet ajánlott náluk. Mindezek ellenére a popstar mindössze egyetlen Beatles feldolgozást készített, a Come Together-t. Jöjjön most mégis az eredeti.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
5: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: MacDeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Vitnyédi tervek, közzétették a kormányzati iratokat. Sűrűbben járnak a vonatok a Balatonhoz, nem egészséges a túl sok alvás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánosak a vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadó központ kialakítását tervezte a területen, amelyhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készítettek elő. Elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastruktúrális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekülttábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Jön a balatoni főszezoni menetrend. Június 20-ától sűrűbb és kiszámíthatóbb vasúti közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek a MÁV csoport szóvivőjétől, Váci Viktortól.
9: Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása, kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
8: Mond lehet egy szeletet szalámival, ezért visszahívta azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletet 240 g-os termékében nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Nem feltétlenül egészséges a túl sok alvás. Egy friss kutatás szerint nem csak a kialvatlanság, hanem a túl hosszú alvás is összefügghet a szervezet gyorsabb öregedésével. Az eredmények azt mutatják, hogy a legkedvezőbb alvásidő napi 6,5, illetve 8 óra között lehet. Bár az egyéni alvásigény eltérő, de aki 7 óra körüli alvással kipihentnek érzi magát, annak nem feltétlenül kell erőltetnie a 8 órát. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, még délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
4: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
10: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: Az ábrándozás már a véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsza. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsza.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Egyre több kárt okoznak a rolleresek a parkolókocsikban. Durva bírság vár az Adrián száguldozó magyarokra. Kiberszakembernek adta ki magát, 10 milliókat zsákmányolt.
6: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A rolleres káresetek csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák. A bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkolóautók bánják. Ez derült ki az egyik biztosító friss összesítéséből. Eszerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, aztán feldőlő rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. A mentőszolgálat adatai szerint egyébként május közepéig 1200-an sérültek meg idén elektromos rolleres balesetben. Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350 000 forintos, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, legalább 50 000 forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének, és senkire, semmire nincsenek tekintettel. A nyári főszezonban a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét. Horvátországban. 47 millió forintot emelt le egy bankszámláról egy netes csaló, felhívta a tulajdonost, kiberbiztonsági bankmunkatársnak adta ki magát. Azt mondta, gyanús pénzmozgásokra figyelt fel, ezért arra kérte áldozatát, töltsön le egy víruskeresőt. Amíg beszélgettek, kifosztotta. A rendőrök egy hónapos nyomozás után elkapták a bíróság elrendelt teletartóztatását.
5: Különleges együttállást figyelhetünk meg az égbolton kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, aztán a vékony holdsarló is csatlakozik hozzájuk, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
7: Szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére binokulára, kukkerre lesz szükség. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
6: Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet, késő estig országszerte többfelé számíthatnak erre viharos széllökésekkel, akár jégesővel. Éjszaka valamelyest csökken a felhőzet, hajnalban 9-16 fok lehet. Utána a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés következik, de szorványosan előfordulhat egy-egy zápor, akár zivatar, 26 fok jelenti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint kedden is nagyjából ez következik 24-29 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
8: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
9: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Vince Zsófia, futóedző, sporttáplálkozási tanácsadó és az ország egyik legeredményesebb terepfutója, akit köszöntök, szia!
10: Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
9: És azt számoltam, hogy nem is néhány hete, két hete volt, ugye? Ez az óriás verseny, ez a 84 kilométer, aminek tulajdonképpen a női mezőnyében te voltál a győztes, és az egész mezőnyben meg az ötödik helyezett, szinte végig.
10: Így van, és még hagyd tegyek hozzá annyit, hogy itt nem is csak a kilométer számít, hanem azt, hogy milyen magasságot teszünk meg, ugyanis ebben 3000 méter szintkülönbség van, ez ugye a Pilisnek a különböző hegyeit, dombjait öleli föl, szóval, hogy itt egy picit azért erre is figyelni kell, nem csak a távra.
9: Picit, igen, hát egy picit gondolom, szóval nagyon. Azt mondanám neked, hogy onnan, ahol én ülök, innen ez szinte felfoghatatlan. Az is, hogy ezt valaki meg tudja csinálni, de ha nem haragszol, az is, hogy miért. Tehát, hogy mi az, ami miatt egy ember erre trenírozza magát, gondolom nagyon hosszan.
10: Hát én azért elég régóta versenyzem, és elég sok mindent kipróbáltam.
9: Igen, tudom.
10: Úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon fontos az egy idő után, hogy az ember megtalálja azt a távot, vagy azt a futásban azt, amit ő a legjobban kedvel. Annyi fajtája van a futásnak, tehát ez itt mondjuk a terepfutás, de ugye van aszfaltfutás, félmaraton, 10 kilométer, 5 kilométer, aszfaltos ultrafutás, 200 kilométeres, tehát sorolhatnám. És nagyon-nagyon sok mindent kipróbáltam, mire rájöttem, hogy én egy ilyen 50 és 80 kilométer körüli terep az, ami nekem úgy a legjobban fekszik, úgy érzem a legeredményesebbnek magamat, és valahogy azt élvezem a legjobban, mert ez már egy mentális kihívás, és ugye minél hosszabb egy ilyen futóverseny, annál nagyobb ez a mentális oldala, hiszen rengeteg órán át kell neked egy bizonyos intenzitást és egy bizonyos szintet tartanod.
9: Hát igen, erre mondom, hogy ez innen elképzelhetetlen, de nem akarok itt ezen nagyon hülledezni, mert tudom, hogy nagyon népszerű sport a futás, tehát tömegsport szintjén is, és egyébként nagyobb kihívások szintjén is, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó. És számtalan ember számolt már be nekem arról, hogy hogyan indult a sétálásból, a fokozatossággal, és hogy tulajdonképpen eljut valami olyan tudatszintre a futás közben, ami nyilván a kihívás megvan benne, de hogy valami olyan örömet okoz, hogy elképesztő. Úgyhogy azért mondom, nem akarom ezt itt úgy dimenzionálni, hogy biztos képtelenség, hiszen pont a te életed abszolút mutatja, hogy meg lehet ezt csinálni. Én amit látok a szakmai önéletrajzodból, hiszen te ezt hozzáférhetővé teszed, hogy tényleg nagyon lépésről lépésre. Az világos, hogy a sport gyerekkortól kezdve jelen van, de hát teljesen más területek ről, de hogy ez a futás, ezt ha jól számolom, az elmúlt 14-15 évnek a lépésről lépésre felépített, önmagad által megtapasztalt és megszeretett eredmények és újabb kihívások után lett ilyen, ahol vagy ezután tartasz itt. Menjünk vissza egy kicsit erre az egyáltalán a sport szeretetére, jó? Tehát erre a gyerekkorra, hogy mi az, amit te láttál, mi az, amit neked a sport jelentett?
10: Hát én gyerekkoromban egyáltalán nem vettem komolyan a sportot, de hozzátartozik,
9: hát hogy egészséges.
10: Igen, de hogy nekem természetes volt nap mint nap látni, amíg mondjuk apukám kimegy futni hóban, szélben, viharban mondjuk 5 kilométert, mielőtt a munkába megy. Mert én alapból egy ilyen sportoló családban nőttem föl, tehát nekünk ez nem volt egy ilyen plusz, hanem nekünk ez az életnek a természetes velejárója volt, amivel én akkor vagy egyetértettem, vagy nem, és nagyon-nagyon sokáig kerestem azt a sportot, ami közel áll hozzám. Egyébként zárójelben hagyd mondjam meg, mindenkinek azt tanácsolom, hogy találja meg azt a mozgásformát, amit ő szeret. Tehát én itt most senkit nem a futásra szeretnék rábeszélni, de azért az nagyon sok minden más sportnak a kiegészítője lehet. Szóval nagyon sok mindent kipróbáltam, és nagyon sokszor mentem neki a futásnak is, csak valahogy az úgy nem ragadt meg, hanem az csak inkább ilyen felnőtt koromban. Tehát gyerekkoromban nagyon sokat sieltem, azt azért úgy elég komoly szinten műveltem, nagyon szerettem táncolni. Egyébként azt is megjegyzem zárójelben, hogy most pár hónapja kezdtem újra táncolni, 40 év felett, és nagyon-nagyon élvezem. Szóval, hogy mindenféle mozgásformát kipróbáltam, de semmit nem vettem komolyan, és akkor felnőtt koromban nőtt be így a fejem lágya, amikor rájöttem arra, amit egész életemben végig a szemem előtt volt, hogy a sport az az életnek a része.
9: Ezért kérdeztem, mert az már nekem a tapasztalatom, hogy mindenkinek a felnőttkori elhívódásának a magja az el van ültetve a gyerekkorban, és abban biztos voltam, hogy valahogy láttad magad körül, de hát akkor ezt te így, tehát kb. Napi szinten, ahogy mondtad, és talán ezt is mondtad, hogy én ezzel egyetérthettem, vagy nem, de ez akkor is volt. És aztán utána neked is beépült. Az meg, hogy egy gyerek nem veszik komolyan, erre is azt gondolom, hogy ez a tök normális, és nagyon jó ez a keresgélés, és a sport megtalálása. Erre térjünk ki egy kicsit, mert szerintem ez olyan nagyon hangsúlyos. Ma már a sportnak úgy kellene az élet részének lennie, már csak azért is, hogy a napi üléssel, meg a napi stresszel járó felgyülemlet rossz energiát levezessük, de hogy szerintem nagyon sokan azért nem állnak neki, mert nem találják meg azt, ami igazán érdekes lehet a számukra. Szerinted hogyan lehet ezt, nem tudom, tesztelni, kipróbálni? Te mit szoktál javasolni?
10: Hát ugye annyit az én szemléletemből mondanék el, és ezt valahol hallottam, hogy nekünk tulajdonképpen a mozgás hiányzik, az állandó mozgás, tehát nem arra vagyunk ugye teremtve, hogy mi folyamatosan üljünk. És a mozgásnak egy nagyon jó megoldása vagy szelete maga a sporttevékenység, de hogy a mozgás az lehet az is, hogy mondjuk én kitakarítom a szobát, ez az alacsony intenzitású mozgás, ami szintén egyébként hozzájárul ahhoz, hogy átmozgassuk magunkat, és akkor van ez a koncentrált sporttevékenység, amikor azt mondom, hogy most van egy órám, elmegyek a fitness terembe, vagy akárhova, és akkor én azt a sok, hát nem is azt mondom, hogy ülés, de hogy azt a sok tulajdonképpen olyan állapotot, amikor mondjuk nem igazán mozgom, nem feltétlenül ülés, lehet állás is, azt így megpróbálom ellensúlyozni ezzel. Tulajdonképpen nagyon sok, és a saját életem is arról szól, hogy ezt a sok üléssel töltött időt valahogy kiegyensúlyozzam a mozgással, és hogy nekem az volt, bevallom őszintén, gyerekkorom óta, hogy kipróbáltam különböző sportokat, és akkor valamelyiknél leragadtam, valamelyiknél nem. Szóval én mindenképp ezt javaslom, hogy most már rengeteg dolog közül választhatunk. Na de miért jó a futás? Azért, mert azt egyedül, bárhol, bármikor lehet végezni. Tehát amikor én elkezdtem futni komolyabban, akkor nekem olyan munkahelyen volt, hogy mindig máskor kellett járnom, nem tudtam időben befizetni mondjuk egy aerobik vagy bármilyen tanfolyamra, mert mindig máskor értem rá. És ezt a futás volt tulajdonképpen a megoldás, hogy mindig abban a napszakban, amikor ráértem, akkor üztem.
9: És tulajdonképpen azt mondják, hogy a legköltségkímélőbb, hiszen a jó futócipő kell hozzá igazából.
10: Igen, de
9: nyilván
10: azért
9: más szinteken már
10: hát a marketing
9: más
10: szakemberek azok erre már nagyon rámentek, úgyhogy most már nagyon-nagyon sok pénzt lehet költeni a futásra is, hogyha valaki szeretne.
9: Pénzt bármire nagyon sokat lehet költeni, mert azért mindig lehet kicsit fancybb a felszerelés, meg minden is. Én hallottam már olyat, hogy valaki azt mondta, hogyha mondjuk nem tudom én egy hónapig megcsinálja x-szer a maga távját, és tudja is növelni, akkor megajándékozza magát egy, nem tudom, olyan fölsővel. És akkor így osztotta be, hogy futóvá akkor válhat, hogyha saját maga előtt bizonyítja az ő elhívódását. És nagyon jó, mert akkor az meg olyan jó, hogy akkor ebben megvannak a maguk megfelelő szerelései. Viszont a terepfutás, az, én azt gondolom, hogy azon túl, hogy a teljesítmény, meg a sport tevékenység, de valószínűleg a terep, az adhat egy csomó minden mást is.
10: Hát nagyon köszönöm, hogy ezt megkérdezted, mert itt nem csak a futásról van szó, hanem arról van szó, hogy mennyire elszakadtunk a természettől, és mennyire egy mesterséges környezetben vagyunk nap mint nap. Olyannyira elszakadtunk, hogyha belegondolunk abba, hogy már az autóban is van klíma, az otthonunkban is, és a munkahelyen, egyszerűen nem befolyásol minket nagyon sokszor, hogy milyen idő van kint, és nem tudunk ezzel az egésszel azonosulni. Maximum annyi, hogy jaj, most migrénem van, akkor esni fog az eső, vagy akármi hidegfront közel. És én úgy gondolom, hogy én, mint terepfutó, illetve a terepfutó társadalom sokkal közelebb kerül ezáltal a természethez, és sokkal érzékenyebbé válik mondjuk a klímaváltozásnak a hatására, vagy mondjuk erre az asszályos időszakra, tehát amikor 2022-ben, és egyébként most is ez várható, lesz egy asszályos nyár állítólag, mi azért ezt tényleg a bőrünkön érzékeljük, hogy milyen szárazság van, tehát ott futunk az erdőbe, ami por, és én úgy gondolom, hogy ha nem is futás formájában, de mindenkinek ajánlom azt, hogy kimenjen időnként rendszeresen, mondjuk hétvégén akár kirándulni a természetben, és kicsit közelebb kerüljön hozzá, mert ez egyébként egészség szempontból is nagyon jót tesz. Tehát testi és lelki szempontból.
9: És mentálisan, tehát azért akarok abba egy kicsikét vájkálni, mert ugye az én egyik kollégám, a Rob, szintén lefutotta ezt, sőt, hát ha jól tudom, azért ti együtt is edzettetek, vagy edzetek, és neki azért rendszeresen láttam a videóit a felkészülés alatt. Mondjuk azok pont arról szóltak, hogy minden tiszta jég volt, még ő maga is sokszor, de hogy én akkor azt éreztem, amit az ember azt hiszem, hogy vágyna, csak lakásból nem fogja soha megkapni. Nekem a képeken az jött át, hogy ez valami olyan ilyen agymosó tevékenység is lehet, azon túl, hogy beletetted a munkát, de hogy nem tevékenység, hanem hatás, inkább azt mondom, hogy lehet egy olyan mentális tisztítása, amire szintén lehet nagyon sok pénzt költeni máshol, meg úgy, hogy mások hozzanak olyan állapotba.
10: Abszolút, olyannyira, hogy nekem a futás nagyon sokszor egy meditáció, uh-huh. amit terepen azért valljuk be, hogy sokkal könnyebb, tehát nincsenek dudáló autók, nem kell a zebrán megállni.
9: Az idegrendszer pihen.
10: Abszolút, madárcsiripelés lehet hallani, és általában csönd van, de még ezek a, amikor fújja a lombokat a szél, vagy mondjuk az eső hang is kifejezetten relaxáló. Nyilván ezt egy bizonyos intenzitás alatt lehet valójában átélni, mert hogyha mondjuk a füleden is levegőt veszel, akkor nem a relaxáció jut eszedbe, tehát vannak a futásoknak, illetve az edzéseknek is fajtái, de tény, tehát az, hogy én reggelente úgy indítom a napomat, hogy kimegyek a terepre futni, akár részben, akár egészben, mert nem tudok mindig a terepen futni, ugye nekem is be kell élnem a munkába, de hogy nekem arra mentálisan is, meg szellemileg is szükségem van, és bár ugye nagyon sokan, és én is köztük vagyok, azért kezdtem el futni, mert hogy majd fogyok, meg majd jól nézek uh-huh. ki, ezek a célok alakulnak, és most már egyre inkább egyébként a mentális részén van a hangsúly, hogy én már érzem, hogy nekem erre szellemileg szükségem van, és hogy mennyit ad.
9: Tehát maga a járulékos hatás, az igazából lett egy olyan megfogalmazott cél, amit ha jól értem, jobb is nem kihagyni, mert kell a mindennapokhoz. Ezt szokták mondani, hogy függőség lesz belőle.
10: függőség lesz belőle, de egyébként nyilván ennek is van egy olyan oldala, hogy túl lehet ezt is azért vinni. Tehát ahogy a futásban is felkészülünk, akár egy 84 kilométeres távra, mindig hozzá szoktam tenni, hogy nagyon jó, hogyha valaki követ egy edzéstervet, de a pihenőnapok az edzésterv részei, és nem szabad szem elől téveszteni a regenerációnak a fontosságát.
9: Igen, most belenéztem a te oldaladba, ahol te most kifejezetten megosztod azt, hogy pihensz, bár mondjuk ezen elgondolkodtam, hogy a pihenés mit lehet, hogy csak 30 kilométert futsz, mert szóval nem tudom, ezt majd te elmondod, de hogy most nagyon élvezed is ezt, annyira, hogy lehet, hogy egy picit ki is tolod, és hogy fontos ez, a pihenés, a regenerálódás, aztán gondolom az újrakezdés. Na, nálad mit jelent?
10: Hát azért azt is fontos elmondani, hogy ez nem csak a futásban van így, hanem általában, amikor adunk magunknak egy stresszbehatást, vagy lefárasztjuk magunkat egy futás által, akkor a fejlődés az akkor történik meg, amikor ezt kipihenjük, és akkor fogunk hozzá adaptálódni ahhoz a terheléshez. Tehát ezért nagyon fontos a pihenés, mert a fejlődés akkor fog létrejönni.
9: Tudod, mi jut eszembe? Ez olyan, mint amikor szellemileg valamivel megtöltjük az agyunkat, és rengeteget beleteszünk, és tulajdonképpen, hogyha aludtunk, meg két napig nem veszük elő, akkor épül be. Olyan, mint hogyha ez egy ilyen párhuzam lenne.
10: Ez abszolút így van, és nagyon jó, hogy az alvást megemlítetted, mert az alvás nem az egyik, a legjobb regenerációs eszköz, tehát nem csak szellemileg, hanem testileg is.
9: Igen, ezt mindig mondják, hogy ez, ha ez felborul, akkor ugye ezzel rögtön felborul az egész test működése. És képzeld el, hogy én olyat is hallottam, hogyha az alvás felborul tök már akármi miatt, stressz miatt, életmód miatt, akkor a futás lehet az, ami helyre billentheti. Tehát, hogyha az ember elkezd kocogni, szóval én hallottam már ilyen javaslatot, a séta, ami aztán menjen át kocogásba, esetleg futásba, és az segíthet. Tehát, hogy oda-visszahat, ezt akarom ezzel csak mondani.
10: Igen, tehát a futás nagyon jó szerepet tud játszani az alvásrendezésbe. Ha még egy picit ebbe belemehetünk, akkor csak annyit mondanék, hogy érdemes ilyenkor a futást, vagy az ilyen magas intenzitású edzést a nap első felére időzíteni, hogy utána rá tudjunk hangolódni az alvásra este. Tehát mondjuk, hogyha én elmegyek este 8-kor futni, akkor lehet, hogy az alvásom nem fog rendeződni, mert mondjuk kitolódik, mert nehezebben alszom el. Tehát igen, a futás tud segíteni, csak fontos az időzítés.
9: Na igen, ez meg, én mindig azt hittem, hogy ez egyéni, abból a szempontból, hogy ki mikor bírja a terhelést, hogy ez van ugye a bagoly típus, aki este tud mindent jobban csinálni, és van, aki pedig reggel, a baglyok meg reggel képtelnek bármire is. Én azt hittem, hogy ez nagyon függ az egyéni, nem tudom, karaktertől.
10: Egyébként van egy genetikai meghatározása ennek, tehát ezt meg lehet nézni, hogy valaki bagoly típus, melyik a másik pacsirta típus, és van
9: én
10: egy ilyen belenc.
9: Én nagyon szentszerűkkel kerültem, mert nem emlékeztem, de pacsirta.
10: És van egy olyan, és állítólag én ez vagyok, mert én ezt megnézettem, aki mind a kettőhöz tud igazodni. Tehát mondjuk, hogyha 3 héten keresztül korán kelek, akkor én nagyon jó pacsirta típus vagyok. Ezt én egyszer eljátszottam, és azóta korán kelő lettem, és már nem is szeretném ezt megváltoztatni. Csak annyit mondok, hogy igazából ezt ki kell számolni, mert hogyha valaki este 8-kor megy futni, mert akkor érzi jól magát, és mondjuk 11-kor alszik, nincs ezzel semmi probléma, ezt is lehet csinálni, hogyha utána fel tud kelni mondjuk 7 vagy 8 után, és megvan a 8 órája az alvás szinten. Itt igazából ez egy time management is valójában ez az egész.
9: Hát igen, és hogyha jól látom, akkor te sok mindent figyelembe veszel. Mert hogy látom, hogy ugye az étkezés, ugye labor eredmények, tehát nagyon fontos, hogy ki hogy van összerakva, és hát ez a mentális része is bizonyosan fontos ahhoz, hogy valakivel te edzett kapcsolatba kerülj, hiszen nyilván ott vannak célok, amiket meg kell határozni, és neked kell látnod azt, hogy ő mire lesz képes, mert gondolnám, ha valaki beleveti magát, és nem tudja a saját határait, akkor abból gyors kiégés, vagy gyors kudarc élmény lesz.
10: Hát nagyon fontos az, hogy valaki tisztában legyen a saját határaival, de ez nagyon sokszor csak közben derül ki, ahogy mondjuk elkezdjük a terhelést, és a célokat is utólag lehet igazítani. Tehát volt már olyan, hogy megkerestek egy céllal, de ez időközben változott, mert hogy valahogy úgy alakultak az edzések, hogy kirajzolódott az, hogy tulajdonképpen neki inkább ez a fajta futás okoz örömet, ő inkább ilyen versenyekre szeretne felkészülni, de az biztos, és ezt jól mondtad, hogy nagyon fontos, és én próbálom átadni azt, hogy legyen egy egészséges viszony a sporttal.
9: Igen, na ez egy nagyon fontos dolog, hogy az adaptív legyen ugye az életben, illetve megtaláljuk a helyét. Képzeld el, hogy egyszer azt hallottam egy futótól, és ezt most kérdezem, hogy te mit gondolsz erről, hogy lehet, hogy az egy működő dolog, hogy mint te minden más tennivalót beírunk a naptárba. Egy edzést. Tehát, hogy a tennivalóink közé. Hogyha egy menedzser szemlélettel nézzük. Egész egyszerűen beírjuk, hogy hétfőn és szerdán és nem tudom én pénteken 6-tól 7-ig futás. És akkor így kevésbé van az, hogy ma sem volt időm. Most se csináltam meg. Jó, ez most nem érdekes, mert meg közben már idő van és más dolgom van, hanem hogyha megpróbáljuk így beilleszteni, akkor a tudatunk is elfogadja, mint egy teendőt.
10: Hát képzeld el, hogy én abszolút így tervezek.
9: Tényleg?
10: Képzeld el, hogy én konkrétan van egy ilyen naptár, ami igazából egy ilyen sportnaptárszerű, de hát bármire lehet használni. Tehát amikor én az edzésterveket tervezem a futóimnak, akkor egy ilyen naptárba látják, kinyitják az alkalmazást, és látják, hogy ma ez az edzésterv. De nem csak a futóimnak, hanem nekem saját magamnak ugyanígy tervezem ezt az egészet. Most egyébként pihenő időszakban vagyok, úgyhogy válaszolva a kettővel ezelőtti kérdésedre, üres a naptáram, akkor futok, amikor szeretnék, az a lényeg, hogy pihent legyek, de az év maradék heteiben és napjaiban nekem pontosan megvan tervezve, hogy kb. Mikor mennyit futok, és így nekem is sokkal könnyebb a tervezés egyébként.
9: De minden nap futsz? Tehát a futóidőben is? Nem. Tehát te tudsz úgy élni a pihenőidő alatt, hogy nem.
10: Igen, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, tehát hogyha valaki minden nap fut és nem tudja elengedni, ott érdemes mögé nézni ezeknek a dolgoknak, hogy ez miért van.
9: Igen, hogy minek a mi van ide beszublimálva, igen, ez egy másik dolog. Na jó, most jön az, hogy zene és feles információk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Ki fogunk térni arra, hogy hogyan is épül fel nálad egy edzés, és kimondjuk jobban ezeket a különböző komponenseket, amikkel te foglalkozol, mert azt tudni kell, hogy a hatékonyság, meg gondolom a figyelem miatt kis létszámmal edzel, ami nekem azért nagyon szimpatikus, mert a legnagyobb problémám per pillanat az életben az, hogy azt érzem, hogy nincs elég idő egymásra. És én ha ezt megérzem bármibe, akkor én abból kifordulok, mert nekem rosszul esik az, hogy nem érdekes az, ami számomra fontos, és egy edzőnél azt gondolom külön fontos, hogy figyeljem. Szóval, hogy ezt kibontjuk, vendégem Vince Zsófia, futóedző, sporttáplálkozási tanácsadó, és az ország egyik legeredményesebb terepfutója, zenefeles infók után jövünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
8: Sziasztok! Kerekes József vagyok, én is a Rádió Cafét hallgatom.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Vince Zsófia, futóedző, sporttáplálkozási tanácsadó, és az ország egyik legeredményesebb terepfutója. Ugye mondhatom, hogy a kb. Két héttel ezelőtti 84 kilométeres távot, aminek a pontos neve Szent László Trail.
2: Így van.
1: Annak a női mezőnyét megnyerted, és egyébként pedig abszolút ötödik voltál a teljes mezőnyben. És most rá fogunk térni a te edzői tevékenységedre. Beszélgettünk sokat a futásról, a futásnak a különböző fajtáiról, a minőségéről, mit okoz ez testileg, lelkileg, hogyan lehet magát az embernek rákondicionálni, és így tovább. És akkor van az, hogy te foglalkozol olyanokkal, akik egyszer csak azt mondják, hogy jó, elkezdenék futni. Gondolom, hogy itt azért különbözőek, eleve már a belépési pontnál különbözőek az emberek személyiségüket, céljukat, testalkatukat, sportmúltjukat tekintve. Hol van ebben, vagy milyen keretezés van nálad, úgy leginkább lehet, hogy jó, ha ezt kérdezem, meg hogy ugye alapvetően kevés emberrel, kis létszámmal dolgozol.
2: Így van, ez azért is van többek között, hogy a minőség rovására ugye ne menjen a mennyiség, tehát nagyon fontos, hogy megfelelő időt és energiát allokáljak egy-egy futóra, tehát ez tényleg egy személyes és tényleg egy közös munka, tulajdonképpen ezt mondhatjuk, hogy közös munka, és el is mondom, hogy miért, mert itt nem csak arról van szó, hogy én azt mondom, hogy ezt és ezt fust, ezt és ezt csináld, hanem legalább olyan fontos a visszajelzés a futótól, hogy ő hogy éri meg, rá milyen behatás egy-egy edzés, mennyire fáradt el benne, mert onnan tudom, hogy mondjuk a következő hetet, vagy a következő időszakot hogyan tudom tervezni neki, mekkora terhelést adhatok neki, és még valamit hagy mondjak el, amit nagyon sokszor úgy érzem, hogy kihagynak, hogy itt ugye a futással valamilyen szinten, valamilyen stresszbehatást adunk az embereknek, de hát mi azért amatőr futók vagyunk. Nekünk az élet számos területén ugye helyt kell állnunk, család, gyerekek, házi munka, akkor az irodába, vagy a munkahelyre való bejárás, és emellett futunk, és emellett készülünk fel versenyekre, tehát nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy az élet egyéb területén milyen stresszbehatások, vagy milyen élethelyzetekben kell a futónak megállni a helyét, és akkor ezt az egészet összegyúrva lehet a megfelelő, és itt már bejön az, hogy személyre szabott edzéstervet nyújtani, és hogy dolgozom. Ugye mondtuk azt, hogy a futáshoz csak futócipő kell, nálam még egy valami kell, egy sportóra és pulzuspánt, vagy valamilyen olyan eszköz, ami a pulzust precízen tudja mérni, mert én pulzuskontrollal írom az edzéseket, ami egyébként egy nagyon jó dolog, és ebben is személyre szabott, hiszen maga a pulzusunk reagál arra, hogy mi milyen behatást rakunk rá. Például, hogyha elkezdünk futni, akkor látjuk rögtön, hogy akkor ez milyen pulzus, mekkora a terhelés, és mi ezt tudjuk szabályozni. És az egész edzés arról szól, hogy mi hogyan kontrolláljuk ezt az egészet, és az egész egy olyan kontrollált felkészülési tudatos folyamat, aminek az eredménye mondjuk lehet akár egy ultrára való felkészülés, vagy valakinek élete első szigetköre, tehát hogy ezt nem is kell így behatárolni, hogy mi a cél, mert nem mindig az a cél, hogy valaki egy versenyen szerepeljen, számos egyéb cél is lehet.
1: Tapasztalsz-e olyat, hogy bárki úgy keres meg, hogy lehet, hogy nincs meg az ő szilárd elhívódása és meggyőződése, hanem inkább jobban hisz abba, hogy majd te, mint edző, rá tudod erre venni. Egyébként most burkoltam magamat, írtam le.
2: Ez nagyon-nagyon jó, mert egyrészt azt szoktam mondani, hogy én nem vagyok az a nagyon jó motiváló edző, tehát hogy kell, hogy legyen egy belső motiváció, mert én nem szeretném azt érezni, hogy én valakit rábeszélek valamire, amit ő nem is biztos, hogy szeretne. De nagyon érdemes egy esélyt adni, mert sokszor derül ki az, hogy a futónak azért volt kudarca, mert fogalma se volt, hogy hogy álljon neki.
1: Abszolút.
2: És És a futás is nagyon érdekes, mert a futás is egy olyan sport, hogy nagyon sokaknak meg kell tanulni ezt úgy űzni, hogy ők ezt az egészet élvezzék is. De ahhoz meg kell találni a saját tempójukat, a saját intenzitásukat, hogy mondjuk ne fulladjanak ki az első 5 percben, és lehet, előfordulhat, hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk ez nem végig egy futó mozgás, hanem mondjuk a gyaloglás és a futás váltakozásával kezdünk, és akkor egy idő után az már egy sikerélmény, hogyha elérünk oda, hogy mondjuk végigfut egy bizonyos szakaszt. Nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy valaki elér egy ilyet, és azt mondja, hogy na jó, hát akkor ennyit erről, akkor még sincs kedvem futni, meg nem szeretek.
1: Igen, ez is egy fontos kérdés, hogyha azt mondom, hogy próbáld meg összefoglalni, hogy többnyire milyen cél meghatározása jönnek, és aztán ez hogy változik. Tehát mi az elsődleges? Fogyás?
2: Nem, az elsődleges versenyzés, és nagyon örülök, hogy ezt megkérdezed, mert akkor itt és most szeretném mindenkinek elmondani, mert nagyon sok olyan e-mailt kapok, hogy mivel én egy eredményes terepfutó vagyok, ő félve keres meg engem, mert hogy ő nem versenyezni szeretne, vagy hogy nem biztos, hogy elmer indulni egy versenyen, vagy hogy ő még nem tartott, mert hogy ő még most kezden el futni, és szeretném elmondani, hogy egy futóedzőnek kutya kötelessége ismerni azt, és tudni azt, hogy hogy kell elkezdeni mondjuk egy kezdő futóval foglalkozni. Tehát azért, mert én egy másik szinten vagyok, én egy futóedző vagyok, nekem ezt tudnom kell, és nagyon szeretek egyébként kezdőbbekkel is foglalkozni, és nagyon-nagyon szem előtt tartom azt a múltamat, amikor én mondjuk még kezdőbb futó voltam, és nekem konkrétan emlékeim vannak arról, hogy milyen volt az első ilyen-olyan mérföldkő, mondjuk az első 10 kilométerem, vagy amikor mondjuk nem álltam meg egy 5 kilométeres normafa körön, mert hogy ezekből aztán lehet később táplálkozni.
1: Ha már táplálkozás, akkor annak a másik, tehát a másik jelentése, hogy mennyire függ össze az eredményesség, és most itt én abszolút az amatőr és a tömegsport és akár a kezdő szintről beszélek a táplálkozással, hogy előfordulhat-e, hogy egyszerre kell a kettőt változtatni, akár lépésről lépésre, vagy később hozzáadható ez, és akkor itt most azt az elvet ragadom meg, hogy azt mondják, hogy ahhoz, hogy változtatni tudj, ahhoz türelmesen, kis lépésbe és mindig valamit hozzáadva kell elindulni.
2: Igen, tehát itt a lépésről lépésre elv az hatványozottan, illetve fokozottan jelentőségteljes, mert az, hogyha mondjuk valaki elkezd futni, vagy valaki elkezd egy versenyre felkészülni, és ahogy ezt már korábban mondtam, itt például a time management is nagyon szükséges, és hogyha egyszer egy nagyot lép az ember, az lehet, hogy amúgy nem fenntartható a hétköznapokban. Tehát minden, amit beépítünk, azt hosszú távon fenntarthatóan kell végezni, és nagyon fontos az is, hogy azért mi örömünket leljük a futásban már a kezdetektől, vagy az edzésben, különben nem fogunk legközelebb elmenni, tehát már rövid távon is kellenek sikerélmények. És hogyha most a táplálkozásra kitérünk, akkor inkább arra helyezném a súlyt, hogy ugye itt én például most egy ultra távú versenyen vettem részt. Tehát egy bizonyos hosszúság fölött elengedhetetlen az, hogy valamilyen szinten az energiát visszapótoljam, amikor én futok, hiszen azért a futás az egy intenzív mozgásforma, rengeteg kalóriát és rengeteg szénhidrátot. Tehát ez egy szénhidrát domináns sport, szénhidrátot égetünk, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy mennyit izzadunk, főleg egy ilyen 20 plusz fokos időjárásban, amilyen egyébként a verseny is volt, vagy amilyen időszak most következik. Tehát tehát hogyha én azt szeretném, hogy az érzéseim jók maradjanak, és a teljesítményem is egy ilyen stabil szinten maradjon, akkor nagyon fontos az, hogy megfelelően hidratált legyek, és hogyha hosszabbat futok, akkor még ez a hidratáltság talán nem is elég, hanem az, hogy valamilyen szinten be tudjak vinni energiát, és ez sokszor, és ez az elején nekem nagyon furcsa

0: stáv, eközben hogyan lehet enni és inni? Hogy tudnád azt átmagyarázni szintén halandóknak, hogy ez hogy működik, hogy akkor hol vannak az energiák, hogyan lassítani kell, meg lehet állni, utána hogy újrakezdeni, szóval, hogy hol vannak itt azok a pontok, ahol muszáj valahogy csekkolni a szervezetet, de mégis azt nem szabad megengedni, hogy kies a ritmusba, mert tudom, hogy vannak ilyen elvérzési pontok is.
1: Ez egy nagyon nagy téma, amit én imádok és imádok vele foglalkozni. Megpróbálom ezt úgy dióhéjban átadni azoknak, akik egyébként nem futók és nem nagyon ismerik az ultrafutást, tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy én, amikor egy ilyen versenyen indulok, vagy akár akinek segítek futóim, készítünk egy úgynevezett frissítési tervet. Mi frissítésnek hívjuk azt, hogy nem csak azt, hogy eszünk-iszunk, hanem arra is nagy figyelmet kell ilyenkor fordítani, hogy a testet hűtsük, és önmagában mondjuk egy ilyen hideg ital elfogyasztásával ez már sikerül, és akkor még a fejet is lehet locsolni, stb. Vannak itt tippek. Tehát a frissítési tervben én, amikor ezt elkészítem magamnak, órára lebontva megtervezem, hogy mennyi folyadékot, mennyi sót és mennyi szénhidrátot viszek be, és akkor még vannak ilyen finomságok, hogy koffein, de ezekben most nem kell belemenni. Tehát órára lebontva megvan, hogy miből, milyen formában, ez egy stabil terv, és természetesen, mint olyan, az élet aztán mindig felül tudja írni, és akkor ettől a tervtől el lehet térni, de hogy van egy ilyen terv, hogy tudom megvalósítani azt, hogy végig megfelelő energiaellátottsággal és megfelelő erővel tudok futni. Nálam, én nekem könnyű dolgom van, mert hogy most már vannak olyan szénhidrátos porok, amiket összekeversz vízzel, és tulajdonképpen nem kell rágnod, elég csak innod, és akkor néha egy-egy frissítő ponton azért lehet ezt-azt enni, amit a frissítőpont tartalmaz, tehát vannak ott szilárd ételek is. Én bevallom őszintén, hogy nem nagyon szeretek megállni ilyenkor, főleg amikor úgy érzem, hogy most egy jó lendületes futásban vagyok, flowban, akkor én megpróbálok nem megállni, de vannak olyan versenyek, ahol mondjuk azért elengedhetetlen az, hogy valami szilárdat is egyek, és akkor egy picit, és azt is megpróbálom, akkor átváltok sétálásba, tehát nem állok meg, meg nem ülök le, meg nem késsel villával, de hogy megpróbálok minél kevesebb időt a frissítőponton tölteni, és akkor talán átváltok gyaloglásba, és akkor úgy könnyebben sikerül ez.
0: Számít neked a helyezés, vagy igazából neked a magad teljesítménye és annak a fokozása a felkészülés alatt számít, és épp azt adta ki az élet, hogy te nyerted?
1: Én általában időtávbeli célokat szoktam magam elé tűzni, ugyanis az, hogy én hanyadik vagyok, az a mezőnytől függ, és azt én nem tudom befolyásolni. Igen. És ez nagyon fontos, és ezt szoktam mondani a futóimnak is, nem érdemes nagyon helyezésbeli célokat magad elé tűzni, kivéve, hogyha már ismered a mezőnyt, és el tudod magad helyezni, mert hogyha mondjuk futsz egy jót, de te mondjuk hatodik vagy, akkor attól még igenis büszke lehetsz magadra, és akkor attól még te egy nagyon jó teljesítmény nyújtottál.
0: Hát hogy nem, bárki, aki egyáltalán ezen részt vesz, tehát persze, én persze, azt mondom, persze. Hogy ez innen indul.
1: Vagy hogyha mondjuk futsz egy nem annyira jót, mert végig sétáltad, de egyszerűen nincs olyan ember a mezőnybe, akivel te egyáltalán össze tudod magad hasonlítani, akkor mondhatod azt, hogy nagyon ügyes voltál, de hogy itt és itt lehetne még rajta javítani. És hogyha valaki egy időbeli célt tűz maga elé, akkor magával versenyzik. Tehát tulajdonképpen a legtöbb futó szerintem magával versenyzik, és nekem ez abszolút így volt, mert ez volt az első alkalom, hogy ezen a távon indultam, és az a jó, hogy ha valaki először indul egy távon, akkor tulajdonképpen nincsenek elvárásai magával szemben, hiszen még azt nem futotta le, nem tudja, hogy mire képes. Nekem ez most egy ilyen pozitív csalódás volt magamban. Amúgy is sejtettem, hogy ez talán esetleg jól sikerülhet, de bevallom őszintén, hogy nem tudtam, hogy ez 10 órán belül sikerülni fog, úgyhogy nekem ez egy pozitív meglepetés. És az, hogy első lettem, az pedig habatortán.
0: Hát mindenesetre nagyon gratulálok hozzá, és élvezd a pihenőidődet. Én azt láttam, hogy egyelőre még nincsen új cél, de az is lehet, hogy még csak nem osztottad meg, úgyhogy kérdezem, hogyha van olyan, amit megosztanál, mond, de ha most az van, hogy pihenés, akkor ezt élvezd.
1: pihenés van, de már a pihenésnek abban a fázisában vagyok, hogy elkezdtem agyalni azon, hogy milyen versenyen indulnék az őszi szezonban, de még semmi konkrét nincs.

0: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem
1: köszönöm szépen.
0: Sokan követik, hogy mit csinálsz, és biztos vagyok benne, hogy még találkozunk. Sok sikert kívánok.
1: Köszönöm.
0: Vince Zsófia futóedző, sporttáplálkozási tanácsadó, egyébként pedig terepfutó. Ahogy mondtuk, az legeredményesebb terepfutó volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Egyre több kárt okoznak a rolleresek a parkolókocsikban, durva bírság vár az Adrián száguldozó magyarokra, kiberszakembernek adta ki magát, 10 milliókat zsákmányolt.
2: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A rolleres káresetek csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák. A bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkolóautók bánják. Ez derült ki az egyik biztosító friss összesítéséből. Eszerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, aztán feldőlő rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. A mentőszolgálat adatai szerint egyébként május közepéig 1200-an sérültek meg idén elektromos rolleres balesetben. Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350 000 forintos, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, legalább 50 000 forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének, és senkire, semmire nincsenek tekintettel. A nyári főszezonban a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét Horvátországban. 47 millió forintot emelt le egy bankszámláról egy netes csaló, felhívta a tulajdonost, kiberbiztonsági bank munkatársnak adta ki magát, azt mondta, gyanús pénzmozgásokra figyelt fel, ezért arra kérte áldozatát, töltsön le egy víruskeresőt. Amíg beszélgettek, kifosztotta. A rendőrök egy hónapos nyomozás után elkapták a bíróság elrendelt teletartóztatását.
1: Különleges együttállást figyelhetünk meg az égbolton kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, aztán a vékony holdsarló is csatlakozik hozzájuk, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: Szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére binokulára, kukkerre lesz szükség. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
1: Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet, késő estig országszerte többfelé számíthatnak erre viharos széllökésekkel, akár jégesővel. Éjszaka valamelyest csökken a felhőzet, hajnalban 9-16 fok lehet. Utána a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés következik, de szorványosan előfordulhat egy-egy zápor, akár zivatar. 26 fok jelenti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint kedden is nagyjából ez következik 24-29 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Élmény. életre szóló. Könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Olá Andrea beszélgetős műsora kedden 14 órától a Rádiókafén. Most kiderül, mi tárul el rólunk az, amit olvasni szerettünk.
4: Olá Andrea vagyok, ez itt az Életre szóló könyvek, és különleges vendéget hívtam mára. Ő Kecskés Karina, színésznő, meseterapeuta, mesemondó, aki kifogyhatatlan az ötletekből, érzékenyítő, segítő előadásaival, programjaival, az életünk olyan momentumait állítja a figyelem középpontjába, amelyekről gyakran megfeledkezünk. Könyvek köré épül ez a mai beszélgetés is, hiszen ilyen ennek a műsornak a természete, és Karinától is kértem előzetesen egy listát az élete meghatározó olvasmányélményeiről, de, ahogyan majd halljátok, óriási utat járunk be ebben az interjúban. Azzal indulunk, meg volt Karina legutóbbi előadása, produkciója, aminek könyv adta az alapját.
5: Minden munkámnak könyv az alapja. Most készülök egy Adriai vitorlázásra augusztusban, ami egy irodalmi vitorlázás lesz, tehát egy olyan beszélgetős élmény 4 nap hajón töltött éjszakákkal, ami tematikusan végig van vezetve csodálatos bölcs költőkkel, írókkal. Tehát ennek például könyv az alapja ennek a munkámnak, de van egy iskola program előadásunk, a Lélekmadár, aminek Sunit írta a történetét, és ezt visszük mindenhova az országon belül, mély szegény településekre, most Erdélybe voltunk turnézni múlt héten, de visszük óvónőkhöz, tehát felnőttekhez is, és gyerekekhez is, ez a lélekkel kapcsolja össze a nézőket, saját érzéseikkel próbálja a gyerekeket megismertetni, amire én azt gondolom, hogy manapság nagyon nagy igény van.
4: Erre a könyvre hogyan találtál rá egyébként? Nem ismertem ezt, és most utána néztem, de muszáj lenne elolvasnom, azt hiszem.
5: Mindenképpen olvasd el, sőt, nézd meg az előadásunkat, gyere el. Karsai Veronika, ő egy pantomi művész, ő általa találkoztam ezzel a művel, mert én vagyok a szöveg, és ő pedig a mozgás, és akkor ez egy ilyen nagyon, nagyon csodálatos közös utazás ez az előadás a lélek mélységeibe. Ez a könyv ez azt meséli el, hogy minden ember szívében ott van egy lélekmadár, és hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy kapcsolódjunk ezzel a lélekmadárral, hogy meghalljuk, amikor szól hozzánk, mert mindig rólunk mesél, ugyanis a lélekmadárnak végtelen sok fiókja van, és a fiókjai tele vannak érzésekkel. És van, amikor mi húzzuk ki ezeket a fiókokat, és akkor tudatosan tudjuk, hogy most milyen érzés önti el a testünket, de előfordul olyan is, hogy a lélekmadarunk az önálló életre kell, és kihúzogatja azokat a fiókokat, amikkel mi egyáltalán nem számolunk. Tehát, hogy úgy leszünk dühösek, amikor nem szeretnénk, vagy éppen féltékenyek leszünk, vagy éppen fellobban bennünk a harag, és hogy ezekben a helyzetekben így mit lehet csinálni, vagy egy ilyen önreflektív módon, hogy mi a színpadon ezt megjelenítjük, a lélekmadarat is, és a benne lévő érzéseket is, ezzel a nézők találkoznak a saját maguk megélt érzéseivel. Tehát ahogy a művészet az embereket szembesíti a láthatón túli dolgokkal, érzésekkel, érzetekkel.
4: De szépen. És hogyha visszatérünk ehhez a hajóúthoz, ez egy olyan társas út, vagy mi?
5: Igen, ez egy program, amire lehet jelentkezni. Tehát, hogyha most éppen valaki kedvet kapott ehhez, hogy eljöjjön, és nézze, hogy a föld és az ég összeér, és szereti, hogyha a bőrén érzi a tenger hűs vizét, vagy a szellő simogatását, szereti, hogyha ringatózik egy hajón, és eközben olyan szövegeket hall, ami még kitágítja a lelkét, és összeérinti a végtelennel, akkor kapcsolódjon hozzánk.
4: Láttam a listádban, írtad az Odüsszeiát, és írtad a Jónás könyvét ehhez az úthoz. Tehát ilyen típusú irodalmi szövegekre kell gondolni? Mert ez varázslatos lehet, hogy ott vagyunk, és mondjuk az Odüsszeusz útjából egy-egy momentum fölvillan.
5: Igen, Tatiosz is lesz, Shakespeare is, lesz Márai Sándor is. Most ezt nem mondom el, hogy miért és milyen sorrendben, de hogy ennek van egy íve, valamint mivel én mesékkel is foglalkozom, most már évek óta, és nem csak gyerekeknek mesélek, hanem felnőtteknek is, és családoknak is, ezért a mesei szimbolikus képeket is elhozom magammal a hajóra, tehát ott lesznek velünk nem csak ezek a hatalmas, nagy tudású filozófusok és bölcsek, hanem az ősi arhaikus kulcs képei is, amik szimbólumok által szólítanak meg, mert minden szimbólum egy érzet, érzésekkel telített kép, ami a tudattalamba nyúlik vissza, tehát ott vannak a gyökerei, és maga a tenger is, ez egy ősszimbólum, nagyon sok jelentéssel bíró, nem csak a születés, hanem a halál, nem csak a kezdet, hanem a vég, a mélység és a magasság, az életünknek a hullámzása, a folyamatos változása, tehát hogy ezer millió ilyen szimbólum, és ki melyik benérzi otthon magát, vagy melyik, ami új számára, és akkor ezekről lesznek beszélgetések, és sokféle játék is felnőtteknek.
4: Ó, ez remekül hangzik. A Shakespeare-t említetted, és ő is rajta van a listádon, a Romeo és Júlia, és amikor megláttam, akkor ezen gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy ugye egy színésznőnek Shakespeare fontos, de talán egy kislánynak is, aki először olvassa, vagy látja ezt a művet, tehát annak is fontos, hogy emlékszel, mikor találkoztál vele először, és milyen hatást váltott ki, meg hogy miért van a listádon?
5: Ez nagyon érdekes, hogy mikor találkoztam vele először. Azt hiszem, hogy amikor készültem a színművészetire, akkor biztos, hogy olvastam, de én sosem játszottam Júliát, és valahogy így ez így kimaradt az életemből.
4: De bánod?
5: Nem, azt hiszem, hogy nem bánom, de amikor láttam a Leonardo DiCaprio-nak a Róma és Júlia filmét, akkor azért ott nagyon, nagyon irigykedtem a Júliát játszó színésznőre, mert azért az egy nagyon-nagyon izgalmas feldolgozása volt ennek a történetnek, és ráadásul megmaradt a Shakespeare-i költői nyelv, tehát hogy modernizálva volt, de közben meg mégis egy arhaikus nyelven szólt hozzánk. Hát Shakespeare egy zseni volt, szerintem így kikerülhetetlennek az ő útmutatói, vagy az élethelyzetekről a gondolatai.
4: És te már akkor olvastad, amikor megtudtad, hogy színésznő akarsz lenni? Vagy amikor irodalom órán találkoztál velem?
5: Nem, azt hiszem, hogy én mindent sokkal előbb olvastam, mint ahogy mondjuk korosztályilag az agyammal meg tudtam volna érteni. Uh-huh. Én 11-12 évesen, amikor szavaló versenyekre mentem, akkor már a Latinovics Zoltánnak a verseit hallgattam Bakelit lemezen. Váci Mihály verseket mondtam 13-14 évesen. József Attila volt a kedvenc költöm 13 évesen. Kafkát olvastam a pad alatt irodalom órán, szóval, hogy mindent sokkal, szerintem, vagy nem tudom, hogy korábban-e vagy nem, de hogy engem ezek érdekeltek, az életben mindig az érdekelt, hogy mi van belül, hogy ezek az érzések, ezek hogy gomolyognak, honnan jönnek, mifelé visznek. Szerettem ezt a varázslatot, ami által a való világból el lehet menni egy nem fantázia világba, hanem egy ugyanolyan erős világba, amit mondjuk egy könyv tud adni az embernek. Egy másik birodalomba tudok átlépni. Uh-huh. És én nagyon szerettem átlépni. És színész is ezért lettem, mert nekem egy élet, az mindig azt éreztem, hogy olyan kevés az egy életem, és ezért estiről estére újabb életeket akarok megélni. És valójában a saját életem is, most így, ahogy így gondolkozom erről, nagyon sok életem lett az egy életemen belül. Nagyon sok életszakaszom van, azok nagyon radikálisan válnak el, és nagyon-nagyon mélyen megélem az életeimet, és aztán mindig belehalok egy életszakaszomba, és újjászületek. Most megint érzem azt, tehát most így 50 évesen, hogy elérkeztem megint egy újabb szakaszhoz az életemben. Hogy nagyon-nagyon szeretnék tenni még a világhoz, tehát hogy van már elég élettapasztalatom, bölcsességem, de még tett vágy is van bennem ahhoz, hogy azt a sok-sok mindent, amit idáig felhalmoztam, azt valahogy így a világ javára fordítsam. Tehát, hogy nem csak a gyerekeim javára, mert nagyon sok a három gyerekem, amit napi szinten követel a velük való, nem is követel, hanem ez igényel. Automatikusan az életem fókuszában ők állnak, de hogy szeretnék még így a nagy egészben is valamit letenni, vagy hozzátenni szépet, jót, igazat.
4: Miközben azért végül is erről szól az életed, hogy folyamatosan újabb ötleteket adsz a világnak, vagy a körülötted lévőknek, tehát hogy segítesz, építed őket, tulajdonképpen eddig is ezt csináltad, és jó, hogy 50 évesen azt gondolod, hogy van még ebben ígéret, ebben a korban.
5: Igen, olyan sok tervem van. Igen, nagyon. Meg mostanában így olyan jó dolgok találnak meg. Most például lesz egy olyan licit, amit én fogok vezetni, egy alapítvány kért föl, ez most június elején lesz, és három olyan egyesületet lehet támogatni ezen a liciten, akik nagyon nehéz női történeteket vagy közösségeket támogatnak. És például ez egy csodálatos dolog, hogy én hogy tudom reflektorfénybe tenni ezeket az egyesületeket, és hogy tudom motiválni az embereket, hogy mennyire jó dolog adni, másra odafigyelni. Meg vagyok hívva a beszélgető partnernek egy hatalmas cégnél az önkéntesség napja, hogy miért fontos önkénteskedni. És olyan fura, hogy arról kell beszélnem, ami számomra teljesen alapvetés. Hogy miért önkénteskedünk, hogy miért jó segíteni. Hát azért, mert nincs jobb dolog, mint belekukkantani más életekbe, és hogyha ott egy egészen icipicit is én tudok hozzátenni ahhoz, ami történik, akkor miért ne tenném meg? Tehát, hogy így mi más dolgom lehet? Az ember olyan sok fölösleges dologgal tölti meg az életét. Annyi embert látok halálosan unatkozni és semmit tenni. Szerintem sokkal izgalmasabb a világ ennél, mint hogy csak így a magunk is, nem tudom, egójába ücsörögjünk.
6: Mondtad a varázslat szót, és amikor én megláttam a listádat, akkor nekem ez így kicsillant. Itt van például az éjszakai cirkusz, ez a Morgenstern. És végül is a végtelen történetben is mennyi varázslat van. Szóval ez olyan, mintha neked ez egy ilyen alaphívó szó lenne.
5: Szerintem az élet az egy hatalmas nagy csoda, és van persze, amikor én sem látom ezt a rengeteg ragyogást és fényt, de mégis úgy hiszem, hogy ez egy ajándék. Most pont nemrég a legkisebb gyerekemnek családfát kellett összeállítani az iskolába, és összeírtuk a dédszülőkig visszamenőleg, mert csak addig kellett a család történetünket, hogy ki mivel foglalkozott, kit hogy hívtak. És már ettől, ahogy így ez a szerteágazó fa így valósággá vált a rajz által, így azt éreztem, hogy micsoda sok véletlen szerencsének kellett úgy adódnia, hogy én most, vagy a gyerekem, vagy bárki, vagy mindannyian, hogy most itt lehessünk ebben a világban, hogy hány ember áll mögöttünk, milyen sok küzdelem, milyen sok harc. És ez már egy, nem tudom, ez egy ajándék, az életünk egy ajándék. Hogyha ez egy varázslat, igen, akkor ez egy varázslat. Varázslat, amikor elültetjük a borsószemet tavasszal, és öntözzük, és egyszer csak ott a szemünk láttára életre kell, és szerintem sokkal egyszerűbb dolgokban van benne a csoda, mint ahol így az emberek gondolják.
6: Téged tanítottak erre a látásmódra? Vagy ez kifejlődött, vagy gyerekkorban oda bújik az ember egy ilyen világlátáshoz, vagy oda menekül, vagy pedig oda teremti? Van olyan, hogy elég találkozni egy tanítóval, most úgy mondom, azért a színész képzés során lehetnek olyan nagyok, akiktől kapsz útmutatót, szóval csak kíváncsi vagyok, hogy ez honnan van neked.
5: Igen, talán ez így egyszerre mind, amit mondasz. Én gyerekkoromban mesekazettákat és meselemezeket hallgattam, és az életem egy bizonyos pontján jött Boldizsár Ildikó, és egyszer csak így összeállt ez az egész rendszer, hogy mik is ezek a mesék, tehát mik ezek az archaikus, az álomképben gyökerező tudattalamban és az ősidőktől fogva hordozott történetek, amik egy eszenciája az emberi létezésnek, erkölcsi, morális útmutató ahhoz, hogy és fel tudjunk állni, hogy önismeretre tegyünk szert, hogy feldolgozhassuk ezt a töménytelen mennyiségű traumát, ami maga az élet. Igen, tehát amikor én mesélek a gyerekcsoportjaimban, vagy a pszichodrámán játszom a gyerekekkel, akkor én kilépek a való világból, de az a másik világ, az ugyanolyan valóságosnak élem meg a játék téren belül, a mintha térben, vagy ha a mesei teret nézzük, például a gyerekek 7-8 éves korukig nem tudják radikálisan szétválasztani a való világot és a fantázia világot. Tehát amikor játszanak a lovagokkal, a király kisasszonnyal, a babákkal, a bábokkal, a kisállatokkal, az ugyanolyan valid dolog, mint amikor én itt megfogom ezt az asztalt. És ez tényleg egy erőtér, amiben teremteni tudunk, és át tudunk írni dolgokat azáltal, hogy újra meg újra az elakadásainkat játékba fordítjuk.
6: És te az a lány voltál, aki mondjuk még 14-15 éves korában is olvasott mesét, vagy akkor már valami egészen más?
5: Akkor színműveket olvastam, és színházba kezdtem járni, és moziba, amik ugyanúgy történetek, mint ahogy a családtörténetek is történetek, mesék, ezek mind mesék. A mítoszok mind-mind történetek vesznek minket körül. Egy napunk is egy történet. Csak hogy mire fókuszálunk, mit veszünk észre belőle, és mit tanulunk belőle, hogy tudjuk a kudarcainkat, a nehézségeinket, vagy éppen az örömeinket nek látni a kiinduló mozzanatait, hogy tudjuk ezt a saját javunkra fordítani. Szerintem az egész életünk egy történet, hogy ismerjük meg önmagunkat. És olyan érdekes, mert amikor így meghaltak a szüleim, és ez a hierarchiális lánc, hogy én a gyereke vagyok az anyukámnak, vagy az apukámnak, és ezáltal így nem is tudom őt egy más nézőpontból nézni, hanem mindig egy ilyen nem tudom, egy ilyen alá-fölé rendelt kapcsolódásunk volt, és onnantól kezdve, hogy meghaltak, egyszer csak láttam őket ilyen vegytiszta módon, hogy így az anyukám mit képviselt az életében. És egyszer csak így ott állt előttem egy érzés, hogy az anyukám a világ legbüszkébb nője volt. Ő soha, de soha nem akart ráutalódni senkire. Uh-huh. Mert ő azt akarta, hogy független maradjon egész életében, és így is halt meg, egy pillanat, 5 perc alatt halt meg, még dolgozott előtte, vitte apukámnak, akit demensen elláttunk, vitte az ennivalót, és összeesett a lépcsőházban, és így az utolsó pillanatig, hogy nehogy az legyen, hogy rám terheli magát, vagy hogy nekem még plusz gondot okoz. Tehát, hogy az egész életünk egy ilyen eszencia. Az apukám, ő pedig egy életművész, tehát hogyha rátekintek, mint egy férfire, aki nem az én apukám, akkor ő egy ilyen kreatív életművész, így ez az első, ami így eszembe jut róla. Érdekes, hogy így mik vagyunk, vagy egyszer csak így hogy áll össze az életünknek egy ilyen sűrítménye, ami a személyiségjegyeink, a genetikánk, a tapasztalataink, a választásaink, a döntéseinkből egyszer csak összeállunk valamivé.
6: Most azon gondolkodom, hogy mi a különbség a történetek általában és a mesék között. A mesékben az igazságszolgáltatás, az, hogy jó a vége, az, hogy a legkisebb királyfi vagy királylány vagy szegény legény vagy szegény lány megtalálja aztán a boldogulás útját, és a közben rengeteget tanul, azért az nagy biztonságot ad az embernek. Tehát a mese az ezért fontos, vagy nekem legalábbis ezért volt fontos, mert tudtam, hogy a vége az jó lesz. A színdarabokban, történetekben, az emberi történetekben nem feltétlenül.
5: Igen, igazad van, tehát hogy megad egy keretet.
6: Igen.
5: Igen, de addig.
6: Amíg eljut oda. Uh-huh.
5: Aha. Tehát, hogy hányféle kudarc van, és az életünkben is, tehát, hogy nagyon sok ponton lehet megrekedni, és a meséknél is meg lehet. Tehát nagyon kevesen jutnak el a virágzó birodalomig, a boldog, kiteljesedett királynői vagy királyfi létig, amiben nem feltétlenül egy külső társ alatt értem ezt, hogy van egy királyfi mellettem, uh-huh. vagy egy királyfi mellett van egy királynő, hanem ez egy belső kapcsolódás, tehát az én belső női és férfi oldalam tud-e jól egyensúlyban levő módon kapcsolódni. De most így visszatérve, ez jutott eszembe erről, amit mondtál, hogy vannak a bölcs emberek által megírt történetek, tehát ami egy emberi kútfő tudását hordozza, és vannak az archaikus népi mitoszok, történetek, legendák, népmesék, amik viszont egy átszűrt életútnak a tovább hagyományozott bölcsességei. Tehát ami nem egy emberi tudást hordoz, hanem egy szakrálisat. Uh-huh. Szerintem inkább ez a különbség. De ettől még vannak zsenik, tehát az előbb beszéltünk Shakespeare-ről, vagy mondjuk szerintem Michelende, aki a Végtelen történetet, a Momót írta. Tehát, hogy vannak emberek, akiknek többlettudással rendelkeznek, és az ő történeteiket olvasva nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, vagy útmutatót kapni az élet vonatkozóan. Tehát, hogy szerintem sok könyv van, ami unaloműző, vagy éppen csak szórakoztató, és vannak olyan könyvek, nekem így egyre kevesebb időm van arra, hogy csak úgy olvassak. Tehát, amikor olvasok, akkor tudom, hogy mihez nyúlok, és miért ahhoz nyúlok, és ebben a pillanatban, ebben az élet érzésemben nekem ki, vagy miért, és mivel tud bátorítást adni, segítséget, akárhogy a hajamnál fogva, hogy tudom magam kihúzni, mert szerintem egy jó könyvben benne van az a sok sok útmutató, és szerintem a művészetnek ez az egyik legfontosabb dolga, hogy ne csak tükröt tartson az életünkhöz, hanem megmutassa, hogy lehet megoldani egy nehézséget. és hogy lehet jól lenni az életünkben. Mert az, hogy nehéz, azt mindenki tudja.
4: Kecskés Karina színésznő, meseterapeuta, mesemondó a vendégem itt az Életre szóló könyvekben. Tartunk most néhány perc szünetet, azután folytatjuk majd ezt a beszélgetést.
0: Életre szóló könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Olá Andrea beszélgetős műsora kedden 14 órától a Rádió Cafén. Most kiderül, mit árul el rólunk az, amit olvasni szerettünk. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna, csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
6: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
7: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
8: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Életre szóló. Könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Olá Andrea beszélgetős műsora. Most kiderül, mit árul el rólunk az, amit olvasni szerettünk.
9: Olá Andrea vagyok, az Életre szóló könyvekben, és Kecskés Karina a vendégem, aki színésznő, meseterapeuta és mesemondó. Életfeladatokról beszélgettünk a műsor első felében, kihívásokról, amelyeket Karina a sajátos látásmódja miatt mégis inkább, mint a kalandnak fogna fel. Beszéltünk róla, hogy a varázslatnak nagy szerepe van a könyvekben, amelyeket a listájára írt, viszont, mint mondja, nem a mesebeli varázserőre kell gondolnunk, inkább a természet és az ember erejére, a megújulás képességére. Folytatom tehát az interjút vele.
10: Mondtad a végtelen történetet is, és itt a kis herceg is.
9: Igen.
10: És mondtad, hogy tudatosan választasz. Néha itt, amikor ebben az életre szóló könyvekben beszélgetünk, elhangzik egy olyan mondat, hogy az a könyv, az megváltoztatta az én életemet. Akkor neked a meseterápia az összefogta azt, amit addig is tudtál, és rendszerbe rakta, nem? Boldizsár Ildikó meseterápiáról írsz könyve, de van más is, ami az életed más területén esetleg elindított valamerre.
9: Igen, tehát minden könyv, amiket így összeírtam most számodra. Írtam a Farkasok a futóasszonyok című könyvet, ő egy dél-amerikai mesemondó nőnek az életéről szól, és hát ilyen töménytelen bölcsesség és életfilozófia, úgyhogy nem csak egy ilyen
11: nem csak egy mutatott élet, hanem egy valóságos, hiteles életútnak a története, ami attól válik erőssé, hogy a nehézségeket is megmutatja, és azt, hogy azokból ő hogy lépett ki, vagy hogy oldotta meg. Például ugye azt mondja, hogy mindig mezítláb jár, és amikor cipőt húzott az életében, akkor azt érezte, hogy ő megvakul. És most én tudatosan szoktam erre figyelni, amikor nyáron nagyon szeretek én is mezítláb járni, és mennyire ritkán adatik meg az embernek, hogyha csak így belegondolunk, hogy csak úgy mezítláb járunk egész nap. Mert így a városban ez nem egy ilyen megszokott dolog, tehát ahhoz egy ilyen speciális helyre van szükség. És most már én is figyelek erre, hogy amikor mezítláb járok, és rájöttem, hogy mennyire igaza van ennek a mesemondónőnek, ahogy a talpunkkal érezzük a talajt, a fejem búbjáig hatással van, tehát hogy olyan idegpályákkal kapcsolódom akkor a talajhoz, egy kőhöz, egy kiszögeléshez, a homokhoz, a fűhöz, a nem tudom mihez, hogy a fejem búbján is érzem, hogy így bizsereg az egész testem. Szerintem ez csodálatos.
10: Igen, de ő például arról is ír, hogy azok az intuíciók, vagy az a tudás, ami a nőben eredendően benne van, és amit a civilizáció azért valamennyire elfed, vagy lebontja, vagy nem tudom, az eszünk, vagy a gondolkodásunk veszi át az uralmat az érzések fölött. Szóval, hogy ez neked adott valamit? Tehát van olyan, amikor azt mondod, hogy inkább a belső hangomra hallgatok, pedig lehet, hogy mindenki más azt mondaná, hogy így kéne cselekedjek?
11: Szerintem ehhez bátorság is kell, meg egy belső csend, hogy tudjunk kapcsolódni ahhoz, ami sugallat, vagy nem is tudom, minek nevezzük, vagy egy belső, nem tudom, iránymutatás. Uh-huh. Igen, van, amikor tudok, de szerintem azok a gondolatok, amik az ember fejében cikáznak, szerintem ezekben kell valahogy így szétválogatni, mint hamupipőke a magokat, hogy mik azok a gondolatok, amiknek tápot adok, vagy amiket merek kiteljesíteni, vagy táplálni, és mik azok bennem, azok a negatív dolgok, vagy gondolatok, amik viszont lehúznak. És szerintem itt kell valahogy a világosság és a sötétséget szétválasztani, és hogyha ezt csugallatnak nevezzük, tehát hogy meghallod-e azt, ami téged egy emelő, iránymutató belső hangod, vagy pedig ezt elnyomod, és a negatívoknak adsz erőt. Szerintem valahogy itt kéne levírozni, igyekszem. Van, hogy sikerül, van, hogy nem. Szerintem rossz esetben akkor lehet, hogy akár testi tünetei is lesznek. Tehát, hogy valamit, hogyha nagyon-nagyon nem akarok meghallani, akkor lehet, hogy az egyszer csak valami betegségbe tud torkollani. Egy dolog jutott most eszembe, például meg színművészetire jelentkeztem 18 évesen, és annyira izgultam a harmadik fordulón, nagyon-nagyon fiatal voltam, és a harmadik forduló az egy hetes volt, és nagyon-nagyon sok játék volt benne, olyan volt, mint hogyha már oda jártunk volna, mindenféle feladatok voltak, meg ének, meg zene, és soha azelőtt és azután sem volt olyan, hogy nekem elment a hangom. Tehát én a színművészeti harmadik fordulóján hang nélkül voltam jelen. És fölvettek, mert nem tudom, a néma, valószínűleg minden más képességem annyival erősebbé nőtt ezáltal, hogy valahogy így, meg hát biztos, hogy más voltam, mint mindenki más.
10: Amikor mondtad, hogy mennyire érdekelt, hogy mi van az ember lelkében, amikor a kislánykorodról beszéltél, akkor meg akartam kérdezni, hogy miért nem lettél pszichológus. Aztán mondtad, hogy a történetek fontosak, és most eszembe jutott, hogy mennyi kreatív dolgot csinálsz, és mennyire van szabadságod ebben, hiszen van fogadókészség rá. És hogy egy színésznő élete sokszor, most nem azt mondom, hogy megalkuvás, de hát, hogy némiképpen kiszolgáltatottabb, hiszen megmondja a rendező, hogy ezt így csináld, hiszen ott a próba folyamat, szóval egy teljesen más struktúrája az életnek, nincs annyi lehetőség a kreativitásra és a szabadságra, én azt gondolnám, de nem tudom, hogy ez jogos-e, csak így kíváncsi vagyok, hogy a te életedben ez hogy fér össze a színésznőséged, és ez a kirobbanó vágy.
11: Az önkifejezése. Hát most csak olyan dolgok vannak az életemben, aminek a megalkotásában aktívan jelen voltam. Tehát van a Lélekmadár előadásunk, ez az iskolaprogram előadás, amiben mesélek is, ez egy interaktív foglalkozás. Bármelyik iskolában megyünk, ott a tanárok és a gyerekek is utána ilyen végtelenül boldogok, hogy ez eljutott hozzájuk, és egy hiánypótló előadás. Van a Fényből szőtt mesék, azt Fehérvári Lilla népdalénekes muzsikussal csinálom, ott is mese, mindig más népmese, és a meséket átszövik a dalok, a zeneiség, úgy kell életre, úgy nyitunk meg kapukat, hogy a zene szárnyain haladunk, ez is egy hónapról hónapra mindig más mesét adunk elő, ez a 12. kerületben játsszuk ezt az előadásunkat, és van Négrádi Gergő Falaink című regényével egy autizmus érzékenyítő előadásunk, ezt is nagyon sok szeretettel visszük bárhova, hova hívnak. Ez egy beszélgetős, felolvasó színház, amiben egy autista kisfiú és az őt egyedül nevelő anyukájának a belső monológiait láttatjuk humorral és fájdalommal. És van ez az irodalmi tervem most, tehát hogy olyan dolgokat szeretek csinálni, amiben azt érzem, hogy haszna van, tehát hogy nem csak kiszolgálok valakit, hanem én úgy érzem, hogy a világban ezzel tudok tenni jobbá, többé, tudok segíteni embereknek, hogy tabu dolgokról lerántjuk a leplet, mert saját életemben pontosan tudom azt, hogyha valami nehézség van, vagy nekem az volt mindig a legnagyobb frusztráció, hogy azt éreztem, hogy így, ami velem történik, az annyira rettenetes, ez biztos csak én élem meg. És nagyon-nagyon fontos tudni, hogy nem, nincs a világon egyetlen egy olyan helyzet sem, amiben egyedül lennénk. És ezért érdemes erről beszélni, hogy találkozzunk másokkal, akik ugyanezt a magányt, és ezt a rettegést, ezt az hegynyi óriási szörnyet, ami a félelem, hogy most mi lesz velem, mit fognak szólni, hogy tudok ebből kilábalni, ez egy szégyen, ami velem történik. Nem, ilyen nincs. Semmi sem szégyen teljes. Semmi.
10: Igen, de hogyha mondjuk egy társulatnál lennél, és kizárólag színésznő lennél, akkor mindenre nem lenne lehetőséged. Szóval, hogy ez egy választás nálad? Vagy pedig így hozta a sors, hogy nem vagy társulatnál, nincs ez a lekötöttség? És
11: nem is tudom. Szóval lett 3 gyerekem, és az, hogy én esténként én fektessem őket, és én mondjak este mesét, ez egyszer csak nem volt kérdés, hogy hol van az én helyem, vagy az életemnek az útja, az merre visz. Nem mondom azt, hogy nem vágynék közösségben jó dolgokat alkotni. Tök jó lenne. Nem tudom, hogy tudnék-e egy egész társulathoz és minden koncepcióhoz 100%-osan igazodni. Azt hiszem, hogy ilyen projektek jobban érdekelnének. Uh-huh. Nem tudom, nem volt ilyen nagyon régen az életemben. Uh-huh. Mit tudom én? 20 éve nem vagyok társulatnál. Nem tudom. Valószínűleg, hogyha még ez a dolgom lesz, akkor lesz.
10: És a filmezés, az hiányzik?
11: Az igen. Igen. Az nagyon hiányzik. Igen. Az nagyon izgalmas dolog. Pont azért, mert én nagyon szeretem a változatosságot, nagyon szeretem a színes dolgokat, és egy forgatásnak egy behatárolt ideje van. 2 hónap, vagy 1 hónap, vagy 3 hónap, ameddig így összeáll egy csapat, és mindenki egyfelé húz abban a munkában, abban a kiteljesedésben. Az nagyon jó dolog. Ez is egy kilépés a valóságból egy teremtett világba.
10: Melyik a legmeghatározóbb ilyen filmes élménye, amit csináltál?
11: Nekem a Presszó az nagyon a szívem csücske volt. Az volt így az legelső ilyen komoly munkám, mert előtte ilyen ifjúsági műsorokban dolgoztam, meg dolgoztam Böszörményi Zsuzsával is már kamaszként, de hogy ez volt az első, amit ugyan nagyon büszkén éltem meg.
10: És az formabontó is volt, azért az nagyon szokatlan volt maga ez a kávéházi megoldás.
11: Meg az egy kamera. Igen, mert Németh Gábor írta a forgatókönyvet, tehát ez egyszerűen csodálatos jelenetek, szavak, figurák, történetek keltek életre.
10: Csak hogyha valaki nem látta, akkor szerintem meg lehet nézni, igen, hogy egy kávéházban, mintha ott ülnénk lányokkal beszélgetve, férfiakról, kapcsolatokról, életről.
11: Igen, 3 nagyon különböző kvázi barátnő, de közben ezek a női intrikák, irigységek, kicsinségek azért nagyon átszövik ezt a 3 nő kapcsolatát, és aztán ki is derül, hogy egy férfi hálójában fuldokolnak mind a 3-an, tehát hogy egy ilyen furcsa dinamika, meg hát egy nagyon izgalmas, ilyen rövid kis jelenetek, viccesek is, meg fájdalmasak is egyszerre.
10: Az Éjszakai Cirkuszhoz csak azért térjünk vissza, mert talán ezt nem ismerik olyan sokan, és én kíváncsi vagyok, hogy mikor találkoztál vele, és akkor ezek szerint ez egy meghatározó könyv neked. De miért?
11: Igen, ajándékba kaptam valamelyik ünnepre egy barátnőmtől ezt a könyvet, és ahogy így elkezdtem olvasni, azt hiszem, hogy így szinte lesetettem. De nagyon nehéz olvasom a három gyerek mellett, általában éjszaka szoktam, tehát amikor már mindenkit letettem, és már elmosogattam, és kiteregettem, és tehát a házi munkán is túl vagyok, így éjjel falom a könyveket, mert olyan nagy vágyam van így kiugrani a való életemből egy másik helyre, és ez az éjszakai cirkusz, ez egy női író írta, és egyszerűen annyira...
10: Erin Morgenstein,
11: igen, annyira fantasztikus világot fest meg, amivel én így nagyon, nagyon ritkán találkozom, vagy nem is nagyon találkozom. Tehát, hogy egy szerelmi történetről szól, egy egymásra találásról, de milyen úton és milyen nehézségek és küzdelmek által. És ez végtelen fantáziával van megírva, olyan gazdag és olyan izgalmas.
10: Férfi és egy nő, egy kisfiú és egy kislány, akik mágikus elővel rendelkeznek, igen, és egymás ellen kellene fordulniuk. Hát
11: a két varázsló, igen. És ennek az írónőnek, a Morgensteinnek van egy még egy könyve, az nem rég jelent meg, egy pár éve, a Csillagtalan tenger, és az is csodálatos. Egészen más, és az is olyan sziporkázó, színes, szivárványos világ, ami beránt, hogy fú, nagyon, nagyon különleges, uh-huh, ezzel fogott meg.
10: Megkérdezném, hogy miért szereted Jonkálmán Stefánszon regényeit, de azt lehet tudni, hogy miért szeretik az emberek. De hogy fontos, hogy melyik regény van itt, illetve itt a trilógia van itt, trilógia, ugye a Menny és Pokol trilógia a listádon, és a Hiányod maga a sötétség, úgyhogy akkor azt elmondod, hogy mi köt hozzá?
11: Én azért szeretem őt, mert ötvözi a mély filozófiát a költészettel. És ez valami olyan erős kombináció, és olyan fájdalmasak a történetei, olyan szívbe markoló emberi sorsokat vonultat föl, annyira nehéz életeket, hogy akkor mindig azt érzem, hogy az én életem mennyire könnyű, hát biztos, hogy van benne egy ilyen, ó, tényleg lehet lenni, és sokkal nehezebb is, és rosszabb, nem, na, szóval, hogy és ezeket a nehéz életeket, és ezt az élet és a halálnak, ezt a karon fogott szőttes szőnyegét, amit így kiterít, az életnek ezt az esendő rebbenékenységét, hogy ott van folyamatosan a halál, amitől ezek az apró szép kis pillanatok olyan még ragyogóbbakká tudnak válni.
10: És téged sem zavar, hogy egy nagyon egzotikus vidék. Tehát, hogy végül is az, amilyen közegben az ő

0: és át lehet érezni, és nem azt érzem, hogy ez Izlandon történt, hanem hogy ez velem is, velem ugyanígy megtört. Mint egy jó, jó könyv, egy jó történet, az, akkor az ember önmagára ismer, és kapaszkodót kap, egy kötelet kap a feneketlen mélységben, amiben bele lehet kapaszkodni.
1: Még egy dolog, hogy szoktál könyvet ajándékozni? Illetve, hogy hogyan? Szóval mennyire célzottan, vagy személyre szabottan adsz könyvet útravalóként?
0: Igen, tehát, hogy pont erről szól egy könyvnek az ajándékozása, hogy én most úgy adok tanácsot, hogy tudom, hogy ezzel lehet, hogy én segítek valakinek. Segítségnyújtás tud lenni egy jó könyv, egy jó pillanatban. Igen, én szoktam ajándékozni könyveket, sőt a gyerekeimnek is mindig abban az életszakaszban úgy érzem, amiben ők éppen vannak, hogy mi az, ami őket így tovább tudja billenteni, vagy leveszem a polcról azt a könyvet, és akkor a kezébe nyomom a gyerekemnek, hogy na figyelj, és ezt a részt most olvasd el, mert most ez ami... De esetleg így nézd meg, hogy, mert úgy érzem, hogy ez rezonálna rád. Igen, szoktam, mert nagyon sok bölcs ember élt, és olyan jó, hogy tudunk olvasni. Szerintem azzal is megváltozott a világ a középkor és az újkor között, hogy könyvnyomtatás lett. És onnantól kezdve ez a hierarchiális különbség, ez megszűnt az ember. Tehát mindenkinek ott volt a kezébe a lehetőség, hogy saját maga megválthassa önmagát.
1: Én nagyon szeretem például azokat a regényeket és azokat a filmeket, amiben egy könyvtár van, vagy egy könyvesbolt. Mert valahogy az egy olyan közeg, ami tudom, hogy biztonságos, hogy sok tudás van, és akkor csak rajtunk múlik, hogy azt használjuk, vagy nem.
0: Nagyon igazad van, most ez jutott eszembe, a Végtelen történetben is hát egy könyvtárban játszódik, de olyan akkor egy könyvtár, mint egy kapu, ami átvezet valami másik helyre, ami nem látható, de attól még van, és oda minden könyv által kapunk egy kulcsot ehhez a kapuhoz.
1: Kecskés Karina színésznő, meseterapeuta, mesemondó volt a vendégem itt az Életre szóló könyvekben. Szerintem érdemes az általa ajánlott könyveket kézbe venni, és remélem az előadásai gyerekeknek vagy felnőtteknek szóló programjai sok-sok értő és érző nézőhöz eljutnak. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, Ola Andreát hallottátok.
2: Életre szóló könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Ola Andrea beszélgetős műsora. Most kiderül, mit árul el rólunk az, amit olvasni szerettünk. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
7: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG. Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Érkezik a főszezoni menetrend, kiemelten figyel a MÁV a Balatonra, egyre több KKV vár a pénzére, milliárdos hasznot hozott az illegális gyógyszerbiznisz.
9: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
8: Jön a balatoni főszezoni menetrend, jövő szombattól sűrűbb és kiszámíthatóbb közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak csak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek Váci Viktor szóvívőtől.
10: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
9: 3 cég közül 2 késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie. Ez derül ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Összeállításuk szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Ukrán-magyar gyógyszerkereskedő bűnszervezetet számolt fel a rendőrség. Szlovákiából kapták a fülest a nyomozók, aztán lecsaptak az 5 fős csoportra. A neten kínálták az engedély nélküli készítményeket, potencianövelőket, táplálékkiegészítőket éveken át több milliárdos haszonnal. A pénzt egy litván bankszámlára várták, de kriptovalutát is elfogadtak. 830 millió forint vagyont foglaltak le náluk, készpénzt, luxusórákat, autókat. Az MI bevonásával terveznek úgynevezett multivakcinákat az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A készítmények a koronavírus, az ebola és a madárinfluenza emberre veszélyes típusa ellen adnának védelmet. A mesterséges intelligencia alkalmazása jelentősen felgyorsítja a folyamatot és csökkentheti a költségeket. A tesztelés a hagyományos módon történik, majd több ütemben önkéntesek bevonásával.
11: Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet, késő estig országszerte többfelé számíthatnak erre viharos széllökésekkel, akár jégesővel. Éjszaka valamelyest csökken a felhőzet, hajnalban 9-16 fok lehet. Utána a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés következik, de szorványosan előfordulhat egy-egy zápor, akár zivatar. 26 fok jelenti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint kedden is nagyjából ez következik 24-29 fokkal.
12: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kettes számrendszer a Rádió Cafén, Behumi Dórival, Veres Dórival, és mai vendégünk Mészáros András színész, aki a Centrál Színház társulatának a tagja. A hangját ismeritek számos filmből, hangos könyvből, az arcát ismeritek egy csomó TV-filmsorozatból, például a Doktor Balaton, a Gól Királyság, a Drága Örökösök, vagy a 200 első Randi.
2: Vagy a Koyot.
1: Hát az film volt, az azt nagyon mondom, jó hát, film volt.
2: Az én
1: kulturális film, referenciáid szerint ez volt elő.
2: Az én szerepem most a filmnek a bemondása, úgyhogy a film.
1: Igen. Az a Koyot, ez egy zseniális film volt, Andris.
3: Sziasztok, Ben. Igen.
1: Nagyon sok apropója van annak, hogy itt vagy hogy szerettünk volna téged meghívni, és az egyik az az, hogy te azon 18 fő közé tartoztál, akik először első színész osztályként léptek be a Kaposvári Egyetemre, tehát 20 évvel ezelőtt veletek indult ez a úgynevezett színész oktatás Kaposváron.
3: Bizony, kereken 20 éve volt. Úristen.
2: Ennek majd lesz majd egy ünnepségi apropója, ami kapcsolódik egy projekthez, de erről majd később beszélgetünk.
1: Igen, igen. De mindesetre ugye sokan akkor azt gondolták, hogy ez a Kaposvár, ez egy ilyen menekülő út is tud lenni azoknak, akik a nagy színművészetire nem jutnak be, de közben én azt gondolom, hogy egy kicsit szerencsésebbek is voltak azok abban az időben, akik oda járhattak, mert hogy egy ilyen nagyon-nagyon jó tanári gárdával, és hát egy újonnan alakuló iskolában, tehát, hogy még ti, mint a víz, így kimostátok magatoknak ott a körülményeket,
3: hát igen,
1: hogy ez egy izgi dolog.
3: Hogy milyen lesz, hogy egy kicsit, tehát főleg, hogy első osztályként egy színművészeti egyetem mellett, akkor még azt hiszem, az is főiskola volt, de hogy a színmű mellett most akkor megmutatni azt, hogy másutt is lehet színészképzést csinálni. Egy kicsit másképp is volt a színész oktatás, tehát maga a tematikája más volt az iskola. Ott ilyen trimeszterek, 3 havonta más tanárunk volt. Volt egy osztályfőnökünk, a Babarci, úgyhogy...
1: Szóval a Babarci László az osztályfőnöke valakinek, azért az nem semmi.
3: Igen, és hát sok más, rengeteg jó tanárunk volt, és sok... tanultunk rengeteg. És pont ezért, mert hogy minden harmadik hónapban valaki más foglalkozott velünk, más stílus, más ízlés, mindenki megtalálhatta azt, ami hozzá legközelebb áll. Úgyhogy az nagyon izgalmas volt az első év mindenképpen. Utána ugye jöttek a többiek, de hogy az év, az tényleg csak a miénk, az épület, mintha nekünk építették volna az összes próbatermet, és akkor ott az nagy élmény volt akkoriban.
1: De annak is volt tétje, tehát ott is volt rosta, meg ilyesmi? Vagy azt tudtátok?
3: Hát a felvételin volt rosta.
1: Vagy nem, akkor hogy hívják,
3: utána
1: amikor...
3: Utána is igen. Lett volna. Tehát, hogy
2: az első év végén szokott lenni, nem? Egy ilyen nagy rosta.
3: Azt nem tudom, hogy a Pesti Színműn az első év végén hogy van, mert én soha nem kerültem be.
2: De jelentkeztél számos alkalommal.
3: 4-szer jelentkeztem bizony. Kitartó voltam. Aha, jól emlékszem, az első 2 alkalommal a második rostáig jutottam el, utána pedig a harmadik rostához jutottam el 2-szer.
2: És visszajutott hozzád egyébként információ, hogy mi volt az, amiben bele tudtak kötni, hogy miért nem jutottál végig? Nem kérdezgettél? Nem mentél oda?
3: Hát igazából én szerintem ott még nagyon fiatal voltam, és így nem nagyon voltam képbe, hogy lehet ilyet csinálni.
2: Megkérdezni?
3: Mondjuk, igen. Meg hogy kontakt, meg ismerettség, valahogy eljutni oda, akik ott bent ültek a felvételi bizottságban, hogy megkérdezni, ha nem tudom kit, a Husztit, vagy bárkit, aki most ott prominens személyiség, hogy mondjon valamit. Én arra emlékszem, hogy az Iglódi István tanácsolta nekem, hogy a Cyranóból mondjam egy ilyen rövid monológot, de ott éppen a harmadik rosta egyéni részénél, és előtte ott emlékszem, hogy nagyon beborultam meg nagyon meg akartam magam mutatni, úgyhogy a Götz monológiát mondtam, a Szárt ördög is jó Istenből, ami valahogy úgy indul, hogy megdögöltök kutyák. Hasonlóképpen, hogy én megmutassam, milyen nagyon ügyes vagyok. És hát ez egy hosszabb monológ, úgyhogy lehet, hogy például ott így ezt meg kellett volna fogadni, ezt a tanácsot, hogy...
2: Ja, de figyelj, külön ezt még a felvételi előtt még mondta?
3: Igen, a felvételi előtt mondta, hogy ha eljutsz a harmadik, akkor ott azt mond, és akkor az majd úgy jó lesz.
2: Hát, és nem fogadtad meg, látod?
3: Hát nem.
2: De egyébként lehet, hogy Egyébként ebben ilyen hiúság is volt, nem?
3: Hogy a részemről?
2: Nem. Hanem...
1: Mi az Iglódi részéről?
2: Igen. Vagy ő nem is ült a bizottságban?
3: Szerintem bent ült, és lehet, hogyha azt ott megcsinálom, akkor azon, hogy jóan vegyük fel, haladjunk, de nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez segített volna. Tehát, hogy ott
1: igen, ezek csak az... utólag hisszük azt, hogy ilyeneken múlnak, igen. Szóval.
2: Nem, én most csak ezt azért gondolom, és most félreértsétek, egyáltalán nem akarom az Iglódi Istvánnak egyébként a generitását, meg a nagyságát csorbítani, de az biztos, hogy nagyon sok hiú ember van ebbe a szakmába. És azt simán el tudom képzelni, mert nekem például a zenész körökben abszolút volt ez, hogyha mondjuk ott nekem valaki ad egy tanácsot, és azt nem fogadom meg, és ezzel szembesül valaki mondjuk a felvételén, az biztos, hogy esetem magára veszi. Hiába én vagyok a tanítvány, és ő a valaki, hogy én nem fogadtam meg az ő tanácsát. Most csak ezért jutott ez eszembe.
3: Érdekes, mert nekem nem ez jutott eszembe, nekem inkább a másik fele jutott eszembe, hogy mint színész nem fogadja el az instrukciót. Tehát, hogy...
2: Igen, ez
3: hogy,
2: is lehet.
3: Hogy
2: ez
3: mit
2: is.
3: Kezelhető,
2: hogy mit fogok vele csinálni később, hogyha már itt az elején, ezt mondja.
3: Igen. Tehát, hogy...
2: De hány éves voltál akkor? Tehát még fiatal, nagyon fiatal
3: 19
2: voltál.
3: Vagy 20.
2: Nekem akkor nagyon.
3: Nagyon, igen.
2: És akkor egy 20 éves az simán ezt gondolja. Egyébként,
3: hát ott voltam
2: majd
3: már.
2: Én ezt jobban, majd én
3: hát
2: ezt jobban
3: nem csak
2: tudom.
3: Az, hanem ott ülök a harmadrost, a első végén, az egyéni rostánál, ott ülök a kolesz szobában egyedül, és akkor az a nagyalok, hogy most akkor most mi legyen, most tényleg mondja, de hogy az a lelkem, azzal tudom leginkább megmutatni, és a szívemet ez a téma nyomja, és hogy ezt akarom, és hogy most akkor csináljam ezt, de hát az meg csak egy ilyen kinevetem magam, ha kell, meg nem tudom, mi mondom, meg az orr, azt hiszem,
2: meg az már egy elcsépelt valami.
3: Igen, és ott ülök, és akkor jött az István, és egy másik, ő már oda járt, egy nagy nem színmű srác, és mondja nekem, hogy hát azt mondom, hogy a szívedet nyomja, nem? Hát ez egy olyan életpillanat, amikor a jelenben akarsz lenni, és tényleg olyan embereknek mondhatom el azt, amit a témát egyrészt, meg a hogyant is, akik értenek hozzá, és hogy most tényleg, most ne azt válasszam. Tehát, hogy inkább így
2: ez. És nem gondolod, hogy ez egy, aztán majd tovább gördülhetünk ezen a témán, de hogy ez egy kicsit egy ilyen árulkodó jelenet is, abból a szempontból, hogy azért ez ad egy képet így a jövőről azzal kapcsolatban, hogy milyen színésznek lenni. Nem? Tehát, hogy az egy alkalmazott valami. Tehát, hogy neked majd abban kell megmutatni azt a pillanatot, meg azt a szívednek a közepét, amit kapsz. Tehát, hogy nem biztos, hogy számtalan lehetőséged lesz majd a pályád során arra, hogy választásod
3: hát lehet. Egy másik téma, amit kibontatunk, de kicsit máshova vezet talán. Tehát, hogy igen, de én úgy gondolom, hogy közben tehát valóban lehet szakmunkás, és akkor csinálom, bemegyek, és már 10 perc előadás után nem vagyok ott is egy munkahely, és én ezt is nagyon-nagyon szeretem. Tehát ez is egy tök jó hozzáállás. Meg lehet valóban a tália papjaként is dolgozni a színházban, és akkor viszont olyan társakkal kell együtt dolgozni, akik erre kaphatóak.
2: Tehát ebben van választási lehetőséged? Hát, hogy ezt meg tudod választani.
3: Jobb esetben van, általában nincs, ugye, mert...
2: Na én erre próbáltam célozni, hogy sok esetben
1: hát leginkább, igen.
2: Kiszolgáltatott ez vagy, és egy... nem tudsz választani.
1: Igen.
3: De ha tényleg olyan témát akarsz csinálni, akkor meg te magad csináld meg a dolgot.
1: Uh-huh. Nekem erről a monológválasztásos sztoriról inkább az jutott eszembe, hogy vajon te mennyire vagy ilyen impulzus döntő. Tehát, hogy amikor igazából inkább az érzelmeid döntenek, és nem az eszed, vagy esetleg nem egy idősebb, tapasztaltabb kollega jó tanácsa. Ez jellemző rád?
3: Én megfogadom a tanácsot már, tehát, hogy...
1: De hogy inkább az érzelmeid szoktak elvinni a döntéseid irányába, vagy az eszed?
3: Hát mind a kettőt figyelembe kell venni. Tehát, hogy ugye haragból, düböl, dacból nem érdemes politizálni sem, meg döntést hozni. Az ész, a hosszú távú döntéseket észből érdemes meghozni. És valahol a kettő között van egy nyúlcsapás, amin lehet elindulni. Mert hogy közben őszintének is kell maradnod. Tehát te magadnak kell maradnod, mert hogyha folyamatosan csak az eszedre hallgatsz, az akkor elvihet egy fura irányba. De hogyha meg csak az érzelmeid, akkor meg ott igazából az is ugyanúgy sodor akkor, tehát az se feltétlenül te vagy az éppen adott pillanatban, amit érzel. tehát érdemes végig gondolni.
2: Nem volt benned csalódottság végül, hogy akkor nem Pesten kezdted el a tanulmányaidat, vagy ez egy olyan nagy lehetőségnek ígérkezett ez a kaposvári képzés, hogy ez meg se fordult a fejedben?
3: Hát mikor Kaposvárra, mire elértem 2003-ban Kaposvárra, ugye a felvételire, akkor az volt, hogy én végeztem a Pesti Magyar Színi Akadémián, és nem volt sehova szerződésem. Tehát vagy az volt, hogy elmegyek tűzvédelmi mérnöknek, vagy fölvesznek Kaposvárra, mert ennyi időt adtunk neki, ugye, hogy
2: a szüleimmel. De tűzvédelmi mérnök az honnan jön?
1: Ezt csak úgy mondod, nem?
3: Édesapám földmérőmérnök, édesanyám szintén földmérőmérnök, és van a családnak egy ilyen ezredes, egy védelmi ezredes Szakály Béla barát. És akkor ő így tudott ebben volna segíteni, hogy akkor abba az irányba elinduljak. Tehát, hogy mint B-terv. És ennyi időt adtunk neki, hogyha most ez nem jön be, akkor megyünk tovább. Mert hát az élet
1: azt a mindenit, és akkor szerinted következő évben már nem is próbálkoztál volna a színházzal?
3: Nem tudom. Hát ezt tudod, ezeket nem tudjuk, hogy alakult.
1: Én felírtam egyébként azt, hogy te, ahogy mondtad egy interjúban, a szemétégető és az olajgyár között nőttél fel.
3: Igen.
1: A 15. kerületben. De akár erről majd...
2: Kép.
1: Ez nagyon, nagyon jó mondat, szerintem ezt használd.
3: Ennek van egy pici történet, mert amikor Kaposvárra felvettek, és leült így az osztály, az valamelyik, nem is tudom melyik órán már, lehet, hogy pont valami rádiós óra volt, valami szinkron óra, ilyen ismerkedés vele, nem tudom, de hogy így elkezdték mondani az osztálytársaim, hogy honnan jöttek. És akkor az egyik azt mondta, hogy hát én a Hűvös Völgyből, a Budáról, tehát én a Vár mellől, a Budáról, tehát mindenki így mondogatta, hogy honnan jöttek.
2: A Budai Pestű.
1: Leköltöztek a kisvárosba, majd erről beszélünk.
3: És akkor üldögéltem ugye ott, hogy mindenki milyen csodálatos helyre jött, és akkor benyögtem, hogy hát én meg a szemétégető és az olajgyár közül jöttem.
1: Jó, de ezt mennyire kell ilyen borzasztónak elképzelni?
3: Dehogyis, ez egy gyönyörű kertváros. Rákospalota az egy
1: 15. kerület.
3: Persze, 15. kerület.
1: Tehát neked akkor inkább napfényes és füves és gyümölcsfás volt a gyermekkorod.
3: Éten felgyújtottuk. Azt lehetem kellett volna mondani, mindegy.
2: Te most már elmondható, nem.
1: Elaludt már.
3: Persze volt. Szaladgáltunk az eső után, gyűjtöttük a csigákat, megversenyeztettük őket, amelyik nyert, azt nem dobtuk be.
1: Fú, de sok időtök volt. Internet előtti időszak. Szóval, hogy akkor te egy ilyen kis kertvárosi gyerek vagy tulajdonképpen.
3: Igen.
1: Aha. Jó, mert hogy pont ezt akartam kérdezni még Kaposvárra visszatérve, hogy ez egy nagyon kicsi város Budapesthez képest. Én tudom, mert én pont fordított irányban mozogtam, hogy ott kezdtem az életemet, és aztán jöttem Budapestre, és nekem nagy csodálkozás volt ez a főváros. Nektek fővárosiaknak milyen volt egyszer csak a városban, kisvárosban, ahol gyakorlatilag mindenkit ismersz egy idő után?
3: Hát ott, ugye mi ott 18-an nagyon egymásba kapaszkodtunk, meg egymásba szerettünk, és nekünk az volt a világ. Tehát a színmű, a próbaterem, a tornacsarnok, a lovarda, meg a kocsma. Tehát, hogy így ez.
1: Tehát nem nagyon észlelted a külvilágot.
3: Észleltem, igen. Igen. Tehát, hogy ott az inkább egy ilyen biztonságos kis fészek volt. Azért volt jó, mert mondjuk nem, de hát el tudtál menni bármikor bulizni, tehát, hogy igazából még ezt sem mondanám.
1: Hát a mi időnkben már csak péntekenként voltak ott bulik, meg szombat van, de akkor ezek szerint
3: hát később. Hát csak, hogyha 18 ember elmegy valahova.
1: Ja, ott lesz buli. Aha.
3: Igen.
1: És mennyire voltatok ti ott ilyen furabogarak?
3: Hát az elején, azt hiszem ezért is kaptunk a bérletet, hogy a kollégiumban azért nem akarnak minket berakni.
2: jól kezdődik.
3: Mert hogy veszélyes.
1: Veszélyes színész.
2: Veszélyes.
3: Ez már 20 éve volt, tehát azért lehet, hogy itt már az én magam nosztalgikus szűrője az megszépítette ezt a dolgot. Hát bomlasztóak nem, inkább az, hogy fél kettőig próbáltunk. És utána még az ember pörög, tehát ilyen kettőig, fél háromig azért fönt voltunk. És most, hogyha ugyanezt a
1: kollégiumban
3: csináljuk, akkor zavarjuk a többi tanítóképzéseket. De természetesen nagy arccal és széles mellkassal mászkáltunk, hogy mi vagyunk a
1: színészek. És a Csiki Gergely Színházban mennyire volt bejárásotok, vagy egyáltalán hogy volt a két intézmény között?
3: Most ezzel kapcsolatban lehet, hogy másik osztálytársaimat kéne megkérdeznetek, hogy én nem nagyon jártam be a Csikibe.
1: Miért?
3: Fiatal vagy, 20 éves, hát éljél, hát én éltem, csajoztam,
1: De színházban nem volt dolgotok?
3: A színházban nem nagyon volt dolgunk. Az utolsó évben ott
2: végül
3: ott
2: színésznek készültél, miért is mentél volna be a színházba?
1: Az egyetlenbe.
3: Természetesen bementem olyan értelemben, hogy
2: megnéztem.
3: Tehát úgy bementem megnézni előadásokat, meg ott kicsit lenni.
2: De nem
3: hogy,
2: nyüzsögtél.
3: De hogy nem nyüzsögtem, hogy ott minden próbán ott ülni, vagy nem tudom, a szabadidőmet azt nem feltétlenül töltöttem. De nem is nagyon van a színházban dolog, ami miatt bemehet.
1: Azt hittem, hogy használtak benneteket, hogy csúnya szóval élják statisztálni.
3: Nem, hál' Istennek nem, és szerintem ez egy tök jó dolog, hogy nem stúdiósként voltunk ott, akik statisztálnak a darabokban, mint mondjuk a Pesti Magyar Színi Akadémián, hanem az egy színművészeti egyetem, tehát ott nekünk voltak óráink reggel 8-tól. Csipkeverés óra.
1: Micsoda?
2: Mi?
3: Csipkeverés óra, igen.
1: Milyen értelemben?
3: Hát egy csipkét kellett kötnünk, de valami olyasmi rémlik, hogy ilyen csomózni kellett valami ilyen ilyet. Ilyen
1: most csukró. Mutatod a karkötődet.
3: Igen.
1: De miért kellett ilyet csinálni egy színészképzésben?
3: Hát ez jó
2: kérdés. Mondod ezt, hogy mennyire jó volt ezt csinálni, mintha statisztáltam volna egy színára, amire egyébként készültem.
1: De addigra az Andris már 3 éves statisztált a nemzeti, régi nemzeti színház.
2: Már óriási gyakorlata volt a statisztálásban.
1: Nem, mert tudja már, hogy ez milyen megalázó.
2: Kellett, hogy a csipkeverés, ez egyértelmű.
3: Azt hiszem, arra az órára nem jártunk le túl sűrűn.
2: Főleg az első óra volt, gondolj bele.
1: Hát én ezt most felírom magamnak.
2: De én értem. De ez valami hülyeség. Tehát ezt kitalálta ki.
3: Hát valószínűleg azért volt, hogy meglegyen a kredit számunk.
2: Na, de nem tudtak, ami hasznosat kitalálni.
3: Ez egy jó kérdés.
2: Figyeljetek, mi lenne, hogyha most zenét sugároznak?
1: Jó, ezt kipihenjük, ezt a csipkeverést.
2: Mészáros András színész a vendégünk, továbbra is maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén Veres Dórival, Behumi Dórival és Mészáros András színész a vendégünk továbbra is.
2: Sziasztok!
1: Olyan szépen mondod, és akkor köszi, hogy megmondtad még egyszer. Ezt a hangot, érted, arról beszélgettünk, Dórival készültünk az adásra, és utána, hogy idejön az András, teljesen mindegy, hogy mit mond. Ha telefonkönyvet fogja felolvasni nekünk, az is jó lesz.
3: Gondolom, ezt mindig megkapod, nem?
2: Köszönöm, igen, ezt kapom. Jó.
3: És rá is játszol?
1: Mondjuk.
3: Egy kicsit? Búgósítod?
2: Azt vettem észre, hogy tudod, ez ilyen tudattalan. Például, tehát, hogy a telefont felveszed, igen, tessék. Tehát,
1: színpadon is van, hogy
2: ha szinkronról beszélünk, akkor már egyből
3: szinkron hangot beszélünk.
2: Nem a hangot, inkább az artikulációt. Aha. Tehát, hogy igen, van. Meg hát, hogyha nőnek csajozol, kell akkor bemutatkozni igen, azonnal, ez egy picit.
3: De hát igazad van, hát a képességeidet használni kell.
2: Hát, nem tudom. Én mondjuk úgy vagyok, hogy a beszéd az a lélek tükre. Abból nagyon sok minden lejön. Igen, hol képzed a hangot, hogyha például egy ilyen csávó vagyok, aki így beszél, akkor már is valamilyen leszek. Ha egy kicsit így beszélek, akkor megint csak ugye már más. Ha racsolok, ha nem tudom, nem, lustán beszélnek, és csak így.
1: Miért ha valaki racsol, az miről árulkodik? Szegény.
2: Szegénykém, igen. Hogyha most én úgy értem, hogyha most ilyen bioló, tehát hogyha ilyen, úgymond, tehát nincs,
3: meg
2: nem működik jól, és van valami ilyen dolog, az megint más kérdés, mint az, hogy mondjuk nem gyakorolta ki.
3: Viszont ezt nem vettétek észre, hogyha húzamosabb időt töltötök valakivel, vagy együtt éltek valakivel, akkor átveszitek a beszédhibáit is? Vagy a beszédstílusát? Nektek nem volt ilyen?
1: Én erről nem tudok nyilatkozni, mert például nálunk a férjem...
3: Veszi át a tiédet.
1: Nem veszi át sajnos, mert én motyogva halkan beszél, és nagyon régóta együtt vagyunk, és még mindig nem szoktam hallani, amit mondani. Lehet, hogy ez ilyen szelektív.
2: Egyébként, van egy cimborám, aki mi szerepjátékozunk, és ott van egy mesélő. És egy ilyen közösségi helyen játszunk általában ilyen, és ugye ott zaj van. És a Sanyi megmondja magát, hogy mi? Mindannyian így hajlunk.
1: Én így élek. Az életemben welcome. Én így élek. Egyébként visszatérve erre, azt észre szoktad venni, vagy ilyenkor figyelmezteted magad, amikor mondjuk a színpadon hangból oldasz meg valamit?
3: Ja, mert hogy ez szerinted túlságosan olcsó megoldás?
1: Okay. Nem tudom, nem vagyok színész.
2: Az igen, a rendező néha rám szól, igen, hogy most ne játsszál a hangoddal már így, ha nem csináld meg normálisan, és akkor meg kell csinálni normálisan. Tehát néha belecsúszik az ember. Igen.
3: Na figyeljetek, csak le akartam kerekíteni egy picit ezt a Kaposvár témát, ugye az előző blogban arról beszéltünk, hogy Andris, te Kaposvárra jártál az első színész osztályba, az első főiskolai színész osztályba, akkor kezdődött veletek a színészképzés, és egy különleges alkalom lesz júniusban a Kristály színtéren, mert három előadásra összeáll a csapatotok, a régi osztály,
2: újra
3: nem egy megírt drámáról van szó, hanem egy most készülő, rátok íródó, általatok formálódó drámáról, amit itt előadtok majd.
2: Hát igen, az elmúlt 20 év, hogy hova jutottunk, hogy kik vagyunk, mit gondolunk a világról. Előtte ugye Vékes Csabi, osztálytársam, ő a fő írója ennek, de a Szirmai Melinda is írt benne, a Valc Peti is írt benne, ha jól tudom. És előtte egy elég sok kérdésből álló ilyen, nem tesztet, vagy hogy mondják, kérdéssort küldtek körbe, és akkor azokra mindannyian, hát én legalábbis biztosan, szépen őszintén válaszoltunk.
3: De mondj egy kérdést, hogy ilyen emlékeket kellett felidézni, vagy?
2: Olyan, hogy mi volt a legszarabb pillanatod az elmúlt 20 évben? Aha. Tehát, hogy sok ilyenből, majd gondolom, abból lesznek ötletek, stb., hogyan épül fel. És aztán ebből ők összeraktak egy anyagot, amit aztán mi is gyúrhatunk bárhogy, ugye, aki mi ezt azért közösen csináljuk, és hát nagyon izgalmas lesz újra találkozni.
3: Mert hogy egyébként ti nem tartottátok a kapcsolatot a 20 évben, vagy néha egy-egy színpadon, egy-egy előadás, vagy projekt kapcsán összefutottatok?
2: Találkoztunk. Uh-huh. Tehát minden ötödik évfordulón találkoztunk, öt éves évfordulókon, és az is csodálatos volt. Én ezeket nagyon szeretem, vagy szerettem, mert hogy leülünk körbe, és nem így beszélgetünk, meg el vagyunk, hanem kérdéseket teszünk föl sorrend, és ez nagyon sokáig tart. Az első alkalom, ez tényleg hajnalig tehát ilyen este 10-től reggel 4-ig ott ültünk, és mindenkitől megkérdeztük, hogy hogy van, mit csinál, hogy stb. Stb. Hol tart a kis életében. Aztán persze, mivel túl hosszú ideig, tehát lerövidettük, és mindenki csak kettőt kérdezhet, vagy nem tudom, vagy egyet, de hogy így tartottuk a kapcsolatot. Amúgy meg hát a kis klikkek, ami baráti viszonyok kialakultak, ami túlélte, az túlélte ezt a 20 évet, ami nem. Tehát, hogy így.
3: És akkor igazából ez egy ilyen agymenés lesz, amit láthatunk majd, szóval próbáljátok már.
2: Nem tudom, mennyit mondhatok el.
3: Miért? Top secret?
2: Hát nem tudom. Hát mint a sorozatoknál, tudjátok, hogy nem beszélhetsz róla.
1: Egy ilyen sztori, hogy a Marsra mentek.
2: Vagy igen? Nem
1: tudom. Igen.
2: Jó,
1: azt elmondhatod.
2: Jó. Arról szól, hogy a kaposvári színész osztályt meghívják a Mars lakók a Marsra, és hogy egy előadást kell ott készíteni, és ez a út a felkészülés meg beszervezésről szól, és hogy közben ki mennyit változott, ki hogy áll hozzá ehhez a kérdéshez, mint magához az utazáshoz, persze most elhagyni a Földet, a színházhoz, és hát az idegenek előtti rész előadásról. És közben ilyen kettős jelenetek lesznek, két ember, ilyen szétosztottuk, és lesz majd közös nagy jelenet is természetesen. Én a Domonkossal fogom együtt csinálni a kis jelenetemet, a Fellinger Domonkossal, ahogy készülünk az útra.
3: De egyébként ez az egész projekt egy kicsit hasonlít arra, amit a Máté Gábornak az osztálya, a nem tudom én hányas, mikor végzett osztálya évről évre megcsinált. Tudod, ők azt vállalták, hogy mindenkinek az életéből készül egy-egy előadás, már egyébként befejeződött a projekt, könyv is készült róla. Valahogy hasonlónak érzem ezt a feladatot is, hogy kicsit újra egymásra találni, kicsit egymás lelkébe belenézni, kicsit újra megismerni egymást, vagy inkább ez csak egy nagy ünneplős happening.
2: Ez egy nagy ünneplős happening, az minden bizonyal így van. És nem olyan lesz. Ott, ha jól tudom, akkor egy valakit kiemelnek, és arról szól az egész előadás.
3: Így van.
2: Itt nem részletezzük, mert nem lenne rá.
3: Hogy kinek melyik sztori kihez illik, vagy kihez tartozik, azt nem részletezitek.
2: Tehát, hogy miközben megy a történet, halad előre a történet, közben fognak kiderülni dolgok rólunk. Uh-huh. Hogy mi mit gondolunk erről, arról, amarról, mi történt az elmúlt 20 évben, hol tartunk, és a viszonyunk a színházhoz.
1: Lesz benne zene?
2: Lesz benne zene, a Dobra Marak készíti a zenét, olyan izgalmas. Nekem is majd mennem kell most zenei próbára hozzájuk.
3: De jó. Hát nagyon, én nagyon várom. Június 26-án és 27-én két nap alatt 3 előadást lehet megnézni. Én egy picit odaugranék, hogy vége van a főiskolának, kikerül Mészáros András a piacra, és nem megy túl messzire, mert zalaegerszegi Hevesi Sándor színházban landol.
2: Igen. Ott landoltam 4 évre. Hú, az egy érdekes időszak volt. Ott megtapasztaltam, milyen az, amikor egy finoman fogalmazva nagyon határozott vezetője van a színháznak, és egy nagyon érdekes irányt vett ott az életem. De azt ott, onnan meg eljöttem 2010-ben.
3: Tehát erről ennyit akartál mondani?
2: Nem, hát nem tudom, hogy mit mondhatnék arról az időszakról. Az ott egyszerre volt nagyon izgalmas, de nagyon-nagyon szétszedős is. Tehát az ott így utólag visszanézve, mintha elvették volna a fiatalságomat. Tehát volt egy nagyon erős irány, amire úgy gondolták, hogy az jó.
3: De mi az irány, amiről beszélünk?
2: A klub élet.
3: Hogy a színészbüfé volt élet. Fontos?
2: Hogy, de nagyon fiatal voltam, nagyon tapasztalatlan, és mikor azt érzed, hogy ott kell lenni, mindig ez a FOMO érzés, hogy akkor kimaradok valamiből. Tehát azért ehhez én is kellettem természetesen, de hát megszívtam e tekintetben ott azt az időszakot.
1: Sokat ittatok? Most erre arról beszélsz, vagy...
2: Sokat is ittunk természetesen, meg hát így ott vagyok nagyon messze a barátaimtól, a rokonaimtól, mindentől, amit ismerek az otthonomtól, egy városban, ami szintén nem egy hatalmas nagy város, és az életem az körülbelül a színház, a színészlakás és a szórakozó hely, meg a Tesco, tehát ebben a négyszögben zajlott. És közben frusztrált voltam.
3: De játszottál jókat legalább?
2: A legelső darabom, amiben részt vettem diploma után, a Herr Berger.
3: Hát ez jó.
2: Az jó, csak nem tudok énekelni. Tehát azért mondjuk ez is, nem tudom, akinek a felelőssége lenne. Egyrészt az enyém, hogy én ezt elvállalom úgy, de hát miért ne vállalnám el? Most végeztem, 24 éves vagyok.
1: De volt választásod amúgy? Te mondhattad volna, hogy 20

0: Nagyon szuper, igen.
1: Jó, ügyes, tényleg nagyon tehetséges ember. Az, hogy közben pedagógiailag hogy kezeli az embereket, az más kérdés, ugye?
0: Meg hát mindenkinek más
1: így van,
0: kezelésre van szüksége.
1: Igen. Én ennél egy lágyabb ember vagyok, úgy látszik, nem tudtam felvenni ott a tempót, és ebből fakadóan bedarált az egész.
0: Igen, nagyon könnyű egyébként elcsúszni, amikor olyan lelkialkat valaki egy vidéki színház színészeként, frissen végzettként, egy olyan irányba, amiből aztán nehezen piszkálod ki magad, úgyhogy te tök jó, hogy dobbantottál.
1: Úgy mentünk el, hogy ugye a Bercit elküldték a színházba, és akkor sokan felálltunk, hogy akkor nem maradunk. Ott úgy volt, az egy érdekes hét volt, mert jött az új igazgató, új művészeti vezető, és tolták az orrom elé, hogy na, le kell szerződni, fiam, szerződjél el. Mondtam, hogy rendben, ez korábban volt, mint amúgy lett volna szokásosan a szerződtetési tárgyalás, és akkor mondtam, hogy de én még gondolkodnék, ha lehet. Nem kell itt gondolkodni, hanem alá kell írni, tolták oda. Mondtam, hogy felnőttként kell viselkedni. Mondom, rendben, akkor felnőttként viselkedek, és egy hét múlva választ adok. Mert vártam, hogy a Centrálból egy mesedarab, amit a Simon Kornél rendezett, hogy abba be tudok-e kerülni, és el tudok-e jönni Pestre. És akkor fölhívtak, hogy nem lesz ez a darab, tehát nem fogok tudni feljönni. És akkor másnap bementem, és azt mondtam, hogy viszlát, ennek ellenére én most ugrok egy nagyot. Még előtte beszéltem apámmal, apám azt mondta, hogy figyelj, fiam, ameddig én élek, meleg ágyad, meleg ételed lesz.
0: De cuki.
1: Úgyhogy igen, ez egy nagyon megható pillanat volt. Úgyhogy, ja, bementem, és azt mondtam, hogy akkor én ezt így nem szeretném. És aztán ez volt pénteken, és hétfőn fölhívtak, hogy mégiscsak lesz a darab.
0: Mázli.
1: Úgyhogy így kerültem be a Centrálba.
0: Aha. És gyakorlatilag egy kicsi szünet van csak ebben a Centrálos
1: kapcsolatban. A Centrál után átmentem a Táliába. Igen.
0: Milyen?
1: Mert a Bagó Berci és a Bereményi Géza ott egy olyan, tehát az egy érdekes vonal lehetett volna. Átmentem oda, de a Bagó Berci végül nem oda ment, elment Fehérvárra, a Bereményi Géza ott maradt, és aztán onnan pedig elküldtek két év után, de nagyon igazából jó fejek voltak, mert beajánlottak a Radnótiba, és ott próbálhattam egy darabot.
0: Ott volt esély rá, hogy esetleg társulati tag legyél?
1: Hát, esély mindenre van. Én magam nem voltam túl jó állapotban. Egyrészt, másrészt meg szerintem az sem segített ott a hozzáállásomon, hogy mindenképpen le kell szerződni valahova, különben vége az életemnek, ugye? Uh-huh. És ott egy nagyon görcsös csimpók voltam, úgyhogy nem csodálom, hogy ott nem sikerült szépen megmutatni magamat, hogy mit tudok.
0: Pedig hát az egyik osztélytársad, ugye a Pál András ott tag.
1: Bizony.
0: Vagy akkor már tag volt?
1: Nem, akkor még
0: nem. Ja, akkor még nem.
1: Nem, uh-huh. Később.
2: Nekem még mindig nem teljesen világos, hogy Zalaegerszegen mi volt ez, ami annyira feszített téged, mert egy kicsit, mert ugye Bagó Bertalanról beszélsz, de úgy beszélsz róla, aki egy ilyen követendő valaki, tehát mentél tulajdonképpen utána. Akkor álltál föl, amikor ő is felállt, és eljött. Tehát akkor mentél a Táliába, amikor ő is oda ment újra alkotni, de mégis előtte úgy nyilatkoztál, hogy ez egy olyan időszak volt, ami mint alkotónak neked ilyen szorítós volt. De akkor nem muszáj erre válaszolnod, csak egy kicsit így erre még így visszakérdezek.
1: Ügyes, értem. Hát figyelj. Szakmai szempontból valóban nagyon sokat tudsz tanulni egy nagyon jó mestertől, és hogyha találsz egy ilyen mestert, akkor elkezdesz utána menni és fanatizálódni, csak hogy az, hogy pedagógiailag vagy emberileg milyen az a mester, és hogy utána mik történnek a színpadon kívül és a próbákon kívül, és hogy milyen hangulatot és világot teremt maga körül, és hogy abba te részt tudsz-e venni vagy sem, az meg egy másik kérdés. És tehát
0: értem.
1: Ott azért történtek olyan dolgok is, amik azért szerintem egy 25-26 éves embernek az nem megfelelő, nem előrevívő.
0: Azért nagyjából a szavaidból ki lehet ezt venni, hogy téged is zavart, már akkor fiatalon az, ami nagyon sok mindenki megélte ebben a szakmában, hogy nem feltétlenül minden próbafolyamat, nem feltétlenül minden színházi megmozdulás komfortos egy fiatal színésznek vagy színésznőnek, és nyilván a MeToo korszakon már túl vagyunk, vagy talán beépül lassan a szakma tudatába, hogy nem lehet akármit megcsinálni egy fiatallal, de egy szavaidból egy kicsit az jön le, hogy itt is történhettek olyan dolgok, vagy a te szakmai életedben is láttál már olyan dolgokat, amiket nem kellett volna megélni, vagy látni, hogy szerinted ez nem változik a szakmában, vagy nem látszik ez a mostani munkák

0: van, hogy ezt tudomásul vennék a rendezők, a színházvezetők?
1: Szintén egy jó kérdés. Egyébként szerintem látszódik, tehát, hogy azért vannak változások, de összességében nem.
0: Nem
1: tudom, hogy most mikor, hol. Mert azért nehéz ez a kérdés, mert hogy vannak bizonyos technikák, amik úgy gondolják, hogy le kell bontani a színész lelkét, és abból aztán újraépíteni, és akkor azt néha vésővel is kalapát. Nem. Tehát a megalázás, az, hogy valakit tényleg nagy közönség előtt ott bemondani olyan mondatokat, amik bántóak és megalázóak, teljesen felesleges, és nem előrevívőek, mert bekörcsöltetik a színészt. Nem tudok, volt olyan szituáció, hogy azon gondolkodtam, álltam a szék előtt, és 10 centivel balrább álltam, mint ahol kellett volna, és azon agyaltam, hogy úristen, most jó, most itt áll, most akkor megmozduljak, de most már megálltam, mert most odaálljak, miközben az volt a szövegem, azért jöttem, hogy megöljelek. Belül ez van, teljes nonsens.
0: Ez tényleg az, hogy így féltél.
1: És persze azt sem mondom, hogy mindent el kell nézni, nem tudja a színész, hogy késik a próbáról, nem tudja a szöveget, vagy hogy légy szíves, indulj már el, dolgozzál már, ez sem kell feltétlenül, tehát nem ezt mondom, de hogy valahol, hát ez jó, ez pedagógia kérdése, az pedig, hogy most ezeket most hogy viselkedik a próbákon, szerintem be kell rakni egy kamerát a próbára, és mindig föl kell venni.
0: Ez lenne a megoldás?
1: Hát azt szerintem egy elég jó megoldás, hogyha minden próbát felveszünk, és utána bárki bármit mond. Hát
0: visszajátszható, mint a fociban.
1: Velem is volt olyan,
2: videóbíró.
1: Gondolkodtam, hogy kiabál a rendező, a nem tudom kivel, és így elővenni a telefont, és klik, két nyomás, és akkor amikor mondja, hogy ne vegyél föl, nem veszlek föl, élőzöm.
0: Tehát, hogy, aha, de nem csináltál ilyet?
1: Hát nem, szerencsére még nem volt, de...
2: Még csinálhatsz.
1: De még simán, mert hogy tényleg, tehát, hogy...
0: Ez milyen szuper ötlet, hogy felvenni minden próbát, és akkor az egyébként is önmagában is egy kontroll, tehát, hogy egy visszatartó erő, nyilván.
1: Egyrészt, másrészt vissza lehet nézni a próbát.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy dokumentációnak is tökéletes.
0: Így van, hogy bármilyen vitát el lehetne
2: dönteni. Volt valami jó ötletem 3 próbával ezelőtt, akkor nézzük.
0: Ja, értem, hogy te a pozitív részét nézed.
2: Hát én azt is.
0: Nagyon jó, Dori, azt is kell nézni. Hát legyünk pozitívak, kedves hallgatók, és mindjárt jövünk vissza a 2. szemrendszerrel és Mészáros Andrissal.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Egyre többen ülnek rollerre italozás után. Erődemonstrációt rendez a horvát rendőrség nyáron az Adriánál. Készüljenek, jön a nyár látványossága.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A rolleres káresetek csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák. A bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkolóautók bánják. Ez derült ki az egyik biztosító friss összesítéséből. Eszerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, aztán feldőlő rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. A mentőszolgálat adatai szerint egyébként május közepéig 1200-an sérültek meg idén elektromos rolleres balesetben. Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350 000 forintos, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, legalább 50 000 forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének, és senkire, semmire nincsenek tekintettel. A nyári főszezonban a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét. Horvátországban. 47 millió forintot emelt le egy bankszámláról egy netes csaló, felhívta a tulajdonost, kiberbiztonsági bankmunkatársnak adta ki magát. Azt mondta, gyanús pénzmozgásokra figyelt fel, ezért arra kérte áldozatát, töltsön le egy víruskeresőt. Amíg beszélgettek, kifosztotta. A rendőrök egy hónapos nyomozás után elkapták, a bíróság elrendelte letartóztatását.
3: Különleges együttállást figyelhetünk meg az égbolton kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, aztán a vékony holdsarló is csatlakozik hozzájuk, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a Svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
5: Szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére binokulára, kukkerre lesz szükség. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
3: Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet, késő estig országszerte többfelé számíthatnak erre viharos széllökésekkel, akár jégesővel. Éjszaka valamelyest csökken a felhőzet, hajnalban 9-16 fok lehet. Utána a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés következik, de szorványosan előfordulhat egy-egy zápor, akár zivatar, 26 fok jelenti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint kedden is nagyjából ez következik, 24-29 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók, ez a kettes számrendszer Behumi Dórival és Veres Dórival. Mészáros András színész a vendégünk továbbra is. Megbeszéltük, hogy hogyan vitt a sorsod az utad a szakmai fejlődésed a Centrál Színházig, aminek most is tagja vagy, társulati tagja vagy, de hát emellett rengeteg mindent csinálsz, és én elsősorban a sorozatokról szeretnélek kérdezni, mert fő karakter szoktál lenni a szél fiú, akibe szerelmesek, vagy aki szerelmes, 200 első randi doktor, Balaton, Gólkirályság, nagyon erős filmes karakter. Egy ilyen új Csányi Sanyi kb. Te is ezt érzed, hogy így használnak téged a vásznon?
2: Hát igen. Hát
1: tehát, hogy ez egy jó track, amin vagy?
2: Igen, a jó fiú.
1: A jó fiú.
2: A jó fiú, ami nem olyan nagy baj, hogy azt kell játsznom, mert hogy...
1: A jó fiú vagy.
3: Mert hogy életben nem ilyen vagy?
2: Dehogy nem. De. Hát csak tudod, minden fiatal belecsúszik abba, hogy beledobja magát az éjszakába, és aztán idő után eljön az a pont, amikor úgy dönt, hogy na jó, van, ebből elég volt, mégiscsak a fény az izgalmasabb. Uh-huh. És akkor... Jó na fiúba de, vált.
1: Egyébként már a Coyote-nál is ez volt, hogy erőteljesebb lelkű csávó, vagy egy keményebb csávó, de hogy mégiscsak az igazság bajnoka az a típusú szereplő, akivel tudunk menni, aki a pozitív hős. Szóval, hogy téged valamiért a vászon ez megtalál, és a színpadon meg kevésbé. Ennek mi lehet az oka?
2: Ezt tőlem kérdezed.
1: Igen.
2: Nem tudom. Hát ezt a rendezőket kell megkérdezni, nekik szerepet osztanak.
1: De ők nem látják, amit csinálsz máshol?
2: Én biztos látják, vagy nem néznek. Hát a sorozatokat biztos nem néznek annyit. A mozifilmemet mondjuk megnézték a rendezők, mondták, hogy nagyon jó színész vagyok. Örülnek, hogy itt vagyok a színháznál mondjuk, vagy abban a produkcióban. De nem tudom, engem lehet, hogy egy picit máshova kategorizálnak be. A színpadon lehet, hogy máshogy festek, mint a képernyőn.
1: De ezt akarom kérdezni, hogy ilyen létezik, hogy valaki a színpadon egy másik karakter, mint a filmen?
2: Lehet, nem tudom.
1: Aha, nagyon érdekes. És te hogy éled meg ezeket a sikereket a filmásznon? Tehát, hogy érzed, hogy az életedben ez változott? Tehát, hogy megismernek az utcán, oda jönnek?
2: Hát ugye, hogyha eleget vagy a tévében, akkor megismernek.
3: Akkoriban megismernek, amikor megy éppen a sorozat.
2: Tehát ha éppen megy,
3: igen,
2: a sorozat.
3: Ha éppen megy.
2: Igen. Bár utólag is van, aki még egy ilyen nagyon régi 2010-es, egy ilyen valami zsaruk, ilyen félrealitis, nem tudom, mibe vettem részt, és akkor valaki még abból is emlékszik rám, igen. De hát, kedvesek, nem tolják túl, tehát nincsenek fanatikus, rajongó emberek.
3: Nem kapsz postán ilyen fehér neműket?
2: Nem is nagyon tudnék vele mit kezdeni, valószínűleg nagyon zavarba jönnék.
3: Nem, mert pont ezen gondolkoztunk a Dórival, hogy pont ezek a szerepek, amiket ő felsorolt, illetve a sorozatok, amik a kereskedelmi televíziókban láthatók, azért azok szokták hozni magukkal a bulvárt. És te nem vagy egy bulvár szereplő. Tehát téged nem lehet látni. Gyakran nem lehet rólad olvasni. Ez egy tudatos döntés.
2: Hát talán félig meddig, de mint ahogy a szerepeim is, a filmesek, hogy ilyen egyenes, őszinte emberke, én is próbálok olyan lenni, és hát nekem lehet, hogy akkor nehezen építek kapcsolatokat emiatt, vagy nem tudom, vagy hogy így...
3: Vagy nem vagy elég érdekes a bulvárnak? Mert nem vagy...
2: Hát velem, tudod, nekem nem nincsenek balhéim, én nem fogalmazok élesen meg dolgokat emberekkel kapcsolatban, vagy nem fikázom.
3: Jó, de a bulvárnál az is hír, hogy kiszálltál a kocsitba, és leesett a telefonod. Például, tehát, hogy lehetnél bulvár szereplő, tehát akkor ez valószínűleg tehát ehhez nem kell egy szélsőséges figurának lenni, szerintem manapság.
2: Hát lehet, én azon gondolkodtam, hogy talán valami, pont akkor egy másik irányba kéne elindulni, hogy inkább a önfejlesztés felé, hogy azokról csinálni akár, nem tudom, TikTok videókat, vagy valami hasonlókat.
3: De hogy így szeretnéd inkább megmutatni magad?
2: De hogy ez a világ sem nagyon szívod be, vagy húzod be. Én is ugyanúgy, tehát, hogy megrekedtem valahol az új világ, meg a régi világ között, hogy, hogy így ez a, az Instagram, meg a TikTok videóknak a pörgetése, ez valahogy nekem kicsit idegen. Nem amikor generáció. Élem az életem, akkor én ott ugye jelenben vagyok, és nem azzal foglalkozom, hogy várj, ez ebből tök jó videó lesz, és akkor előveszem a mobilt, és fölveszem.
1: Uh-huh. Egyébként, ha már mondtad ezt a önfejlesztést. Mert azt néztük, hogy ugye nagyon gyakran adod a hangod hangos könyvekhez, és úgy végigpörgettem, rengeteg önfejlesztő és rengeteg spirituális könyvnek vagy a hangja, és kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire hatott rád, vagy mennyire változtatta meg az életedet. Mert ugye hát, ha nem is olvastad volna el magadtól, muszáj volt felolvasnod, tehát muszáj volt megismerkedned ezekkel a szövegekkel. Mennyire szippantott ez be téged?
2: Hát az elején fura volt, ugye? Tehát, hogy én amilyen hangoskönyv applikációnak dolgozom, és tényleg felolvastam, nem is tudom már, vagy 40-30 ilyen önsegítő könyvet. Ugye mindegyik föl van egy kicsit így turbózva, hogy több oldalszám legyen, gondolom a kiadás miatt.
3: Tehát elmondják benne ugyanazt sokszor?
2: Igen, igen. Kb. Így össze lehetne foglalni 14 oldalba, vagy 10 oldalba.
3: 14 sorba.
2: De ugye, ha elolvasol 30-at, 40-et, akkor 340.
1: Most már te is írhatnál egyet.
2: Lassan, igen, igen, akár. És hát volt egy-két olyan sor, ami nagyon betalált. És hiába csak felolvasod, mármint, hogy akár nem értesz egyet azzal, vagy nem vagy ilyen spirituális, ezoterikus ember, vagy akár nem hiszel a lélekben, de vannak olyan könyvek, amik teljesen praktikus és egyszerű megfogalmazásban mondják el, hogy hogyan tudsz segíteni önmagadon, vagy hogy hogyan tudod változtatni az életedet, akár hozzáállás váltással, és azok betalálnak.
3: Tudsz erre példát mondani?
2: Hát a negatív gondolkodás, az elengedés, tudok egy pár.
3: Na, gyere,
2: hát a negatív gondolkodással kapcsolatban, tehát, hogy és azt, az annak nem elengedését, és tök szépen leírja, hogy a negatív gondolkodás az, hogyha bántod magadat, hogyha mondod, hogy na ez most nem sikerült, látod, én mondtam, hogy nem fog sikerülni, és tényleg elrontod. És utána ott ezzel így el vagy foglalva napokig. Erre is rá tudsz szokni. És egyszerűen ez lesz a gondolkodás, nem visz előre, de hogyha ezt elengeded, és nem a hibákkal foglalkozol, a gödörrel motorozás közben mész, és a gödröt nézed, akkor bele fogsz menni, hanem a megoldást nézed, és pozitívan fogalmazod meg a dolgokat, tehát ilyen apróságokban is meg tud nyilvánulni ez.
3: Mennyire vágysz arra, hogy szép irodalmat is felolvas, mert...
2: Azokat is olvasok.
3: Azokat is
2: tehát olvasol. Van egy-két ilyen, igen, ilyen munkám ott.
3: És mennyire áll hozzád közel ez az ülök egy stúdióba is, és felolvasok?
2: Hát én otthon készítem őket. A kis létrára felrakom a paplant, mellé a szárítót,
3: egy
2: felrakom az ágyra.
3: Egy kuckót építesz.
2: Kis, igen, mind gyerekkoromban egy kis bunkert, és akkor oda beül az ember, és ez jó, ez jó.
1: A kuckót, csak a hallgatóknak mondom, hogy a kuckó az arra kell, hogy ne, az akusztika ne miatt, hogy ne legyen vízhang.
2: Igen, meg ne legyen doboz hangja. Uh-huh. Akár.
1: De ez tök jó hangosan elolvasni egy könyvet, szépen magadban gondolom jelölgeted, ha hibázol, és akkor onnan...
2: Hát egyből ki is vágom.
1: Jó, hogy te vágsz is.
2: Hát annyira vágom, hogyha hibázom, akkor visszajövök, azt ott
1: tényleg?
2: Berakom. Igen. A jelet, azt megyünk tovább.
1: Uh-huh. Egyébként most azt vettem észre, hogy a hangos könyv, mint műfaj, elkezdett nagyon trendi lenni, nagyon menő lenni. A podcastok is, a hanganyagok, bármikor, bárhol megállíthatod, tovább hallgathatod, és rengetegen ilyen házi munka közben, kutyasétáltatás közben,
2: utazás, edzés közben
1: rászoktak a hanganyagok hallgatására, és most a hangos könyvek valamiért ilyen iszonyatosan
3: én
1: nagy.
3: Én rajongója vagyok a hangos könyveknek. Egyrészt, hát olvasom is, ugye egyfolytában a könyveket, de én, tehát edzés közben mindig hangos könyvet hallgatok.
2: Ajánlom figyelmetbe a sztoikusokról szólót, a Vexking elengedést.
1: Nem ezeket, amiket ilyen. Te olvastál?
2: Igen.
3: Én ilyen szép irodalmat szeretek meg. Tudod, szép. Mit szeretek? Krimiket.
1: Olvastál krimit?
3: Igen.
2: Akkor a van az Ártatlan például, az is.
3: Na jó.
1: A te hangodon?
2: Igen, azt.
1: Na, az jó lesz, Dori. Mert az Andris hangján el tudsz így aludni.
3: Nem, nagyon szeretem. Nagyon
2: de olvastattak fel velem meditációt, 8 órás te... meditációt, amit körülbelül ebben a stílusban kellett végig mondani.
1: És te is
2: én magam is.
1: Elaludtam.
3: És te magad egyébként hallgatsz hangos könyveket?
2: Nem. Én a kocsiban.
3: Igen?
2: Amíg bemegyek, igen.
3: De gyerekek, ezt most mondom mindenkinek, a kocsiban nem szabad ilyesmiket hallgatni, mert az nagyon veszélyes. Tehát a kocsiban nem szabad meditatív és semmiféle ilyen
2: meditatívat hallgatni. Ne hallgass.
3: Nem szabad. Nagyon
1: ha
3: veszélyes.
1: Nem politikai podcastot, hogy
3: jó felhúzva.
1: Maradjon az adrenalin magasan.
3: De egyébként az Andrást akkor olyan a hangja, hogy ő egyébként is, ha beszél, van egy kicsi egy ilyen meditatív.
1: Igen.
3: Tehát, hogy lehet, hogy nem vezetés közben fogom hallgatni azt a könyvet, amit felmondtál.
2: Megbocsájtom.
3: Köszi.
1: És mi volt a kedvenced, amit így azt mondaná, hogy ez ilyen signature, tehát, hogy ezt szeretném bemutatni a hangos könyveim közül.
2: Fú.
1: Amit annyira jól csináltál, vagy annyira hozzád illett.
2: Hozzám... nekem ez...
1: Nincs nem, ilyen?
2: A sztoikusokról az nagyon izgalmas volt, a sztoicizmusról szóló könyv. Mert hogy az nem egy ilyen ezoterikus, vagy ilyen nagyon túlmisztifikált dolog, ami nagyon távol állna egy olyan embertől, aki
3: hanem
2: ezekben nem hisz. Hanem igen, és hogy pozitív dolog, mert hogy azt mondja, hogy három alaptétele van, hogy amin tudsz változtatni, azt tedd meg, azzal foglalkozzál, amin nem tudsz változtatni, azzal ne törődj, különösebben, tehát hogy holnap reggel föl kell a nap, azon nem tudsz változtatni, tehát háromfajta dolog van az életben, igen. És vannak olyanok, amikre van ráhatásod, de igazából nem rajtad múlik. Tehát mondjuk ott egy ilyen pingpong, azt hiszem, egy pingpong meccsel mutatja be, hogy fölkészülsz rá iszonyatosan, és hogyha az ilyen helyzetekben úgy állsz bele, hogy már pedig ennek úgy kell sikerülnie, hogy én akarom, akkor valószínűleg rosszabbul fog sikerülni. Mint hogyha úgy állsz oda, hogy magában a jelenben vagy, és élvezed a játékot. És hogyha az ellenfél nagyon jó, akkor nem kell rágörcsölni, hanem most ennyi, eddig jutottam, és mindent megtettem, amit tudtam ez alatt a felkészülési időszak alatt. Viszont abban meg tegyem bele, amit kell. De mondjuk nem általán ezt mondjuk ilyen 20, mondjuk ha 20 évesen elkezd az ember ilyenekkel foglalkozni, nagyon sokat tud segíteni. Rengeteg olyan könyv van, ami a gyerekkori programozás, a gyerekkori traumákról szól, amikről nem tehetünk, ez is az elengedésben van, azt hiszem, hogy olyan programokat rak az ember magába, hogy ilyen mondatok hangoznak el otthon, hogy én nem szeretem, amikor te sírsz. És akkor a gyerek nem mer onnantól kezdve sírni. Nem az, hogy nem mer, nem fog. Viszont az kéne, és emiatt egyébként mindenféle egészségügyi problémákra is lehetnek. És ez a dr. Máté Gábor tudatteremtő ereje, azt hiszem ez a címe, oda vezeti vissza ezeknek autoimmun, igen.
1: Yeah.
2: Tehát az autoimmun betegségeknek, nagyon sok autoimmun betegségnek a gyökerét azt a gyerekkorban fedezi föl, hogy a szklerózis multiplexnek például, a reumatoid artritisnek, ezt nagyon sokszor kellett kimondanom.
1: És hibátlanul ki is mondod.
2: Hogy a gyerekkori stressznek a következményei, és ezek úgy működnek, ezek a programozások, hogy aztán meg felnőtt korban is megmaradnak, mivel azt hiszik, hogy még mindig ugyanaz a helyzet.
3: Ha fel tudod vázolni, hogy mi lenne egy ideális napod, mondjuk most nézzünk egy ilyen szakmai áttekintést, mondjuk Mészáros Andrásnak, mint színésznek, hogy néz ki egy ideális napja, akkor az milyen lenne?
2: Jól érzem magam.
3: De mit csinálsz?
2: Hát,
3: mi történik az alatt a nap alatt?
1: Mit sűrítenél bele?
3: Mi történik?
2: Nagyon változó, mert hogy most színházat szeretnék csinálni, vagy forgatni szeretnék.
3: Ez a kérdés.
2: Tehát, hogy ez attól függ, hogy most éppen mi van, mind a kettőt nagyon szeretem. Összehasonlítani kb. Nem is kell, mert más, az egyik ezért jó, a másik azért jó. De akár kelhetnék reggel 4-kor, vagy reggel 5-kor, hogy megyünk egy forgatás, és akkor forgatunk egész nap, este meg hazamész, és lepihensz, tanulod a következő napra a szöveget. A kojot időszak az csodálatos volt, az a 38 nap, az fantasztikus volt.
1: Ez így nézett ki?
2: Az úgy nézett ki, hogy elmentünk
1: Zsámbékon
2: túl, Apple-ön forgattunk legtöbbet. Ez nem a telefonmárka, hanem tényleg van egy ilyen falu, Apple, igen. És egy vályogházban laktunk, reggel 5-kor én kikocogtam a 7 kilométerre lévő szedbe, és akkor ott leforgattuk a napot, hazahoztak, és még egy kicsit beszélgettünk, kocintottunk, és lepihentünk, és csodálatos volt, tényleg.
3: akkor lehet, hogy minden napodat így képzeled el.
2: Hát az, de a Hunyadiban, amikor forgattuk az első kis harcos jelenetet.
1: Abba sajnos olyan rövid ideig voltál. Hát elég hamar kivégeztek.
2: Viszont aki megnézi a Hunyadit, az látni fog engem. Az első 5 percben benne
1: hát
2: vagy.
1: Hát az első 5-ben. Igen.
2: Igen.
1: Ja. Azt sajnáltam.
2: Hát az egy fantasztikus volt, ott is a kaszkadőrökkel fölkészülni, harcolni.
1: Hát ott mindegy volt, pénz, paripa, fegyver, minden volt.
2: Ezért kb. Igen.
1: Uh-huh. Tehát ez egy olyan produkció lehetett, ahol végre egyszer egy magyar színész is megtapasztalhatta, hogy minden van egy forgatáson, nem? Amit csak szeretne.
2: Ne,
1: így mondják.
2: Igen, az uh-huh. jó móka volt.
1: Egyébként látszik is az eredményen. De tényleg, szerintem jó, csak ugye amikor így a nullákat nézed a számok végén, akkor nem érted, hogy hogy van, de hát ez persze nem innen kellett volna, hogy eltűnjön, hanem másopá is oda kellett volna írni. Inkább ennyi ezzel a kapcsolatban a hozzá tennivalom. Na, innen folytatjuk a beszélgetést Mészáros Andrissal, egy utolsó negyed órára gyertek még velünk itt a kettes számrendszerben, hamarosan itt leszünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Az izlandi Of Monsters and Men előszörött koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
4: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a DM-kötőjel együtt a jövőért .hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: A kettes számrendszer utolsó részét halljátok itt a Rádió Cafén. Veres Dórival, Behumi Dórival és Mészáros András színész még mindig a vendégünk.
2: Beszéljünk egy kicsit erről, úgyis mindenkit érdekel, hogy a box és a te viszonyod az micsoda. Volt ugye boxsal kapcsolatban ilyen nagy, vagy most is van hype-ja a televíziók, műsoroknak köszönhetően, ahol te is az egyik győztes voltál. Én csak az utó interjúkat néztem most meg, ahol arról nyilatkozol, hogy ki hogy ütött, meg hogyan. Megszeretted ezt a sportot, az lejött viszont ezekből a beszélgetésekből. Mit szeretsz a boxban?
3: Én rajta maradtam bizony.
2: Rajta is maradtál?
3: Igen, heti kétszer elmegyek kicsit edzeni. Hát azt szeretem benne, hogy rendkívül fókuszál. Kiadod a sok szar érzést magadból, ott a zsákba belepüffölheted bánatodat, gondodat, dühödet, és közben viszont koncentráltnak kell maradni, mert különben téged püffölnek össze.
2: De zsák is visszaüt? Tehát ez vissza lendül? Nem lendül vissza?
3: Nem, a zsák nem, de a partner az igen.
2: És akkor neked színészként szabad ilyet csinálni? Olyan sportot űzni, ahol megsérülhetsz?
3: Fejvédőben csinálod.
2: Ja.
3: Hát van fejvédő, meg boxkesztyű, nem pusztán.
2: Nem lehet megsérülni.
3: Hát de meg lehet, de azért szerintem a fejvédő, ha van rajtad fejvédő, akkor azért nem. Ott az nagyon szerencsétlenül kell eltalálni egymást, hogy legyen abból valami.
1: És ügyes vagy benne? Jól megy neked ez?
2: Hát megnyerte ezt a tévéműsort.
3: Nehéz súlyú boxbajnok vagyok, ha...
2: már hogy ilyen, már nem igazi volt, hanem tévésen.
1: Itt is a Dórit, hogy nem
3: profi
1: tudja,
3: kártyát kaptunk.
2: Tényleg?
3: Persze,
1: de úgy igaziból, vagy csak tévén, ilyen játékból?
3: Nem.
2: Na jó, de ha most elmennél egy nehéz súlyú...
3: Cafatokra szedne természetesen.
2: Igen.
3: Persze. De a Mike akkor Tyson ellen a... nagyon izgalmas lenne az a 3 másodperc, hogy a sarokból eljut hozzá.
2: És ez félelmetes dolog?
3: Hát halálos félelmem volt az elején. Uh-huh. Főleg, hogy ugye nagyon intenzíven kellett fölvenni a tempót, mert hogy egy fél év van rá, vagy talán még nekem annyi sem volt, 5 hónap volt.
1: De várjál egy kicsit, ezt tegyük tisztába, hogy kerültél te ebbe egyáltalán bele?
3: Fölhívtak.
1: De miért gondolták, hogy...
2: Ha már látták a kolyodban. Látták a kolyodban verekedni.
3: Azt nem tudom, hogy mennyire gondolták, hogy jó leszek, vagy nem leszek jó. Ugye Starbox, tehát, hogy itt ilyen...
1: A sztárok, én azt értem.
3: Ismertebb, kevésbé ismertebb emberek verekedjenek össze. És az volt a másik lényeg, hogy előtte nem boxoltak soha.
1: Aha.
3: Tehát, hogy nincsen harcos múltjuk, akinek meccse van, az már vagy volt, az már alapból nem, mert hogy nem az
2: a lényeg, hogy bemegy.
3: Igen. Meg leginkább az, hogy ennyi, egy rövid időintervallumom, vagy rövid időintervallum alatt milyen gyorsan mennyit tudsz magadra szedni ebből a tudásból. Uh-huh. Tehát szerintem ez egy izgalmas kihívás, én ezeket szerettem is, és bele kell ugrani.
1: Szóval az volt akkor az alapállás, hogy mindenki tiszta lappal indult, tehát nem volt elő végzettség, vagy előélete a boxban.
3: Hát nem.
1: De egyébként elvileg volt olyan, nem. Akinek volt, mert én láttam olyan szereplőket, akikről tudom,
3: hát
1: hogy
3: meg
1: jártak
3: boxon. Én elmentem, azt hiszem 2 évvel korábban, én jártam 1 évet, de azt én ilyen operett boxnak hívom, mert hogy igazából csak és kizárólag a zsákot ütöttem. Aha. Engem nem engedtek be a ringbe mással. Nem is verekedtem mással. Milyen? És nem is akartam. Mert ugye én ezt mint edzést csináltam.
2: Hát ilyet igen, ilyen bárhol.
3: Tehát kardió, és akkor erősítés, tehát hogy én mint forma,
1: azt hittem azért nem engedtek be, mert hogy ilyen agresszív volt.
3: Dehogy is, nem.
1: Ezt a fiút be ne engedjétek a többiekkel.
3: Az első alkalom, amikor elkezdtem, ugye fölhívtak, én másnap reggel 8-ra leszerveztem az első edzést, és elkezdtem napi 2 edzést tolni. Mert hogy olyan, annyira féltem, nem azért, mert hogy én nagyon tudatos vagyok, és föl akarok készülni, hanem nagyon-nagyon megijedtem, hogy tényleg be kell mennem 6 hó vagy 5 hónap múlva, és ott össze kell verekednem valakivel, és ott nagyon csúnyán szétszedtek. Tehát, hogy...
2: Igen, ez a verekedés, mint olyan, hát szóval ugye a természetes környezetében ez a dolog, ezt általában indulatok előzik meg, tehát hogy az, hogy most bemenni egy... nem tudom hányszor, nem tudom hány négyzetméteres kis négyzetre be, ahol neked valahogy haragudnod kéne arra a másikra, mert hát meg kell verned. Az nekem nagyon
3: biztos,
2: furcsa.
3: Hogy rosszabbul verekszel.
2: De hát tehát egyébként meg hogy merred megütni?
3: ugyanaz, mint a színpad. Tudod, hideg fej, forró szív. Hát mert az a feladat, hogy megüsd. Akkor kapsz pontot, amikor a érvényes.
2: Ez nekem ez iszonyú.
1: De hát a haragban akkor nem tudsz fókuszálni, minden küzdősport egyébként.
2: Én ezt az egyet tudom elképzelni, hogy mérges vagyok, azért verekszem.
3: Nem tudsz fókuszálni, hogyha harag van.
1: Nem tudok.
2: Na mindegy, nekem ez nagyon furcsa. Tehát, hogy önmagában az az érzés, hogy neked ott meg kell ütnöd valakit, azon te ezek szerint könnyen átlendültél?
3: Igen.
1: Szóval van ott mégiscsak valami a háttérben. Nem annyira hideg fej.
3: Ez megint csak beállítottság kérdése, hogy hogy képzeled magad.
2: De szereted ezt a másikat, vagy haverkodtok, meg jó fej, és akkor szegény, bocs, de figyelj, akkor mostantól kezdve agyon verlek.
3: De hát ő is meg fog ütni.
2: Viszont, hogyha a sportnál tartunk, én azt olvastam, hogy te pingpongoztál is, meg kézisztél is.
3: Igen.
2: Neked ez az életedhez mindig is hozzátartozott a sport.
3: Igen, hozzátartozott. Gyerekkorban nagyon sokat szaladgáltunk, bicikliztünk, amit egy kertvárosban lehet csinálni, és utána elvittek pingpongozni 11 évesen, és aztán 2 év után mondták, hogy túl öreg vagyok hozzá. És akkor itt így elküldték az egész csoportot, akik, mert tényleg ilyen, ezt korábban kell kezdeni. Ilyen nagyon pici, finom motorikus mozdulatok azok, és egyszerűen nem épülnek be, úgy látszik. És akkor utána mentem el kézizni, mert hogy az meg egy kicsit nem kosár, tehát ott több a testkontakt, ott azért lehet kicsit küzdeni.
2: De az és ott egész sport. Magas szintre vitted, nem?
3: Hát magas szintre, a TESI-ben, tehát testvériség egyesületben játszottam, az IFI-ben.
2: Tehát volt egy egyesületi
3: tag. Egy egyesületi tagként, igen, voltak meccseink, jártunk szépen, aztán a színház miatt ez abban maradt. És akkor ott viszont meg ugye jött a mozgásszínház, és akkor ott abban mozogtam.
2: Kézi és a box között a színházi mozgás, ami azzal együtt jár, az igen. Volt a sportod.
3: Igen, aztán elkezdtem futni. Az még az jó volt egy időszak, csak aztán a csípőm megadta magát, és akkor már nem tudok futni.
2: Maradt a box, miközben úgy jött be, kedves hallgatók, az Andris, hogy be van, nagyon éppen roppanva neki a dereka. Tudom, az edzésen mit csináltál, rosszul ütöttél. Ja nem, a Russian Twistben.
3: Igen, a hasazás
2: közben. Hasazás közben.
3: Csavarod a derekadat egy kicsit túl.
2: Megöregettél.
3: Túltoltuk.
2: Megöregettél.
3: 40 fölött már ez ilyen. Óvatosan kell.
2: Igen.
1: Még végezetül csak szerettem volna az utolsó kérdést felvezetni, hogy mi vár rád a következő évadban. Mondja, most lemegy az évadnak mindjárt vége van.
3: Hát elvileg, gyakorlatban még nincsen vége, igen, mert már minden futó előadást lejátszottam, de most próbálok a Centrálban a Furcsa Pár című darabban. 10-én lesz egy ilyen elő bemutató szerűség.
1: Június?
3: Június, igen. És aztán elviszük Szigligetre. Ott is lesz egy 10 nap, azt hiszem, amikor játsszuk, és akkor utána pedig bemutató a Centrál Színházban, igen.
2: És akkor itt ugye a két főszereplő, az Alföldi Robert és Stoll András.
3: Igen. Dolgozunk. Kifejezetten nagy élmény velük dolgozni egyébként. Sok rengeteget tanulok mind a kettőjüktől.
2: Igen. Tehát mikor leszel te főszereplő?
3: Ezt a Puskás
2: Kedves
3: Tamás,
2: Puskás Tamás, Tamás színe, mikor lesz a Mészáros András végre főszereplő? Csináljunk egy petíciót, mi nézők? Mert szerintem lenne egy csomó mindenki, aki aláírna.
3: Bízom benne.
2: És akkor ezt az egyet tudod a jövő évadodról?
3: Igen, ez lesz nekem jövőre. Ezen kívül a Valc Petivel is csinálunk a Patriarchátus gyásza nevű előadást. Ez a trafóba fog menni. Ez egy ilyen érdekes téma, ugye a mai világban van ez a manoszféra, meg a új férfiak, a régi férfiak.
2: Kérem, mi az, hogy manuszféra?
3: Manuszféra az nincs meg.
1: Manuszféra.
3: Nem manuszféra. Nagyon jó, de nem. Manuszféra. Van egy dokumentumfilm a Netflixen, ajánlom figyelmetekbe, a Manuszféra fogságában, azt hiszem ez a cím.
2: De azért miről szól, hogy a férfiak, ami van?
3: A férfi, a nőnek a konyhában a helye, nekem lehet több csajom, stb. Tehát ilyen übermacsó irányvonal, amit képviselnek ezek az influencerek egyébként. Ez Amerikában nagyon megy. És tehát, hogy ma már egy kicsit másutt van ez a férfi, mint fogalom, hogy mitől férfi a férfi, és akkor ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni, hogy a nézőkkel a színdarab által.
2: Jó, de ez egy vicces dolog, vagy egy komolyan kell venni dolog?
3: Hát is. Szerintem mindig az a jó, hogyha ugye komoly dolgokról könnyedén.
2: Először sokat nevetünk, és aztán sírunk.
1: Te melyiket képviseled?
3: Itt, ha jól tudom, ez még nagyon ilyen tervezési fázisban van, nem tudom, mennyit mondhatok róla, úgyhogy most lehet, hogy titkokat árulok el. De hogy 7 szereplője van, 7 férfi, és minden évtizedből egy.
2: De jó.
3: 17-től 77-ig, azt hiszem. Akkor ugye én vagyok a 40-es. Fickó.
2: Ez tök izgé, ez nagyon jó.
1: És az életben
2: és Kovács Ákos benne lesz valahol.
3: Kicsoda?
2: Kovács Ákos. Egyszer mondott egy olyat, tudjátok, hogy hát kvázi a nőknek a konyhában a helye, csak nem így fogalmazott.
3: Na, hát ez ilyen manaszférás. Ott például igen. Az van, hogy a nők, tehát hogy azért nem kell nekik dolgozni, vagy ilyen karriert építeni, mert hogy az ő képességük az az, hogy szépek.
2: Igen, igen.
3: Míg a férfiaknak ilyen nincs, és ezért kell hatalmat és pénzt és karriert csinálniuk.
2: Uh-huh. Valahol a kettő között van szerintem az igazság, amikor ugye a politikai kisajátít ilyen gondolkodásmódokat, azok mindig szélsőségessé válnak. Ezen az oldalon is, meg ott is. Tehát nyilván vannak női képességek, amik erősebbek, mint a férfiaké, és fordítva, és azokat szerintem nem kell férfiasítani. Csak az se jó, ha valaki megmondja, hogy egyébként hol a helyet.
1: Az a szerencse, hogy lejárt a műsoridő, és én már nem fejthetem ki erről a véleményemet.
3: Pedig csak most mennénk bele igazán.
2: De miért mondjad?
1: Nem, majd egy következő műsorban ezt kifejtem.
3: Vissza kell jönnöm.
2: De mi nem lehet 3 mondatban megfogalmazni?
1: Nem, hát ez, én ezt én nagyon egyszerűen látom, ezt az egyenlőségesdét. Tehát egészen addig, amíg a nők kevesebb pénzt keresnek azzal, vagy azért, kevesebb pénzt kapnak azért a munkáért, amit a férfiak ugyanúgy elvégeznek, tehát ugyanazért a munkáért a nők kevesebbet kapnak, addig nem lesz egyenlőség. Az hiába bármiféle próbálkozás, és szándék, és
2: varázslás,
1: és külsőleg úgy látszik, hogy meg vagyunk kínálva a lehetőségekkel, nem. Tehát ameddig ez ilyen objektíven nincsen, addig ez nem lesz.
3: Valóban messzire nyúl ez a téma, mert hogy ugye nekem itt most egyből eszembe jut, hogy nem feltétlenül csak a pénzről van.
2: Igen, én sem.
1: Nem, tehát, de ez egy nagyon árulkodó dolog. Most gondoljátok el, hogy ez tulajdonképpen lehet szimbólum is. Tehát, hogy mit szimbolizál az?
3: De hogy konkrétan így is van mindenhol.
1: Ez így van. Tehát, hogy van mondjuk egy multi, van igen. Mondjuk egy multi, uh-huh. és lehet, hogy nem fizikailag kap kevesebb pénz, de kisebb az előre meneteli lehetőség. Tehát egy férfit jobban megkínálnak egy következő lehetőséggel, mint egy nőt, és ez ki is van mondva, azért, mert a nőnek bele van építve a kevesebb fizetésébe az, hogy ő el fog menni, és mint munkaerő ki fog esni évekre a munkaerőpiacról.
3: Pont ezért kéne többet keresni.
1: Pont ezért kéne többet keresni, és pont ezért kéne beépíteni, hiszen ő a társadalmat gazdagítja az, hogy nevel egy gyereket, nem? Na, ezért mondtam, hogy jobb, hogyha ebben nem megyünk bele, hogy nem kezdjük el.
2: Hát igen, már közben viszont tényleg az van, hogy nem lehet úgy számítani pont emiatt egy nő hosszú távú munkájára, és ez valóban így van, nem lehet, mert hogy a de legtöbben nem, valóban elmegyünk szülni.
1: De az nem munka, amit otthon csinál? Tehát az összességében.
2: De hát az már nem a munkahely dolga. Így van.
1: Ez így van. És én ezt onnan tudom, hogy
2: hogy szültél.
1: Nem, hogy szültem. De nem, mert azért az én

0: mindegy.
1: Na tessék, csak kibukik.
0: Nincs orvosság.
1: Család ellen nincs orvosság?
0: Igen, az egy könnyed darab lesz, azt hiszem.
1: És az
0: de abban például főszerepet kaptam.
1: Na tessék. És van-e valami olyan, ami film, vagy tévémunka?
0: Film és ilyesmi, az most tévés
1: munka.
0: Nem.
1: Azt mennyivel előre tudod egyébként?
0: Jó kérdés, mert hogy ugye bemutatják, ha egy sorozatról van szó, először le kell menni a sorozatnak, és hogy lesz-e folytatás, ez a nézettség.
1: És van most ilyen, ami éppen...
0: Még nem, igen. Még nem mutatták be. Na, például nem tudom, hogy ezt elmondhatnám, úgyhogy most ezt nem is fogom.
1: Ez tök jó, de tehát van dobozban olyan sorozat, amit most nem sokára fogunk látni veled. De még nem mondhatsz.
0: Én nagyon pici szerepem van.
1: Jó, de hát, hogy akkor ezek szerint van már leforgatott munkád. Hát Andris, köszi, hogy itt voltál
2: köszönöm
1: velünk.
2: Szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: És pláne köszi, hogy egy próba és egy előadás közé beékelve bejöttél hozzánk, mert ez azért tényleg nem egyszerű. És ahogy előtte hallottam, valakivel beszéltél, és elmondtad az egyik napi rendedet, hogy szinkronból próbára.
0: Próbára, aztán
2: én ezt
0: egy próbára.
2: Elképesztő.
0: De tudod, a színészekkel mindig ez a baj. Vagy fullra tele vannak, vagy nihil van.
1: És mindegyikről panaszkodnak.
0: Így, természetesen.
1: Azért vagy azért.
2: Én ezt kívánom neked, hogy ez maradjon.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: És köszönjük nektek is, hogy itt voltatok, és ne felejtsétek el, vasárnap ugyanebben az időben meghallgathatjátok ennek a beszélgetésnek az ismétlését. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Sziasztok! Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: A Balaton nyári programjai között egyre nagyobb szerepet kapnak a szabadtéri színházi esték is. A déli part kulturális életének egyik fontos helyszíne a Kálmán Imre Művelődési Központ, amely egész évben szervez programokat, nyáron pedig szabadtéri előadásokkal és vendégprodukciókkal is készül. A siófoki estékhez régóta hozzátartoznak a zenés darabok, koncertek és könnyebb nyári előadások, amelyek sokszor a nyaraló közönséget és a helyieket ugyanúgy megszólítják. A tihanyi szabadtéri játékok hangulata egészen különleges balatoni környezetben várja a nézőket. A programban rendszerint zenés előadások, vígjátékok és ismert színészekkel érkező produkciók szerepelnek. A balatoni nyár egyik ismert kulturális kezdeményezése a Kultkikötő, amely több településen, Alsóörsön, Balatonbogláron, Balatonföldváron és Balatonszárszón szervez színházi és zenei programokat. A programkínálatban gyerekdarabok, kortárs előadások, koncertek és ismert társulatok produkciói egyaránt megjelennek. A Centrál Nyár előadásai a Balaton felvidék egyik legkülönösebb hangulatú településére viszik a nyári színház világát. Szigliget esti atmoszférája önmagában is erős élmény. A vár látványa, a keskeny utcák és a balatoni panoráma

0: tömeges keretet adnak a szabadtéri programoknak.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: hogy ugye szombat van, igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
7: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
10: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
11: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Megint üt egyet rajtunk a pusztító a száj, újabb netes csalás, ne higgyenek se Ronaldónak, se Messinek. Még holnap délelőtt is lehetnek hevei zivatarok.
13: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
12: Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadóközpont kialakítását tervezte a területen több mint 5 milliárd forintból. Elmondása szerint a helyszínen már mint egy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, kerítésépítést és infrastruktúrális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint nem menekült tábor létrehozásáról volt szó, a Vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Alig enyhítette az aszályt a csapadék, a gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, már az állattartást is veszélyeztetheti. Részletek az Agrárgazdasági Kamara országos alelnökétől, Süle Katalintól.
2: A legelőre alapozó tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék, de sajnos csak a felső rétegben van, ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
4: Illegális szerencsejáték oldalak sokasága vadászik a szurkolók pénzére a foci VB alatt, erre figyelmeztet a Szerencsejáték ZRT. Közleményük szerint ezek nem fogadási oldalak, hiába kínálnak nyereményjátékot vagy biztosan megtérülő tippet. Valójában adathalász platformok, amelyek kizsebelhetik gyanútlan áldozataikat. A netes csalók a mesterséges intelligenciát is bevetik, világsztárok, például Cristiano Ronaldo vagy épp Messi arcát és hangját felhasználva buzdítanak fogadásra.
12: Meglopták az angol labdarúgó válogatottat az Egyesült Államokban. A tolvajok dedikált mezeket, futballcipőket, kapuskesztyűket vittek magukkal a csapat edzőközpontjából. Két férfit gyanúsítanak, hamarosan bíróság elé állítják őket. Az angol szövetség szerint mindez nem zavarta meg a felkészülést. Szerdán este a legjobb formájukat hozzák a játékosok nyitó meccsükön Horvátország ellen. Még éjszaka, sőt holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk, 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
14: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Itt az Autórádió, melynek a mai adása egy kissé rendhagyó lesz, ugyanis műsorvezető társam Bunkóczi Laci ma nem tud sajnos itt lenni. Neki mielőbbi jobbulást kívánok innen, remélem, hogy hallgatja az adást ennek ellenére. Partnerem ma az éteri bűnözésben viszont Ballai Tomi lesz, zenei szerkesztőnk és technikusunk. Köszi Tomi, hogy itt vagy ma is. Mai témánk a hétvégi MotoGP magyar nagydíj lesz, vendégem pedig Kis Viktória motorversenyző, aki a MotoGP történetében először nőként vezethette fel a mezőnyt, majd erről kifaggatjuk bőven, hogy ez hogy alakult. Valamint a második részben telefonon lesz itt velünk Herman Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke, akivel szintén MotoGP-zni fogunk, és a hétvégi eseményeinek a kulisszái mögé szeretnénk tekinteni egy kicsit. Most viszont hallgassunk egy kis zenét, mindjárt kezdődik az Autórádió, maradjatok velünk!

0: Autórádió, a Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Autórádió, a Rádiókafé közlekedési műsora, melyben ugye nagyrészt autókról szokott szó esni, ugyanakkor a mai adásban sokszor teszünk ilyet, de hogy ma sem lesz ki mind a négy kerekünk, hiszen motorversenyzésről fogunk beszélni, azon belül is a hétvégi MotoGP Magyar Nagydíjról. Itt van velem a stúdióban Kis Viki, motorversenyző, hivatásos kaszkadőr, újságíró, és immár MotoGP Safety Bike Rider. Te ez ilyen titulus halmozó csaj vagy?
2: Ezek szerint... Bár ez a Safety Bike Rider, ez egy egyszeri alkalom volt. Egyelőre, vagy hát ki tudja, mit hoz a jövő, de nagyon izgalmas titulus, ez biztos.
1: Egyébként idefele jövet nagyon sok BMW motort láttam a belvárosban. Ez a te műved? Ezt te intézted egy ilyen kis incepcióval? Mert hogy ma is egy BMW-vel jöttél. Neked van valamilyen kötődésed a BMW-hez, ugye?
2: Hivatalosan nincs, de a BMW Motorrad Hungary-vel dolgozunk valami jó kis együttműködésen, amit egyelőre még nem mondhatok el, majd csak akkor, hogyha fix lesz.
1: Nagyon-nagyon titokzatos vagy, de akkor beszünk erre a nagy dologra, ami nem csak neked volt nagy dolog, mert nyilván az volt, de az egész, hát nem tudom, női társadalomnak, női motorozós társadalomnak ez egy ilyen történelmi pillanat volt, mert hogy a MotoGP történetében elsőként, nőként kaptál egy ilyen szerepet. Mikor fogtad fel igazán, hogy ez nem csak magyarként, de hogy ez nemzetközi szinten is egy ilyen történelmi pillanat? Egyáltalán leért már a fejedben ez a dolog, hogy mi történt?
2: Lassacskán kezd egyébként, de még mindig a hatása alatt vagyok. És egyébként szombaton az eligazításon tudtam meg ezt a tényt, hogy én ezek az első nő, aki ráülhetett egy safety bike-ra is fel, tehát konkrétan elsőként mehetett körbe a pályán a pilóták előtt. És annyira vicces volt, mert amikor oda mentünk az eligazításra, oda kísért minket egy magyar hölgy a pályáról, és ott a két MotoGP-től két spanyol fogadott minket, és akkor így kérdezték, hogy jó, de akkor kik lesznek a riderek, és akkor így hát ők. És így akkor mondta, hogy oké, soha nem volt még női riderünk, úgyhogy...
1: Jó, de hogyha ezt leválasztjuk, ezt a első női ridert, akkor is nagy dolog azért. Tehát ha lett volna előtted még 10 nő, akkor is azért ez egy nagy dolog. Picit tegyük helyre, hogy mi ez az egész, mert ugye a Safety Car intézménye, hogyha máshonnan nem is, a Forma 1-ből viszonylag közismert lehet, de ugye a MotoGP hétvége előtt, vagy akár a te bejegyzéseidet látva, lehet, hogy sokan nem is tudták, hogy mi az a Safety Rider, Bike Rider, Safety Rider vagy Bike Rider? Mi a hivatalos?
2: Safety Bike Rider.
1: Safety Bike Rider. Pontosan mit csinál egy Safety Bike Rider egy MotoGP hétvégén?
2: Igazából a feladatunk ugyanaz volt, mint a safety károknak, hogy megyünk egy kört a pályán, azzal a különbséggel, hogy miután nem álltunk be a rajtrácsra a versenyzők mögé, hanem mi egyből bementünk a box utcába, és leraktuk a motorokat. A feladatunk az gyakorlatilag ugyanaz volt, hogy ellenőrizni, hogy a pálya megfelelő-e a versenyzők számára.
1: Meg felvezetni őket? Tehát, hogy elől ment a safety? Te mentél elől? Van formációs kör, nem?
2: Itt nincsen.
1: Is. Nincsen?
2: Nincs.
1: Bocsánat, picit MotoGP-ben alulkvalifikált vagyok ezek szerint, de akkor bementél mögéjük, vagy eléjük, vagy hol álltál?
2: Úgy mentünk fel a rajtrácsra, hogy elől ment a safety car, mi követtük őt, majd amikor ő beállt a pozíciójába, akkor mi szépen becsorogtunk mellé, és leálltunk a két oldalra.
1: Oké, a szombaton tudtad meg, hogy te vagy az első női felvezető. Mikor tudtad meg, hogy egyáltalán safety rider leszel?
2: Előtte egy héttel hívott fel Hermann Heyrich, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke, és nagyon meglepődtem épp egy...
1: Meg tudod neki köszönni majd a mai adásból, mert itt lesz velünk a második blogban.
2: Jó, sokat jár, és tényleg egyébként végtelenül hálás vagyok, mert hatalmas élmény volt. Szóval épp egy családi rendezvényen ültem, Lucky Taken, szóval kis vidéki, tudod, kis családi gathering, ott vagyunk, jól érezzük magunkat, Evi, csörög a telefonom, Hermann Heyrich. Ha mondom, hát nem beszéltünk körülbelül 8 éve, hiszen azóta nem versenyzem, úgyhogy gyakorlatilag nem
1: és
2: volt
1: akkor
2: apropója.
1: Milyen, emlékszem, hogy akkor milyen ügyben keresett?
2: Szerintem a mexikói futamokról beszélgettünk, mert jó viszonyt ápoltunk, hiszen annó ő intézett ki Katarban, és neki köszönhetem, hogy Katarban versenyezhettem 2,5 szezont. Úgyhogy valószínű a mexikói női világkupáról csacsogtunk akkoriban, és szóval így meglepődtem, hogy Herman Henrik hív, és így felvettem a telefont, hogy hát szia, megkérdeztem, mit csinálsz jövő hétvégén, Viki, és kérdeztem, hogy hát mit csináljak, és mondta, hogy keresnek a safety bike-okra motorost, és hogy ő rám gondolt, hogy lehetnénk az egyik kis Tibi mellett.
1: Ó. Ja, ketten volt azok?
2: Ketten volt. Ja. Igen.
1: Ja, mert hogy két safety rider
2: van? Igen. Két autó is volt, és két motor is.
1: Jó, és akkor ott ültél a családi asztalnál, gyorsan kocintottatok egyet, vagy hogy...
2: Nem mondtam el nekik, nem mondtad el? Annyira hihetetlen volt számomra az egész, hogy nem mondtam el nekik.
1: Azóta azért elmondtad?
2: Persze. Igen.
1: Igazából milyen út vezetett idáig, hogy megcsörrenjen Herman Henriktől a telefonod, és felkérjen egy ilyen szerepre, hogy kerültél egyáltalán a radarra?
2: Igazából ezt konkrétan majd kérdezzük meg tőle, mert engem is nagyon érdekel.
1: Itt maradhatsz a második blogban, nyugodtan megkérdezheted tőle.
2: Jó, köszi. De gyanítom, hogy Magyarországon én vagyok az egyik legeredményesebb női gyorsasági motorversenyző nő, és ennyi.
1: De hogy azért ez egy elég bizalmi felkérés, mert hogy azért azon túlmenően, hogy a szakmai alkalmasság és a korábbi versenyzői múlt, vagy ezek együtt véve szolgáltatták azt, hogy téged felkért, valószínűleg nem?
2: Hát igen, szeretném így gondolni.
1: Kik szoktak egyébként általában safety riderek lenni? Mindenképpen kell versenyzői múlt, vagy nem tudom, valakit leszólítanak az utcán, ha mondjuk te nem értél volna rá, vagy ez hogy zajlik?
2: Nem gondolnám, hogy bárkit leszólítottak volna így csak így az utcáról, hogy hé, nincs-e kedved beugrani, felpattalni egy BMW M1000 RR-re a maga 218 lóerőjével.
1: Segíts kérlek a hozzám hasonlóan motorokban jártatlanok kedvéért, hogy ez egy milyen motor, egész pontosan milyen specifikációkat érdemes tudni róla.
2: Szóval a BMW-nek a sportmotorja az S1000 RR, és ahogy az autóknál, így a motoroknál is van M-es.
1: Ugyanúgy M-nek hívják a motorban is?
2: Igen.
1: Nem volt túl kreatív.
2: De így biztosan mindenki értheti, hogy miről van szó. Igazából ez 218 lóerős motor, 192 kilóval, remélem nem...
1: Azt mondom, minden. Az igen. A súly lóerő arány az egész kellemes, így a katalógus adatok alapján.
2: Igen, tehát ez a top kategóriájú motor.
1: Azok alapján, amit elmondtál, ez nem egy fix szerep, nem? Tehát, hogy nem tudom, hol lesz most a következő futam, de hogy nem leszel ott safety rider, gondolom.
2: Nem.
1: Ha csak nem csörrem meg az ottani...
2: Egyelőre nem tudok róla.
1: Az ottani Herman Henrik nem csörög rád újra, de hogy, mert például a Forma 1-ben ez egy fix szerep. Ott nem cserélődnek, tehát itt a MotoGP-ben hétvégére cserélődnek
2: az emberek. Úgy gondolom, hogy a motorokon... Igen, bár nem vagyok benne biztos, tehát erről nincsen hivatalos információm, az biztos, hogy a safety car-ban a vezetők, ők fixek.
1: Azt tudod esetleg, hogy már ugye tavaly is volt MotoGP, ahogy ki volt tavaly? Hogy esetleg beszéltél
2: hogy
1: vele?
2: Hogy jól tudom, a Kovács Bálint.
1: Beszéltél vele arról, hogy mire számítasz nagyjából?
2: Nem.
1: Jó, akkor hogyha vele nem beszéltél, akkor ki készít fel ilyenkor, hogy pontosan mi a teendőt, hogy van neked ott egy ilyen supervisorod egész hétvégére?
2: Szombaton volt egy eligazításunk, amikor találkoztunk a MotoGP részéről azokkal az emberekkel, akik ezért felelősek, tehát hogy konkrétan az egyik srác az egyik safety car-nak volt a pilótája, vagy hát a vezetője, illetve a másik srác pedig, aki így összefogja azt a csapatot, és akkor... Először is kaptunk felszerelést, bőrruhát, csizmát, kesztyűt, sisakot, mert mondjuk rám való kesztyűt és csizmát nem tudtak adni, mert mondták, hogy hát ne haragudj, nem volt még női motorosunk, úgyhogy nem készültünk ilyen extra kicsi méretekkel. Ruhából volt méretemben, sisakot is kaptunk.
1: Mert ugye a motorosok nem túl nagy termetűek, úgyhogy volt igen, kis ruha.
2: Igen, volt kis ruha is. Úgyhogy ezt később a megengedték, hogy a saját csizmámba is kesztyűmben motorozzak, hiszen hogyha egyszer már safety-ról beszélünk, akkor nem árt, hogyha nem négy száma nagyobb a csizma a lábamon. És akkor ott utána még volt egy kb. Egy negyed órás eligazítás, hogy akkor hogy lesz, mikor találkozunk, hol találkozunk teljes felszerelésbe, hogy gurulunk fel a pályára, ott mi a feladatunk, ki fog elindítani.
1: Ez ennyire strikt, tehát hogy mindent elmondtak, hogy ilyen óramű pontossággal kell működnie, hogy milyen tempóval mész, mire figyelj, hol kell óvatosnak lenni, mikor mész ki pontosan, tehát hogy volt egy ilyen itiner a farzsabetben, és akkor azt kellett követni, nagyon fegyelmezettem.
2: Igen, nagyon-nagyon. Igen,
1: ez gondot okozott számodra, hogy fegyelmezetten kövess egy ilyen itinert?
2: Nem. Nem, hát természetesen ott voltunk mindig időben, mindenhol, és úgy mentünk, ahogy kérték. Az például egy külön, többször felhívták rá a figyelmünket, hogy arra az a, tehát, hogy tényleg nagy gondot fordítsunk arra, hogy a motorokon nem lesz gumimelegítő, tehát, hogy hideg gumika gurulunk a pályára, nem kell gyorsan menni, sőt, kifejezetten kérik, hogy ne menjünk gyorsan, mert kerüljünk el mindenféle hiba lehetőséget.
1: Lehet lassan menni egy 220 lóerős motorra? Nem, hát fájdalmas?
2: Nézd, nem tettem le a térdemet a pályán, de tehát, hogy visszafogtam magam. Ha egyszer ez volt a kérés, hogy szépen óvatosan menjünk, akkor ezt így.
1: És egyébként korábban mentél már a Balaton Park Circuiten?
2: Soha.
1: Soha. Most először. Mert elég magasra tetted a lécet akkor. De nem volt pálya ismereted sem, mert hogy én úgy tudom, hogy ez egy ilyen elég szűk és technikás pályaként van számon tartva, és hogy mi volt a tapasztalatod, meg az első benyomásod, főleg úgy, hogy ahogy elmondod, nem is mentél korábban rajta.
2: Igen, elég izgatott voltam, főleg, hogy egyébként ezelőtt utoljára 6 évvel pályáztam, de azt csináltam, mint anno az Európa Kupa fordulója előtt, megnéztem a pályarajzot, megtanultam a nyomvezetést, hogy melyik kanyar után üljön és mire számítsak, úgyhogy az már ott volt a fejben, néztem onboard videókat, mert anno az Európa Kupán is kb. Ez volt, hogy alig volt lehetőségünk edzeni, úgyhogy minél jobban fel kellett arra készülni, hogy milyen a pálya, hogy néz ki, hogy motoroznak rajta az emberek, és ezzel készültem.
1: És nem jött elő óhatatlanul is a versenyzői éned? Tehát, hogy már azért gondolom egy ilyen szerepben az a lényeg, nem az a lényeg, hogy mennyire látványosan és szabályosan és gyorsan motorozol, hanem hogy minden rendben legyen és kövesd az utasítást, és hogy a safety first, meg minden, és hogy ez mennyire volt nehéz visszafogni a lovakat, aztán a 218-at.
2: Nézd, hogyha ott van a hátsó alatt egy 16 milliós motor, amire kifejezetten megkérik, hogy vigyázzatok rá, és ne csináltok hülyeséget, és nem kell feszegetni a határokat. Azért inkább arra figyeltem oda, hogy tényleg minden rendben legyen. Tehát ez most itt nem annak volt a helye, hogy én letegyem a térdemet a kanyarban, vagy minél jobb, majdnem teljes kört menjek, hanem végig gurultunk tisztelet teljesen, és aztán eljöttünk a pályáról.
1: Jó, és most azon túlmenő, hogy biztosítjátok a helyszínt, meg felvezetés, meg stb. Történt valamiféle incidens a verseny alatt? Amikor ténylegesen szükség volt, mert tudod, bejön a safety car a Forma 1-re, felvezeti őket, amíg összeszedik a maradványokat, vagy törmeléket. Volt valamilyen incidens a hétvégén?
2: Voltak bukások egyébként, a Moto3 és a MotoGP futamok alatt is tényleg nagy bukások. A Moto2-t sajnos nem tudtam úgy szemmel követni. Viszont itt nem úgy van, mint a Forma 1-ben, tehát hogy itt nem megy föl a safety car a pályára, hanem sárga zászlót lengetnek, illetve úgy van, hogy sárga zászlót, hogyha baleset történt, és adott szakaszon, akkor nem lehet előzni, dupla sárga zászló, hogyha valami idegen tárgy van a pályán.
1: Tehát akkor nem kell fölmenni ilyenkor neked, tehát csak az elején?
2: Így igaz.
1: És a végén se?
2: Nem, sajnos. Szívesen mentem volna, de nem.
1: És egyébként úgy összességében át tudtad élni ezt az egész varázslatos pillanatot, vagy inkább annyira protokollra figyeltél, hogy csak utólag fogtad fel? Tehát most kedv van, ki mikor hallgatja, Spotify-on mindenképp hallgassátok vissza, de hogy eltelt azóta egy 2-3 nap, leért már a dolog?
2: Le, és tegnap egyébként én olyan fáradt voltam, mint akit agyon vertek. Az egész hétvégén annyira pörögtem, és nagyon jelen voltam, nagyon átéltem, nagyon-nagyon élveztem ezt az egészet. Annyira izgatott voltam, hogy így azon gondolkoztam, hogy volt-e valaha ilyen esemény az életemben, de szerintem nem, tehát hogy így maga a versenyzésen kívül, hogy felkértek, hogy Katarban versenyezzek, vagy Mexikóban, vagy lehetőség volt az Európa Kupán, azon, tehát hogy ezeken kívül voltak ilyen nagyon megtisztelő felkérések, de hogy ez abszolút a top. Hogy így, hogy ott állhatok egy rajtrácson gyakorlatilag a világ él versenyzőivel. Jobb messze voltunk egymást, meg nem mentünk oda.
1: De később se? Tehát nem, a padokban nem volt egy kis csicset a Márkezzel, vagy valami?
2: Nem volt. Nem.
1: Sajnálod?
2: Volt. Mindenki el van foglalva ott a versenyzéssel, utána meg ugye el vannak a kis maguk világába.
1: Mert hogyha jól tudom, egyébként a Márkez nyert a sprint futamot, meg az egész magyar nagydíjat is. Őt szereted Igen. egyébként?
2: Igen, kedvelem.
1: Tehát, hogy örültél ennek, meg Igen. azt hiszem, hogy századszorra nyert, tehát, hogy neked is egy ilyen nagy dolog, meg neki is, hogy reméljük, hogy beírja Magyarországot a szívébe, vagy hogy így jó emléket visz haza a Balatonparkról.
2: Igen.
1: A Márkez. És az érdekelne még, hogy mi az, amit te látsz, amit egy átlag néző, akár tévén, vagy a helyszínen, hogy mennyire látsz így bele a kulisszák mögé, vagy mi az, amit úgy gondoltál, hogy valahogy van, aztán ott voltál a szereplőként elég előkelő helyen, és aztán mégsem úgy van, vagy még jobb, mint ahogy előzetesen gondoltad.
2: Igazából nekem ilyen nagy újdonság nem volt ezen a hétvégén, hiszen többször is volt lehetőségem versenyezni MotoGP és Superbike hétvégék előtt, mind betét futam Katarban, illetve a Superbike hétvégékkel együtt versenyeztük az Európa kupa fordulókat. Úgyhogy igazából ilyen óriási meglepetés nem volt már. Az nagyon tetszett egyébként, hogy a MotoGP futam előtt volt egy ilyen külön show, néptáncosok léptek fel, volt egy helikopter bemutató is, az is iszonyatosan látványos uh-huh. volt. Az az egy viszont feltűnt, és nem tudom, hogy mi lehet az oka, és sajnálatos, hogy nem voltak tele lelátók, képzeld.
1: Ó, oh. Na Igen. hát erről majd megkérdezzük Herman Henriket, hogy mit gondol, meg a nézőszámokról, meg hogy értékeli Jó. az egész hétvégét a második blokkban. Viki, köszi, hogy itt voltál, és nagyon nem vicceltem, maradj nyugodtan a Henrikes telefonbeszélgetésünkre, és hogyha bármi esetleg elő kívánkozna beled, akkor nyugodtan kérdezz meg tőle, meg valamit mondtál, hogy meg akarsz neki mondani. Na mindegy, majd eszedbe jut.
2: Jó.
1: Tartunk most egy rövid szünetet, és jövünk vissza, maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
4: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
6: Pincér!
7: Igen, mit parancsol?
6: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
8: 3/4
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
9: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
9: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
10: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
11: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
7: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Ígéretem, mert ellentétben Herman Herrick mentesen folytatódik egyőre az Autórádió, mert ugye a Magyar Motorsport Szövetség elnökéről van szó, és valószínűleg picit elfoglaltabb az átlagnál. És mikor beszéltünk, azt mondta, hogy lesz egy megbeszélés, ami lehet, hogy 10 perces, de lehet, hogy 2 órás, és érnék a gyanúp erre, hogy az utóbbi lett a befutó. Nem ígérte 100%-osra, hogy rendelkezésünkre áll, úgyhogy egyelőre a Wikivel fogjuk folytatni, és itt a Tomi kollégánk bőszen üldözi majd elnök urat, és reméljük, hogy eléri, mert nagyon sok érdekes kérdéssel készültünk feléje is, hogy kicsit jobban megtudjuk a MotoGP szakmai szervezői és mindenféle egyéb oldaláról egy picit így betekintsünk a kulisszák mögé. De hát akkor még milyen jó, hogy nem mentél haza, ugye?
2: Egyelőre be kell érnetek velem.
1: Szerintem ezzel semmi gondjuk nem lesz a hallgatóknak. Mielőtt elkezdtük volna az adást, meséltél egy érdekes sztorit, mert valahogy szóba került a Schwarzenegger, mert hogy ő is ugye motorozik, azt hiszem talán Harley-val is jár, de sokat látjuk biciklin, és most itt a magyar sajtóban körbe spriccelt nemrég egy ilyen biciklis fotója, és te ugye volt a Viki egy 2 hónappal ezelőtt adásban, érdemes visszahallgatni azt is, ahol elmondta, hogy ő hivatásos kaszkadőr hollywoodi szuperprodukcióban, így most a hazánkban állomásozó Schwarzeneggerrel is összefutott. Egy közepesen kellemetlen találkozással, de kérlek, oszd meg, ugyanolyan, hogy mondjam, igazsághűen, mint ahogy nekem tetted.
2: Jó, igyekszem. Szóval... olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy együtt dolgozhatok Arnold Schwarzeneggerrel. Hát az első találkozásunk az úgy történt, hogy bent ültem a hajas sminkes buszban, mert éppen igazították a frizurámat arra a szerepre, amit most betöltök, tehát hogy a dublőr szereple. És akkor ő is bejött, és akkor kezdték el megcsinálni neki is a haját. És amikor én végeztem, felálltam, és hát így a tükrön keresztül ránéztem, és mosolyogtam, és ő visszamosolygott rám, és annyira zavarba jöttem, hogy ráköszöntem, hogy szia, és
1: annyira így magyarul, zavarba, hogy szia?
2: Így magyarul, hogy szia.
1: Ó, ez biztos értékelte. Lehet, hogy egy elbúcsúzástak, mint szia.
2: És így. Annyira zavarba jöttem attól, hogy magyarul ráköszöntem Arnold Schwarzeneggerre, hogy szia, hogy így gyorsan kispuriztam a buszból. És csak így fogtam a fejemet, hogy úristen, kis Viktória, ez nagyon kellemetlen volt.
1: Figyelj, szerintem ő hetente 10 ilyen találkozásban részt vesz, ami az egyik oldalról kicsit kellemetlennek érződhet. Róla valószínűleg ez már lepereg, vagy maximum egy félmosoly elintézte, de nagyon-nagyon érdekes lehet, mint ahogy az is nagyon érdekes, hogy ennyi ilyen szupersztár közelében kerülhetsz, ami sokaknak csak a akik csak a mozivászon léteznek sokaknak. Kit emelnél ki így a kaszkadőri múltadból, akikkel így együtt dolgoztál? Én tudok, hogy egy valakivel dolgoztál együtt, akire nagyon féltékeny vagyok. De,
2: kitalálom, de, a Momoa?
1: Nem, egy hölgyről van szó, nem a Momoa.
2: Szóval találkoztam Jason Momoa-val, illetve a filmbéli, vagy hát a sorozatbéli párjával is, Emilia Clarke-kal is, aki egy tündéri csaj, nagyon-nagyon kedves.
1: Na, a másodjára eltaláltad, hogy ki az.
2: Igen, sejtettem utána már, hogy nem a Momoa-ra vagy annyira kíváncsi, hanem az Emilia-ra. Ők a legnagyobb nevek, amiket... Illetve egyszer úgy volt, hogy Angelina Jolie-nak leszek a dublőre, végül is nem lett rám szükség, úgyhogy...
1: Angelina Jolie milyen filmben motorozik?
2: Nem motorozik, illetve én nem csak motoros kaszkadőr vagyok ám.
1: Ha nem?
2: Legtöbbször egyébként autós feladatokat kapok. Illetve verekedős... fegyveres, lövöldözős, esőskelős.
1: Amikben te mind hatalmas nagy örömödet leled ezek
2: ez
1: szerint.
2: Ez így igaz.
1: Azt szereted legjobban, amikor felgyújtanak, lelöknek házakról, stb.
2: Igen, igen. Mondjuk a magasból zuhanás az nem a legkedvencebb részem, viszont nagyon-nagyon várom már, hogy munkában felgyújtsanak, mert eddig felgyújtottak kétszer, de mind a kettő hobbiból egyszer. Az egyik az a születésnapi kívánságom volt, utána pedig egy workshopon részt vettem, ahol
1: én egészen más dolgokat szoktam kívánni szülői napomra. Egy része teljesül, egy része nem, de figyelj, ha neked ilyen hamar összejött ez, akkor egyből rögtön a tortán lévő gyártyával már a kanóc fele fordultak az ismerőseid.
2: Biztosan, hogy a végén eloltanak.
1: Egyébként így, hogy most itt a stúdióból kitekintek, látom, hogy elég közel parkoltál hozzám azzal a motorral. Mivel jöttél meg? Nem vagyok meglepve, hogy motorral jöttél, de hogy kicsit mesélj erről az új mociról.
2: Igen, én most kezdem el a szezonban úgy igazából a motorozást. Mindig kivárom a jó időt, nem is értem, hogy miért húzom eddig, de most kértem ki az első tesztmotort, ami egy BMW, egy 1003-as GS, uh-huh. a kisebbik túramotor. Ugye ennek a nagyobb tesója az Adventure, amit nagyon szeretek. Na, de hogy most
1: és az kis, mekkora köpcent is a
2: az
1: nagyobb?
2: Az is 1003-as, csak...
1: Akkor miért nagyobb?
2: Mert,
1: a teste
2: mert
1: nagyobb?
2: Igen, az ilyen hosszú túrázásokra van kitalálva, és mindenféle csodálatos kalandokra. Ahogy egyébként ez is illet, és pénteken fogok egy hetes kirándulásra indulni önnön magam Olaszországba.
1: Egyedül Olaszországba motorral?
2: Igen.
1: Jól mondjuk a felgyújtás meg a kaszkadőrködés után ez egyáltalán nem meglepő. Tehát ez gyakorlatilag ilyen fehéröves mutatvány ezek után, hogy egyedül elmész motorral Olaszországba. Mik a célpontok
2: még.
1: Meg, hogy szoktál egyébként? Most mész először így egyedül túrázni motorral, vagy ez egy ilyen bevett dolog nálad?
2: Nem, most megyek először így egyedül túrázni, és egyáltalán úgy nem is vagyok nagy motoros túrás. Szóval ez így abszolút mindenben ilyen első-első lesz. Az első célállomás Mizánó lesz. Megyek a hétvégi Superbike világbajnokságra megnézni.
1: Nézőként csak?
2: Nézőként, igen.
1: De figyelj, lehet, hogy leszólítanak ott is ilyen safety ridernek.
2: Ott, amúgy azt hiszem, nincsen.
1: Nincsen?
2: Nincs.
1: Hát itt a lehetőség, itt a piaci rés, és
2: mondom,
1: föl kell ajánlani. Figyelj, hogyha Herik valaha visszahív minket, vagy felhívod, akkor lehet, hogy ismer valakit ott.
2: Jó. Nem, hát hogyha szerencsés leszek, akkor majd megint megyek a rajtrásra esernyőt tartani. Vannak a régi jó barátaim a pedokból, ott különböző csapatoknál, és akkor többször előfordult, amikor az Európa kupán versenyeztem, hogy akkor megkértek, hogy Viki, van kedved tartani esernyőt? Persze!
1: De ezek a esernyő tartó hölgyek, meg lányok, ezek nem olyanok, mint a grid girl-ök voltak a formájban?
2: De ugyanaz.
1: És őket miért nem faceliftelte már ki a 21. század a rajtrácsról?
2: Hát egyébként már nincsenek nagyon úgy azok a... Ja, szóval mert kívánnak faceliftet, ahogy ezt mondtad. De igazából versenyzőként ez nekem tök más élmény, mint hogyha valaki hostessként van ott. Mm-hmm. Nyilván az is biztos egy tök nagy élmény lehet, de versenyzőként ott lenni a rajtrácson konkrétan most, amikor a Balatonon volt a Superbike VB, akkor a Kawasaki Factory teamnél vannak régi jó ismerőseim, és akkor ők kértek meg, hogy
1: és egyébként erről mi a véleményed, hogy eltüntették szépen lassan a grid girl-öket a különböző autósportos eseményekre, megmondtam, tehát hogy szerinted jogos, tehát hogy ez egy úgynevezett tárgyasítás, vagy ez így szerinted rendben lenne a továbbiakban is?
2: Nézd, ez most olyan, hogy már nincsen mondjuk, nem látsz az óriás plakátokon Marlboro reklámokat se, pedig az is milyen szép és ikonikus
1: az
2: volt.
1: Azért nem ugyanaz.
2: Nem ugyanaz, igen, persze, mert egy tárgyról beszélünk, és nem pedig egy élő személyről, de hát nem tudom, egy kicsit szerintem már nagyon túl PC ez a világ, amiben élünk, de ez az én személyes véleményem.
1: Azt kérdeztem,
2: engem.
1: Igen. Ja, mert hogy alapvetően nem testfestett hölgyek vannak ott, tehát
2: nem,
1: hogy normális ruhában.
2: És normális, oké, passzos ruhában, de tehát, hogy az utcán látunk sokkal extrémebb beket, és egyébként szerintem igényesen voltak felöltözött, tehát hogy nem az volt, hogy ki van mindenünk, hanem ott voltak a csinos hölgyek. Hát, hogyha ez erre van igény, hogy ne legyenek, hát akkor erre van igény.
1: Ezt még az előző blogban akartam már kérdezni, hogy ugye voltál a pedokban nyilván a MotoGP, meg majd most mész a Superbike-ra, hogy mennyire lazább közeg, vagy az ember elképzeli, hogy ott nagyon feszes minden, mert például a Forma 1 pedok, az nagyon feszes. De is. Milyen a MotoGP is, vagy a szuperbájkos ehhez képest?
2: Itt is, tehát, hogy nagyon patika rendben van minden, és rendezett, és fegyelmezett az egész millió, meg van az ugyanúgy, mint a Forma 1-nél, hogy hogy állnak be a kamionok, hova meg van terve,

0: McLaren egyik pilótája, mondták, hogy amíg nem oké a passz, addig nem mehetsz be. Szerinted a Marquezt beengednék? Van ilyen face control, ha csak nem bukós is abban van, már szerintem őt akkor is megismerik, ha abban van.
1: Valószínű megismerik. Nagyon szigorúak a beléptetésnél.
0: A konzervatívizmusra gondolok, hogy mennyire lengi be a MotoGP padokkot például.
1: Nem, szerintem ott se engednék be, hogyha nincs meg a megfelelő jogosultságot adó kártya, mert muszáj, hogy muszáj legyen rend. Hiszen egyébként megszétesne az egész rendszer, mert akkor tudod, ő azt mondja, hogy én ez vagyok, meg én ennek a valakije vagyok, hát nem feltétlenül.
0: Hát így akkor hamar megtelne a nézőtér meg a pedok, hogy helybe lehetne jutni mindenhova. Igen. És egyébként mit csináltál egész nap? Hogy telt a napot például? Amikor megvolt a protokolláris része, mivel töltötted az időt utána? Hogy telt ez a MotoGP-s hétvége?
1: Szombati napon, miután meg volt az eligazítás, utána találkoztam egy filmes kolléganővel, és akkor vele jártuk a pedokot, vadásztuk, hogy hát ha el tudunk csípni egy-egy pilótát.
0: Jó, ez cél volt?
1: Hát...
0: Bevallhatod, nem ciki.
1: Persze, egy fotóra, persze, hogy el akartuk őket, Marquezt majdnem sikerült, de gyorsabb volt a robogójával.
0: De hogy lehet, hogy a safety rider nem tud egy fotót készíteni a Marquezzel? Ez hogy történhetett?
1: Hát nem mentünk igazából utána ennyire. Lehet, hogyha kitaposjuk ezt az utat, hogy én nagyon-nagyon szeretnék egy fotót már Marquezzel, akkor lett volna rá lehetőség, de igazából így éltem azzal, hogyha úgy adódik, és el tudom csípni egy fotóra, akkor megkérem, hogy jó legyen egy fotót. Ha pedig nem, akkor nem.
0: És hol nézted a versenyt? Élőben vagy monitoron?
1: Vasárnap monitoron néztem a versenyeket, a szombati sprintet pedig élő, hát a lelátóról.
0: És ilyenkor a médiaszobában nézted? Vagy hol?
1: Nem, a techkontrollos kollégáknál. Nagyon sok régi jó ismerősöm van ott, és akkor így ott a boxba.
0: És egyébként sok pozitív visszajelzés érkezett hozzád itt az új szerepköröd kapcsán, tehát hogy azért így kicsit jobban kihúztad magadot, meg hogy ez így gondolom eltöltött elég sok önbizalommal, meg hogy sokan gratuláltak, akár külföldi szakemberek, vagy nem tudom hány embert ismersz ott abban a közegben, de hogy mi volt a visszajelzés, meg hogyan viszonyultak hozzád ott?
1: Hát főként magyarok gratuláltak, és végtelenül jól esett, és én nagyon-nagyon büszkén álltam ott egyébként. Főleg a GP előtt, mikor megszólalt a magyar himnusz, én be is könnyeztem, mert annyira olyan sok régi jó emléket idézett föl, és maga ez a történés is, ami volt, hogy ott álltunk a MotoGP rajtrácsán, legeslegelől, és szól a himnusz, és ott vagyunk, és ezeken a motorokon ülünk ketten magyarok, és mi fogjuk felvezetni a futót. Jaj, most is nagyon köszönöm, mert vagyok, hogy csodálatos volt. És nagyon jól esett, hogy nagyon sok ismerős és ismeretlen gratulált, vagy éppen a rajtrács melletti lelátóról volt, aki integetett, kívánt, hogy Miki, és így integetett a sapkájával, én visszaintegettem, és így kemény leaktivitiztük, hogy így oké, nyilván viccesen kérdezte, hogy hát te miért nem ott vagy a rajtrácson a többi versenyző között? Én csak így mutattam, hogy ezt kapta. Tehát, hogy nyilván ez az egész csak egy ilyen kis kedves geg volt, vagy vicc, de annyira jó esett, hogy...
0: Van női szakága amúgy a MotoGP-nek?
1: A MotoGP-nek nincs, a Superbike-nak
0: van, azt tudom, de hogy a MotoGP-nek nincs.
1: Igen, MotoGP-nek nincs.
0: És nem vágyódsz vissza versenyezni?
1: Azt gondoltam, képzeld el sokáig, hogy nem mennék már visszaversenyezni. Majd eljött a Superbike VB hétvégéje, kis Viktória kikerült a pályára, a verseny közelben, és így Főleg, hogy ott a női világbajnoki rajtrácson van két csajsz is, akikkel együtt versenyeztünk Mexikóban. És így annyira visszahozta azt az érzést, hogy úristen, de szeretnék versenyezni, úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
0: Azt mondtad itt egy fél mondat erejéig az előző blogban, hogy nem volt el a nézőtér. Ez mennyire volt így, vagy hogy ez mind a három napra jellemző volt, vagy hogy úgy tudom, hogy a tavalyin azt hiszem, 80 ezeren voltak talán nézők. Tipre mennyi volt? Ezt amúgy a Henriktől kérdeztem volna meg szívem szerint, de hogy szerinted hányan voltak?
1: Fogalmam sincs, nem tudom, de az nagyon-nagyon meglepett. Nem tudom, hogy az első két nap hányan lehettek, mert pénteken nem voltam ott, szombaton nem jártam körbe, meg

0: nem voltam a pályán, és akkor így vasárnap, amikor perifériából láttam csak, de hát az feltűnik, hogy a színes üléseket látom, nem
1: tavaly
0: pedig
1: voltál?
0: Embereket. Nem voltam.
1: Mert hogy azt kérdeztem volna, hogy akkor összehasonlítva a tavalyi évet, meg az ideit, így érzésre, meg így feelingre, hogy milyen volt a nézőszám.
0: Nézd, amikor korábbi években máshol voltam MotoGP-n, vagy Superbike VB hétvégén, akkora tömegnyomor volt mindig, mindenhol, amit már a padokban is lehetett érezni, hogy így, tehát hogy szellős, hogy ez így, hogy,
1: vagy mi ennek az oka szerinted?
0: Nem tudom, de én is nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá.
1: De hogy nincs fönt kellőképpen a motorsport, mint kétkerekű versenyszakág a térképen Magyarországon?
0: Hát, az biztos, hogy hirdetéseket nem nagyon láttam sehol. Se plakát, vagy... Nyilván az algoritmus nekem ezeket feldobálta, de...
1: Nem biztos, hogy te vagy olyan... a mérvadó.
0: Igen, de van olyan motoros ismerősöm, aki konkrétan így megkérdezi, hogy most hétvégén van itthon a MotoGP futam. Szóval nem tudom, hogy ez minek köszönhető sajnos.
1: De egyébként tévéközvetítés is volt, azt hiszem.
0: Igen.
1: És ott firtatták, a Monaki Lehel barátom kérdezte a Gyulai Zsoltot, hogy mert azt hiszem, hogy a Hungaroring ZRT volt a szervező, és a MAMS csak promóter, vagy fordítva, már nem tudom, hogy mi lesz a jövője, mert ugye nagy... Csak arra akarok meg kiukadni, hogy mit csiripeltek a madarak a padokban, hogy jövőre egyáltalán lesz-e MotoGP, ha lesz, akkor a Hungaroringen lesz, vagy a Balatonparkon, mert hogy azt mondta a Gyulai Zsolt, hogy ha lesz is, jövőre nem alkalmas a Hungaroring egyébként MotoGP-t tartani, szóval a leghamarabb 28-ban, vagy rendezni, bocsánat. Szerinted hol lesz? Vagy lesz-e egyáltalán? Vagy mitől függ szerinted ez így a háttérben? Mennyire láttál ebbe bele?
0: Hát, hogyha lesz, akkor biztosan a Balaton Park ringen lesz, mint ahogy említetted is, hogy a Hungaroring az nem kaphatja meg még arra a licenszet, mert nem alkalmas a pálya különböző biztonságtechnikai okok miatt.
1: Azt tudjuk, hogy mik ezek? Hogy miért nem? Hogy Forma 1-et lehet rendezni, de MotoGP-t miért nem?
0: Hát egészen mások a kritériumok. Nem szeretnék semmi sületlenséget mondani, de azt tudom, hogy például a bukózónák nem megfelelők mindenütt a pályán egy ilyen kaliberű versenynek a megrendezésére.
1: Érdekes. Azt hittem, hogy majd itt valamiféle kulissza titkot megtudunk, meg valamit szivárogtattak a padokba, mert hogy amúgy szerintem ez egy tök jó dolog, hogy legalább ezt elmondják, hogy biztosan nem a Hungaroringen. Tehát a Gyulai Zsolt el tudta mondani azt, hogy nem a Hungaroringen, nem pedig mondott valamilyen politikust választodat, hogy majd megtudjuk, vagy Igen. majd meglátjuk, még folynak a tárgyalások, hanem ezzel így lehet tervezni akár rajongóként, nézőként, vagy bármiként, vagy safety riderként.
0: Igen, de azt nagyon remélem, most a napokban nem néztem híreket. Azt tudom, hogy a hétvégén még nem volt biztosan ilyen visszaigazolt hír, hogy jövőre lesz-e a Balatonon verseny, vagy nem. Azóta nem néztem a híreket, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy lesz jövőre, és sokan kijönnek majd megnézni.
1: Na hát közben eltelt az időnk. Úgy tűnik, hogy Henrik nem ért rá ma nekünk nyilatkozni, de semmi baj, nem fogjuk feladni, hanem ki fogjuk szedni belőle azokat a válaszokat azokra a kérdésekre, amiket szerettem, meg szerettünk volna. Úgyhogy valamikor be fogjuk őt hívni, akár személyesen, akár telefonon, mert tényleg nagyon érdekelnének azok a dolgok, hogy mik vannak ilyenkor a háttérben, de egyáltalán nem bánom, hogy így töltöttük ezt az időt. Tök jó, hogy itt voltál, és köszi, hogy megdupláztuk az adásidőt, meg a megbeszéltet. Úgyhogy ez így alakult, egy picit ilyen alternatív lett ez a mai adás, de semmi gond. Köszönöm szépen, Tomi, hogy itt voltál, köszi neked, Viki, hogy te is itt voltál, és illetve maradtál.
0: Én is köszönöm.
1: Folytatjuk, jövő héten találkozunk legközelebb. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczy Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
2: Minisztárszki és Hodges Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel. Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Sokaknak kedvez a MÁV nyári főszezoni menetrendje. Már tudjuk, mi folytogatja itthon a kis cégeket. Hamarosan világjárványokat előz meg a mesterséges intelligencia.
8: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
7: Jön a balatoni főszezoni menetrend, jövő szombattól sűrűbb és kiszámíthatóbb közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak csak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek Váci Viktor szóvívőtől.
9: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
8: Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie. Ez derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Összeállításuk szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Ukrán-magyar gyógyszerkereskedő bűnszervezetet számolt fel a rendőrség, Szlovákiából kapták a fülest a nyomozók, aztán lecsaptak az 5 fős csoportra. A neten kínálták az engedély nélküli készítményeket, potencianövelőket, táplálékkiegészítőket éveken át több milliárdos haszonnal. A pénzt egy litván bankszámlára várták, de kriptovalutát is elfogadtak. 830 millió forint vagyont foglaltak le náluk, készpénzt, luxusórákat, autókat. Az MI bevonásával terveznek úgynevezett multivakcinákat az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A készítmények a koronavírus, az ebola és a madárinfluenza emberre veszélyes típusa ellen adnának védelmet. A mesterséges intelligencia alkalmazása jelentősen felgyorsítja a folyamatot és csökkentheti a költségeket. A tesztelés a hagyományos módon történik, majd több ütemben önkéntesek bevonásával.
7: Még éjszaka, sőt holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Sziasztok, ez a Zene a házban című műsorunk, én Szoller Andi vagyok. Június 13-án és 14-én a Magyar Zeneháza ad otthont a We Got The Vibes nemzetközi street dance eseménynek, ahol rengeteg minden fog történni, de hogy pontosan micsoda, azt Gáspár Krisztina szervezőtől kérdezzük, szervusz!
2: Sziasztok!
1: Hogy képzeljük el ezt az eseménysort?
2: Ez egy elég különleges esemény, így a hazai viszonylatokban. Egy nemzetközi táncpárbajról van szó. Azt szoktam mondani annak, aki még nem volt ilyen, hogy kicsit tényleg úgy kell elképzelni, mint a filmekben. Jönnek különböző országokból versenyzők, meg Magyarországról, különböző nagyvárosokból. Együtt táncolunk egész nap, és a rendezvény bizonyos pontjain maga a verseny úgy néz ki, hogy feláll az egyik táncos az egyik oldalra, a másik táncos a másik oldalra, és egymással párbajoznak. Egyszer táncol az egyik, egyszer a másik, és a nemzetközi zsűri panel pedig eldönti, hogy melyik táncos teljesített jobban, kimegy a következő körbe, és egészen így zajlik a döntő, kíg, amíg ki nem derül ki a nyertese az adott kategóriának. És ami nagyon izgalmas, hogy lesz gyerek, illetve ifjúsági kategóriánk is, és felnőtt kategóriánk is, és több táncstílusról beszélünk, lesz breaktánc, hip-hop tánc és house tánc párbaj külön-külön.
1: Nézzük akkor ezeket végig. Ugye említetted már a korcsoportokat, akik részt vesznek a különböző kategóriákban. Vegyük sorjába, hogy akkor kik, mikben és milyen versenyekre lehet számítani.
2: Két színpadunk lesz. Egyik a kültéri, a szabadtéri színpad, ott a Zeneházának az a lelátós része. Ott lesznek a breakpárbajok. A breakpárbajból lesz ifjúsági kategória 16 éves kor alattiaknak. Itt páros kategória van, tehát 2v2, hogy mi mondjuk feláll két gyermek az egyik oldalra, kettő a másikra, és ők egymással párbajoznak. Ugyanúgy 2v2 lesz a hát nyitott kategóriának hívjuk, ez az ilyen legautentikusabb kategóriánk. Itt indulhatnak szabadon felnőttek, gyerekek, nők, férfiak, nem bontjuk szét, ez egy ilyen nyitott kategória, amiben bárki indulhat. Ez is páros kategória lesz. Emellett az egy nagyon különleges kategória, ami kevésbé ismert, egy kicsit így ritkábban használt párbaj formátum, ez egy footwork 7-to-smoke lesz. Ez egy ilyen al műfaja a breaknek, mondhatjuk egy ilyen szubkultúra szubkultúrában. Ezt legjobbszerűbb megnézni, mint elmagyarázni.
1: Gondolom, igen.
2: A másik színpadon pedig az előadóteremben hip-hop tánc lesz, ez is páros kategória, 2v2, emellett pedig house tánc lesz. Ezek a táncstílusok talán kevésbé ismertek, mint a breaktánc. A hip-hop kategóriában hip-hop zenére fognak táncolni a táncosok, a house kategóriában pedig house zenére.
1: Akkor tegyük ezt is tisztába, ugye a 80-as évek voltak talán az időszak, amikor úgy igazából berobbant ez a street dance, és akkor még, amennyire az én emlékeim engedik, úgy emlékszem, hogy nem voltak külön táncstílusok, hanem ez egy ilyen összefoglaló névként működött, mostanra azonban ez már nagyon máshogy van. Hogyan él most ennek a népszerűségének a street dance-nek itthon?
2: A street dance egészen pontosan, hogy a utcai táncot jelent, hiszen az a közös többek között ezekben a táncstílusokban, hogy nagyon organikusan egy utcai közegben, illetve sokszor parkokban, néha klubokban, diszkókban alakultak ki ezeket. Az emberek ilyen nagyon organikusan, ahogy a zene adta, táncoltak, és szépen formálódtak, ezért innen a név, hogy street dance, meg club dance az eredet helyére utalva ezzel, és összefoglaló néven hívjuk őket így.
1: Említetted a zene fontosságát, illetve azt, hogy ugye a különböző táncstílusokhoz különböző zenék dukálnak. Ebben milyen különbségek, vagy áthallások, vagy teljesen különböző minden stílusnál?
2: Alapvetően ezek a táncos kultúrák a zenével együtt fejlődtek. Ugye, ahogy te is mondtad, a 80-as, sőt, egészen a 70-es években, már a break a 70-es évek elején megjelent, Amerikában, New Yorkból indult a breakdance, és a hip-hop zene megjelenésével együtt fejlődött. Ahogy a hip-hop zene szépen formálódott, alakult ki, úgy alakult vele a breaktánc is, és egyébként ez igaz a house táncra is, a hip-hop táncra is, kéz a kézben alakultak ezek a zenei műfajok a tánccal.
1: Egy picit nézzük meg a te kötődésedet ehhez az egész street dancehez. Mióta csinálod, miért csinálod, mit ad ez neked, és miért gondoltad azt, hogy ezt a nemzetközi versenyt, ezt most már több egyére megrendezitek?
2: 2008-ban kezdtem breakdáncolni, akkor 14 éves voltam. Nekem egészen picik gyerekkorom óta van olyan emlékem, hogy ez engem lenyűgöz. Én láttam ezt annak idején pici gyerekként a Jászai Mari téri aluljáróban, majd láttam a Vörös Marti téren is, ahogy az utcai táncosok táncolnak, aztán utána szinte így képről képre emlékszem az összes reklámra, filmre, amit Magyarországon így lehetett látni a televízióban, és mindig azt éreztem, hogy én ezt szeretném, de hogy akkor ez nem volt ilyen széles körben elterjedt dolog, hogy na, akkor beiratnak az első breakdance egyesületben a szüleim. Úgyhogy nagyon sok sportot kipróbáltam, mire megtaláltam az első olyan helyet, ahol ezt lehet tanulni. Akkor egy ilyen helyről tudtam én Budapesten, és ahogy teltek múltak az évek, engem ez a kultúra, a zene, a mozgásforma így egyre jobban szippantott be, és akkor lehetőségem volt sokat utazni külföldre, ahol meg azt tapasztaltam, hogy hát még jobban virágzik ez az egész, és bár a 90-es években itthon is nagyon látható volt, utána ugye eltűnt így a laikusok szem elől,
1: igen.
2: De ez nem azt jelenti, hogy ez a műfaj kihalt, sőt, óriásira nőtt, és globális kultúrává formálódott, óriási versenyeket szerveztek, csak nem a mainstream, nem a laikusok szeme láttára, hanem egy underground klubkultúraként nőtte tovább magát, és fejlődött technikailag elképesztő ütemben.
1: És milyen ütemben érkeztek be ezek a fejlődések ide Magyarországra? Mennyire követték nyomon a nemzetközi vonalakat?
2: Sajnos, amikor én a tini éveim vége fele voltam, akkor külföldön azt láttuk, hogy nagyon aktív ez a szubkulturális élet, sőt, nagyon sok lehetősége volt, akkor külföldön még ment a médiában is, sok támogatott rendezvény volt, sok táncos volt. Magyarországon valahogy ennek nem volt akkora láthatósága, nem volt ennyi erő benne, és ebből kifolyólag megcsappant a közösség, megcsappantak a rendezvények, de szerencsére elmondhatjuk, hogy az elmúlt évekből ebből jövünk ki, egyre nagyobb az összefogás, egyre több a táncos újra, egyre több a tánciskola, szóval most már tényleg lehet rákeresni az interneten, és akkor az ember megtalálja, hogy hol lehet országszerte breaktáncot tanulni, úgyhogy egyre több a fiatal is, a gyermek is, és most látjuk azt, hogy újra van aktív közösség, újra van élet itthon, és ez volt az oka annak, hogy elkezdtük szervezni ezeket az eseményeket, vagy hát ez volt a következménye, de ezt szerettük volna elérni ezekkel az eseményekkel, hogy legyenek fiatalok, legyenek lelkes versenyzőink, legyen ez egy ilyen megbecsült, fejlődő kultúra Magyarországon újra.
1: Kultúrát mondasz, de lehet ezt sportnak is nevezni, nem?
2: Igen, ez egy ilyen filozófiai kérdés. Van, aki kimondja, hogy hát ugye ez bekerült az olimpiai sportágak közé, akkor ezentúl ez hivatalosan sport. Van szövetségünk, vannak egyesületeink, edzésre járunk, akkor ez egy sport. A másik oldal meg azt mondja, hogy nem, ez mindig egy kultúra volt, ez mindig a közösségről szólt, ez mindig az önkifejezésről szólt, ez mindig a zenével való kapcsolódásról szólt, a kreativitásról szólt. Ez nem lehet sportként tekinteni rá, ez egy művészet, ez egy kultúra. Én azt gondolom, hogy mindkettő megfér egymás mellett. A tánc, és ha félretesszük azt, hogy breaktánc, hanem bármilyen tánc, mindig egy nagy sportteljesítmény lesz, de mindig ott lesz benne a zenével való kapcsolódás, az önkifejezés, a közösségi élmény. Ebből kifolyólag ez egy ilyen hibrid dolog a világban, ami szerintem nagyon különlegessé teszi a táncot. Egyszerre sport megköveteli az embertől a rendszeres, kemény fizikális edzést, egyszerre művészet, mert igenis az ember egy művészként fog működni, hogyha...
1: Hát meg önkifejezés valahol.
2: Hát így van. Ugye nagyon sok helyen táncolnak, egyre autentikusabb hip-hop táncot, a house tánc is terjed, még mindig egy pici szubkultúra vagyunk, nem kérdés, de úgy azt láttam, hogy most már azért a nagyvárosokban vannak tánciskolák, ahol lehet hip-hopot tanulni, lehet breaket, bekúszik a house, bekúszik a többi street dance, ugye az hármon kívül van több street dance forma is, nem csak a hip-hop house és a break létezik. Szóval, hogy egyre inkább terjed el, egyre népszerűbb lesz. A zenében is azt látjuk, hogy egyre több fiatal hallgat például hip-hop zenét, mm-hmm. nagyon sokan hallgatnak house zenét, és ezzel együtt így a tánc is terjed, egyre nagyobb az érdeklődés. De azért még mindig egy szubkultúra vagyunk, tehát nagyon messze vagyunk attól, hogy ez egy mainstream mozgásforma legyen.
1: Ez a We Got The Vibes Street Dance eseménysor ugye június 13-án, 14-én versenyekről szól egyrészt. Felvetődik bennem az, hogy lehet ezt jól mérni, vagy összehasonlítani, vagy milyen szempontok alapján figyeli a zsűri az előadókat?
2: Igen, ez is egy... sokak által vitatott kérdés, többek között ezért is volt, keltett még szakmai körökben is nagy meglepetést, hogy bejutott az olimpiára, hiszen az olimpiában ugye nagyon nagy a tét, nagyon pontosan mérik az eredményeket, ha most egy futásra gondolunk, amit nagyon konkrétan lehet mérni. Pont az olimpia volt az, ami elindított egy olyan folyamatot, hogy kimondjuk, hogy na, akkor szükség van egy nemzetközileg elfogadott, leírt zsűrizési rendszerre, ami tényleg konkretizálja azt, hogy mit vár el a zsűri a versenyzőktől. Mert úgy kell elképzelni, hogy ez az olimpiai folyamat előtt nem igazán volt ilyen. Voltak tradíciók, vagy vannak tradíciók, de teljesen objektívvá tenni ezt a zsűrizési rendszert nagyon nehéz. Mi azt szoktuk mondani, ha benevez valaki egy versenyre, azt tudja pontosan, hogy ki lesz az a három vagy öt zsűritag, aki őt le fogja zsűrizni, uh-huh. és a zsűri döntését elfogadod azzal, hogy benevezel. Aha. Aztán láttunk nagyon sok példát arra, hogy ez nem történik meg, és a versenyzők nem értenek egyet mondjuk a zsűri döntésével, de ezzel nem igazán lehet mit tenni. A zsűrinek nem kell megindokolni a legtöbb verseny az, hogy miért dönt úgy, ahogy dönt. Ettől függetlenül presztízs jó zsűrinek lenni, nem engedi általában a közeg az elfogultságot, meg a szakmaiatlanságot, szóval, hogy ez egy elég őszinte közeg, de ezt el kell fogadni, ez egy szubjektív dolog, ez egy nagyon komplex mozgásforma, nagyon sok mindent figyel a zsűri, ebből kifolyólag nehéz terepez. De összességével egyszerűsítve van néhány olyan nagy kategória, amit figyel a zsűri, ilyen például a technikai tudás szintje, a technikai változatosság, a zeneiség, a kreativitás, de ilyen például a karakter is, a személyiség, az egyediség. Óriási érték a breakben az egyediség. Uh-huh. Nem a tornával ellentétben, ahol például kötelező elemek vannak, nálunk semmilyen kötelező elem nincsen, sőt, kifejezetten nagy érték saját elemeket hozni, saját elemeket kitalálni. Tehát a kreativitást azt nagyon-nagyon értékeli a break közössége.
1: Nemzetközi szintéren belül hol jegyzik ezt a We Got The Vibes eseménysort?
2: A mi rendezvényünk egy lokális esemény. Jönnek külföldiek, környező országban, meg főleg Európából, de nekünk tudatos célunk az, hogy a magyar közösségnek adjunk platformot, amire nagyon sok külső táncos bejön, inspirációt hozva ez az országban, mindig-mindig külföldi zsűritagokat hívunk, azért, uh-huh. hogy beáramoltassunk egy külföldi energetikát, külföldi tudást, új inspirációt, új arcokat, de nekünk tudatos célunk az, hogy ez egy magyar fiatalokat, magyar versenyzőket előtérbe helyező rendezvény legyen, és szeretnénk ilyen lokális méretekbe gondolni, tehát nem szeretnénk azt, hogy az esemény kinője a magyar közösséget.
1: Beszélgettünk már ugye a versenyekről, de ha jól tudom, lesznek képzések, illetve hát örömtánc is.
2: Örömtánc része, hát az fantasztikus, nekem mindig a kedvenc részem volt az eseményekben, ugyanis ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az ember egész nap az öltözőben ül, és akkor megvárja azt a három percet, amíg táncolhat, és utána nyer vagy veszik, hanem mi egész nap táncolunk. A talaj az egész nap bizonyos részei egész nap nyitva áll a táncosok számára. Lehet gyakorolni, lehet együtt táncolni a magyarok, a külföldiekkel, a szolnokiak, a győriekkel, akik
1: hát meg korosztálybeli különbségek, tapasztalatbeli különbségeket el lehet lesni egy csomó mindent.
2: Így van, tehát egymással tanulunk, egymással táncolunk, ezek nagyon fontos része ennek az eseménynek, és az oktatás része pedig abból áll, hogy workshopokat is szervezünk, minden egyes verseny mellé mi mindig szervezünk workshopokat, pont azért, hogy az ideérkező külföldi zsűritagok megosztassák a tudásukat a lokális közösséggel, és akkor szombat reggel is lesznek workshopok, meg vasárnap is lesznek workshopok, lesznek nehezebb, haladóbb szakmai workshopok, és lesznek egyébként olyan workshopok, amire szeretettel várunk bárkit, aki szívesen táncolna, mert lesznek nyílt szintű workshopok is, ami azt jelenti, hogy a kezdőtől a haladóig bárki jöhet rá.
1: Tehát előképzettség nem kell hozzá, hogy az ember jól érezze magát, és ellessen valamit.
2: Nem mindegyik workshophoz kell előképzettség. Le szoktuk írni, hogy melyik workshopon mire lehet számítani ilyen tekintetben, de például, ami abszolút kezdő workshop lesz, az a Hustle Workshop, ami egy ilyen nagyon érdekes műfaj, a street dance közösségben elterjedt páros tánc. Ez az egyetlen ilyen páros tánc, ami betört ide és terjed. Ez egy klub tánc, tehát elsősorban bulikba szoktuk táncolni. Mindig van egy vezető, meg egy követő. És ez egy itthon annyira nem ismert, de jellemzően diszkózenére táncolt, egy funkzenére táncolt páros tánc, ahol rengetegféle trükköt, akrobatikus trükköt, bármilyen trükköt ki lehet találni, bele lehet hozni. Úgy, hogy megadja azt a szabadságot, mint a street dance, hogy így lehet fejleszgetni, lehet kreatívkodni benne. Ezt nagyon tudom ajánlani bármilyen kezdőnek, aki érdeklődik a táncolás felé.
1: Adjunk át egy ilyen hangos meghívót, kiket vártok erre a We Got The Vibes eseménysorra?
2: Úgy szoktuk mondani, hogy mindenkit, aki szeretne részesévé válni ennek a street dance közösségnek, akár versenyzőként, akár nézőként. Ha valaki csak végigülni ezt a napot, van rá lehetőség. El lehet jönni, meg lehet nézni a párbajokat, lesz szuper koncert, lesz 4 DJ a nap folyamán. Tehát, hogyha valaki eljön, de nem táncos, az tud nézelődni, zenét hallgatni, ismerkedni. Nagyon sok szeretettel várunk bárkit, aki még soha nem volt ilyen rendezvényen, de érdekli. Emellett várunk minden olyan táncost, aki még csak most próbálgatja a szárnyait, vagy profi versenyző. Gyertek el, induljatok el, és próbáljátok ki magatokat, hogy milyen érzés párbajozni, milyen érzés egy ilyen nemzetközi környezetben megmérkőzni.
1: Nagyon szépen köszönjük Gáspár Krisztinának, hogy elmondta ezeket. Most tehát június 13-án és 14-én lesz a Magyar Zeneházában a We Got The Vibes eseménysora versenyekkel, képzésekkel és rengeteg-rengeteg tánccal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Hamarosan folytatjuk a Zene a Házban című műsorunkat.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalusz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
1: Pályár Royal június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
3: Folytatjuk a Zeneházban című műsort, a vendégünk pedig Mándi Endre Vazul, a Zeneháza kiállítási osztály vezetője. Szervusz!
4: Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat!
3: Május 1-én nyílt ugye a Magyar Zeneházában a Freddy kiállítás. Milyen a fogadtatás? Milyen visszajelzéseket kaptok?
4: Egyelőre nagyon pozitív a visszajelzés. Köszönjük szépen a kérdést. Az egy nagyon fontos mutatója a kiállításnak, hogy a mi elvárt, bent töltött időszámításunk az sokkal alántabb van, mint az aktuális bent töltött idő, ami annyi.
3: Ez azt jelenti, hogy mennyi ideig nézik az emberek a kiállítást? Meddig vannak ott?
4: Pontosan, igen. És ezzel nagyon-nagyon nehéz tervezni. Most azt látjuk, hogy legalább 2 órát bent van az átlag néző. És ugye nekünk volt, vagyis van egy állandó kiállításunk a házban, ami már azért segítséget nyújtott ahhoz, hogy így előre tudjunk tervezni, és azt is bőven fölülmúltam, úgyhogy abszolút pozitív a visszajelzés eddig, azt látjuk.
3: Abszolút megértem egyébként, én még nem láttam a Freddy kiállítást, viszont Stockholmban voltam az Abba múzeumban, és én ott szerintem elvesztettem az időérzékemet, és egy 3 vagy 4 órán keresztül bolyongtam ott is, tehát annyira be tudja az embert szippantani egy ilyen kiállítás, feltételezem, hogy a Freddynél ugyanez van.
4: Igen. Itt is vannak ugye 3 és 4 órát töltő vendégek. 3 nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni a kiállítással kapcsolatban. Az egyik az, hogy kiállítás nem a relikviákon, nem az eredeti tárgyakon alapul. Tehát, hogyha összeszámoljuk, összesen nem tudom, 10 körüli tárgy van elhelyezve az állandó kiállításunkban. Ezzel szemben a Freddy kiállításban 500 plusz eredeti tárgy van, tehát kosztümök, személyes tárgyak, a színpadon látott különböző kosztümök, ugye köztük a 86-os budapesti koncerten is viselt piros-fehér Jackie, illetve a, amikor megérkeztek a szárnyas hajóval Magyarországra, akkor volt rajta egy ilyen ikonikus póló. Tehát ezek is benne vannak a kiállításban, hiszen a fókusz nekünk ez a budapesti koncert, melynek idén van a 40. évfordulója. Ez az egyik fontos időpont. De most visszaugrok, hogy összesen több mint 500 tárgy van a kiállításban. Ez egy nagyon nagy kihívás volt számunkra, mert nem ehhez szoktunk, hanem az interaktivitással. Tehát mi szeretjük a technológia által adott lehetőségeket kiaknázva bevonni a nézőket, hogy egy élmény alapú kiállítás legyen, úgy, hogy információt és tudást kapnak, játékos módon. Tehát amikor kimennek, hatalmas mosoly az arcukon, akkor azt érzik, hogy úristen, én tanultam egy csomó mindent ebből az egészből. És ennél a kiállításnál ez volt az egyik nagy kihívás, hogy a tárgyakat és ezt az interaktív aspektusát a kiállításnak arra, hogy össze tudjuk gyúrni és megfelelő balanszba hozni. És azért nehéz, amikor ugye a tárgyaknak is 500 plusz tárgynak nagy a helyigénye, ugyanúgy az interaktív installációknak is nagy a helyigénye. És akkor emellé párosul a narratív vonal, hiszen az egész kiállításnak a narrációja Peter Preston, aki Freddie Mercurynak volt a személyi asszisztense az életének utolsó 12 életében, aki mindent tud Freddie-ről.
3: Az ő hangjával vezetitek végig a látogatókat az egész kiállításon, ez egy ilyen Emmy-s fejlesztés.
4: Pontosan, igen. Egy immerzív 3D-s audio guide rendszer, audio headset rendszer segítségével Peter az, aki minket végigvezet a kiállításon. Tehát ő köszönt be az elején, és hogy most ő fogja elmondani azt, amit ő látott, amit ő tapasztalt, és olyan információkat után, amikre máshol nem nagyon lenne lehetőségünk. És persze van egy magyar hangja is, aki Batta Andrása az intézmény igazgatója.
3: Ahogy a kommenteket olvastam, a látogatók nagyon dicsérik ezeknek a tematikus tereknek a felépítését. Tehát, hogy megtaláltátok az arányt, ahogy az előbb mondtad, a tárgyak és az installációk, vagy a kicsit modernebb technológiák között.
4: 9 tematikus terünk van. Kiállításra a koncepciója, hogy az ismerbe érkezünk, és megyünk az ismeretlenbe. Uh-huh. Tehát azt már én is látom így, hogy nagyon nehéz olyan tínédzserrel is találkoznunk, aki ne ismerné Freddie Mercuryt vagy a Queent, ami számomra hihetetlen meglepő volt. Azt rájöttem, hogy volt egy Bohemian Rhapsody film, amely ugye felpörgette ezt az egész Queen vibe-ot.
3: Meg a jó zenét azt mindenki szereti, korosztálytól függetlenül.
4: Ez így van. És hogyha megnézzük, bekapcsoljuk a tévét is, és vannak ezek a tehetségkutató programok, ott is nehéz olyan programot találni, ahol ne lenne egy jelentkező, aki éppen egy Queen számot választott volna az audíciója során. Úgyhogy tehát ezek a tipikus örökzöldek.
3: Igen.
4: Tehát megérkezünk egy ilyen koncertszituációba, ahol Freddie-ből láthatunk egy olyan pillanatot, ami már ismerős lett számunkra, és innen kezdünk el lépegetni az ismeretlenbe. Tehát az első lépés, hogy a stage-ből, tehát ebből a koncertszituációból elmegyünk a backstage-be, amiből már valamit láthatott a közönség, ugye forgattak verfilmeket, amikor láthattuk, hogy viselkedtek a backstage-ben, de aztán megyünk a turnékra, hogy viselkedtek a turnék során, mivel mentek busztal, taxival, repülővel, aztán megérkezünk a kreativitásba. És eddig mint Queent tekintettünk az egész zenekarra,
3: igen.
4: És amikor a kreativitáshoz érkezünk, akkor kezdünk el igazából fókuszálni Freddie-re, hogy ő hogyan szerzett zenét, mi volt a stratégiája, mi volt a metódusa. Majd megérkezünk a bulikba, hiszen tudjuk, hogy a Queen management által szervezett ikonikus bulik, azok nagyon szóltak általában. Nagy bulikból pedig megérkezünk a házi bulikba, ahol abszolút beléptünk már a Freddie Mercurynek a kevésbé ismert színterébe, hiszen a házi bulik, amelyeket saját maga szervezett, ahol nem volt ott a sajtó, nem voltak ott a celebek, csak a közeli barátok voltak ott, és akkor megérkezünk be a házi buliban, és mivel a házi buliban vagyunk, akkor már nála vagyunk, tehát besétálunk a saját házába is, ahol Peter mutatja meg, hogy mondjuk mi volt a kedvenc parfüme, vagy mit szeretett csinálni, mikor felkelt, milyen teát ivott, hánykor.
3: Az emberek nagyon szeretik ezeket az apró, ilyen intimnek tűnő dolgokat, ezek
4: igen.
3: Nagyon közel tudják hozni hozzájuk.
4: Igen, de nagyon figyeltünk arra azért, hogy ne menjünk azokon az etikai határokat túl, tehát hogy azt, amit ő is elmondott volna.
3: Hát itt igazából inkább a személyes hangvétel az, amit itt jobban megérezhet az ember.
4: Igen, abszolút. És akkor, hogyha most már így belekezdtem így az egész kiállításnak a koncepciójába, a vége pedig ugye ez a 86-91-es időszak, ami a egyik oldalon a betegség, a másik oldalon biztos, hogy a betegségnek köszönhetően az álmoknak a megvalósítása, tehát az igazán fontos álmok megvalósítása, mint például a Barcelona, a szólólemezek, amit Freddie nagyon szeretett volna, az utolsó videoklippek, egyebek, és itt egy ilyen hangsétán veszünk részt függvényrendszerben, ahol mint ahogy ő is, így láthatatlanná válunk, tehát eltűnünk, de hogy minden történetnek happy ending legyen a vége, megérkezünk az utolsó térben, aki pedig a legendát kutatja, hogy lehet az, hogy 35 évvel a halála után még mindig az egyik leghallgatottabb énekes Freddie Mercury, és akkor ezeket a különböző aspektusokat néztük, hogy mi az, ami őt azzá tette.
3: Emlegetted már az elején ugye a 80-as és a 41 számot, 80 éve született és 40 éve volt ugye a budapesti Queen koncert, ennek apropóján van maga a kiállítás is. Készültök-e most a nyár folyamán bármi olyannal, ami akár azoknak is érdekes lehet, akik már voltak a kiállításon?
4: Természetesen az egész ház szinten vannak különböző programok, melyek kapcsolódnak az időszaki kiállításhoz, de a 40 éves évforduló azt több fronton szeretnénk támogatni, tehát július 27-én volt ez a koncert, akkor is érkezni fogunk egy-egy meglepetés eseménnyel, vagyis hát nem is annyira meglepetés, szerintem elmondhatom, hogy egy pop-up installációt fogunk felállítani a ház területén, ami kifejezetten ezt a témát boncolgatja, sőt, azon túl, hogy a kiállításban is nagyon sok interjút készítettünk a szervezőkkel, producerekkel, azokkal, akik részt vettek ennek a koncertnek a létrehozásában, illetve a filmnek a létrehozásában, mert így megszületett egy koncertfilm, mely nem mellesleg Angliában díjazott is volt, illetve megszólítottuk a közönséget is, tehát akik ott voltak ezen a koncerten, és megoszthatták velünk a különböző történeteiket, hogyan készültek el a koncerten, mi az, ami kiemelendő, és ezeket is elmondjuk az installáción keresztül. És még lesz egy másik lába is ennek az emlékezésnek, mert megjelenik majd a katalógusunk, mely a kiállításhoz kapcsolódik, de a második része ennek a katalógusnak pedig nagyon nagy hangsúlyt fektet a 40 évvel ezelőtti koncertre, és azt ilyen tanulmány szerint is kicsit vizsgálgatja.
3: Azon túl, hogy természetesen nem akarom elvenni az érdemeit Freddie Mercury-nak, illetve annak az egész zenei világnak, amit ők a Queen-nel kialakítottak, nem csak az ő személyes története az, ami szerintem nekünk ilyen nagyon erős kötődés ehhez az időszakhoz, hanem a saját történelmünk is.
4: Persze, hát ez a politikai, gazdaságilag is ugyanez az időszak, ez nagyon-nagyon fontos, és ez nem csak Magyarországnak, hanem egész Kelet-Európának nagyon fontos volt. Tehát az a Queen koncert, az valahogy a fényt mutatta az alagút végén. Tehát azért már érezni lehetett, hogy itt lesz valami változás, de igazából, ahogy az emberekkel mi beszélgettünk, azokkal, akik akkor ott voltak, akik itt részt tudtak venni, azok határozottan állították, hogy ez volt a fordulat számukra, hogy egy nyugati banda a vasfüggöny mögé egy ekkora táborral és hírnévvel rendelkező banda fel tudtak lépni itt a vasfüggöny mögött. Ez egy hatalmas jele volt annak, hogy egy fontos jele, hogy itt valami változás lesz. Tehát ez több szempontból is egy történelmi esemény, és ugyanezeket a visszajelzéseket kapjuk, akár a csehektől, akik ide jönnek, vagy a környező országokból, hogy számukra is milyen fontos volt. Nem csak most, hanem akkor is, tehát akkor is nagyon sokan jöttek majd Budapestre, hogy ezt a koncertet meghallgassák, ami nagyon-nagyon izgalmas szerintem.
3: Én azt gondolom, hogy ez a Freddie kiállítás, ez hát egyrészt azoknak kötelező, akik szeretik ezeket a dalokat, de azoknak is, akik úgy gondolják, hogy rengeteg mindent tudnak az életével kapcsolatosan, mert hogy nagyon sok olyan plusz apró momentumot, érzelmi szálat be lehet hozni ebben a kiállításban, ami szerintem újdonság lehet nekik is.
4: Ez így van, és szakmailag is nagyon-nagyon sokat tanulhatnak. Tehát ez a 86-os koncert filmes szempontból is egy úttörő pillanat volt, hiszen ez volt az első alkalom, hogy elkészítettek egy ilyen preview képet, tehát hogy azt ismerjük, vagy nem ismerjük, de itt meg lehet ismerni, hogy 16 kamerával vették fel ezt a koncertet, és akkor arra az egy hétre, vagy arra pár napra az egész filmes szakma leállt Magyarországon, mert idehozták a legjobb kamerákat, és azoknak az egy nagyon komoly munka volt, hogy annak a rendezése, dramaturgia, hogy vegyék fel, és tanulmányozták korábbi koncerteket, és akkor intézően elmentek ugye a rendezők megnézni, hogy hogyan mozog a zenekar, meg főleg Freddy, ami kétszer nem lehet ugyanúgy azért lehozni, mert ő mindig hát ilyenkor, tehát nehéz volt ezt követni, de hogy akkor a filmes szakma leállt, idejöttek ezekkel a kamerákkal, és ugye elkezdték külön vagdosni ezeket a szallagokat, és egymást után elhelyezgetlen akkor, hogy lehetne ebből a legoptimálisabb filmet kihozni. Azt rájöttek, hogy ez így egy végtelen folyamat lett volna, úgyhogy digitalizálták ezeket a szalagokat, és egymás mellé rakták, és mint ahogy ma ezt már ugye nagyon könnyen megvalósítani egy premier adóban vagy máshol, és akkor egymást felirattak, és akkor sokkal könnyebbé tette ezt a vágási folyamatot, és ez volt az első alkalom, tehát majdnem, hogy Hungarikum.
3: Történelmi jelentőségű ez is a koncerten belül, vagy koncert mellett is. Nyáron lesznek akkor olyan jellegű programok, ami azoknak is újdonságot jelenthetnek, akik már voltak. Ezeket mikor, hol, hogyan lehet majd megtudni, vagy jelentkezni rá, vagy jegyet venni?
4: Igen, hogyha meglátogatják a Zeneháza honlapját, akkor van egy ilyen kapcsolódó programoknak nevezett sorozatunk, és akkor minden a kiállításhoz kapcsolódó programot meg lehet találni. Legyen ez a kiállításban is megismert Freddy kollégái együtt megrendezett esemény, most egy példát mondok, tehát Rudi Dolezal, aki a videoklipjeit rendezte, vele most a múlt héten volt egy esemény, de még vissza fog jönni még egyszer, amikor ő is történeteket fog mesélni, és nem csak a Queen-nel vagy a Freddy-vel rendezett videoklipeket, hanem más nevezze ennek a rockkal is, akkor folyamatosan látható Dennis O'Regan fotósnak a kiállításait a Zeneházában írta az előcsarnokban, aki többek között David Bowie, The Rolling Stones és más hatalmas zenekarok a fotósa is volt, tehát vannak ilyen pop-up installációk is az egész év alatt, de lesznek más programok, például Peter Freestone, aki a narrátor a kiállításnak, ő szinte minden hónapban vissza fog jönni hozzánk, és személyes tárlatvezetéseket tart. Tehát a nap végeztével be lehet jelentkezni, és akkor ő meg elmondja a mégben fentesebb történeteket, amikre nem volt hely vagy idő a kiállításba beszorítani, mert hát nagyon gazdag a kiállítás.
3: Hát persze, nem férhet bele. Nem férhet bele minden, de hát azért azt gondolom, hogy egy nagyon jó merítést lehet kapni. Meddig látható akkor a kiállítás itt a Magyar Zeneházában?
4: A jelenleg február végéig, és nem tudom, hogy lesz-e benne lehetőség hosszabbítani, de most ez a céldátum. A kapcsolódó programok között találhatok olyan tartalmak is, melyek nem konkrétan Freddyhez kapcsolódnak, de mondjuk zeneileg valamilyen szinten az egész tematikához. Tehát tudom, hogy lesz egy program, a 40 évvel ezelőtti koncerten elénekelt tavaszi szélhez kapcsolódóan, tehát különböző stílusokban, különböző előadásmódokban ezt a tavaszi szelet járják közül autentikus zenészek, mely azért megint csak egy nagyon fontos mozzanata volt szerintem ennek,
3: igen,
4: a koncertnek.
3: A szimbolikájához rengeteget hozzátett.
4: De nagyon sok más zenei kapcsolódás is, tehát akár az opera, mert tudjuk, hogy Freddy imádta az operát, ehhez kapcsolódóan tart több előadást Batta András is. De sorolhatnám, tehát ezt érdemes megnézni a kapcsolódó programok listáján a Zeneháza.
3: Így van, böngészszük a Magyar Zeneháza oldalát ezekért a különleges programokért, és egyébként is menjünk és nézzük meg a Freddy kiállítást, mert minden pillanata megéri.
4: Így legyen, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, további szép napot, szervusz.
4: Én is köszönöm.
3: Mándli Endre Vazult, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályának vezetőjét hallották. Ezzel véget is ért a mai Zene a Házban című műsorunk, és mi mással fejezhetnénk be, mint egy jó kis Freddie Mercury dallal.
2: További korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Guzsér Róbert vagyok, sziasztok, ez itt a Rádió Café, hallgassátok, mert én is azt teszem.
1: Dehors, il pleut sur le monde.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
2: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Újabb kiemelt razziába kezd a rendőrség, pénteken lesz a csúcspont. Egyre több kárt okoznak a rolleresek a parkolókocsikban. A jövő hét hozza el a nyár látványosságát.
8: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
7: Holnaptól megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Roadpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, bárhol leinthetik a sofőröket az országban. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. A rolleres káresetek csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák. A bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkolóautók bánják. Ez derült ki az egyik biztosító friss összesítéséből. Eszerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, aztán feldőlő rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. A mentőszolgálat adatai szerint egyébként május közepéig 1200-an sérültek meg idén elektromos rolleres balesetben. Idén is rekordösszeget költenek a világországai fegyverkezésre. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet egyelőre nem mert előzetes becslést közölni, ugyanakkor azt biztosra veszi, hogy megdől a tavalyi csúcs, a 2,9 billió dolláros összeg. Az elmúlt 12 évben folyamatosan nőtt a hadianyagokra, eszközökre szánt pénz. Az Egyesült Államok áll ebben az élen, Németország feljött a negyedik helyre, Kína és Oroszország mögé. Különleges együttállást figyelhetünk meg az égbolton kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, aztán a vékony holdsarló is csatlakozik hozzájuk, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
4: Szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
7: Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel, hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk, 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
8: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
9: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
8: Na és mi lesz a moziban?
9: Van az a nagyon meleg rész a Twin Peaksből, amikor a barna csaj, az Audrey, húrcsém, táncol a kávézóba. Na most a Cyborg Templár rakja a zenéket a Wurlitzerbe.

deal with it.

0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba.
1: A mai DJ Cyborg Templar volt.
0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Fontos iratokat hozott nyilvánosságra a kormány, komoly bírság vár az Adrián száguldozó magyarokra. Kiberszakembernek adta ki magát, 47 millió zsákmányolt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadóközpont kialakítását tervezte a területen több mint 5 milliárd forintból. Elmondása szerint a helyszínen már mint egy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint nem menekült tábor létrehozásáról volt szó, a Vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Alig enyhítette az aszályt a csapadék, a gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, már az állattartást is veszélyeztetheti. Részletek az Agrárgazdasági Kamara országos alelnökétől, Sülek Atalintól.
4: A legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék, de sajnos csak a felső rétegben van, ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik. Az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek. Vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
3: Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350 ezer forintos, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, legalább 50 ezer forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének, és senkire, semmire nincsenek tekintettel. A nyári főszezonban a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét. Horvátországban. 47 millió forintot emelt le egy bankszámláról egy netes csaló, felhívta a tulajdonost, kiberbiztonsági bankmunkatársnak adta ki magát. Azt mondta, gyanús pénzmozgásokra figyelt fel, ezért arra kérte áldozatát, töltsön le egy víruskeresőt. Amíg beszélgettek, kifosztotta. A rendőrök egy hónapos nyomozás után elkapták, a bíróság elrendelte letartóztatását.
5: Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel, hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk, 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
7: Sírály.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
1: A színházi előadás azért születik, hogy mind az alkotók, mind a szakma, mind az átlagnéző is megtalálja az örömét. És ez az, ahol sokszor félre szokott menni. De a mi gondolkodásunkban soha.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádiókafén. Mai vendégeim meghatározó és fáradhatatlan motorjai a magyar színházi életnek. Rozgonyi Kulcsár Viktória színházi menedzser, a Budapesti Jurányi Ház alapítója, intézményvezetője, a Függetlenül Egymásra Közhasznú Egyesület ügyvezető elnöke. Orlai Tibor közgazdász, magánproducer, az Orlai Produkciós Iroda alapítója, ügyvezető igazgatója. Sziasztok! Köszönöm, hogy itt vagytok.
3: Szia, köszönjük,
4: köszöntjük a hallgatókat is, szeretettel.
2: Hogyan találkozott a szakmai utatok, vagy mi volt az első közös pont?
4: Fédra Fitness!
3: Mondhatjuk, hogy a sport hozott minket össze. Igen. Színházi körülmények között.
4: Igen.
3: A Tasnádi Istvánnak volt a legendás Fédra Fitness előadás, aminek te voltál a producere. Nekem akkor még semmi közöm nem volt ehhez az előadáshoz, csak ez úgy kezdődött, hogy egy igazi konditeremben az elején ilyen futógépen, meg gyaloglom, meg mindenféle sporteszközökön kellett már így várni a nézőket, és ez a Deszka Fesztiválon volt, ugye? Debrecenben.
4: Nem az első, de a Deszka Fesztiválon is volt.
3: De amikor mi találkoztunk, és akkor a Tasi megkérte engem is, meg a Tibort is, hogy menjünk a futószalagra, és akkor ott a futópadon vártuk a nézőket, és ott lettünk bemutatva egymásnak, hát így indult. Ez a most már több, mint 10 éves, 15.
4: Több, ez már 15. Igen.
3: Ez 2009-ben volt.
2: Tibor, is hogy emlékszel az első beszélgetésetekre?
4: Hát az első beszélgetésünk az nagyon érdekes volt, mert ugye egyáltalán ez a Fédra Fitness önmagában egy nagyon érdekes dolog volt. Az én szakmai életemben különösen, mert igazából ez volt nekem az első rétegszínházi, művészszínházi előadás, amit csináltam. Előtte főleg csak a szélesebb közönség rétegeknek szóló előadások születtek, mint a 6-7-6 tánc, sírpiknik, csókolanyád, tehát ezek voltak akkor, és ez volt az első ilyen rétegszínházi. És engem ez nagyon izgatott maga a feladat, izgatott az, hogy ez nem egy tradicionális színházi térben képzeljük el ezt az előadást. Igazából a Csákányi Eszter hozta fel ezt a témát először, hogy van egy ilyen ötlet, van egy nagyszerű darab, ami nem futotta ki azt, amit lehetett volna. A Krétakör csinált ebből annó egy előadást, de az nem lett végül is nagyon sikeres, és a Tasi, mint írója a darabnak, szeretné, hogyha ez újra megvalósulna. És én így találkoztam a Fédra Fitness-szel, és hát nagyon érdekes volt, hogy én nagyon sok emberrel a független szférából, alkotóval, rendezővel, akkor a Fédra Fitness kapcsán találkoztam, hiszen én nem nagyon mozogtam abban a körbe, de hát ez belevitt a közepébe, és így találkoztam Vikivel, Polgár Andrással, tehát egy csomó olyan emberrel, aki ennek a szférának meghatározó személyisége, akár mint alkotó, akár mint szervező, akár mint támogatója, és így kezdtünk el mi is a Vikivel egymással beszélgetni, és akkor tulajdonképpen ennek lett már a folyománya, a Cupido, ami szintén egy Tasnádi István darab, amiben már azért nagyon közösen dolgoztunk együtt. Tehát akkor még nem is társproducerként, de ott már nagyon közös gondolkodás volt. Mi nagyon-nagyon eltérő irányból érkeztünk. Én abszolút egy közgazdász vagyok, mi gyakorlatilag semmilyen színházi tanulmányok nem rendelkeztem. Amit megtanultam, az minden autodidakta módon tanultam meg. Az más kérdés, hogy nekem nagyon nagy affinitásom volt a színház iránt, mint néző, mint semmi más, mint egy polgárember.
1: És a Viki meg ugye hát ő színháztudományi intézetet végzett, vagy ugye,
3: szakot igen, végzett, de ott dolgoztam.
1: És ott és az intézetben dolgozott, és akkor így mi elkezdtünk közösen, mert teljesen más megközelítés, de szerintem az nagyon gyorsan kiderült, hogy mi nagyon közös nyelvet beszélünk. Tehát, hogy hasonlóan látjuk a szakmát, hasonlóan látjuk a struktúra problémáit, hasonlóan látjuk a függetleneknek a lehetőségeit és a helyzetét. Azt mondjuk, hogy én, aki azért zömében, vagy Orlai produkció azért ugye zömében mégiscsak szórakoztató, minőségi szórakoztató előadásokat csinál, az a nagy profilunk, vagy a fő profilunk, de ebben emellett én azt a progresszív világot, amit a független színház jelent, én azt az első pillanattól kezdve rendkívül fontosnak tartottam, és én mindig ezt hangsúlyoztam, hogy az, hogy ez beépüljön a struktúrába, a színházi struktúrába, az nagyon fontos, mert ugye én is struktúrán kívüli voltam. Tehát pontosan vagyok a mai napig, és látom ennek a negatívumait, és ennek az egész struktúrának a súlyos problémáit.
2: Az évek során mind a ketten megkerült, tényleg megkerülhetetlenek lettetek. Tehát azt mondjuk, hogy egy Orlai produkció, azt már mindenki tudja mi. Ha azt mondjuk, hogy Jurányi, azt már mindenki tudja, hogy mi. Mi az, amiben egyformán gondolkodtok, amit most Tibor mondott?
3: Én mindennel egyetértek, amit mondott a Tibor, és tényleg az van, hogy én meg színházi útról érkeztem, és én ilyen autodidakta közgazdász, vagy kreatív könyvelő vagyok, ahogy mondani szoktam. Tehát, hogy én a bölcsészből lettem gazdász, amennyire ezt a helyzet megkövetelte. És tényleg nagyon jól kiegészítjük egymást, szóval szerintem a mi találkozásunknak az a nagy előnye és erőssége, hogy ami izgalmas a magán színházaknál, bár ezt a kifejezést sem szeretem így, mert tulajdonképpen mi is magánszínházként működünk, hiszen nincsen fenntartunk, de mondjuk, hogy a kicsit inkább full profit magánszínháznál, azt én tök jól át tudtam ültetni a független, fenntartható működésbe, és ezt mind a Tibortól tanultam meg, hogy kell ezt csinálni, tehát, hogy azok a költségvetések, amiket ő csinált így az elején, akár a koprodukcióinkhoz, abból én sokat vittem át, és aztán próbálom azóta edukálni a független szektort ebbe az irányba, és szerintem neki meg azért volt ez talán hasznos ez a találkozás, ahogy el is mondta, hogy az a fajta művészszínházi érdeklődése, ami meg megvan, de lehet, hogy a belvárosiban már egy kicsit réteg színház, azokat szuperul meg tudjuk valósítani Gyurányi berkeken belül.
1: Szerintem ez a kulcs ennek a dolognak, hogy a színházról, a nézőről, a színházi alkotó folyamatról nagyon hasonlóan gondolkodunk. És ettől tudjuk a különböző tereteket teljesen harmonikusan egymás mellett működtetni, mert ugyanazt gondoljuk, ugyanoda szeretnénk eljutni, lehet, hogy az út az időnként más, a jellegből fakadóak, de ugyanabba az irányba megyünk. És ez egy nagyon ritka dolog, amikor egy olyan színházi alkotóval, vagy színházi szénának jelentős szereplőjével dolgozol együtt, aki teljesen úgy gondolkodik, mint te. Teljesen azt a célt tűzi ki maga előtt, ami nyilvánvalóan más lépték egy magánszínház, meg egy független stúdió előadás esetében, de mégiscsak egy lényegesen nem van, hogy egy jó előadás szülessen, az alkotók megtalálják benne az örömét, és a néző megtalálja benne az örömét. Tehát a színházi előadás azért születik, hogy mind az alkotók, mind a szakma, mind az átlag néző is megtalálja az örömét. És ez az, ahol sokszor félre szokott menni. De a mi gondolkodásunkban soha.
3: Mi szoktunk együtt tanítani is fiatalokat, és ami úgy hallom, hogy mindkettőnknek egy ilyen közös üzenete, az a szolgálatkészség, meg az alázat, tehát, hogy tényleg az van, hogy nekünk két iránya fontos, az alkotó, meg a néző, de igyekszünk úgy csinálni mindent, hogy sose feledkezzünk meg egyikről se, tehát, hogyha az alkotóval kell tárgyalni arról, hogy az mennyire lesz eladható az előadás, akkor előtérbe helyezzük a nézői igényeket, tehát akkor szerintem egy kicsit így a közönség szemüvegén át nézzük azt, hogy ebbe most belevágjunk, ne vágjunk bele, mi a kockázat, mi ez a fajta minőség, amit ez kiszolgál vagy elér. Hogyha megfordítva, akkor meg nyilván az alkotók vagy a társulat szemszögét próbálják előtérbe helyezni. Hát ebből kiderül, hogy magunkat nem nagyon szoktuk mind e kettő elé helyezni, de közben persze ott vannak azok az úgymond ilyen fiskális szempontok, amik sosem annak a művészi szempontok elé, de ahhoz viszont nagyon fontos, és szerintem ezt is én a Tibortól tanultam meg annak idején, hogy minél tovább működőképes legyen egy produkció, ahhoz viszont nagyon fontos már az elején okosan gondolkodni, okosan a méreteket meghatározni.
2: A Füge idején 20 éves, a Jurányi 14.
3: Így van.
2: Ti pedig a 19. évadnál jártok.
4: Hát igen, most
2: jártok,
4: már úgy tényleg 20, most már lassan 20 lesz, igen, igen.
2: A kérdés nagyon nagy lesz, de szerintem inkább a jelenre vagy a közeljövőre reflektáljon a válasz, hogy változott a magyarországi színházi élet. Azok az előadás típusok, amiket most előtérbe helyeztek, azok hogy változtak?
3: Mi nagyon sok monodrámát csinálunk így együtt. Én például régen sose szerettem, mikor egy ember volt a színpadon, és aztán rájöttem, hogy ez mennyire fontos, és akkor ez csak ott lesz válasz a kérdésre, hogy ami szerintem most érdekli a nézőket, az a személyes őszinte hang, nem? Tehát minden olyan, amit akár viszonylag kis térben kevés szereplő közvetít felé, és amivel tud úgy történetileg azonosulni, tehát akár vele megtörtént, akár megtörténhet, akár egy családtagja veszélyben lehet, akár tudja, hogy ismerős körben volt már ilyenre példa, tehát hogy mindenképpen most én azt érzem, hogy ő sokkal inkább és ezt talán így persze tényleg mindig azt mondjuk, hogy Covid előtt és Covid után, de hogy a Covid óta ez még erősebb, hogy valahogy az intimebb helyzeteket keresik, mint térben is, mert amúgy szerintem most ez a lakásszínházi modell is most ilyen nagyon működőképes, tehát hogy érdekes, pedig a Covid az ugye abba az irányba vitt minket, hogy próbáljunk minél nagyobb távolságot tartani egymástól, de pont ez a távolság tartás, vagy ez a mesterkél távolság egy kicsit most közelebb hozza az embereket, és leginkább én ezt látom, hogy erre van igény, hogy olyan sztori legyen, ami közel van hozzájuk, és
4: a ma emberének itt lévő, körülöttünk levő problémáiról kell beszélni. Tehát ez különben általában igaznak tartom ezt a színházi világban, a monodrámákban, vagy a kisebb előadásoknál ez különösen igaz, hogy azok a témák, amelyek előttünk vannak, és nem merünk róla beszélni, nem merünk róla nyíltan beszélni. És nekünk meg az a dolog, hogy ez nyíltan beszéljünk ezekről a kérdésekről. És hogyha pont a közösen megvalósított, vagy nem csak a közösen megvalósított, de a monodrámákat nézzük, ami az elmúlt 10-15 évben a Jurányiba közösen hoztunk létre, akkor az pontosan lehet látni, hogy melyek azok a témák, amik visszatérően megjelennek, és visszatérően beszélünk róla, mert itt lévő problémák, csak nem mindig szeretünk erről őszintén vallani. Ebben mondhatok, hogy 13 vagy 14 évvel ezelőtt volt az első olyan előadásunk, ami például a családon belüli erőszakról szólt, ami abban az időben totális mértékben tagadott téma. Ilyen nincs. Magyarországon ilyen nincs. Sőt, a család az másról szól. Hát nem szól sajnos másról, az itt levő problémák. Engem nagyon izgatnak a különleges női sorsok. A nőknek a társadalomban betöltött szerepe, különösen egy ennyire férfi központú, majd lehet durvában fogalmazni, hímsoviniszta társadalomban, mint a magyar társadalom. És ebben nagyon szeretek, hogyha ilyen előadások, ilyen témákat hozunk elő. És ebben az elmúlt években akár az Egyasszony, akár a Mély levegő, vagy a legutolsó előadásunk a Hosszú virágzás, ezek mind olyan témákat vizsgál, ami van, ami sokakat érint, és a nők társadalmi szerepével, a nők sajnos nagyon sok esetben degradált megítélésével foglalkozik. És ez ellen kell a színháznak beszélni. És például ez az, amiben mi nagyon hasonló, soha erről szerintem mi így pacekban nem beszéltünk. De mégis, és ezt én nagyon-nagyon értékelem a Vikibe, hogyha én jövök hozzá egy ötlettel,
1: akkor ő mindig nyitott rá, mert tudja, hogy én csak olyan ötlettel fogok jönni, ami biztos vagyok benne, hogy az a Jurányi profiljába totálisan belefér, és illik, és azt viszi tovább, amit elkezdtünk közösen felépíteni.
3: De ez már az elmúlt 15 év együtt
1: igen.
3: Élésének köszönhető szerintem, hogy ennyire félszavakból is értjük egymást.
2: Közönség hogy változott?
1: Hát ebbe látok jelentős változásokat. Teljesen más felgyorsult világban élünk. Egy olyan felgyorsult világban, amiben az a fajta színházba járó szokások, ahol különösen az én korosztályom, de még a nálam 10-15 éve fiatalabb nézőközönség is szocializálódott, az már nincs, hogy én délután 4-kor hazamegyek, átöltözöm, felöltözöm szép ruhába, és elmegyek hétre a ilyen és olyan színházba, és ott végülök egy 2-3 felvonás előadást. Na ez teljes egészében megszűnt. Lehet látni, hogy nagyon sok esetben egyre gyakrabban egyrészes előadások születnek, és a nézők gyakorlatilag beesnek a színházba a munkából jövetmenet. Ez egy nagyon lényeges változás. Tudomásul kell venni, hogy volt, tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy a 60-es, 70-es, 80-as években ugye a színház, a színháznak a társadalmi megítélése az egy nagyon központi helyen lévő dolog volt. És akkor a színházba járás, a színészeknek a társadalmi megítélése, a művészeknek a társadalmi megítélése teljesen más pulpituson volt, mint amiben ma van a 2020-as években. Akkor volt egy nagy közönség réteg alakult ki, akinek a színházba járás az heti, egy héten többször egy természetes velejárója volt az életének. Egyrészt belefért, másrészt anyagilag a színház sokkal inkább elérhető volt. Tehát volt egy nagy réteg, akinek az, hogy egy hónapban 6-8 színházba megy, az egy természetes dolog volt. Vidékről is sokkal több utaztatás volt, sokkal több nézőt hoztak föl vidékről, a budapesti színházakba. Tehát egy teljesen már sokkal több volt az akkoriban a vidéki színházaknak a tájelőadásai nagyon pici helyekre. Tehát ennek volt egyfajta színházi kultúra, ami elterjedt. Most ez a közönségréteg, amelyik ezen szocializálódott, ez a közönségréteg igazából megöregedett. Tehát ők már bizony a 75-80 felett járnak. Tehát ez egy nagyon lényeges eleme a mai színházba járási szokásoknak, hogy van egy ilyen réteg, amelyik már nem megy, vagy ha csak megy, akkor délutáni előadásokra megy színházba. Egészen mások lettek a színházzal szembeni elvárások is. Van egy nagyon nagy fiatal réteg, aki egészen másfajta vizuális dolgokat vár a színháztól, mint a régi szokás volt. Ebből lehet látni, nagyon sok alkotó erre nagyon odafigyelt, de sok esetben ebben most a visszatérés van a színház eredeti irányvonalához, ezt is lehet látni. És van olyan réteg sajnos, amelyiknél a színházba járás az egy avit, kicsit ciki dolog, és ezt megmerik, és sokszor gimnazista gyerekek fogalmazzák ezt meg. Ők nem merik elmondani a szüleik, vagy a társaiknak, hogy ők tegnap színházban voltak a szüleikkel. Rengeteg dolgot lehet mondani, de akkor, amikor te arról kérdezel, hogy mit gondolok a közönségről, mennyire változott a közönség, ez egy nagyon lényeges eleme. Régebben is nagyon erőteljesen érződött már, hogy a nézők szórakozni szeretnének menni színházba, és ez nekünk a feladatunk, hogy tudjuk azt megcsinálni, hogy eljuttatni az emberek, hogy jól érezni magad, szórakoztatni, nem csak azt tud, amin nevetni tudsz. Ez is a színházi alkotóknak a feladata.
2: Innen folytatjuk a szünet után, ez a Tandem a Rádió Cafén.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon is 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
5: Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály.
7: Ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén, vendégeim Rozgonyi Kulcsár Viktória és Orlai Tibor. Hogyan definiálnátok a saját szerepeteket a színházi rendszerben?
8: Én leginkább most ilyen hídembernek érzem magam a színházi rendszerben, és ez a híd, ez sok mindent jelent. Azt hittem, ezzel én a Felkomba azt fogod mondani, hogy két fáradt ember ült veled szemben a fáradhatatlannál. De egyrészt ezt is érzem, hogy ezt a pózt tartani ennyi ideje, az fárasztó. De hogy a hídemberség alatt viccet félretéve nagyon sok mindent értek így a különböző szektorok közötti híd építését, akár kőszínház, független színház, fővárosi színház, vidéki színház, tradíció, innováció, és még sorolhatnám ezeket a mondjuk párhuzamokat, hogyha most így jó fej akarok lenni. Szóval én egy kicsit erre jöttem rá egy az elmúlt talán 5 évben leginkább, hogy ezt a valamiért ezt a szerepet kaptam, vagy ezt a terhet, vagy édes terhet próbálom cipelni, vagy ennek megfelelni, mert erre van most a legnagyobb szükség szerintem az előadó művészetben. Én meg valahogy úgy vagyok bekötve, vagy mindig azt csinálom, amire szükség van. És ezt érzem, hogy most leginkább így a különböző opozíciók közötti összefogást kell képviselnem, és akkor azon kívül meg igazából, amit már mondtam, hogy nyilván én egy ilyen kiszolgáló pozícióból nézem ezt a területet, tehát mivel tudjuk, hogy maga a független vagy fenntartó nélkül működő színházi szektor az sose volt igazán jó helyzetben, de most sincs jobba, ezért minden olyan lépést próbálok megtenni, amivel akár plusz forrásokat tudok behozni erre a területre, amivel a fiatalokat tudom megszólítani, amiket ugye Tibor elmondott a közönségről, az szerintem ugyanúgy hozza magával azt, hogy az alkotókat is frissítenünk kell pont azért, hogy elérjük azt a fiatal tömeget, ahogy te mondtad, akik most még cikinek érzik azt, hogy színházba járjanak, tehát hogy ez legyen esetleg az a szabadidős program, amit választanak, és ezt én mindig is azt mondtam, hogy úgy tudjuk elérni, hogy ha olyan alkotók és olyan témáról beszélnek hozzájuk, ami igazából nekik és róluk szól. Úgyhogy én ezeket érzem most így legfontosabb feladatnak, és ezeket is művelem, hogy egy kicsit így nem béka perspektívából a saját intézményem javát nézve, pláne nem a saját személyes ambícióimat követve dolgozzak, hanem mindig kicsit így messzebbről, így repülő perspektívából nézek rá erre az egész masszára, amiben én is egy részecskeként működök.
3: Ha az én helyemet próbálnám definiálni, amit persze nagyon nehéz, én azt gondolom, én vagyok az a típus ember, aki pont azt próbálom bebizonyítani, hogy egy színház nem feltétlenül kell, hogy úgy működjön, mint egy szocialista nagyvállalat. Én ezt érzem az én szerepemnek. Tehát ez a dolgom, ezért jöttem a szénába, hogy én ezt bebizonyítsam, hogy nem úgy kell működni egy színháznak. Tehát, hogy lehet úgy is évi 500-600 előadást megcsinálni, minőségi előadást, hogy négy ember működteti azt a dolgot, és nem feltétlenül 25-30 kell, hogy működtesse. Mindenhogy ez nagyon sok közszínház esetében, struktúrán belül színház esetében is van. A rendszerváltást próbálom elérni a színházon belül.
7: Mit jelent a rendszerváltás?
3: Hát ez nagyon-nagyon sok mindent jelent. Ez most nem, ez, ebben semmi politikai megjegyzés nem volt, félreértés nehézség. Tehát én nem politikai rendszerváltásról beszélek, hanem itt kimondottan azt, hogy a színházról való gondolkodás, az egész próbarend, az egész működésrendje, a rengeteg párhuzamos tevékenység, ami egy színházon belül
7: tehát
3: van.
7: Tehát a hatékonyságról
3: hát
7: is beszélsz.
3: Hát részben hatékonyság, részben
8: optimalizálás,
3: logisztika, tehát egy csomó kérdés, ami és természetesen van egy művészi része is ennek a dolognak, egy nagyon erős művészi része, ami ez természetesen nagyon fontos, hogy igazán legyenek társaid, hogy a művészeti oldalról, akik hasonlóan tudnak gondolkodni.
7: És persze a befogadó, mint hát, közönség a harmadik.
3: Hát ugye végül is én ezt mindig azt mondom, hogy a színház a befogadóknak készül, tehát hogy nem a szakmai elitnek csináljuk a színházat, hanem a nézőknek csináljuk a színházat.
7: És mi az argumentum, hogy ma mi a színház, mit képvisel a színház, miért fontos a színház, mit tud a színház, amit más nem?
8: Szerintem a találkozást, és pont ebben a, ahogy elhangzott, felgyorsult, igazán zajos világban, amiben élünk, egy ilyen kis szelet, vagy egy szerintem azt ambícionálja, hogy végre egy olyan fizikai találkozási pont, ahol úgy egyszerre tudsz lélegezni az embertársaiddal, és ki tudja, hogy ezt meddig tudjuk megtenni. Mármint, hogy gondolok most így a mesterséges intelligenciára és a többi, de ezt már tényleg nem akarom kinyitni ezt az ajtót.
7: De aki moziba megy, az is együtt lélegzik.
8: De a színészekkel nem. Tehát ott nincs meg az élmény, hogy itt és most történik.
3: Hát ez a pillanatvarázsa, azok a pillanatok, az, hogy ugyanolyan mondat teljesen másképp hat ma, mint holnap fog, attól, mert más 500 ember ülött, és attól, hogy a színpadon levő emberek más hangulatban, más helyzetben, más pillanatban mondják ugyanezeket a mondatokat. Na most ezt csak a színház, ez a jelen idejűség tudja biztosítani. És ezért van az, hogy ha belegondolunk, és sokszor belegondoltunk, az, hogy voltak kísérletek a streamingre, színházi közvetítésekre, minden soha nem tudja azt a hatást, azt a pillanatot megszülni, amit én ott a színházterembe, a nézőtéren érzek.
7: Ez igaz, de a Covid alatt azért jól jött, hogy
3: most nem erről beszélünk, mert hát ugye rengeteg ilyen van. Persze, hát igen. Nyilvánvaló.
8: Annak is megvan a maga varázsa,
3: és annak is megvan. Nyilvánvalóan a statikusabb előadások tudnak jobban működni streaminggel is, de a mondatok azok akkor működnek, ha együtt lélegzel a nézővel. Ez a színház.
8: Igen, szerintem a közösség és az élmény, mint kifejezés, én így tekintek a színházra, hogy ez a két fontos üzenete van Én valahogy ezt az élményt szeretném leginkább hangsúlyozni, mert ebben van valamilyen pozitív energia, azt érzem, hogyha azt mondjuk, hogy ez nem egy ilyen kultúrafogyasztás, meg nem, tehát hogy valahogy így, hogy ez mindenképpen egy élmény, ami el is hangzott, hogy ott akkor azokkal, vagy akár a partnereddel, de hogy mindenképpen több leszel másfél óra múlva, és akkor ez lehet, hogy egy minőségi szórakoztatás, de lehet, hogy egy szemfelnyitás, tehát hogy tényleg olyan pozícióból kell megérkezni, hogy te most ezt befogadod, meg szerintem nagyon fontos az is, én ezt ismerősöknek szoktam mondani, amikor ugye én vagyok így az ilyen színházi kisokos, hogy na akkor holnap végre van babysitter, elmennénk, és hova menjünk, és akkor én mindig megkérdezem, hogy vagy. Tehát, hogy most éppen milyen állapotban vagy, mert hogyha tök jó minden, akkor olyanra menjél, hogyha éppen most valami szakításban vagy, vagy beteg valaki a családban, vagy tehát, hogy tök fontos szerintem tudni a nézőnek is magának, hogy ő igazából mire vágyik, mi csak azután tudunk neki segíteni, ezért szerintem ebbe is hasonlóan gondolkodunk, hogy nagyon szélesen kínálunk, hogy legyen a minőségi humortól a szembesítésen át a felzaklató előadásig minden, de legyen dokumentarista színház, legyen prózai színház, legyen zenés, könnyedebb műfajú, mert hogy muszáj nekünk szélesen felkínálni, tehát hogy az étlapon sok minden szerepeljen, de mégis maga a fogyasztó tudja, hogy ő most mire vágyik, de szerintem tényleg még egy étteremben is így van, nem mindig kívánjuk ugyanazt, amit esetleg két hét múlva.
3: Igen, ez az étterem hasonlat, ez nagyon jó hasonlat, mert engem mindig meg szokott lepni, amikor elmegyünk egy-egy étterembe valakivel, akkor egyrészt már az meg szokott lepni, aki azt mondja, hogy mindig menjünk ugyanabba az étterembe. Na, ez már engem rögtön meglep, mert hogy miért menjek, hogy más étterem is van, és másod is van jó kaja, miért nem más próbálunk ki? De annál még megdöbbentőbb számomra, amikor mindig ugyanazt rendelik. Tehát, hogy nem csak, hogy ugyanaz az étterem, hanem még ugyanazt is rendelik. Ez nekem nagyon fura, mert hát pont erről szól az életünk, hogy minden újat, mindent befogadni, mindenre nyitottnak lenni, mindenre kíváncsinak lenni, elfogadni más kultúrákat, más vallásokat, más típusú embereket, és ez, ha van, létezik műfaj, ami ezt tudja nyújtani, az a színház.
7: Hát mindkettőtök elég jó argumentum állt elő, de ez az anyavonal, ami keresztül megpróbáljátok a fiatalabb generációt bevonzani, akik mondjuk szégyellik per pillanat, hogy előző nap színházba mentek.
3: Nem, ez nem mondom mindenki. Van nem, egy rétege, nem, persze, aki így áll hozzá.
8: Szerintem ez is például pont erre az élményközpontúság szerintem egy jó üzenet. Amúgy meg nyilván a közösség, a kínálat, és én azt érzem, és talán pont Tibor is erre utalt, hogy most mégis van egy változás, és mint ahogy az öltözködésben is a divatok, ugye tényleg azért 10-20 évente vissza-vissza pörögnek a trapéznadrágok, stb., hogy most én itt ugyanúgy érzek egy visszatekerést, hogy most azért kezd menő lenni a mostani 20 évesek körébe pont ez az élő találkozás, és annak egy nagyon jó lehetősége a színház, mert hogy kultúrát is fogyasztasz, társasággal is jöhetsz, meg még utána tudtok is róla beszélgetni, mert hogy én most egyre inkább látom, én igyekszem tényleg sok időt tölteni fiatalokkal, akár úgy, hogy fogadunk gimiseket, egyetemistákat, hogy jöjjenek, nézzenek körbe a házba, megyek órákra, tanítom őket, tehát hogy tényleg érdekel és figyelem is azt, hogy ne csak így szűk családon belül nézem ezt a korosztályt, hanem hogy most mit lehet elmondani általánosságban róluk, ami mindig nehéz, mert általánosítani sose ér, de hogy mégis ismerjük meg őket, és én most például ezt látom, hogy van egy nyitáspont az ilyen kicsit ilyen falanszter világban vagyunk, hogy most azok az értékek, amik lehet, hogy múlandók, azok most felértékelődnek. Tehát kicsit amúgy így tekintenek rá, mint hogy a könyvre, amiben van azért egy kicsi ilyen riasztó, hogy jaj, akkor ők már azért értékelik fel, mert hogy ez lehet, hogy holnap után már nem lesz, de hát ez is egyfajta szemlélet, és akkor nekünk most azt hiszem ezt kell megragadnunk, hogy van mégis ez a nyitottság, akár azért, mert van egy félelem bennünk, hogy valami most még van, de holnap után már a múzeumban lehet csak kutatni, de hát akkor élj a mának, és akkor most fogyasszanak minél több színházat.
3: Nekem ezzel kapcsolatban mindig van egy hasonlat, amit el szoktam mondani, ami persze természetesen, mint minden hasonlat, sántít is egyben. De ha belegondolunk Shakespeare időszakába, belegondolunk a Globe színházba, akkor mi is volt? Ott ült az arisztokrácia, ott ült a kocsis, ott ült az akkori értelmiség, ott ült a mosónő, és azok ugyanazt az előadást nézték, és ugyanannak az előadásnak más rétegével tudtak együtt venni, és az szólította meg őket. Na most én azt gondolom, hogy a mai színházi alkotóknak, íróknak ugyanez a feladatuk. Megtalálni, hogy melyek azok a rétegek, melyek azok a témák, amelyek a közönségnek nagy szövetét meg tudja találni.
7: Végig motoszkált bennem a Timothée Chalamet elhíresült mondata arról, hogy hát ő nem véletlenül színész, mert hogy az opera meg a balett az már egy ilyen elavult, nem létező műfaj, és ezért hát azért kapott hát hideget, meleget. Hogy ti mit gondoltok erről, hogy lehet valamit visszahozni, úgyhogy megint a figyelem középpontjába kerüljön.
8: Ismernünk kell a közönségünket és az ő igényeiket, és ebben egyébként van egy ilyen veszélyforrás is, hogy ha meg nagyon ki akarjuk őket elégíteni, vagy szolgálni, de inkább a kielégítés itt most jobb szó, akkor megvan az a veszélye, hogy mennyire torzítjuk az értékrendet. Tehát nekem ez egy örök kérdés, hogy akár gyerek előadásoknál, hogy azért, mert tisztában vagyunk vele, és csak elmondom a példát, mert úgy könnyebben érthető, hogy a mai gyerekek jobban zsizsegnek, és nagyobb térigényük van, mert hát egy ilyen iszonyatosan felgyorsult, zajos, input gazdag környezetben léteznek és nőnek fel, akkor nekünk az a feladatunk, hogy ezt megadjuk nekik egy előadás során, tehát hogy akkor legyen babzsák, nagy tér, szaladgálhassatok, menjetek ki, nyugodtan szóljatok bele, stb. Vagy az a feladatunk, hogy szűkítsük a terüket, és azt mondjuk, hogy nem gyerekek, a színház az arról szól, hogy csendbe kell lenni, sötét van, felmegy a függöny, és odafigyelünk a társainkra, és nem befolyásoljuk azt, hogy nekik az élménybefogadásuk az éppen milyen lesz attól, hogy mi papírrepülőket hajtogatunk. Szóval szerintem ez például egy nagy kérdés, hogy ugyanígy, hogy oké, hogy be akarjuk hozni mindenféle réteget, most értsük itt a generációs különbségeket elsősorban. Csak én azt is látom, hogy amennyire ki akarjuk ezt szolgálni, annyira lazítjuk akár a színházba járási szabályokat, és akkor utána meg azzal szembesülünk mi például minden munkarendén, hogy mennyire fellazultak ezek az etikai kérdések, hogy mint viselkedés a színházban, csak mert ugye itt beszéltünk a nézőkről, hogy most már sok minden belefér, ami korábban nem. Tehát, hogy ki lehet menni pisilni, ami furcsa, hogy akkor utána vissza kell engednünk a nézőt, de hát van egy 12 székből álló sor, a 8. sorból, ha valaki kimegy és visszajön, az ugye pont ez az itt és most élményt eléggé zavarja. Moziba se kellemes, de ott mégis más. A színészt is zavarja, hogy be lehet-e hozni innivalót, ennivalót, tehát hogy meddig megyünk el annak érdekében, hogy amit már említettem, ez az élmény, ez tényleg élmény legyen, vagy nekünk pont az a felelősségünk és feladatunk, hogy kicsit edukáljuk azt, hogy ez egy olyan típusú élménybefogadás, aminek ezek a szabály, ez a keretrendszer, és kérlek, ezt a hagyományt vidd majd tovább a gyerekednek, meg az unokádnak, meg stb., hogy erre tekintsünk már mindig úgy, mint egy kis ékszer teknős. Szóval szerintem például ez is egy érdekes kérdést vet fel.
3: Szerintem az, hogy a színház ugyanabba a társadalmi

0: igaz. Én szerintem ezen múlik, hogyha az emberek azt érzik meg, hogy az, amit ők látnak, az nagyon hiteles, nagyon igaz, velem történhet, velem megtörténhet, ebből én viszek magammal olyan útravalót, hogy az életben majd esetleg használni tudom, akkor szívesen fognak jönni színházba. Akkor érdekelni fogja őket. Ezen múlik szerintem a színház jövője, és ezen belül igazából, hogy ez most prózai műfaj, zenei műfaj, monodráma, stúdióelőadás, vagy 2000 fős nagyszínpad, tulajdonképpen mindegy. Az a lényeg, hogy igaz legyen.
1: Csodálatos végszó. Köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönöm én is.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

avec les avions de chasse. Les avions de chasse.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: A Pályán Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Sokaknak tetszik majd a MÁV főszezoni menetrendje, újabb Árpádházi királyhoz jutott el a Magyarság Kutatóintézet. Hetet rúgtak a németek a VB8-nak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jön a balatoni főszezoni menetrend, jövő szombattól sűrűbb és kiszámíthatóbb közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak csak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek Váci Viktor szóvívőtől.
4: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
3: Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie. Ez derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Összeállításuk szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarság Kutatóintézet. A székesfehérvári csontkamra maradványainak részletes genetikai elemzésével sikerült minden kétséget kizáróan eljutni második Bélához, aki 1131 és 1141 között uralkodott. Nagybátyja Könyves Kálmán még gyermekkorában megvakítatta őt és lázadó apját, álmost is, hogy alkalmatlanná tegye a trónra. Kálmán utóda, második István azonban fiú örökös nélkül hunyt el, így végül Bélát koronázta meg, aki békét teremtett és gyarapította az országot. Németország 7-1-re verte az újonc Curaçaót a foci VB E-csoportjának nyitó mérkőzésén. A favoritok gyorsan megszerezték a vezetést, de aztán jött a hideg zuhany. A Karib-tenger déli részének egy parányi szigetéről érkező együttes egyenlített. A németek végül magukhoz tértek, visszavették az irányítást. Rendkívül magabiztos győzelemmel és 3 ponttal startoltak. Még éjszaka, sőt holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
6: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
7: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
8: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
9: Kedves hallgató, használjon emlékező cédulácskákat. A rövidesen induló rádióműsor bizonyosan változtatni fog a kedély állapotán. A változás mértéke jobban érzékelhető, ha most a műsor elején vázlatosan lejegyzi állapotát, hogy aztán a végén egybevethessük azokat.
10: Konfolok egyet, jó?
11: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!
12: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon meg a Zsufa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club. Van egy olyan folder itt a gépemen, az egyik gépen, hogy Szumper Ádám, Zsufa Peti, stb. Ádám, hát Szumper Ádám Ákos egy olyan dobos, aki elképesztő, hogy miket csinál. Valahányszor belütközöm az interneten, hogy a Facebookon itt ott a videóiba leesik az állam. Na hát szóval őnek van a Journey című első albuma, és most itt van a Rowan Cleanből egy szám, és előtte pedig a One Step Closer. Na azt a One Step Closer-t azt elindítom, 45 percével a műsorok a törzsdeit fogja kitenni, és egy időn túli blokk lesz még a végén rádobva, ez pedig a Rowan Cleanről a Sandstorm, ami egy ilyen 10 perces hosszú, úgymond időn túli zenei blokk lesz majd. De hát akkor jussunk el ide, nézzük meg, hogy egyáltalán, hogy mi ez a dolog. Szumper Ádám Ákos, ugye dobol, zeneszerző, stb. Magyarul Cornél ütőhangszerek, Tudi Krisztián gitár, Usztics Dániel basszus gitár, Tempi Kerik billentyűk, Bartók Máté altszaxofon és Ivi, azaz elektromos wind instrument. És akkor én most azt mondom, hogy a lemeznek a felvételeit sorjába veszem, és akkor elindulunk rajta. Túl sokat mesélni nem akarok erről, mert hiszen a kedves rádióhallgatónak tonnányi lehetőség van arra, hogy ezzel találkozzon az interneten. Én is onnan veszem az információkat hozzá. Az a lényeg, hogy azt kell beírni, hogy ugye Szumper Ádám Ákos, és hogy Raw and Clean. De egyébként bármi, bőven elég Szumper Ádám Ákos, hogy beírni akkor a zenei megosztókra, és akkor már is jönnek a találatok. Nagyon komoly. Az első hat felvételt konferálom föl. Egyes lesz a Savanna, a Dining, a kettes, a Soul, a hármas, a Popcorn, a négyes, a Repnézia, az ötös, a hatos pedig a Froats. És akkor ez a hat felvételi úgy indul el, hogy utána még négy felvételre kerül sor erről a lemezről, és utána pedig a búcsú után jön ez a bizonyos említett egyetlen egy hosszú felvétel. Induljanak az említett felvételek most.

0: Kedves hallgatóink! Rövidesen digitális műsorazonosítót sugárzunk. Az azonosítóval a műsorhamisítást igyekszünk megelőzni.
1: M75K17.
0: Ha ön az M75K17 azonosítót hallotta, akkor ön az eredeti Starsky & Hutch Jazz Club műsort hallja. Most folytatjuk műsorunkat.

Kedves hallgató, most, hogy a műsor már megy egy ideje, érdemes lejegyezni, hogy milyen a kedélye állapota, hogy érzi magát. Blim, blim, blim.

este. Nézd rádiót! A tévéképernyők vibrálása, gyakori fényerő változása érzékszerveinket, központi idegrendszerünket megterhelheti. Ezzel szemben a rádiókészülék kellemes megvilágításban, esetleg gyertyafénynél megnyugtató, állandó látványt nyújt. A rádiókészülékkel könnyen utazhatunk a képzeletünk segítségével egzotikus tájakra, játszva ismerhetjük meg a világ különleges dolgait. Csak be kell állítanod az íróasztali lámpát, esetleg a gyertyákat. A többi a mi dolgunk.

0: legyen ön is kedvezményezettje akciónknak.
1: Mára mindenki számára elérhetővé vált a Zsuffa Péter Jazz Club. A műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Clubbal és...
0: Már 0 forint befizetése mellett, vagy annak teljes elhagyásával...
1: Egészen nagyszerűen szórakozhat.
0: Próbálja ki!
1: Leginkább műsoridőben, vagy akár tetszőleges időpontban az interneten.
0: Természetesen pénz visszafizetési garancia mellett. Vagy tárcsázzon most, és keresse ingyenes szaktanácsadónkat.
1: Akit nem lesz könnyű megtalálni.

Olaf Whitehönen, a fiatal dán fizikus, egy általa kifejlesztett készülékkel, melynek a tér-idő konverter nevet adta, sikerült a térből időt létrehoznia. Kísérletei során egy gyufás doboznyi térből 3 percet sikerült konvertálnia.

0: kilenc döblet csupán Olaf Weitönen életében jelentkezik döbletként. A fiatal fizikus óráját átigazította.
1: Az elhangzó bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
2: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
4: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Mini Starsky és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
6: Figyelem, a most hallható rádióműsor gyógyító hatása orvosilag nem igazolt. Mindössze annyit tudunk biztosan, hogy 3 esetben elmúlt egy makacs fogfájás, pár hallgatónak a haja kinőtt újra, de csak egy kis foltban a fejtetőn, azaz megfiatalodott a fejbőrük egy kis részen. Továbbá feljegyezték, hogy a rendszeres hallgatók hónajszaga csillapodott, és szélsőséges esetben meg is szűnt.
7: Szumper Ádám Ákos, igen, itt kedvenc rádiómisatok a Minisztárszki és Hadjász Klub Szumper Ádám Ákos Zsörny című első albumú után a 23-as lemezt nézzük most, ennek pedig az a címe, hogy Raw and Clean, One Step Closer. Az első 5 felvételt hallgattuk meg, és akkor nem 6-ot hallgattuk meg, és most még jön 4, az Asati, a Partisnek, New Orleans, ez másképp van írva, és a Sinking. Ez a 4 felvétel fog elindulni most, és akkor a búcsú után pedig földobunk egy másik lemezről egy másik felvételt. A Szumper Ádámnak ez a 2023-as lemeze, ez természetesen leinformálható, beszerezhető, letölthető legálisan a ismert zenemegosztókon, tehát ott már nyugodtan lehet is keresgélni. A fantasztikus dobos itt, mint zeneszerző is ugye jelen van. Induljon az említett 4 felvétel.

Zsufa Péter 1998 őszén kezdett rádiózni. Ekkor változott meg végérvényesen a világ jazz rádiózása. Sajnos viszont erről az eseményről független forrás által készített dokumentáció nem készült. A hivatali személyek aznap már a hétvégére készültek, időjárási front után voltunk, mindenkinek fájt a feje és teljesen megfelelkeztek erről a forradalmi áttörésről a jazz rádiózásában. De az igazi baj az, hogy erről később se szóltak senkinek, a fordulatszerű stílusváltás egyedül Péter és szűk barátai körének beszéd témája maradt csak.

0: Nádasdy Andal. Andal. Nádasdy Antal, Sarolta.
1: Ő 20 éves, szép teli holdas, Sarolta. Én húséhes, vén ordas és latorma.
2: De

0: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hard Jazz Klub, a mikrofon meg a Zsufa Péter, és ugye Szumper Ádám Ákosnak a folderét találtam meg itt a gépemen, és a One Step Closer lemezt hallgattuk meg, teljes hosszában sikerült bele zsúfolni ebbe a műsorodőbe, így hasznosban, és akkor most van egy felvétel, ami viszont hosszát tekintve annyival hosszabb lesz, hogy ez már rendesen eléri a műsornak a úgymond időntúli részét is, tehát a lekeverős blokkról beszélünk, ez a Sand and Storm, a Rowan Clean lemezről. És akkor én ezzel köszönöm meg a rádióhallgatók figyelmet, bízom benne, sikerült ultra dögös és eszméletlenül virtuóz zenét biztosítanom, nekem meggyőződésem, hogy igen. És akkor ezzel most elbúcsúztam tőletek, ne felejtjetek a műsor hivatalos weboldal a 3W-ban zsufajazz.hu, és ezt idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom www.zsufajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Műsor végi ellenőrző lista. Kedves hallgató, kérjük, tollal tegyen X-et a megfelelő helyre, ennek hiányában csettintsen az ujjával. A rádió műsor végére elértünk, és jobban vagyok. Sokkal jobban vagyok. Nagyon sokkal jobban vagyok. A rádió műsor végére értünk, és kicsit kinőtt a hajam a fejtetőmön egy foltban. Egész megnőtt a hajam a fejtetőmön egy foltban. Szükségem lenne egy hajgumira. A rádió műsor végére értünk, és alig fáj a fogam. Nem fáj a fogam. A fájós fogam egyáltalán nem fáj, és nem is fájt. A rádió műsor végére értünk, és enyhült a hónajszagom. Nem érzem a hónajszagom. Sosem volt hónajszagom.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
3: That's my kind of music.
2: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
4: The Soul Session.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a Főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
4: Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

Én Budapesten a Bolha piacon kezdődik, de a belvárosi röpít az esti szél. Vigyél magaddal, ha hol mesztelen rövetkőzik, vigyél, még ez a dal véget nem ér.

0: napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a faluzsiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Zörkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Por la noche, la verdad por el día se despierta.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: My name's David Bowie.
3: Do you feel isolated?
2: Not really, but I can quite imagine how it must feel to be isolated.